0: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Megkapja Magyarország az uniós pénzeket, nem drágul a taxizás Budapesten. Holnap többfelé lehetnek záporok viharos széllel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Megállapodott a magyar kormány és az Európai Bizottság a befagyasztott uniós források feloldásáról. Összesen 16,4 milliárd euróról van szó, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter közölte, a feloldott forrásokat egyebek mellett a gazdasági növekedés, versenyképesség, kis- és középvállalatok támogatására, munkahelyteremtés ösztönzésére fordítják, valamint a lakhatás és a stabil költségvetés és korrupció ellenes harcra is jut pénz. A Fidesz követeli, hogy azonnal hozzák nyilvánosságra a brüsszeli paktum titkos részét. Az ellenzéki párt egyúttal tiltakozik amiatt, hogy a miniszterelnök korrupcióval vádolja az előző kormányt. Partnerséget ajánlott a Tisza kormánynak a főpolgármester. Karácsony Gergely a fővárosi közgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában azt mondta, szeretnének együttműködni az új kabinettel az ország talpra állításában. Hangsúlyozta, az új kormánytól azt kérik, hogy a Budapestre és az önkormányzatiságra vonatkozó programját a fővárossal közösen hajtsa végre. A kormány visszaadná a tantestületeknek a véleményezési lehetőséget az igazgatói pályázatoknál, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit a közösségi oldalán azt írta, augusztusban csaknem 450 intézmény vezetői megbízás jár le, ezért ezekre utólag kikérte a tantestületek véleményét, hogy minél jobb döntés szülessen. A miniszter fontosnak tartja, hogy a pályázók vezetői programját megismerjék az iskolák. Maradnak az eddigi árak a budapesti taxizásban. A fővárosi közgyűlés mai ülésén tárgyalták a városvezetés által indítványozott 27%-os emelést, azonban a testület elutasította a javaslatot. A képviselők ugyanakkor felkérték Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy a védett üzemanyagárak kivezetését követően, amennyiben a benzinár meghaladja a mostani szintet, tárgyalják újra a tarifadíjakat. Az országos mentőszolgálat is felkészült a labdarúgó bajnokok ligája döntő biztonságos lebonyolítására. A Puskás arénánál 35, míg a szurkolói zónákban összesen 27 mentőegység ügyel a szurkolók biztonságára, közölte az UMS szóvivője. Györfi Pál hangsúlyozta, az a cél, hogy a lakosság semmit ne érezzen a BL döntő okozta többlet terhelésből, ezért megerősített szolgálattal készülnek. Hozzátette, a mentőszolgálat mobil alkalmazásában egy digitális térkép is elérhető, amelyen bárki megtalálhatja a legközelebbi mentőegységet. A rendőrség is fokozott jelenléttel készül a szombati sporteseményre.
0: Időjárás.
1: Marad a napos nyári idő, holnap délutántól északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki, a szél átmenetileg viharossá fokozódhat. Hajnalban 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 26 és 31 fok között várható. A hétvégén ismét 30 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk.
2: Manna Hills.
0: Manna Hills.

Ez a Manna Hit. Édesapám, akit nagyon-nagyon szeretek, már elmúlt 70 éves, és néhány hónappal ezelőtt covidos lett. Nagyon rosszul volt. Tudtam, hogy Isten kezében van, és imádkoznom kell érte. Ebben a nehéz időszakban én bátorítottam a családomat. Ezt a dalt ezeknek, az igazán nehéz napoknak az emlékeként írtam meg, mégpedig azért, hogy ne felejtsük el azt, hogy Isten szabad arra, hogy bármit megtegyen, és jót akar nekünk még akkor is, ha mi nem értjük, hogy mi történik. Ne felejtsétek el, hogy Isten hűséges.

0: Béke. A Margit hídon sétálunk a zenével. Béke. Itt most nem vagyok senkinek a kezében, ez vezérel. A szívem tiszta, senki nem vádol, ez béke. Nem elmélet, ez bent lángol.
1: Mannasztikus lágerek. Életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
2: Hey y'all, this is Rhett Walker. And this is the story behind Gospel Song. Ain't nothing like a gospel song.
3: Egy nap az jutott az eszembe, hogy szükségünk van egy emlékeztetőre arról, hogy Isten még mindig azon dolgozik, hogy megváltoztassa az emberek életét, és megváltsa a szíveket, és szabaddá tegyen bennünket. Könnyű beleragadni a hétköznapok rohanásába. Minden, ami körülvesz bennünket, minden, amit látunk, az körülveszi az elménket is, és fogva is tartja. Így nagyon nehéz emlékezni arra, milyen hatalmas az Isten, és arra, hogy ő törődik minden apró pillanattal, amelyen átsétálunk. Látja, hogy milyen jó, amikor összejövünk egy nap végén, és őt dicsőítjük olyan dalokkal, amik az ő nagyságáról, kegyelméről és szeretetéről szólnak.
2: Our God is and what he's doing in the everyday moments of our life. I hope you enjoy my new song.

igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Fox Televízió jóvoltából.
1: Atyám, köszönöm, hogy segítesz nekünk megérteni ezt a nagyon egyszerű, de mégis nagyon szükséges üzenetet a szánk és kimondott szavaink fontosságáról. Jézus nevében. Amen. Gondolkozás, száj, hangulat és hozzáállás. Mindenkinek vannak gondolatai, de hogy mihez kezdünk velük, az nagyon fontos. Ami a fejünkben van, az a szánkon jön ki. A szívből szól a száj. A szavainkkal felvidíthatjuk, vagy le is hangolhatjuk magunkat. A szavainkkal felvidíthatunk másokat, de gyakran le is hangolhatjuk őket. Most szeretnék kérdezni valamit tőletek. És egy percre gondolkozzatok el rajta. Tényleg elhisszük? Valóban elhisszük, amit az Isten igéje mond a szavak erejéről? Nem hiszem. Sokat tanulmányoztam ezt az életem során. És az elmúlt 2 évben nagyon sokat foglalkoztam ezzel. És sok könyvet olvastam a beszédről. A példabeszédekben szinte mindent aláhúztam, újra aláhúztam, megcsillagoztam, és kiszíneztem sárgával, rózsaszínnel, kékkel, ami a szájról szól. És még most sem hiszem, hogy teljesen értem ezt. Csak tudom, sok információt szereztem. Egyik másik kijelentés volt számomra, de úgy hiszem, még több kijelentésre van szükségünk a szavak erejéről. Azt mondja a példabeszédek 18.

A problémánk az elménkben kezdődik, és a megoldás is ott található. Meg kell tanulnunk úgy gondolkozni, mint ahogyan Isten teszi, és úgy kell beszélnünk, ahogyan ő. Gondolkozz, beszélj, és cselekedj úgy, ahogy Isten. A legtöbb problémánk a rossz hangulatunkból ered, amiről egy másik alkalommal fogunk beszélni. A legtöbb problémánk a rossz hangulattal, a rossz gondolkodásmódból és a rossz szavakból fakadnak. Nos, hadd nyugtassalak meg benneteket, hölgyek, és hadd mondjam azt, hogy az érzelmi hullámzásaink időnként a lüke hormonok miatt vannak, amik épp hiányoznak, vagy túl sok van belőlük, meg a kémiai anyagok egyensúly hiánya miatt. De azért ne akarjunk mindent a menstruációra fogni. Valakitől hallottam a következőket, elfelejtettem ki volt, de közülünk valaki. És azt mondta, ha egy nő rosszul viselkedik, az a menstruáció miatt van. Ha pedig egy férfi, az egyszerűen bűn. Tehát nekünk van egy olyan kifogásunk, ami nekik nincs. Többé nem szabad erre hivatkoznunk. Köszönöm ezt a három gyenge kis bátorítást, ami valahonnan arról jött. Jobban prédikálok, mint ami látszik rajtatok. Szeretném, ha tudnátok. Egy Mózes 1:1-3. Kezdetben elkészítette Isten, megformálta, megteremtette a mennyet és a földet. A föld még kietlen és puszta volt. Nos, nem hisszük, hogy Isten pusztának teremtette a földet, hanem történt valami az első és a második vers között, amiről itt a Biblia nem beszél. Valamiféle katasztrófa. Sok tudós úgy véli, hogy ekkor vetették le a sátánt a mennyből, és ekkortól tartózkodik a földön. De a második versben most újra megjelenik Isten, és azt olvassuk, a föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten lelke lebegett a vizek fölött. Nos, képzeljétek el, hogy minden egy óriási káosz. Lehet, hogy illik a kép valamelyikőtök életére. Régen minden jól ment. Majd történt valami katasztrófa az életedben. Rossz házasság, bántalmazás, csalódás, egy álom bukása. Vagy beteg lettél az állandó munkától. Lehet, hogy sok minden történt, és most káosz van az életedben. Úgy érzed magad, mint Ezékiel, amikor egy száraz csontokkal teli völgyben volt. De az Isten szelleme. Nézzük meg, mi történt ezután. Akkor ezt mondta Isten. Legyen világosság. Isten nem azt mondta, hogy mekkora káosz. Ezt soha nem hozzuk helyre. Annyira elszomorítasz, mert nagyszerű életet adtam neked, és nézd meg, mit csináltál vele. Akármilyen káoszt lát Isten, azt mondja, legyen világosság. Tudod miért? Mert a világosság mindig legyőzi a sötétséget, az élet pedig a halált. Pozitív szavak legyőzik az életünk negatív körülményeit. Egy fegyver van a szádban, és fogalmad sincs, hogy mennyire erőteljes. Nem csoda, hogy szinte a nap 24 órájában kísértést érzünk, hogy ostobaságokat beszéljünk. Csak figyeld meg legközelebb, hogy milyen nehéz nem kimondani semmi ostobaságot, amikor valami idegesít. Olyan ez, hogy... Amen. Ha nyomás alatt vagyunk, és meglátunk valakit, rögtön eszünkbe jut egy gondolat, egy ötlet, egy ítélet. És kiszalad a szánkon. Felkelünk reggel, nem érezzük jól magunkat, és kiszalad a szánkon. Jóval tudjuk legyőzni a rosszat. Micsoda hatalmas alapelv ez az Isten igéjében. Róma 12:21, ez az ige megváltoztatta az életemet. Úgy

0: hiszem, ezt az igét használta Isten. Ezzel segített nekem engedelmeskedni, amikor kérte, hogy viseljem gondját az apámnak, aki gyermekkoromban 15 évig molesztált, és tulajdonképpen módszeresen megerőszakolt, vagy 200-szor. Aztán Isten azt kérte, hogy bocsássak meg neki, és gondoskodjam róla haláláig, mert Isten szerint a rossz jóval győzhető le. Jóval győzheted le a gonoszt. Káosz van az életedben? Akkor a legjobb, amit tehetsz, hogy annyi jót teszel másokkal, amennyit csak tudsz, és minden lehetőséget megragadsz erre, mert ez az egyetlen módja, hogy visszafizesd a gonosznak mindazt, amit veled tett, hogy mindenért megfizess, amit ellopott tőled. Ha jól bánsz az emberekkel, jól bánsz az emberekkel, jól bánsz az emberekkel. Úgy hiszem, ez az egyik leghatalmasabb titok a Bibliában, hogy mi jóval győzzük le a rosszat. Ezért mondja a Biblia, hogy imádkozz az ellenségeidért. Amikor valaki megbánt, a legjobb dolog az, ha imádkozol érte, és jóval fizetsz a gonoszért. A mélység felett sötétség volt. Isten nem kezdett a káoszról beszélni, hanem azt mondta, legyen világosság. Jól teszed, ha minden reggel ébredéskor, még mielőtt a lábad a földre tennéd, azt mondod, legyen világosság. Mert a világosság legyőzi a sötétséget. Az élet legyőzi a halált. Isten használni akarja a szádat. De a sátán is. A Szent Szellem vár, hogy megváltoztassa az életedet, és valóra váltsa az álmaidat. Megadja a szíved kívánságait, és hatalmasan használjon téged Istenért. A Szent Szellem vár, hogy megtapasztald az örömöt, amit Jézus a halálával szerzett meg neked. Oda kell adnunk Istennek a szánkat. Megtért a te szád? Isten megkérdezte ezt tőlem sok évvel ezelőtt. Sokat utaztam, prédikáltam, tettem a dolgomat, és sokat tudtam az ígéről, de Isten megkérdezte tőlem egyik nap. Megtért a te szád? Úgy beszélsz, mint aki megtért? Lehet, hogy vasárnap reggel úgy beszélsz, mint aki megtért, de hogyan beszélsz hétfőn reggel? Az Ezékiel 37 egy erőteljes fejezet, főleg az első 10 vers, és most nem fogjuk fellapozni, de az történt, hogy Ezékiel körbenézett, és egy egész völgyni halott száraz csontot látott. Sokszor voltam így az életemben, és biztos, hogy ti is. Amikor az emberek ellenem fordultak, vagy elmentem egy rutin vizsgálatra, és kiderült, hogy mellrákom van, és a többi, és a többi, és a többi. Olyan dolgok, amikor egyes embereknek sokat segítettél. Mindenfélét megtettél értük, majd amikor a leginkább szükséged lett volna rájuk, akkor ellened fordultak. Ez mind a halott, száraz csont kategória. És Isten azt mondta neki, emberfia, életre kell nekem még ezek a csontok? Megváltozik a káosz az életünkben? Visszakapjuk, amit elveszítettünk. Életre kelnek ezek a csontok. És ő bölcsen válaszolt, azt mondta, ó Uram, csak te tudod. Jó válasz. Istenem, tőled függ. Számomra túl nagy ez a káosz. Csak te tudod. Isten pedig azt mondta nekik, figyeljetek, profétálj a csontokról. Mondd nekik, ti száraz csontok, halljátok az Úr igéjét. Majd kibolyok a bőrömből, amikor ezt hallom. Értitek, hogy mit mond itt Isten? Az életedben lévő káosz megváltozhatna, ha elkezdenéd az Úr igéjét szólni az életed felett. És többé nem az lenne, hogy csak vasárnap mondasz jó dolgokat, aztán hétfőn meg ostobaságot, kedden valami még nagyobb ostobaságot, szerdán meg még annál is rosszabbat, majd csütörtökön, amikor Sallyvel ebédelsz, akkor a legnagyobb ostobaságot. Inkább légy egy akaraton Sallyvel. Ha ketten a földön egy akaraton vagytok. Profétálj ezeknek a csontoknak. Ha elmondhatnám nektek, bár igazából én sem tudom, hogy az életem során hány hónapon keresztül Imádkoztam reggelente, vagy épp a kocsimat vezetve, vagy ezekben a hotelszobákban, hétről hétre, évről évre. És az Isten igéjét profétáltam. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Megbocsájtok neked. Isten megadja az erőt, hogy megtegyem. Nem fogok megsértődni. Nem fogok sérelmekkel teli életet élni. Megelégedett leszek. Megelégedett leszek. Profétáld az Isten igéjét az életedre, és többé ne arról beszélj, hogy mit gondolsz, és hogyan érzel. Nos, jobban teszitek, ha jövőre is eljöttök, mert akkor fogok kiadni egy könyvet, amelynek az a címe, hogy Érzések. Borzasztóan fontos észrevennünk, ha az érzéseink irányítanak minket. Érzem, érzem, érzem, nem érzem, gondolom, gondolom, gondolom, akarom, gondolom, érzem. És aztán nem értjük, miért egy merő káosz az életünk. Zsoltárok 103:20. Egy kicsit megakadtunk ezen? Oké, a Zsoltárok 103:20 azt mondja, áldjátok, szeretettel és hálával dicsérjétek az Urat, angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek parancsát, és hallgattok az ő igéjére. Tudjátok, mit mond ez? Hogy az angyalok, és mindannyiunk mellett vannak angyalok, akik segítenek nekünk az életben. Hányan hiszitek, hogy vannak angyalok, akik segítenek az életben, és szerintem egy kicsit többet kellene gondolnunk erre. Tudom, hogy nekem többet kellene. Tegnap este, ahogy ott ültem lent, egy percre becsuktam a szememet, és arra gondoltam, amikor ide feljövök a színpadra, az angyalok is velem jönnek. Egy kicsit többet kellene gondolnunk erre. Emlékszem egy emberre egy főnixi alkalmon, aki teljesen hitetlenül jött el, elkísérte a feleségét, mert ez volt a születésnapi ajándéka a számára. És a dicsőítés alatt Isten megnyitotta a szellemi szemeit. A férfinek fogalma sem volt, hogy mi történik vele. Elkezdett zokogni és sírni. A felesége meg megkérdezte, hogy neked meg mi bajod van, mert a férfi nem az a típus volt, aki ilyeneket csinál. Azt mondta, nem látod őt, nem látod őt, nem látod őt. A nő megkérdezte, kit kéne látni? Azt felelte, amikor Joyce kijött, és dicsőítés alatt ott állt oldalt, azok a fehérbe öltözött emberek is vele jöttek. Először azt hittem, a kórus az, de amikor felment a színpadra prédikálni, három közülük, a legnagyobbak, vele mentek, és félkörben megálltak körülötte. És amikor Joyce kinyitotta a száját, és elkezdett beszélni, kivonták a kardjukat, és így álltak. Én nem láttam, csak ő, egy hitetlen, aki aztán meg is tért. Vannak angyalaink. De az ige azt mondja, és most figyeljetek. Ők az Isten igéjére hallgatnak. Nem értitek. Ők az Isten igéjére hallgatnak. Ha azt mondom, bármihez kezdek az életben, ez egy káosz, soha nem történik velem jó, akkor biztos, hogy az angyalaim valahogy így csinálnak. Mi örülnénk ám, ha adnál nekünk valami tennivalót. Nem tudom, hogy az angyalok elálmosodnak-e, de vajon adsz nekik tennivalót, vagy már teljesen elunták magukat? Ha azonban azt mondom, minden, amihez hozzáérek, az sikeres lesz, akkor hirtelen felállnak, és azt mondják, gyerünk munkára! Befejezed végre, hogy a körülményeidről beszélj meg arról, hogy mit gondolsz, és hogy mit érzel, és befejezed, hogy azt mondd, amit mindenki más mondott neked az életben, vagy amit a világ mond neked. Befejezed, hogy azt mondd, amit a barátaid mondanak, és elkezded végre azt mondani, amit Isten mond. Elmondhatom nektek, hogy teljes szívvel hiszek ebben. Úgy értem, teljes lényemmel hiszem ezt. Hogy az Isten igéje egy fegyver. A 2 Korintus 10 azt mondja, hogy a fegyvereink nem testi fegyverek, hanem erősek, az Isten kezében erődítmények lerombolására. Harcban állunk, és vannak fegyvereink, vannak erősségeink is, és az Isten adta fegyverek ledöntik ezeket, és a fegyver, amit ő ad nekünk, az a lélek kardja, az Isten igéje, ami elhagyja a szánkat. Talán dr. Caroline Leaf elmondja nekünk, hogy mi történik, ha pozitív dolgokat beszélünk. Úgy értem tudományos szempontból, hogy mi történik a lényünkben, amikor negatív dolgokat mondunk, összevetve azzal, amikor pozitívakat beszélünk. Ha hisszük az Isten igéjét, akkor el kell kezdenünk azt is beszélni. Én minden reggeli imámban elmondom, hogy megfelelően étkezem, jól nézek ki, jól érzem magamat, és pont annyi a súlyom, ami Isten szerint megfelelő. Minden nap elmondom ezt, minden reggel, amikor imádkozom. Megfelelően étkezem, jól nézek ki, jól érzem magamat, és pont annyi a súlyom, ami Isten szerint megfelelő. És én már sok-sok éve teszem ezt. Te mit mondogatsz? Ki nem állhatom a külsőmet? Kövérnek és lamposnak érzem magam. Meglepődnél, ha tudnád, hogy miket mondok időnként. És őszintén elmondhatom, hogy úgy értem, tudom, hogy Isten kegyelme miatt vagyok itt. Az emberek állandóan azt kérdezik tőlem, hogy mi a te részed a sikeredben. Sokszor belefáradok, hogy erre próbáljak válaszolni. Mert igen, az Isten kegyelme az elsődleges. De azt is tudjuk, hogy vannak dolgok, amikkel hátráltathatjuk az Isten tervét az életünkben, és vannak dolgok, amelyekkel előmozdíthatjuk azt az életünkben. John Maxwell azt mondta ma reggel, hogy mindenkinek van rendeltetése, hogy Isten mindenkit elhívott valamiféle nagyságra az életben. Lehet, hogy a világ legnagyszerűbb szülőjévé, vagy a legnagyszerűbb üzletemberévé, de azt mondta, hogy kevesen érik el ezt a teljes potenciált. Szerintem az egyik legszomorúbb dolog a világon az, hogy milyen kevés ember olvassa a Bibliát, és teszi azt, ami benne áll. Pedig így tudna Isten mindazzá válni ő bennük és általuk, amit megígért. Én bátorítalak benneteket, hogy vásároljátok meg a mai tanítás felvételét, és hetente legalább egyszer hallgassátok meg, amíg teljesen meg nem unjátok, hogy a beszédről tanítok. Akkor tegyétek félre, hanyagoljátok egy hónapig, majd megint vegyétek elő, és kezdjétek előről. Mert ha nem értjük meg ezt, akkor nem fog teljesülni az életünkben Isten tökéletes terve. Az angyalaink nem hallgatnak a panaszkodásunkra, a pletykáinkra, kritikáinkra és a negativitásunkra. Ők Isten igéjére figyelnek. Ha énekeljük, megvalljuk, olvassuk és imádkozzuk az igét, szeretnünk kell az Isten igéjét. Adsz tennivalót az angyalaidnak? Van itt néhány figyelemre méltó ige, amiket gyorsan megnézünk. Még sok dolgom van ma. Példabeszédek 10:14. A bölcsek tudást halmoznak fel az elméjükben és a szívükben, a bolondot pedig hamar romlásba viszi a szája. Példabeszédek 13:3. Aki vigyáz a szájára, megtartja életét, aki feltátja a száját, arra romlás vár. Példabeszédek 18:6-7. Az ostoba ajka perpatvart okoz, és szája vereséget idéz elő. Az ostobának saját szája a romlása, és ajka önmagának a csapdája. Példabeszédek 21:23. Aki vigyáz a szájára és a nyelvére, életét őrzi meg a nyomorúságtól. Ha tapsoltok, akkor tényleg tapsoljatok, ne csak úgy immelemmal. Mivel tudtam, hogy ma erről fogok tanítani, elkezdtem figyelni, és készítettem egy listát mindazokról a buta dolgokról, amiket az emberek mondani szoktak. Az első az, Elegem van ebből. Teljesen kikészít. Belebetegszem. Elegem van. Kikészülök. Elegem van, és kikészülök ettől. Kikészülök. Kikészülök tőled. Kikészít a forgalom. Kikészít a munkám. Kikészít, hogy mindig takarítanom kell. Kikészít az állandó mosogatás. Kikészülök, kikészülök, kikészülök. Kikészítesz. Az is kikészít engem. A gyerekeim megőrítenek. Az anyósom megőrjét. A szomszédom megőrjét. Úgy érzem, mindjárt megőrülök. Ó, Istenem, miért ilyen zavaros az életem? De bízom az Úrban, hogy megsegít. Utálom ezt a házat. Utálom a munkámat. Utálom a testemet, utálom a hajamat. Utálok mindig bevásárolni, utálok mindig füvet vágni. Most már kikészülök, elegem van, megőrülök, és utálok mindent. Oké, Uram, segítened kell. Még mindig itt vagyok. És ebbe belehalok. Te kikészítesz engem. És itt van egy nagyon ostoba mondat. Halálra nevettem magamat. Úgy nevettem, hogy majd meghaltam. Hadd kérdezzek valamit. Ha úgy élünk le 20, 40, 50, néhányan, akár 60 évet is, hogy így beszélünk, akkor kapizsgálja valaki, hogy miért van annyi probléma az életünkben? Kikészülünk, elegünk van, megőrülünk és belehalunk. Segíts, Jézus! Köszönöm. Tudjátok, amikor egy igazán jót nevetek, akkor én felfrissülök. Úgy érzem, mintha egy friss szél fújt volna át rajtam. Úgy értem, életerőt nyerek belőle. Hát nem furcsa, hogy soha senki nem mondja, úgy nevettem, hogy egészen megteltem élettel. És ez csodálatos volt. Nem, mi azt mondjuk, úgy nevettem, majd meghaltam. Miért vagyunk mi ennyire negatívak? Mi történne, ha száműznénk az elegem van, kikészülök kifejezést a szótárunkból? Csak ezt az egyet, azt, hogy elegem van, kikészülök, és akkor nem kérdezzük majd Istent, hogy vajon miért készültünk ki. Nos, azért, mert hetente vagy 500-szor mondod azt, hogy kikészülsz.
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Ez a Manna Hits.

szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: Az Abélia cserje észak és délkorában őshonos, másfél méter magas, télizöld, nagyon dekoratív cserje, ami tavasszal illatos virágözönével, később leveleivel díszít. A Bridal Bukénak már a neve is igencsak beszédes. Mennyasszonyi csokor. És ránézve a szépséget, a tisztaságot, a bájt, a kedvességet idézi kecses ívű ágaival, középzöld, fényes, ovális alakú leveleivel, de mindenek előtt jázminhoz hasonló illatú, rózsaszínes fehér, trombita alakú, kis fürtőben nyíló virágaival. A virágok finoman édes aromája egészen messzire terjed, a virágzás csúcsán lévő növénytől akár 20-30 méterre is érezhető, főleg, ha lágy szél borzolja a levegőt. Nem véletlen, hogy a beporzó rovarok örömmel látogatják. Levelei ősszel narancsvörössé válnak, a vöröses szárak pedig télen szürk és fehér színt öltenek, így csodálatos kontrasztot alkotnak a rőt levelekkel. A napos, esetleg enyhén félárnyékos helyet és az átlagos, üde, jó vízelvezetésű, esetleg enyhén savanyú talajt kedveli. A minimális gondozási igényű növények táborába tartozik, a metszést virágzás után kell elvégezni, és pár évenként erősebben visszavágni, hogy megújuljon. Ültethetjük szolitárként vagy többet magával térhatárolóként, szegény növényként. Társíthatjuk sötétzöld lombozatú örökzöldekkel vagy élénk színű évelőkkel. Ha élvezni akarjuk illatát, majd levélzetébe szeretnénk gyönyörködni, helyezzük ablak vagy terasz közelébe.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection. A 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Manna FM.

0: egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection.
1: Nincsen egység, érettség nélkül. Fontos dolog, hogy megértsük azt, hogy igazából egy helyi kultúrában élünk, és azt mindig számba kell venni. Nem lehet azt a kultúrát, ami itt van Magyarországon, ugye áttranszplantálni, úgymond, Erdélyben, és ezért fontos dolog, hogy türelemmel és szeretettel viszonyuljunk ezekben a régiókban az emberekhez.
2: A te egyik fő csapásod a szolgálatodban a mély szegénységben élők felé való szolgálat. Erről másfél éve beszélgettünk, és annyira megérintett engem is, meg a hallgatókat is, hogy hát torokszorító. Beszélgessünk már arról, hogy azon túl, hogy elfogadják ezek az emberek, elképzelhetetlen körülmények között élnek. Hogy elfogadják az adományt, az ételt, a ruha adományt. Mire nyílik még ki a szívük, Laci?
1: Hát elsősorban, hogy reménységük legyen. Tehát az az ember, aki ott van mély szegénységben és szükségben, a legelső dolog, amire szüksége van, hogy nem lesz mindig ez így. Nem lesz mindig ez így.
2: De te nem tudod neki, vagy mered neki garantálni, hogy ebben a földi életében nem lesz ez mindig így? Vagy a mennyre utalsz ezzel?
1: Én úgy gondolom, hogy elsősorban a mennyre utalok, de ugyanakkor bemutatjuk az isteni szeretetet már itt a földön feléjük, sőt, amikor látjuk azt, hogy már egy időn túl már éhesebbek az ígére, mint a kenyére.
2: Nem szabad kihagyni azt sem, hogy te románok felé is szolgálsz.
1: Így van. Pont az elmúlt héten az egyik megkeresett hívott, hogy különben járnak most már egy román gyülekezetbe, beépültek oda, de azt mondja, te vagy a mi szellemi atyánk. Nézd, itt van az apusom halálán. Gyere el és imádkozz érte a kórházban. Persze nekem nincsenek fenntartási. Ha kérnek, ha barátjáért kér, ha valaki jön, és az ő barátjáért kér, akkor abszolút mozdulok, mert az igen mondja, hogy ha szükségben kerül, akkor menj el. El is mentem bent a kórházban, hát veséje le volt teljesen állva, telt meg vízzel, és hirdettem neki az Isten evangéliumát, és számomra nem döbbenet, de a család, aki ott volt, arra nagy döbbenet volt, hogy rögtön igent mondott rá, és rá 3 napra.
2: Elment.
1: Nem.
2: Hanem?
1: Meggyógyult. Meggyógyult.
2: Olyan otthonos bepillantás az Omega gyülekezetek mindennapjaiba. A mai adásban az erdélyi akkolban szolgáló küldöttel, apostollal beszélgetek. Hajós László a vendégem a stúdióban, én Bali Mónika vagyok. Köszöntelek, Laci. Nagyon jó, hogy eljöttél újra.
1: Halleluja. Én is nagyon hálás vagyok, hogy meghívtatok, és köszöntelek én is téged, Mónika. Nagyon-nagyon figyelünk a River Rádióra, a Manna Rádióra. Nagyon áldás ott Erdélyben is. És különösképpen köszönjük majd a hallgatókat, hogy elvégeztessék mindazt, amiért kibocsátott ez az interjú Jézus nevében.
2: Amen. Nagyon örülök, hogy a rövid magyarországi tartózkodásod alatt beugrottál hozzánk, és hangban adhatunk körképet a szolgálatodról. Az új tömlő Omega gyülekezetet vezetett Kolozsváron, és az erdélyi akkol közösségeit havi rendszerességgel látogatod már sok-sok éve. Nyugdíjas vagy, azt is tudjuk rólad, és 2 lányotok van Anikóval, és 3 unoka boldog nagypapája vagy, majdnem azt mondtam nagypapája, de nagypapája vagy. Hány évesek ezek az unokák, Laci?
1: Hát a kisebbik az Dominik, 9 éves, a középső Dávid, ő 14 éves, és a nagyobbik most már 15-öt betöltött, úgyhogy 16. évében.
2: Azért ez egy nehéz korszak, tinédzserek élete.
1: Igen, így van.
2: És a feléjük való szolgálat azért nem lehet egyszerű. A 21. században, ebben a nagyon gyors, nagyon impulzus kavalkádos időszakban a gyerekek felé szolgálni. Hát tudod, az imént volt a vendégem a Kovács Dávid, és azt mondta, hogy keresztény burokban nőtt fel, de azért ő is tékozló fiú volt, akinek haza kellett térni az atyai, a mennyei házba. Egy kicsit mielőtt körképet adunk arról, hogy mi zajlik most Erdélyben a te szolgálatoddal, és beszélgetünk akár húsvétról, más aktualitásokról, beszélgessünk már arról, hogy milyen sajátosságai vannak annak, ahogyan a 10 évesek felé szolgál egy keresztény nagypapa.
1: kicsikoruk óta, én most már 33 éve szolgálok, és kicsikoruk óta egy dolgora igyekeztem, és erőteljesen, hogy bemutasson nekik az Isten minden értelmet fölül haladó szeretetét. Mm. Tehát minden értelem fölötti, azt nem csak beszédben lehet, hanem minden területen ez nyilvánvalóvá kell legyen a mi életünkben, és örömmel mondom el nektek, hogy mindhárom rendkívül szeret engem, szeretik az Úr Jézus Krisztust, és hiszem, hogy mindhárman, amikor eljön az idő, át tudják adni az életüket az Úr Jézus Krisztusnak. A nagyobbik az át is adta ezelőtt 2 héttel.
2: Hó, halleluja! A legnagyobb?
1: A legnagyobb, igen. Rebekának hívják.
2: Ó, dicsőség érte az Úrnak. Na. És hogy jutott el erre a döntés, és mi történt?
1: Hát végül is ott nevelkedett a gyülekezetben. Én hiszem, hogy ha sokszor a gyerekek nem is értik meg azt az üzenetet, akár gyerekszolgálat által, akár csak hallják, a Szent Szellem az átformálja az ő szívüket. A Szent Szellemet életet visz be az ő életükben, és átformálja a szívüket, és valóban, ahogy felnevelkedett, semmi erőltetés nélkül részt vesz, önkénten részt vett a gyülekezeti dicsőítésben, és úgy szép lassan Isten átfordította a szívét. Pont 2 héttel ezelőtt volt egy RDI Fest, ahol már többször részt vett, és Isten kegyelméből át tudta adni az életét. A gyülekezetben otthon vallotta meg, ott az érintések sorozatát kapta, de a lényeg az volt, hogy nagyon nagy öröm volt számunkra, hogy látszott, hogy teljes szívvel történnek ezek a dolgok. Nem emberek kell megfelelni, hanem Istennek.
2: Hú, úgy rász a hideg, ahogy most ezt mondod. Ez az erdélyi iFest, ez ugye egy felekezet középfiúsági mozgalom, Budapestről indult, és úgy ment haza a Rebeka erről az eseményről, hogy anya, apa, nagypapa, nagymama, én megtértem.
1: Hát nem éppen, mert az egyik szolgálója én voltam a Marosvásárhelyen az egyik este, de maga a kijelentés és a kinyilvánítása az ő hitének az egész gyülekezet előtt történt.
2: Ó, hát
1: még mellette 2 fiú.
2: Ó, ezt a mindenit. Ó, de jó, de nagyon jó. Na, haladjunk, mert különben nem tudunk beszélgetni, nem lesz rá idő. Több mint 1 éve, talán már 1,5 éve is van annak, hogy itt jártál nálunk a rádióban, akkor ezt mondtad, én most idézek tőled. Kisebbségként a kulturális különbségek ellenére személyválogatás nélkül teljes szabadságban szolgálunk az evangéliummal románok és romák felé is. A küldetésem lényege, emeltet ki, az egység hirdetése, az egység munkálása Krisztus testében. Emiatt folyamatos támadások érnek egyéni és közösségi szinten is. Hát, Laci, ezek nagyon kemény szavak.
1: Így van.
2: Most hogy vagytok? Szűk családi körben és gyülekezeti körben, ösztűzben?
1: Hát, ha nem lenne támadás, akkor szerintem nem járnánk jó úton.
2: Hát igen, ez is egy bibliai
1: igazság. Ez is az ismertető jele az egyiknek.
2: Igen.
1: Igaz, a másik pedig, hát úgy állunk ezzel, hogy valóban a mi ellenségünk nem emberek, nem emberi szervezetek, hanem tudjuk ki a diabolosz, a szétdobáló, a sátán, akinek nem tetszik, ha az emberek ugye a Szent Szellem által egybe vannak szerkesztve, hogy érettségre jutnak, hogy valóban, mert az én látásom szerint és Istentől kapott kijelentésem szerint nincsen egység érettség nélkül.
2: Ezt mondd el még egyszer.
1: Tehát az én látásom és Istentől kapott látásom szerint nincsen egység, érettség nélkül.
2: Ámen. Ehhez viszont önismeret kell meg Isten ismeret.
1: Így van. Így van.
2: És alázatosan beleállni a fejlődésbe. Ugye?
1: Így van. És ebben kell segíteni. Majd rátérünk az apostoli szolgálat lényegére.
2: Igen. Azt mondod, hogy az egy mérce valójában, hogyha a megmérettetésünk is, ha támadások ösztüzében vagyunk, hogy jól csináljuk a dolgunkat, de azért, ha ezek a nehézségek mondjuk Krisztus testén belül történnek, azért ehhez nagyon erős szív kell, hallod, hogy ezt kibírja az ember. Erdélyben ti hogy vagytok egymással, tesók, különböző felekezetek?
1: Tehát elsősorban Krisztus alapján elfogadunk mindenkit, aki szívével hisz és szájával vallja, hogy Jézus a Krisztus. Részünkről törekedünk, ugye, hogy egységben mozduljunk, mert igazából a Szent Szellem, az új teremtést kell meglássuk egymásban.
2: Igen.
1: Alapvetően. és vannak, akik nyitottabbak, vannak, akik nem nyitottak, vagy még nem nyitottak, és folyamatosan pedig imádkozunk értük, van egy apostoli csapatunk is, akik folyamatosan imádkoznak Krisztus testének az egységéért, és teszünk is érte, hogy érettségre jusson, ugye egyre inkább a gyülekezetek, egyre inkább megtapasztalják Isten szeretetét és Isten igazságát. Itt van nagyon fontos dolog, hogy a szeretetet nem lehet elszakítani az igazságtól, és az igazságot nem lehet elszakítani a szeretettől. Ez egy csomag.
2: Tudsz erre egy példát mondani, egy gyakorlati példát, hogy a hallgatóink is jobban értsék, mert a szeretetet, meg a szabadságot, meg az igazságot azért eléggé félreveszik a 21. században. Mondjuk már egy példát. Igen. Hogy tudja ez jól együttműködni?
1: Hát maga az Úr Jézus Krisztus is elmondja, hogy szerettem az igazságot, gyűlöltem a hamisságot. És ezért fontos dolog, hogy minden felekezet felé és minden egyén felé képviseljük ezt a minden értelmet fölül haladó szeretetet, és a szeretet megváltoztassa a szíveket, és nem csak az, hanem az igazság is, ami Isten igéje, az is élő és ható. Nem kell egyből megváltoztassuk mi az embereket, hanem a Szent Szellem változtassa meg, mert az igazságban, az Isten igéjében megvan az az erő, és ezért mondja az ige, hogy az én beszédem, szellem és élet, nem én győzöm meg azt a kedves testvért, vagy világi embert az igazságról, hanem a Szent Szellem győzi meg. És az emberek ráéreznek rögtön, ha te nyomod, te akarod meggyőzni igen, őket, igen. Rögtön ráéreznek, és ezért kell türelmesen, bölcsességgel hirdetni, megragadni az alkalmat, akár alkalmas, akár alkalmatlan pillanatban. És én hiszem azt, hogy Krisztus szerkeszti egyben az egyházat szeretet kötelékei által, de ahhoz ott van az efézusi levélben, le van írva, hogy legyetek szelidek, türelmesek, isteni szeretettel elszenvedvén egymást, és akkor a Szent Szellem egyesít benneteket.
2: Ó, de bölcs ez a gondolat.
1: Igen. Hát az Isten igéjéből időztem.
2: Hát igen.
1: Úgyhogy Efézus 4-ből így van megírva.
2: A felkonfban elhangzott, hogy az erdélyi Akol gyülekezeteit, településeit látogatott havi rendszerességgel. Melyek ezek a települések, és mi a jellemzőjük?
1: Tehát az Erdélyt igazából tudjuk, hogy van a Partium, ami a régi Magyarország része volt,
2: igen.
1: És van az Erdély, ami erdélyi fejedelemség volt, amelyből ugye sokszor ugye fejedelmek származtak, és ezért fontos dolog, hogy azért Erdélyt határoljuk körül, hogy hol van. Erdély igazából a Székelyföld, Kalotaszeg, meg a délvidék, ahol már egyre ritkábbak a magyar származású emberek, de a Székelyföldön és Kalotaszegen ott tömbben élnek a magyarok, és ezért fontos dolog, hogy megértsük azt, hogy igazából egy helyi kultúrában élünk, és azt mindig számba kell venni. Nem lehet azt a kultúrát, ami itt van Magyarországon, ugye áttranszplantálni, úgymond Erdélyben, és ezért fontos dolog, hogy türelemmel és szeretettel viszonyuljunk ezekben a régiókban az emberekhez.
2: A te egyik fő csapásod a szolgálatodban a mély szegénységben élők felé való szolgálat. Erről másfél éve beszélgettünk, és annyira megérintett engem is, meg a hallgatókat is, hogy hát torokszorító. Beszélgessünk már arról, hogy azon túl, hogy elfogadják ezek az emberek, elképzelhetetlen körülmények között élnek.
1: Igen.
2: Hogy elfogadják az adományt, az ételt, a ruha adományt, mire nyílik még ki a szívük, Laci?
1: Hát elsősorban, hogy reménységük legyen. Tehát az az ember, aki ott van mély szegénységben és szükségben, a legelső dolog, amire szüksége van, hogy nem lesz mindig ez így. Nem lesz mindig ez így.
2: De te nem tudod neki, vagy mered neki garantálni, hogy ebben a földi életében nem lesz ez mindig így? Vagy a mennyre utalsz ezzel?
1: Én úgy gondolom, hogy elsősorban a mennyre utalok, de ugyanakkor bemutatjuk az isteni szeretetet már itt a földön feléjük, sőt, amikor látjuk azt, hogy már egy időn túl már éhesebbek az ígére, mint a kenyére, mert ez is megtörténik. Tehát ez olyan megtapasztalás, amitől csak úgy repdes bennem a lélek. Sokszor, ahogy szolgálunk, havonta megyünk, viszünk. De már mostanában azt mondják, hogy figyelj, Laci pásztor, azt mondja, nekünk az ige kell.
2: Jó Isten.
1: Tehát átfordulnak a dolgok. Ez az Isten szent szellemének a csodálatos dolga. Mondok egy esetet például, Székelyföldön történt, hogy hát szolgáltunk a mély szegénységben lévők. Amúgy Imrék is látták azt, de hát sok hely van.
2: Süveges Imre apostolunkról beszélt,
1: igen. Így van, Imre is megtapasztalta ezt. És eljött egy pillanat, amikor egy tolókocsiban ülő roma, most már testvér, vittük ugye a csomagot, segét, meg sok bátorítást, igét is, és ez a roma testvér, hát azelőtt nem éppen volt jó indulatú és jó szándékú. A lényeg az, hogy alkohol hatás alatt elaludt a vonat sineken.
2: Jaj!
1: És mind a két lábát levágta a vonat.
2: Jaj.
1: Isten kegyelméből megkereste az Úr, nem tudom, hogy nem vérzett el, de a lényeg az benne, hogy ez az ember, amikor elmegyünk hozzá, ott ül a tolókocsiba, és látszik rajta az az öröm, az a remény, az a hit, ami kibontakozott, és ő mondja, ő többek között, ő is mondta, hogy figyelj, ne hozzatok semmit, az Isten igéjét hozzátok. Az ad erőt, az ad reménységet, letörli a szemünkről a könnyet, és valóban újból és újból az ige elvégzi azt. Mi az ilyen írástudatlan emberekről beszélünk.
2: Igen.
1: Szegény emberekről
2: Igen.
1: beszélünk. Tehát megváltozik a gyomor fölött, átveszi a hatalmat, ugye, az a manna, amit a mennyből tudunk, ugye kaptunk mi is, és tovább tudjuk adni nekünk is.
2: Az igazi kenyér.
1: Így van.
2: Eszembe jutott az a történet, amikor Péter Jánossal áll a templom kapujában, és annyit mond, hogy én csak azt tudom adni, ami nekem van. A Názáreti Jézus nevében kelj fel és járj.
1: Így van, az ékes kapuról van szó.
2: Ékes kapuról van szó. Igen, gyönyörű történet. Ez is, de hát ti konkrétan ezt élitek meg, Laci.
1: Így van, és nagy öröm számomra, amikor hívnak, és hát egy hónap egyszer sikerül bizonyos vidékekre eljussak, főleg a Csíki medencében, ott van egy nagyon erőteljes roma közösség, hát Isten vezérelt oda, azt is elmondom, és pont igyekeztem Székelyföldre, és imádkoztam az úton, Uram, tele voltam mindenféle cuccokkal, Uram, hová vezette? Kinek juttassam el? Én mindig azért kikérem Istennek a vezetését, és hát nem mentem 100 métert az autóval, egyszer csak hallottam, és megdöbbentem, hogy tér le jobbra, és letértem.
2: Igen.
1: Egy keskeny, a főútról, egy keskeny kis utcába, és láttam egy embert, aki túl egy patakon ott áll, és intek neki, hogy az Úr Jézus nevében elfogadjátok ezt a kis dolgokat. És átjön a patakon, és rám néz, bemutatkoztam, mondtam, hogy pásztor vagyok, azt mondja nekem, Tibinek hívják, azt mondja nekem, elfogadjuk, de tudod, 2 éve kérünk, hogy Isten küldjön hozzánk egy pásztort. Két éve, egy páran meg voltak térve, de olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok, és az annyira egy Isten által kitervelt és irányított, és az ő szerénységükben, az ők módjukon fóházkodtak Istenhez, és engem küldött oda. Úgyhogy...
2: És azóta visszajársz?
1: Minden hónapban. Sőt, még börtönbe is járok, ahol közülük is vannak, mert vannak,
2: igen.
1: És igazságtalanul bekerültek a börtönbe. Tehát vannak nagyon, nagyon nehéz helyzetek. De még onnét is azt látom, hogy onnét is az az elültetett mag, az folyamatosan gyümölcsözik, és 8 évre vannak elítélve.
2: Igazságtalanul?
1: Igazságtalanul.
2: És hogy viselik így, hogy hitre jutnak?
1: Hát hitre jutottak, még nem voltak bemerítkezve, az evangéliumot hirdették, de olyasmivel gyanúsították meg, és hamus tanúk által, ami tényleg borzalmas. És bizony 8 év.
2: Az nagyon hosszú.
1: 4 ember.
2: És szolgálsz feléjük.
1: Így van. És a családjaim felé is nagyon-nagyon nagyon kell.
2: Reményt adni, gondolom.
1: Gyermek. Igen, de mindegyikben ott van a kicsirázott mag, az, ami növekszik, ami kezd ugye szárba szökkenni, és ami aztán meghozza majd a gyümölcsöt.
2: Nagyon erős szívvel kell élned, hogy ezt a nagyon komplex szolgálatot ennyi szolgálati ajándékkal te tudd vinni úgy, hogy közeledsz a 70-hez azért, ami számomra megdöbbentő, mert amikor itt az előbb készítettük a fényképeket a social media felületre, erről beszéltünk, és én megrökönyödtem. Nem szabad kihagyni azt sem, hogy te románok felé is szolgálsz.
1: Így van.
2: Na, ezt az utat hogy kell bejárni? Az ő szívükhöz hogy kell kapcsolódni neked, erdélyi magyar pásztorként?
1: Igen. Tehát pont az elmúlt héten, hát nekem vannak szellemi gyermekeim, ugye, és szolgáltam felé, felnövekedtek, és de ők is, közülük többen is tékozlásban mentek el, de ők mindig tudják és érzik azt, hogy ki az ő szellemi atyuk, és mindig bármilyen nehéz helyzetben csak hozzám jönnek. És pont az elmúlt héten az egyik megkeresett hívott, hogy különben járnak most már egy román gyülekezetbe, igen, beépültek oda, de azt mondja, te vagy a mi szellemi atyánk, nézd, itt van az apusom halálán, gyere el és imádkozz érte a kórházban. Persze nekem nincsenek fenntartási. Ha kérnek, ha barátjáért kér, ha valaki jön, és az ő barátjáért kér, akkor abszolút mozdulok, mert az igen mondja,
2: igen,
1: hogy ha szükségben kerül, akkor menj el. El is mentem, bent a kórházban, hát veséje le volt teljesen állva, telt meg vízzel, és hirdettem neki az Isten evangéliumát, és számomra nem döbbenet, de a család, aki ott volt, arra nagy döbbenet volt, hogy rögtön igent mondott rá, és rá 3 napra.
2: Elment.
1: Nem.
2: Hanem?
1: Meggyógyult. Meggyógyult.
2: Ó, te jó ég, dicsőség az Istennek. Ugye a hallgatóim számára már teljesen világos. Bárhol hallgatnak a Mannán, a Riveren, vagy a Spotin archívumban, hogy a kereszténység az nem vallás, hogy a kereszténység az egy életforma, az egy hitrendszer is. Laci, ugye kimondhatom, hogy ez egy nagy kaland az Úr Jézussal. Hogyha vele gondolkodunk, imádkozunk és figyelünk az ő mozgására, akkor megtapasztaljuk azokat az elementáris történeteket, meg csodákat, amiket te is.
1: Így van.
2: Már említetted egyébként az én kedvenc levelemet a Bibliából, amit Pál apostol az Efézus beliekhez írt, a 4. fejezetet kiemelted, és igen, ott van szó a szolgálati ajándékokról. Én nem is tudom, hogy te ezek közül melyik nem vagy, mert azt mondja itt Pál, hogy az Isten adott némelyeket apostolokul, némelyeket profétákul, némelyeket evangelistákul, ugye akik a jó hírt viszik, Jézus munkásságáról beszélnek, némelyeket adott pásztorokul és tanítókul, azért, hogy a szenteket tökéletesítsék, a szolgálatot munkálják, Krisztus testét építsék, stb. Na, apostol vagy, gyülekezeteket alapítasz, plántálsz. Evangelista vagy, megosztod a jó hírt. Szerintem te olyan vagy, mint Süveges Imre apostol, nem tudsz nem beszélni arról, hogy mit tett és mit tesz Jézus. Jól látom, én így ismerlek. És vagy pásztor is, meg bibliatanító is, hallotta már tanításaidat, egyetemű számomra, hogy tanítói ajándékod, isteni képesítésed is vagy. Van. Profétának is felkent az Úr?
1: Igen.
2: Ez aztán egy ne haragudj, hogy kimondom, de azért ez egy nehéz élet. Áldott, de nehéz, Laci.
1: Az Isten igé azt mondja, hogy az én igám könnyű és gyönyörűséges. Nem fogok vinni, és nem akarok vinni olyan igát, amit nem az Úr ad hozzá erőt.
2: Igen, újabb nagy bölcsesség. Köszönöm. A magyar eklézsiában, legalábbis itt, az országon belül, nagyon vitatott téma a 2 szolgálati ajándék, apostol és próféta. Nálunk az Omega hálózaton belül ez természetes. Definiálnunk kell valahogy megfogalmazni, behatárolni, hogy milyen feltételeket támasztott anno, vagy milyen feltételeket támaszt most az Úr Jézus egy apostollal szemben, és kik a próféták. Az írásban olvassuk, hogy az apostol és a próféta együtt kell, hogy működjön. Na most nálad, akinél minden ajándék együtt van, figyelj, ezt itt tiszta vizet kell önteni a pohárba, hogy te hogy működsz, és tulajdonképpen mik ezek a szolgálati ajándékok.
1: Tehát elsősorban ezek a szolgálati ajándékok, ahogy mondja, ez ajándék, de ugyanakkor azt mondja az Isten igéje, hogy a szolgálati ajándékokat Isten válassza ki. Uh-huh. Tehát ez nem emberek válasszák, hanem Isten hívja el őket, felkészíti őket, majd ugye használja erőteljesen őket. Én úgy gondolom, hogy az egyházban elfogadott ajándék, úgymond a tanító, pásztor, meg igen. evangélista.
2: Ez igen.
1: Ezen nincsen vita, hanem a prófétai, apostoli szolgálati ajándék körül van vita. Pedig nem kéne legyen, mert az Isten igéje ugyan itten az Efézus 4-ben 11-14-től elolvassátok, én csak összefoglalom.
2: Igen.
1: Azt mondja, rendelt Isten, rendelt, uh-huh. adott más fordítások szerint. Ezeket azért adja, hogy felkészítsék a szenteket a szolgálatra, hogy eljussunk mindnyájan a hitnek és Krisztus megismerésének a teljességére. Meddig tart ez? Megkérem a hallgatókat, kedves testvéreimet is, nézzék meg figyelmesen, meddig ad Isten, meddig rendel Isten ezeket a szolgálati ajándékot, főleg az apostoli, prófétai ajándékot, mert ez olyan, mint a testnek a két lába. Tehát, mint két láb, az egyik az apostoli, a másik a prófétai. Enélkül nem áll a test.
2: Aha.
1: Ezért nem áll a test. És ezért fontos dolog, hogy ott az Efézus 4-ben egyszerű fordítás, Károli fonás, meddig ad, ameddig mindnyájan eljutunk a hitnek és Krisztus megismerésének a teljességére, az érett férfikóra, ameddig mindnyájan Krisztushoz hasonlóvá válunk.
2: Hú, nagyon jó. Hogyan tud ez a két láb jól együttműködni, hogy ne akarjon az egyik előre szaladni, mondjuk? Vagy ne akarja az egyik befékezni a másikat?
1: Így van. Tehát én úgy gondolom, hogy az apostoli szolgálat magába kell foglalja bizonyos szinten a prófétai szolgálatot is. Tehát az egyik, ha egy apostoli szolgálati ajándék vagy, mert Isten erre választott ki, elhívott, majd felkészített és kibocsátott, hogy végezd ezt a munkát.
2: Vagyis alapíts gyülekezeteket,
1: van,
2: ugye ez erről szól.
1: Meg ugyanakkor nagyon fontos dolog, hogy az apostoli szolgálat lehet függőleges irányú, de lehet vízszintes irányú is. Tehát a vízszintes irányú apostoli szolgálat kapcsolatokat épít. Kapcsolatokat épít, tehát gyülekezetek, felekezet között, emberek közötti kapcsolatokat állít. Én mind a kettőben aktiválok.
2: Igen.
1: Egyrészt ugye arra használ Isten, hogy eljussunk mindnyájan a hitnek és Krisztus megismerésének a teljességére, az érett férfikóra, de ugyanakkor az Úr a szívemre helyezte a Krisztus testének az egységét,
2: igen.
1: az egybeszerkesztést. Ugye ezért Erdély Akola neve,
2: igen.
1: amúgy ugyanarról beszélünk mi is, ugye, mert az Omega részese vagyunk,
2: igen.
1: csak az erdélyi kulturális realitásokat is átnézve, azért itt Magyarországon bátran kimondhatjuk azt a Mikeás 2-t, amit Imre mindig képvisel, és amit ő kapott. Mi is egy akóról beszélünk, ő is egy akóról beszélünk, de nálunk kulturálisan még azért vannak nehézségek, és ezért fontos dolog, hogy olyan apostoli szolgálók legyenek, mint ahogy Pál apostol is volt. Ő nem csak a új gyülekezetet alapított, hanem ő képviselte a teljes írást azok felé is, akiket nem ők alapított.
2: Így van, igen, igen.
1: Tehát római gyülekezet, ott vannak, és jó pár gyülekezet, nem ő alapított, de a szolgálati ajándék nem csak egy bizonyos felekezet felé, gyülekezet mozgalom felé van, hanem Krisztus testében kell képviselje az igazságot szeretetben.
2: És mit tudhatunk a függőleges apostolságról, amit említettél?
1: Tehát a függőleges apostolok, ők kapták azt, hogy valóban új gyülekezeteket alapítsanak.
2: Oké.
1: Tehát kizárólagosan, de vannak kapcsolatépítő apostolok is, és ezeknek a szolgálatoknak az a célja, hogy Krisztus teste egységbe eljusson. Tehát ezt képviseljük.
2: Akik a magyar eklézsiában az apostolság ellen beszélnek, nem fogadják el, azt mondják, hogy a feltételeknek azért nem tudnak eleget tenni a ma emberei, mert hogy nem látták, nem ettek, ittak, jöttek, mentek Jézus Krisztussal, nem látták a saját szemükkel, a feltámadott Jézus sem, ami ugye az első kis csoportra, az első apostolokra jellemző. Na nekik mit mondasz, hogy, ha rövid választ kéne adni, vagy reakciót?
1: Hát azt mondom, hogy tényleg az első oszlop apostolok, akik ott voltak, szemtanúi voltak, azok valóban oszlop apostolok, de ugyanakkor az új szövetség legalább 27 apostolról beszél. Többek között, akik apostoli munkát végeztek.
2: Igen, igen.
1: Csak gondolunk arról, hogy apostolok szülnek apostolokat.
2: Bocsáss meg, hogy megakasztalak. Tehát a felkenetés is így történik, hogy ha valaki kap egy apostoli palástot, az az ember már fel tudja kenni, meg tudja szülni szellemben a többi apostolt?
1: Így van.
2: Tehát így ez így
1: van.
2: Kell, hogy történjen? Hát protokoll?
1: Igen, elsősorban Isten kiválasztása az a legfontosabb, de mindig a nagyobb áldja meg. Én úgy nem nagyság, most jól értsük, hanem ugye az, hogy valóban az ember az előttem jár. Ugye Imre apostoli szolgálata is, ha már sokkal fiatalabb, mint én.
2: Igen,
1: de
2: igen.
1: Én mindig feltekintettem rá, mert tudtam, hogy általa úgymond rám ragad egy olyan kenet, ami valóban kibontakozik majd a későbbi szolgálatom folyamán.
2: Okay.
1: Tehát mindig a nagyobb áldja meg a kicsit. Visszatérve arra a kérdésedre, hogy mit üzenek.
2: Igen.
1: Hát az üzenetem az az Efézus 4, amiről beszélek, igen. Hogy meddig adatnak ezek.
2: Igen.
1: Hát addig, ameddig eljutunk. Minnyájan. És minnyájan Krisztushoz fogunk hasonlítani. Tehát, ha belenézünk, ugye az Úr testvére is, Jakab is egy apostoli szolgáló volt. Tehát én hiszem azt, sőt, a mostani időkben egyre inkább eltolódik az apostolság fiatalok felé. Mert ugye Pál apostol mondja Timóteusnak, hogy a tőlem hallott dolgokat add át, mondja Timóteusnak és Titusnak, mondja, add át megbízható emberekre. Tehát ő, mint apostol, ugye átadta az ő szellemi gyermekeinek,
2: igen.
1: De amint lássuk, Timoteust már kiküldte ő, hogy menjen, kenjen fel vezetőket, pásztorokat, ifjúsági, tehát vezetőket.
2: Igen.
1: Tehát a kora ellenére egy olyan küldött lett, mert az apostoloszó igazából küldött, azt jelenti, hogy egy bizonyos munka elvégzésére felkent apostoli szolgáló. És őt bátorítsa, hogy adja ő is tovább ezt, és én úgy hiszem most jelenleg, és ez van a szívemben, azért elmondhatom, hogy itt Magyarországon, azért az apostoli szolgálat, hála Istennek, kezd teljesen helyreállni. Hmm. Egyre többen ismerik fel azt a küldetést, amit Isten nekiük adott, és amire használta őket Isten. Erdélyben még sajnos el kell mondjam, hogy ez a szolgálati ajándék nincs kibontakozóva. Én nem tudom, Erdélyről beszélek, Székelyföldről és Kalotaszegről, tehát ez a szolgálati ajándék el van utasítva a Krisztus testétől, és ez nekem egy különleges küldetésem, hogy ezt Isten helyre akarja állítani. És én már látom az én apostoli csapatomban, azokban a városokban, ahol szolgálók, és ahol omega gyülekezetek, igen. Is vannak, de ettől függetlenül nem minden gyülekezet omega gyülekezet, de újból és újból felhívom a figyelmüket, hogy égetően szükség van, hogy helyreálljon az apostoli szolgálati ajándék ezeken a helyeken is. És én már látok legalább 2 középkorút,
2: igen.
1: És látok legalább 3 ifjúkorút, akik hiszem és vallom, hogy erre a szolgálatra vannak elhívva. És
2: legyen úgy, ámen, ámen. A másik vitatott szolgálati terület a prófétaság.
1: Igen.
2: Hogyan tudja egy proféta, egy Isten által kiválasztott proféta gátolni és hogyan tudja segíteni az apostolok munkáját.
1: Igen, igen. A profétai szolgálati ajándék is nagyon, nagyon le volt járatatva.
2: Ez így van, így van. Nem csak nálatok, hanem itt az anyaországban is.
1: Abszolút, le volt járatatva, de azért, mert van hamis, vagy nem jól, úgymond kezelt prófétai ajándék, az nem azt jelenti, hogy nincs igaz. Ezért fontos dolog, hogy azért az apostoli szolgálat mellé oda kerüljön az a láb is, ami őt is egyensúlyba
2: fogja tartani. Hát ez az, igen, és együtt tudjanak megfelelő ütemben járni.
1: Persze, mert a prófétai szolgáló, ugye, az előre lát dolgokat, előre hal dolgokat. A prófétai szolgálati ajándék az a szívében hordoz egy egész látást, amit át tud adni akár az apostoli szolgálónak is, mert mind a kettőre szükség van, nagy szükség van. És én úgy hiszem, hogy ezek, ha harmóniában, egyetértésben tudnak kerülni, akkor maga az az ige, amikor azt mondja, hogy felépítem, ugye az én egyházamat,
2: igen,
1: ugye a proféták és apostolok alapkövén, lévén a szegeletkő, a kezdet és a vég az Úr Jézus Krisztus.
2: Így van.
1: Tehát enélkül nem fog felépülni, nem tud érettségre jutni az egyház. Az ördög ezért támadja ezt a két utolsó szolgálati ajándékot, mert tudja, hogy ezek, ha felállnak, akkor ezek győzelemre viszik az egész egyházat.
2: Az egész
1: egységben, egységben hozzák a Krisztus testét.
2: Tudod, számomra ez a kettő szolgálati terület a két erőközpont.
1: Így van.
2: A mennyből átvett látása egy prófétának és a bátor szív, és egy alázatban tartott szív, amivel egy apostol kimer mozdulni,
1: így van,
2: és területeket meghódítani. Tehát ez a két erőközpont, ha akár ez egyik, akár a másik nem működik, akkor nagyon gyorsan átmegyünk vallásosságba, naftalin szagú, bocsássa meg, akit nem akarok senkit megsérteni, de naftalin szagú és nem élet illatú életbe. Már említetted, és nagy örömmel hallgattam a fiatalok felé való szolgálatodat, és bár már többször beszéltünk arról, hogy nyugdíjas vagy, de nem a szolgálatban vagy nyugdíjas, tehát téged abban nem lehet nyugdíjazni szerintem. A szolgálati átadás, átvételről, a fiatalokhoz kapcsolódásról egy kicsit abból az aspektusból beszélgessünk már így az interjúnak az utolsó szakaszában, hogy van ennek erdélyi jellegzetessége? Lehet, hogy rossz a kérdés, bocsáss meg ezért.
1: Tehát az ifjak felé elsősorban én Erdélyben ezt képviselem, de hiszem, hogy megállja helyét itt Magyarországon is. Tehát elsősorban Isten egy apostoli szolgálat, de nyugodtan állítom azt, hogy a többi szolgálati ajándékat is el akar juttatni Isten egy atyai szívű szolgálatra. Legyen apostol, van elhívás, kiválasztás, felkészítés, de Isten át kell formálja annak a szolgálati ajándéknak a szívét, az evangélistának is a szívét, a pásztornak is a szívét, a tanítónak is a szívét, hogy atyai szíve legyen. Vagyis az atyai szívű, az atyasság helyreállítása az egyházban kulcs. Az atyasság nélkül nem tudjuk elérni a fiakat. És én hiszem, és visszatérve az iFestre, az ifjúság felé való szolgálatra, Isten kegyelméből megadta, hogy a házamnál növekedett az utóbbi 4-5 évben, ki ott laknak nálam,
2: igen,
1: egyetemisták, és Isten gondviselése volt, hogy pont hozzám kerültek, elfogadtam, befogadtam őket, és az elmúlt 4-5 év azért bizonyságot tett arról, hogyha én atyai szívvel, ahogy mondja Malakiás könyvében, hogy az atyák szívét a fiakhoz, és a fiak szívét az atyákhoz, de én meg vagyok győződve, hogy elsősorban az atyák szívét kell Isten az ifjak felé fordítsa. Nem fordítva.
2: Én is így gondolom.
1: Tehát, ha ők felismerik azt az önzetlen, ugye az atyai szív, ami általuk kisugárzik, akkor ők önként fogják fogadni ezt az apostoli ajándékot, vagy bármelyik szolgálati ajándékot, mert ráéreznek, hogy az atya szívét közvetítsük feléjük. És rájönnek arra, hogy ők nem is akarnak nélkülünk cselekedni, hanem mert az atyák szülik a fiakat.
2: Igen.
1: Ez az egész egyházban is nagyon fontos dolog, hogy ez az atyaság ugye megmutatkozzon, hogy az egység létrejöjjön az ifjak és az idősek között.
2: Azt mondhatja most a hallgatónk, hogy ez nagyon szép, Laci pásztor, amiről beszélsz, és bárcsak, adná az Isten. Na de mi van a nőkkel? Hol a helyük ebben az atyaság-fiúság kapcsolódásban a nőknek?
1: Igen, hát Isten kegyelméből én azt tudom mondani, hogy Jézus Krisztusban, hát Isten akaratában, ugye eljön az az idő, amikor előállnak, úgymond, a atyai szívű női szolgálók is. Ami arról szól, hogy Krisztusban nincsen férfi és nincsen nő. Krisztusban nincsen görög és nincsen zsidó. Én hiszem azt, hogy az egyházban is jó dolog, hogyha a nők, úgymond férfiak befedezésében vannak, de eljön az idő, amikor kell segítsük a nőket is, hogy ugye azért ezen vitatkoznak sokan, hogy voltak például nők apostolok. Az én véleményem az, hogy igen, voltak.
2: Haszta.
1: Voltak. És ez egy külön téma, ez egy tanítás, de voltak. Férfiak befedezéséből nőttek ki olyan szolgálati ajándékok, amikre szükség van. Ugye csak emlékszem, vagy a prófétálás szolgálati ajándéka, ugye maga Fülöpnek is volt 4 lánya.
2: Így van.
1: És Fülöp evangélistaként kezdte, amikor kiküldte az Úr a pusztában, igen, találkozott ugye a kincstárnokkal, utána pedig elragadtatott és letétetett egy másik városban, de eljött az ideje annak, amikor Cezáriában, ugye ő evangélista ajándékként indult, de Cezáriában már apostoli szolgálóvá vált, mert ott alapított egy nagyon jó gyülekezetet, és a támogatói érdekes, hogy pont a 4 lánya volt.
2: Így van.
1: Tehát én úgy gondolom, hogy kell a befedezettség, de fel kell szabadítani a nőket is. Tudom, hogy ezen most elővesszük, hogy mit ír az írás. Én azt mondom, hogy Krisztusban érettségre jutott hölgyeket valóban Isten akar és tud használni.
2: Amikor arról beszéltél, és arról beszél az írás, hogy Krisztusban nincs férfi és nő, nincs görög és zsidó, ugye nem a nemi identitásra és nem a nemzetiségre, meg nem a nép nemzeti hovatartozásra gondol az Úr, hanem az írás, hanem arra, hogy Isten gyermekek vagyunk.
1: Van,
2: jól látom ezt?
1: Van.
2: Csak nehogy félreértsék itt a hallgató.
1: Igen, ez nagyon-nagyon jó, és ezt ki is szeretném hangsúlyozni, hogy itten érett keresztényekről beszélünk. Érett nőkről, érett férfiakról. Az én áldott feleségem az egyik ajándék, ugye, és mai napon is befedezés alatt, de tanít. Pedig ugye azt mondják, hogy nem engedett
2: a
1: egyházban a nőknek a szolgálat. Én Krisztusban, felnőtt korban, érett korról beszélek, amikor már nincsen férfi és nincsen nő. Nem fizikailag beszélek, hanem szellemileg. És majd a mennyben meg fogjuk látni, hogy nincsen férfi, nincsen nő. Én most szellemi ajándékról, szellemi szempontból beszélek. És nagyon fontos dolog, hogy amikor érettségre jutnak a nők, akkor ne a nőiességet lássuk benne, hanem a Krisztust, aki eljutatta őket a felnőtt érett korra.
2: És Krisztusnak azokat a tulajdonságait, és az atyának azokat a tulajdonságait, amiket a férfiakba nem helyezett bele. Mert ugye pont olyan tulajdonságokkal vagytok ti megáldva, ami megtalálható az atyában, de azt például mi nem kaptuk meg, mi nők. És így olyan gyönyörű ez az egység, hogy férfivá és nővé. Mert így a mi egységünkben jelenik meg az atya természete.
1: Így van. Így van, és soha ne felejtsük el, hogy Ádámból kivette Isten az oldalbordát. És ezt azért tette, mert szükség van nőkre a szolgálatban. Én nagyon-nagyon tisztelem a női szolgálókat. Én hiszem, hogy befedezés alatt növekednek fel, de eljön az idő, mint az ifjakat, hogy ki kell engedni őket. Fel kell szabadítani őket a szolgálatra. Ismétlem, befedezés alatt kezdik, de utána felnövekednek, és valóban éretté válnak, és valóban szellemi keresztényeké válnak, mert azért az ige beszél testi keresztényekről, és beszél szellem által vezérelt keresztények. Hát aki szellem által vezérelt nő, erre mondtam én, hogy nincsen férfi, és nincsen nő.
2: Így van. És lehet profétálnia, lehet tanítania, lehet vezető abszolút. Bárhol, a világban és az egyházban is. El nem tudtam képzelni azt, hogy ez a beszélgetés ebbe az irányba fog kanyarodni, de nagyon köszönöm. Jó. Ez egyfajta, személyesen azt remélem, hogy nagyon sok hallgatónknak a Mannán és a Riveren is ez egyfajta feltámadás és felismerés, hogy tényleg semmiféle megkötözöttség és semmiféle vallásoskodás nincs abban, ha valaki Krisztust követi, hanem egy felszabadult élet nőként és férfiként is. Jó. Ez a beszélgetés először a Mannán és a Riveren is áprilisban úgy húsvét körül lesz hallható. Természetes, hogy így az utolsó pár percben szót kell ejteni a kereszténység egyik legnagyobb ünnepéről. Beszélgessünk egy nagyon röviden arról, hogy hogyan ünnepeltek ti Erdélyben, most mi a terv. Szeretném, ha egy kis üzenetet átadnál a hallgatóknak, hogy hogyan ünnepeljék a nem nyuszit idén áprilisban.
1: Én hiszem, hogy a húsvét ünnepe, ugye amit megtartunk évről évre, az emlékeztet bennünket mindenkor arra, hogy valóban Jézus Krisztus meghalt a kereszten a mi bűneink bocsánatára, de fel is támadt, és mondja az 1 Timóteus levél első részében, mondja világosan, hogy Pál apostol által az Úr, hogy bárcsak mindenki elismerni, és elfogadná, hogy Jézus Krisztus azért jött erre a világra, hogy a bűnösöket megmentse, akik közül az első vagyok én, mondja Pál apostol, mert én üldöztem Isten egyházát. Tehát figyeljük, azt mondja, elismerni, de elfogadná. Tehát különbség van, ugye felismerni, igen, és ünnepelni, úgymond hagyomány szerint is azt, hogy Jézus Krisztus a megváltó, Jézus Krisztus az, de ezt el is kell fogadni, magadévá kell tenni. Tehát ugye sokszor elmegyünk különböző feszület vagy kereszt előtt, Erdélyben különleges szokás, hogy keresztet vetünk, de vajon megálltál a keresztnél? Tehát azt el is kell fogadni, a kereszt az életet hoz be. Igazából elismerni és elfogadná, hogy Jézus Krisztus az ő megváltója. Ez minden egyén számára egy olyan pillanat, amikor ő kell eldöntse azt, hogy el is fogadom a Krisztust, nem csak hiszem azt, hogy ő meghalt a bűneink bocsánatára. Az elfogadás teszi élővé a keresztet a te életedbe. Mert a keresztről szóló beszéd bolondság azoknak, akik elvesznek. De nekünk, ugye, akik hiszünk ebben, Isten ereje. Bejön a Szent Szellem ereje. Megelevenít bennünket. Különbséget kell tenni, úgymond azokban, akik tartsák a húsvétot, és bizonyos szempontból felismerik az igazságot, de személyessé kell tenni azáltal, hogy igen, én is bűnben születtem,

0: Én mindig Istentől kapott bölcsesség szerint úgy látom, hogy arra kell rákapcsolódni, úgymond a hagyományos kereszténységben élőknél, amit ők nem tagadnak. Tehát ők nem tagadják, hogy megváltó született karácsonykor, ők nem tagadják azt, hogy húsvétkor Jézus Krisztus meghalt. Ugye most nem megyek bele a pünkösdbe is,
1: persze,
0: hanem ők gyakorolják ezt. Mi nem ellenük kell beszéljünk, hanem rákapcsolódni erre a bibliai igazságra.
1: Mekkora diplomata és, vagy? Ez diplomácia.
0: Igen, Istentől kapott bölcsesség, hogy ne valaki ellen, hanem ezeken a pontokon rá lehet kapcsolódni az emberek életére. És megkérdezni azt, hogy ő valóban, ha ebben hisz, akkor mostanakkor kapcsolódjon rá hittel, és vallja meg, és fogadja el az ő személyes életére is ezt a dolgot. Rengeteg ember változott meg így. Rengeteg. Tehát egyszerűen, ha mi a vallásuk, hagyományok, szokásuk ellen beszélünk, akkor lehúzzák a
1: dolgot.
0: De amikor azt a bibliai igazságot, amit ők is elfogadnak bizonyos szinten, azért mennyei bölcsességgel úgy tálaljuk, igaz, hogy nekiük is szükségük van erre. Hogy ők döntsék, hogy valóban legyen a feltámadás ünnepe, ugye az ő szellemüknek is a feltámadás.
1: Amen. Amen. Én nagyon áldott rákapcsolódásokat kívánok sok-sok embernek, akik felé szolgálsz te és a szolgatásaid, meg családtagjaid is. Mondanál egy rövid áldást a hallgatóinkra most így a beszélgetés zárásaként.
0: Igen. Uram, én hálát adok neked azért, hogy a hit hallásból van. A hallás Isten igéje által. Uram, én hálát adok, hogy megvan írva te igédben, hogy hogyan hívják segítségül azt, akiről ők nem hallottak. Hogyan kérjék a segítségét arról, akiről nem hallottak. Uram, az Úr Jézus Krisztus nevében én most szólok, Uram, hogy nyíljanak meg a szemek, hogy meglássák a menny dicsőségét, Uram, ami lejött erre a földre, Uram. Pont húsvét küszöbén azt kérem, hogy hadd, Uram, hogy lássanak szellemi szemeikkel, Uram. Nyisd meg, Uram, a szíveket, Uram, hogy befogadják, Uram, azt az igazságot, akit te vagy, Úr Jézus Krisztus. Hogy valóban, Uram, ez az életet hozó mag megfogadjon az embereknek a szívében, és gyümölcsöt teremjen 30, 60 és 100 annyit. Uram, azért imádkozok, hogy legyen fülük a hallásra. Uram, hadd, Uram, hogy az evangélium ereje megérintse, Uram, az egész személyiségüket, hisz minden embernek a belsejében van egy üres tér, Uram, amit csak Krisztus tud betölteni. Ő adhat csak békességet, Uram. Én megáldom a hallgatókat, Uram, hogy valóban, Uram, az életnek a beszéde elvégezze mindazt, amire te elhívtad őket, Uram, az örök életet, Uram. Te add meg nékik, Uram, az Úr Jézus Krisztus hatalmas nevében. Áldást mondok, Uram, Uram, minden egyes hallgatóra, hogy valóban, Uram, ez a közeledő húsvéti ünnepkor minél több ember szívében megszülessen a Krisztus a benne való hit által. Mert azt mondtad Pál apostol által, hogy íme titkot mondok néktek. Krisztus bennetek él. Vajon bennetek él? Én azt kívánom, hogy fogadjátok be őt. Fogadjátok el őt az Úr Jézus Krisztus nevéért. Amen.
1: Amen. Laci pásztor, köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
0: Amen, így legyen. Én is köszönöm, hogy befogadtatok, elfogadtatok, és bátorítom a hallgatókat, én személyesen is, de sokszor meghallgatom ugye az itt elhangzott igéket, és én hiszem, hogy ez nagy áldás, ez a rádióadás úgy Erdélyben, mint egész nemzetünk számára.
1: Dicsőség
0: ezért legyetek Istennek. Áldottak.
1: Köszönjük.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Megkapja Magyarország az uniós pénzeket, nem drágul a taxizás Budapesten. Holnap többfelé lehetnek záporok viharos széllel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Megállapodott a magyar kormány és az Európai Bizottság a befagyasztott uniós források feloldásáról. Összesen 16,4 milliárd euróról van szó, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter közölte, a feloldott forrásokat egyebek mellett a gazdasági növekedés, versenyképesség, kis- és középvállalatok támogatására, munkahelyteremtés ösztönzésére fordítják, valamint a lakhatási és a stabil költségvetés és korrupció ellenes harcra is jut pénz. A Fidesz követeli, hogy azonnal hozzák nyilvánosságra a brüsszeli paktum titkos részét. Az ellenzéki párt egyúttal tiltakozik amiatt, hogy a miniszterelnök korrupcióval vádolja az előző kormányt. Partnerséget ajánlott a Tisza kormánynak a főpolgármester. Karácsony Gergely a fővárosi közgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában azt mondta, szeretnének együttműködni az új kabinettel az ország talpraállításában. Hangsúlyozta, az új kormánytól azt kérik, hogy a Budapestre és az önkormányzatiságra vonatkozó programját a fővárossal közösen hajtsa végre. A kormány visszaadná a tantestületeknek a véleményezési lehetőséget az igazgatói pályázatoknál, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit a közösségi oldalán azt írta, augusztusban csak nem 450 intézmény vezetői megbízás jár le, ezért ezekre utólag kikérte a tantestületek véleményét, hogy minél jobb döntés szülessen. A miniszter fontosnak tartja, hogy a pályázók vezetői programját megismerjék az iskolák. Maradnak az eddigi árak a budapesti taxizásban. A fővárosi közgyűlés mai ülésén tárgyalták a városvezetés által indítványozott 27%-os emelést, azonban a testület elutasította a javaslatot. A képviselők ugyanakkor felkérték Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy a védett üzemanyagárak kivezetését követően, amennyiben a benzinár meghaladja a mostani szintet, tárgyalják újra a tarifadíjakat. Az országos mentőszolgálat is felkészült a labdarúgó bajnokok ligája döntő biztonságos lebonyolítására. A Puskás arénánál 35, míg a szurkolói zónákban összesen 27 mentőegység ügyel a szurkolók biztonságára, közölte az UMS szóvivője. Györfi Pál hangsúlyozta, az a cél, hogy a lakosság semmit ne érezzen a BL döntő okozta többlet terhelésből, ezért megerősített szolgálattal készülnek. Hozzátette, a mentőszolgálat mobil alkalmazásában egy digitális térkép is elérhető, amelyen bár ki megtalálhatja a legközelebbi mentőegységet. A rendőrség is fokozott jelenléttel készül a szombati sporteseményre.
0: Időjárás.
1: Marad a napos nyári idő, holnap délutántól északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki, a szél átmenetileg viharossá fokozódhat. Hajnalban 8 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 26 és 31 fok között várható. A hétvégén ismét 30 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Budapest Update István Dániellel.
1: Már is néhány klassz helyet hozok Budapest vonzás körzetéből, melyek tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthetőek. Budapest vonzás körzetében számos felfedezésre váró hely található, akik mind szuperek, akár fél vagy akár egész napos barangoláshoz. A Virav Budapest szedte össze ezeket. Már is itt van első állomásként Érd. Hiába van közel Budapesthez, vonattal körülbelül 30 perc, Érdet mégis gyakran mellőzzük, holott megéri eltölteni itt egy fél napot, mert biztosan találunk néhány érdekes látnivalót. Az Ófalu város részben például római kori hadi út maradványait és egy minaretet, ami 23 méteres tornyával a legkisebb hazánkban. Itt találjuk a Magyar Földrajzi Múzeumot is, ahol többek között zsugorított emberfejet is láthatunk, de a kertjében is sétálhatunk. A természet kedvelőinek ott van a Duna felett meredeken kiugró érdi magaspart, ahonnan csodás kilátás nyílik a folyóra. A nagyjából 1 kilométer hosszú part agyagból, homokból és márgából áll, szabad szemmel is jól látható, rétegei az egykor itt hullámzott tengerhelyén kiédesült pannontó üledékéből képződtek. Érdemes bejárni a Fundoklia völgy tanösvényét, melynek területén egykor mamutra, gyapjasorszarvúra és barlangi medvére vadásztak őseink, ma viszont már Natura 2000-es terület. Ha pedig Érd vadregényes oldalát is megismernénk, akkor a Belicai szigetet és a Kutyavár romjait keressük fel, utóbbi állítólag Mátyás király vadászkutyáinak adott otthont. A következő állomásunk a Vászrátóti Nemzeti Botanikus Kert. Romantikus néhol egészen vadregényes környezet fogad minket itt, a Vászrátóti Arborétumban, ami 27 hektárjával az ország legnagyobb botanikus kertje. A kacskaringos utakon andaloghatunk a hatalmas lombúfák között, megpihentünk egy tó melletti padon, megcsodálhatjuk a virágzó lótuszokat, miközben nem csak a növényeket, de a 19. században épített műromokat is felfedezhetjük. A kert története is ekkortól indul. 1871-ben Vigyázó Sándor vette meg a birtokot nász ajándékként feleségének, Podmanicki Zsuzsannának, végrendeletében pedig a Magyar Tudományos Akadémiára hagyta. Érdekesség, hogy a II. Világháború során szovjet katonák földbásott bunkerekben húzták meg magukat, az egyik legöregebb fa, egy hatalmas kőr is máig őrzi emléküket, mert a törzsébe baltával belevésték az 1945-ös évszámot. Annyi minden tartogat a látogatóknak ez a kert, az üvegházaktól kezdve a vízimalmon át a különleges növényekig, hogy bejárására érdemes egy teljes napot szánnunk. Irány Kisoroszi, Kisoroszit elsősorban a sziget csúcs miatt keressük fel, hiszen a Duna két ágának találkozásánál lévő rész igazi nyugalom szigeteként létezik az árnyas fákkal, a vízzel és persze a panorámájával. Jó időben mindig megtelik emberekkel ez a szakasz, de még így is megéri felkeresni, hiszen van itt piknikezésre és sétára is alkalmas hely, de még a Dunában is fürödhetünk. Sőt, a bevállalósok akár kempingezhetnek is itt. Érdemes egy rövid sétát tenni a községben is, majd felsétálni a 14 stációval szegélyezett lépcsőn a Kálvária dombra, ahol egy picike kápolnát találunk. Ez a turistáktól távol eső kis csendes oázis jó hely arra, hogy egy picit magunkra figyeljünk és megpihenjünk. Székesfehérvár egyik legkülönlegesebb látványossága a Bórivár, ami nem a középkorból maradt ránk. Építését 1923-ban kezdte Bori Jenő szobrász és építész, aki egészen haláláig, 1959-ig folyamatosan bővítette az építményt. A Bórivár akkorban még kevésbé divatos betonból készült, az ablakkeretek, az oszlopok, a korlátok, a domborművek egyaránt ebből az anyagból készültek. Díszítésként pedig olyan nem mindennapi dolgokat használt az építtető, mint kagylók, csigák, érmék, tengeri szivacsok vagy egy ágyúgolyó. Az épületben sétálva rengeteg szobrot, festményt találunk, de még szerelmes versek szövegeit is látjuk. Bori Jenő ezeket mind feleségének, Ilonának szánta, a szobrok többségét is róla mintázta. A Bori várma Bori Jenő leszármazottainak tulajdonában van, de múzeumként üzemel, nyitva tartási időben látogatható. Máig áll a Bajza utca egy szám alatt egy legendás ház, amelyben olyan hírességek laktak, mint Latinovics Zoltán, Harangozó Teri, Zalatnai Sarolta és még sokan mások, írja a Világ Budapest. A különleges garzóház város volt a városban, egy önálló köztársaság, ahová kisgyermekes családok nem tették be a lábukat. Semennyire sem illeszkedik a bérházas környezetbe a Bajza utca 1 és a Damjanics utca 24 sarkán álló garzonháznak nevezett 8 emeletes épület, amelyet 1965 és 67 között építetett kísérleti jelleggel 40%-os állami támogatással az OTP. Az idén ősszel az OTP örök lakás építési akciója keretében megkezdik a Gorki Fasor Bajza utca, Damjanics utca által határolt telken egy 8 emeletes garzonház építését. A nagy tömbben 150 egy szoba hallós és egy szoba hall hálófülkés lakást építenek, amelyet örök áron lehet megvásárolni. Az épület földszintjén éttermet rendeznek be, amely külső vendégek számára is nyitva lesz. A Gorki Fasor menti front előtt mintegy 30 méter széles parkot létesítenek. A garzonház építése körülbelül más fél évig tart. Az épületet Tóth István és Heihál Éva építészművészek tervezték, adta hírül az Esti Hírlap 1960. júniusában. A Garzonház, amelyet az Erit küszöbének is neveztek, az első Garzon lakásos társasház, azaz boarding house volt itthon. A lakáspolitikai kísérlet Nyugat-Európából, pontosabban Németországból eredt, ahol panziószerű lakhatási lehetőségekkel váltották ki a szobakonyhás, közös vécés, munkás és bérlakásokat. A 150 lakásos épület tervezésekor eldőlt, és az alapító okiratba is belefoglalták, hogy a lakásokba csak olyan fiatal, egyedülállók vagy házasok költözhettek, akiknek nincs gyerekük. Ha egy párnak időközben mégis gyermeke született, vállalniuk kellett, hogy kiköltöznek és új otthon után néznek. A Garzonház ugyanis olyan luxus ingatlannak számított, amely minden fontos szolgáltatást helyben, házon belül kínált a lakóknak, akár csak egy hatalmas szállodahajó. Ennek ellenére meglehetősen jutányos áron kínálták az ingatlanokat. 58 ezer forint befizetésével összesen 144 ezer forintért lehetett hozzájutni egy lakáshoz, a különbözetet pedig 20 év alatt kellett törleszteni. Nem véletlen, hogy csak nagyon nehéz volt itt lakást szerezni, talán ennek is köszönhető, hogy eleinte kizárólag hírességek laktak a Bajza utca egy szám alatt. A Garzonházban minden a kényelmes lakhatást és a pezsgő közösségi életet szolgálta, bár a lakások igen kicsik voltak, az épület szinte minden igényt kielégített, ami abban a korban valóban luxusnak számított. A földszinten helyezkedett el a központi társalgó, de minden emeleten volt egy tévészoba, valamint telefonkészülék, amelyről a ház portáját lehetett felhívni és rendelést leadni az étteremnek, illetve taxit vagy mentőt hívni. Működött a házban zeneszoba és könyvkölcsönző is. Főzésre alika volt gondjuk az itt lakóknak, a földszinten ugyanis egy étterem állt, ahonnan étellifter is fel lehetett hozatni a rendelést. Az étteremhez tartozó kerthelyiségben, a ház városligeti fasor felüli oldalán gyakran élőzene kíséretében táncolattak a vendégek, a lakók, a környékbeliek, illetve a diplomaták, akik rendszeresen jártak ide ebédelni. Az étteremnek saját együttese volt, akik hol jazz, hol slágereket játszottak. Mindezek mellett patyolat és egy kis OTP fiók is tartozott a Garzonházhoz. Több híresség is lakta a házat. A ház első lakója Rutkai Éva volt, akkor még Gábor Miklós feleségeként. Később olyan hírességek is beköltöztek, mint a tőzsdegurú és spekuláns André Kostolányi, a zeneszerző Pályer András, Csűrös Karola és Horváth Ádám, Toldi Mária énekes, Szendrő József színész, Pécsi Blanka, Latinovics Zoltán, Harangozó Teri, Zalatnai Sarolta és még sokan mások. Jó kis kiránduló tippek érkeznek, a Villa Budapest gyűjtött össze a Dunakanyarból néhány meglátogatandó helyet, ilyen például a Gálhegyi körtúra. A 10 kilométeres 3-4 óra alatt teljesítető körtúra központja Kismaroshoz esik közel. A leghangulatosabb, ha a Királyréti erdei vasút morgó állomásától közelítünk. Erős kaptatóval indítunk, ám a kilátás bőven kárpótol majd az izzadásért. A túra második részében amúgy is inkább ereszkedünk majd, néhány forrás és egy romantikus patakvölgy esik majd utunkba. A túrát elsősorban hűvösebb napokra ajánljuk, esős csúszós időben viszont inkább ne vágjunk neki. Irány a gyadai tanösvény. Vác közelében a Naszályhegy környékén vár bennünket ez a 6 kilométeres körtúra, amely a legkisebbeknek is hatalmas élmény lehet, amennyiben sikerül őket indulásra bírni, miután meglátták a bejárat közelében elhelyezett szuperjátszóteret. Persze nem kell kétségbe esni, mindenkinek marad ideje a szórakozásra, hiszen a túra mindössze 2-3 óra alatt teljesíthető. Két igazán érdekes attrakcióval találkozhatunk az elbűvölő környéken. Az egyik a túra középső részén található hosszú girbegurba palló, ami egy kicsit izgalmasabbá teszi a sétát, a másik az impozáns függőhíd a túra vége felé, ami egy szakadék fölött ível át. Ha már szakadék, akkor a következő a Vasas szakadék. Egyik személyes kedvencünk ez a kirándulás, amire ugyan rá kell szánni fél napot, ám az úgy fog elrepülni a sok festői látnivaló között, hogy észre sem vesszük. Először el fogunk haladni az Annavölgyi vízesés mellett, ami nyáron ugyan nem egy Niagara, de kellemesen hűsít, majd elérkezünk a sötét és drámai Vasas szakadékhoz. Innen erős kaptatón emelkedünk a Kőhegyi menedékházhoz, ahol igazi kiránduló ételekkel várnak, ráadásul lehet fizetni kártyával is. Nem messze a sajátos alakú gombaszikla és csodás panoráma fogad, majd szép erdei részen átérkezünk a János forráshoz, ahonnan könnyűszerrel visszasétálhatunk túránk kezdőpontjához. Kihagyhatatlan a prédikálószék. A Dunakanyar királynőjéhez legalább egyszer mindenkinek el kell látogatnia. Nem azt mondjuk, hogy egyszerű lesz, hiszen a sajátos alakú vadálló kövekig bizony fel kell kapaszkodni, de a sziklákról már igen szép a kilátás. A látvány azonban csak megerőlegezi azt a csodás panorámát, ami a 12 méter magas kilátóról tárul majd elénk. A 16 kilométeres túrára 6-7 órát érdemes rászánni, megfelelő erőnlét és a bokánkat fogó bakancs nélkül pedig semmi esetre se vágjunk bele. Irány a vöröskő a kistestvér. A vöröskövet a prédikálószék jóval könnyebben bejárható kistestvérének is nevezhetjük, a csúcsról elénk táruló páratlan panoráma miatt. A kaptatók ugyan nem maradnak el, de kicsit szelídebbek, a lefelé vezető úton pedig érdemes elidőzni a Reketyés tónál, ahol teknősökkel, siklókkal is találkozhatunk. A túra 2-3 óra alatt könnyedén teljesíthető. Sződliget szinte összeér a szomszédos Váccal, ahol a kedves barokk kisváros emlékei mellett egy nagyon szép és rendben tartott dunaparti sétányt is bejárhatunk. Érdemes azonban nem csak itt, hanem a várostól távolabb, a Gombáspatak környékén is körbenézni. Errefelé ugyanis olyan hangulat fogad minket, mintha egyenesen a Bridgertonba kerültünk volna. A hatalmas fák árnyékában kis erdei ösvényeken közelíthetjük meg a Liget horgásztavat, ahonnan hamar eljutunk a Hétkápolnához, ahol megtaláljuk a Mária forrást, amelyhez csodás gyógyulások kapcsolódnak. Bár csábító, nem ajánljuk a közelben található ártéri tanösvényt, aminek csak az eleje bíztató. Beljebb a pallók nagyon rossz állapotban vannak, így a kelleténél kicsit vadregényesebb az útvonal.

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Regionális hírek.
2: Fővárosi közgyűlés: egyelőre nem drágul a taxizás Budapesten. BL döntő: hatalmas tömeg érkezett Budapestre, jelentősen változik a közlekedés. Meredek számokat közölt a rendőrség a budapesti gyorshajtókról. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Nem emelkednek egyelőre a budapesti taxi tarifák, miután a fővárosi közgyűlés nem támogatta a városvezetés 27%-os díj emelési javaslatát. A kérdés azonban később ismét napirendre kerülhet. A közgyűlés pénteki ülésén a taxirendelet módosítása mindössze 5 igen szavazatot kapott. 3 képviselő nemet mondott, 19-en pedig tartózkodtak, így a javaslat nem ment át. Ennek következtében változatlanok maradnak a jelenlegi budapesti taxidíjak. A képviselők ugyanakkor elfogadták a Fidesz-KDNP módosító indítványát. Ennek értelmében, ha megszűnik a védett üzemanyagár, és az üzemanyag ára az E fölötti szintre emelkedik, akkor Karácsony Gergely főpolgármesternek rendkívüli közgyűlést kell összehívnia a taxi tarifák újbóli megtárgyalására. A közgyűlés egy másik fontos döntést is hozott. Elfogadta a mikromobilitási infrastruktúra egységesítéséről szóló előterjesztést. A változtatás célja, hogy rendezettebbé váljon a közösségi kerékpárok és rollerek használata, valamint javuljon a bubi rendszer elérhetősége a belvárosi és a sűrűn lakott városrészekben. Egyhangú támogatást kapott az a javaslat is, amely az akut lakhatási válságba került gyermekes családok megsegítését szolgálja. A tervek szerint a BMSK-i Szabadság Sugárúti intézményében 7 szobában összesen 28 férőhelyen biztosítanak átmeneti elhelyezést azoknak a családoknak, amelyek lakhatási problémák miatt kerültek krízishelyzetbe. A városvezetés szerint az új ellátási forma hozzájárulhat ahhoz, hogy a gyermekeknek ne kelljen elszakadniuk családjuktól, pusztán a lakhatás átmeneti megoldatlansága miatt. 10,000-ek érkeznek Budapestre a labdarúgó bajnokok ligája döntő miatt, ezért a főváros közlekedése teljesen átalakul a hétvégére. A BKK sűrített járatokkal, megerősített személyzettel és extra reptéri buszokkal készül a várhatóan mintegy 60,000 szurkoló fogadására. A Puskás Arénához vezető legfontosabb vonalakon, az M2-es, az M4-es metrón, valamint az 1-es villamoson a csúcs időszakokban akár 2-3 percenként indulnak a szerelvények. A Hősök terén rendezett szurkolói programok miatt az M1-es föld alatti is sűrített menetrend szerint közlekedik. A repülőtéri forgalom kiszolgálására a BKK jelentősen növeli a kapacitásokat. A 100E repülőtéri express és a 200E járatok május 29-e és 31-e között akár 2-3 percenként indulnak, a kiszolgálásba pedig 20-30 plusz autóbuszt is bevonnak. Az ideiglenesen megnyitott 1-es terminál és a belváros között külön járatok is közlekednek. A mérkőzésre szóló belépőjeggyel érkezők számára jó hír, hogy május 31-ig a teljes budapesti közösségi közlekedési hálózat díjmentesen használható, beleértve a 100E repülőtéri járatot is. A szurkolói rendezvények miatt több helyszínen forgalomkorlátozásokra kell számítani. A mérkőzés napján, azaz szombaton reggel 8 és délután 5 óra között a rendőrség lezárja a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtérre vezető gyorsforgalmi utat, amelyet ebben az időszakban kizárólag a közösségi közlekedés használhat. A BKK arra kéri a budapestieket és a városba érkezőket, hogy lehetőség szerint autó helyett közösségi közlekedéssel utazzanak, és indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi változásokról. A közlekedés megtervezésében a Budapest Go alkalmazás nyújthat segítséget. Kiemelt egészségügyi biztosítással készül az országos mentőszolgálat is a bajnokok ligája döntőjére. A Puskás Ferenc stadionban 35 mentőegység és 2 ideiglenes ambulancia vigyáz majd a játékosok és a szurkolók biztonságára. Emellett további 27 mentőegység teljesít szolgálatot a szurkolói zónák közelében, többek között a Városligetben, a Hősök terén, az Andrássy úton és az MTK stadionnál. Az érdeklődők az életmentő mobil alkalmazás digitális térképén is megnézhetik, hogy hol található a legközelebbi egészségügyi segítség. Meredek számokat közölt a rendőrség a budapesti gyorshajtókról. Bár tavaly jelentősen csökkent a halálos közúti balesetek száma Budapesten, a gyorshajtás továbbra is az egyik legnagyobb probléma a főváros útjain. A rendőrség szerint még mindig sokan tekintik versenypályának a közutakat, ezért folyamatosak az ellenőrzések és a razziák. A budapesti rendőrfőkapitányság beszámolója szerint 2025-ben 22 halálos közúti baleset történt a fővárosban, ami csaknem 42%-os csökkenést jelent az előző évhez képest. A személyi sérüléses balesetek száma is mérséklődött, miközben a rendőrség több 100 000 közlekedőt ellenőrzött az év során. A gyorshajtók kiszűrésére trafipaxokkal, mobil sebességmérőkkel és új rendszerekkel is oldáztak. Az év során csak az új berendezések több mint 256 000 sebesség túllépést rögzítettek 18 budapesti helyszínen. A sebesség ellenőrzések során összesen több mint 138 millió forintnyi bírságot szabtak ki. A rendőrség kiemelten figyelte az illegális éjszakai gyorsulási versenyeket is. Többek között a Váci úton, az Andrássy úton, a Soroksári úton és a Ferihegyi repülőtérre vezető úton is tartottak ellenőrzéseket. A razziák során számos szabálytalanságot tártak fel, több jármű forgalmi engedélyét is bevonták engedély nélküli átalakítás miatt. Nem csak a gyorshajtás okoz gondot a fővárosban, tavaly közel 19 000 esetben nem használták a biztonsági övet az autósok, jogosulatlan buszsáv használat miatt pedig több mint 5,4 millió forint bírságot szabtak ki. Az ittas vezetők kiszűrésére is nagy hangsúlyt fektettek, több mint 346 000 alkoholszondás ellenőrzést végeztek. Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány szerint a cél változatlan, elérni, hogy a jövőben senki ne veszítse életét közúti balesetben Budapesten. Ehhez azonban továbbra is szigorú ellenőrzésekre és a közlekedők felelősségteljesebb magatartására van szükség. A Rákospatak menti Bringa út is versenyben van az év kerékpár útja címért. Budapest egyik legzöldebb és legkülönlegesebb kerékpáros útvonala is esélyes lett az év kerékpár útja címre. A Rákospatak menti Bringa út 17. kerületi szakasza nem csak a természet közeli környezet miatt népszerű, hanem azért is, mert sokan a főváros egyik jövőbeli bringás fő útvonalát látják benne. A versenyt immár 7. éve hirdeti meg az Aktív Kalandor, amely olyan kerékpár utakat keres, amelyek nem csak közlekedési útvonalként működnek, hanem élményt és kikapcsolódást is nyújtanak. A nevezett szakasz a 17. kerületben található, ahol a Rákos Csaba utca és a Cinkota út között egy 3,2 km hosszú, jó minőségű aszfaltos bringa út vezet a patak mellett. A zöld környezetben futó útvonal mellett sportpályák és szabadtéri fitness eszközök is találhatók, ezért sokan sportolásra és kikapcsolódásra is használják. A szakemberek szerint a Rákospatakban jóval több lehetőség rejlik, mint egy egyszerű kerékpárútban. A tervek szerint hosszabb távon egy autómentes természetközeli zöld egészségút jöhetne létre, amely összekötné a külső kerületeket a belvárossal, valamint sport és kiránduló helyeket is könnyebben elérhetővé tenne. A fejlesztések ugyanakkor még hiányosak. Több szakaszon rossz minőségű a burkolat, máshol pedig egyáltalán nincs kiépített bringaút. Kőbánya és a 17. kerület között például jelenleg csak egy benőtt ösvényen lehet közlekedni. A Budapesti Közlekedési Központ tavaly új közbeszerzést írt ki a fejlesztések tervezésére. Ha sikerülne uniós forrást találni a beruházásra, akkor a hiányzó szakaszok is megépülhetnének, külön sétányt alakíthatnának ki a gyalogosoknak, és a teljes útvonal biztonságosabbá válhatna. A hosszú távú elképzelések szerint a Rákospatak akár az Eurovelo 14 nemzetközi kerékpárút hálózat része is lehetne, amely Gödöllő és Eger irányába is kapcsolatot teremtene. Az év kerékpárútja versenyre június 2-áig lehet szavazni. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: I pray that we are regretless, you and I, the connected, you and I in the blood and the bone.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Kleptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül. Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
3: Reklám hangzott el.
5: Megkapja Magyarország az uniós pénzeket, partnerséget ajánlott a Tisza kormánynak a főpolgármester, többfelé lehetnek záporok viharos széllel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Létrejött a megállapodás Brüsszelben, összesen 6000 milliárd forintnyi uniós forrást szabadít fel az EU Magyarország számára, jelentette be a miniszterelnök azután, hogy az Európai Bizottság elnökével tárgyalt. Magyar Péter elmondta, hogy néhány hét elég volt ahhoz, hogy egy politikai megállapodást kössenek. Hangsúlyozta, hogy a valódi ok, amiért nem érkezett a Magyarországnak járó sok ezer milliárd forint, a korrupció volt. A Fidesz követeli, hogy azonnal hozzák nyilvánosságra a brüsszeli paktum titkos részét, miután Magyar Péter politikai megállapodást kötött Brüsszelben a Magyarországnak járó uniós források visszaadásáról. Az ellenzéki párt egyúttal tiltakozik amiatt, hogy a miniszterelnök korrupcióval vádolja az előző kormányt. Magyarország kész új fejezetet nyitni a magyar-ukrán kapcsolatokban, de garanciát szeretne kapni arra, hogy az Ukrajnában élő magyarok újra használhatják anyanyelvüket az iskolában, a kulturális területen, az adminisztrációban, jelentette ki Magyar Péter brüsszeli sajtótájékoztatóján. Hangsúlyozta, készítettek egy 11 pontos oktatási, kulturális és nyelvi jogokról szóló javaslatot, amennyiben Ukrajna ezeket átülteti a saját jogszabályaiba, létrejöhet egy hivatalos találkozó a két külügyminiszter között. Partnerséget ajánlott a Tisza kormánynak a főpolgármester. Karácsony Gergely a fővárosi közgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában azt mondta, szeretnének együttműködni az új kabinettel az ország talpra állításában. Hangsúlyozta, az új kormánytól azt kérik, hogy a Budapestre és az önkormányzatiságra vonatkozó programját a fővárossal közösen hajtsa végre. A szolidaritási adó mérséklésére kéri 10 megyei jogú város polgármestere a miniszterelnököt. Mások mellett a szegedi, a győri, a szolnoki és a hódmezővásárhelyi városvezetők azt várják a kormánytól, hogy vizsgálja felül a szolidaritási adót, hogy a városok kiszámítható, a feladataikhoz igazodó finanszírozást kapjanak a közszolgáltatások működtetéséhez. Felidézték, hogy az elmúlt másfél évtizedben a Fidesz-KDNP kormány sorra vont el az önkormányzatok feladatait és forrásait. A kormány visszaadná a tantestületeknek a véleményezési lehetőséget az igazgatói pályázatoknál, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit a közösségi oldalán azt írta, augusztusban csaknem 450 intézmény vezetői megbízás jár le, ezért ezekre utólag kikérte a tantestületek véleményét, hogy minél jobb döntés szülessen. A miniszter fontosnak tartja, hogy a pályázók vezetői programját megismerjék az iskolák. Marad a napos nyári idő. Kora estétől északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki. A szél átmenetileg viharossá fokozódhat. A hőmérséklet napközben általában 26-31, késő este 16-24 fok között alakul. Északkeleten azonban néhány fokkal hűvösebb is lehet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel.
6: Változatos és értékes tartalom.
7: Élet, öröm, zene.
2: Ez

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a főváros kapcsán a mai reggelen. A többek között például arról, hogy július 1-től megszüntetik az összes budapesti parkolóautomatát, a parkolási díjak drágulnak, készpénzes jegyvásárlás nem lesz, az SMS fizetés viszont megmarad. A városvezetés indoklása szerint az automaták üzemeltetése egyszerűen túl sokba kerül. Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója korábban a Népszavának elmondta, volt olyan budapesti kerület, ahol a működtetés évi bruttó 100 millió forintot emésztett fel. Vitézi Dávid közlekedési miniszter még fővárosi képviselőként arról beszélt, hogy a parkolóautomaták üzemeltetése sok esetben többe kerül, mint amennyit bevesznek rajtuk. A váltás a gyakorlatban keveseket érint majd érzékenyen. Az RTL híradónak nyilatkozó járókelők elmondták, hogy már eddig is telefonos alkalmazással intézték a parkolást. A BKK közlése szerint a kártyás fizetések aránya jelenleg is 90% feletti. Budapest a futballtudomány központja is lesz. A magyar fővároson közben a foci világszeme, a május 30-i bajnokok ligája döntő előtt néhány nappal, május 26-án a budapesti Marriott Hotel adott otthont a Corvinus Business and Society Summit 2026 keretében megrendezett The Science of Football konferenciának. A cél, hogy a labdarúgás ne pusztán játékként, hanem gazdasági, technológiai és társadalmi erőként mutassák meg. A The Science of Football a sport, az üzleti élet és a tudomány szereplői azt vizsgálták, hogy miként formálját a futballipart az innováció, az adatvezérelt gondolkodás és a stratégiai döntéshozatal, és hogyan csapódik le mindez a szélesebb gazdasági társadalmi folyamatokban, írja a portfólió összefoglalója. A konferencia tematikája a teljesítményelemzéstől és a mesterséges intelligenciától indult, majd a szurkoló élmény, az üzleti modellek és a vezetői döntések világán keresztül vezetett végig azon, hogyan vált a futball a tudás és az innováció egyik legdinamikusabb terepévé. Brutálisan megdrágul a budapesti taxizás, elérték a taxisok, amit akartak, mégsem boldogok. A megjelent hírek szerint 27%-kal emelkednek majd a díjak. Május végén hosszú idő után újra összeült a fővárosi közgyűlés, ahol megszavazhatják a budapesti taxiárak megemelését. Mint ismert, utoljára 2023. márciusában emeltek a tarifákon, akkor alakult ki a jelenlegi árazás. Az új szabályok értelmében már ha megszavazzák a képviselők, akkor az 1100 forint alapdíj 1400 forintra, a 440 forint kilométerdíj 560 forintra, a percdíj 110 forintról 140 forintra emelkedik. Ez 27%-os tarifa emelkedést jelent, holott az Országos Taxi Szövetség, a Főtaxi, az Uber és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara ennél alacsonyabb 15%-os lépést indítványozott. Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója egy minapi háttérbeszélgetésen elmondta, már tavaly elkezdődtek a taxiszervezetekkel a tárgyalások, de ezek elsősorban az ellenőrzések hatékonyságának javításáról, valamint a visszaélések kiszűréséről szóltak. Azt elismerte, vannak aggályok az ügyben, hogy egy ilyen drasztikus emelés hatására mennyivel csökkenne a kereslet a taxik iránt. A közgyűlés jóváhagyása esetén júliustól lépnének életbe az új tarifák. Külön érdekesség, hogy reptéri fuvar esetében egy extra 1000 forintos díj kerülne az alapdíjba, ezt azzal indokolják, hogy a repülőtér üzemeltetői drágíthatják a taxi bejárást. Üzent a magyaroknak Brian May, felújítják a Queen legendás budapesti koncertfilmjét. A magyar zenerajongók emlékezetében kiemelt szerepet játszhat ez 1986. július 27-i dátum. Ez volt az a nap, amikor a Queen együttes Magic Tour elnevezésű turnéjának állomásaként koncertet adott a Népstadionban. Az ikonikus pillanat, amikor Freddie Mercury a színpadon énekelte a Tavaszi szél vizet áraszt kezdetű magyar népdalt, még azokban is megvan, akik nem voltak ott a koncerte. Az eseményről készült Hungarian Rhapsody Live in Budapest 1986 című film világsláger lett. Brian May és Roger Taylor jelenleg a koncertfilm digitális restaurálásán dolgoznak. A legendás zeneünnepről egy film is készült. 40 évvel ezelőtt szerveztük a nagy turnénkat, az utolsó Queen turnét, amely Freddie-vel valósult meg. Volt egy megérzésünk, és egy magyar promóter, Hegedűs László is azt javasolta, hogy vállaljuk a kockázatot, és keljünk át a vasfüggönyön, menjünk el Budapestre, mert valami rendkívüli történhet. Most 40 évvel később ismét valami rendkívüli történik Magyarországon. Budapest folyamatosan szerepel a nemzetközi hírekben, és újra meg újra örömteli, felemelő képeket látok a városról a televízióban, kezdte a videóüzenetét az élő legenda Brian May, aki kitérte a 40 éves filmre is. Akkoriban 40 évvel ezelőtt csodálatos barátokat szereztünk Budapesten. Az akkori magyar filmművészet legjobbjaival együtt dolgozva készítettünk egy nagyon különleges filmet arról a felejtetetlen Queen koncertről a Népstadionban. Az egész zenekar boldog volt Budapesten, Freddy születésnapját ünnepeltük Johnnal és Rogerrel, a barátainkkal és a családjaikkal, valamint egy hatalmas bulival a stadionban 70 ezer emberrel. Később azok a milliók, akik világszerte moziban látták a filmet, mind osztoztak velünk ebben az érzésben, és még most, 40 évvel később is ez a közös boldogság összeköt minket. Emlékezett vissza Brian May, aki üdvözölte a szolnoki szimfonikus zenekar és a Crazy Little Queen Bond ötletét, hogy a 40. évfordulóra koncertet szerveztek a budai várba, amely során a Queen ünneplik meg. Közben Budapesten bulizott Jason Statham, testőrei alaposan megszenvedték a helyzetet. Az akciósztár Budapesten a bálna környékén engedte el igazán magát, a testőrei pedig megszenvedtek, hogy lépést tudjanak tartani vele. Jason Statham nem aprózta el tehát a kikapcsolódást. A munka sokszor akár szórakozásként is megélhető, ezt már azok is megtapasztalhatták, akik a Kém című film forgatásán Jason Statham mellett dolgoztak. Burai Kálmán most felidézte, hogy mi történt Budapesten, amikor a világhírű akciósztár a következő nagy sikerfilmjén dolgozott náluk. Burai a The Plotcasting vezetőjeként számos világsztárral dolgozhatott együtt pályafutása során. A Borssal nemrég megosztott története pár évvel ezelőtt játszódik, a főszereplőnk pedig az akciófilmek királya Jason Statham. De milyen körülmények között sikerült őt Budapestre csábítani? A Spy, a Kém című film szervezésén dolgoztunk, amelynek főszereplői Jason Statham, Melissa McCarthy, Jude Law, 50 Cent voltak, kezdte Kálmán. Az irodai munkát elkezdtük, az első fennakadás pedig Statham fénydublőrének megtalálása volt. Ilyenkor a megegyező magasság, mell, derék és csípő méret, illetve a bőrszín a lényeges. A fénydublőr feladata, hogy rajta állítsa be a fényeket és a kamerát, így nem a színész terheli ez a feladat a jelenetek előtt. Az adatbázisban nem találtunk igazán megfelelő embert, viszont az én méreteim és magasságom megegyeztek a színészével, aminek örültem, de nyilván nekem a szervezés jutott, nem a szereplés. A fénydublőr kérdése végül megoldódott, nem csak Statham esetében volt nehéz megfelelő ember találni, 50 Cent fénydublőrének megtalálása is nehézkesen ment a szereplő adottságai és méretei miatt, de végül az is sikerült. A két srác pedig a forgatás alatt óriási haverok lettek, nyilatkozta. A végjáték forgatásán a csúcspont kétségkívül az volt, amikor a bálna elé szervezett buri jelenet igazi partiba csapott át Jason Stathammel a főszerepben. A Spy forgatása dübörgött, igazi humoros, jókedvű csapat dolgozott együtt. A végjáték hangulata minden pillanatban érezhető volt. A 700 fős jelenetet a Bálna nevű épületnél forgattuk több napon keresztül. Egy koncertet vettek fel, ahol emlékeim szerint egy ukrán euróvíziós helyezett zenekar csinált akkora bulit, hogy a statiszták valódi parti hangulatban csápoltak. Az átállások között Statham mindenkivel haverkodott, nem vonult el sehová, miközben a biztonsági embereket verte a víz, nehogy baja essen a tömegben, emlékezett vissza Burai. Hamarosan programajánlatokkal érkezem itt a Budapest Update-ben.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék.

0: Budapest Update.
1: A Dunakanyar az egyik legnépszerűbb túracélpont, amit kocsival és tömegközlekedéssel is nagyon egyszerű megközelíteni. A legrejtettebb, kevésbé látogatott utakon keresztül az ismert kedvencektől összegyűjtött néhány destinációt a világ Budapest. Könnyed családias túrát tehetünk például Szűdligeten, ahol a Korsók házában látható több mint 1000 darabos söröskorsolt gyűjtemény, illetve egy festői aprócska horgásztó tartozik a legizgalmasabb látványosságok közé. A forgatási helyszínként is ismert település úgy fest a kis horgászkunyhóival, mintha a Grimm mesékből vágták volna ki. Érdemes a környéket a Ligeterdő tanösvény hétállomását bejárva felfedezni. A terület teljesen sík, így kevésbé gyakorlott túrázóknak is ajánlotta, közelben pedig éttermek is vannak, így kifejezetten kellemes családi kirándulást tehetünk itt. A látogatás előtt érdemes a helyszínek nyitvatartásáról tájékozódni a megadott elérhetőségeken. Nyáron semmi esetre se feledkezzünk el a szúnyogok elleni védelemről, mindenképpen kart és lábat fedő öltözetet viseljünk, durva támadásnak leszünk ugyanis kitéve. Szűdliget szinte összeír a szomszéd Vácsal, ahol a kedves barokk kisváros emlékei mellett egy nagyon szép és rendben tartott dunaparti sétányt is bejárhatunk. Érdemes azonban nem csak itt, hanem a várostól távolabb a Gombáspatak környékén is körbenézni. Errefelé ugyanis olyan hangulat fogad minket, mintha egyenesen a Bridgertonba kerültünk volna. A hatalmas fák árnyékában kis erdei ösvényeken közelíthetjük meg a Liget horgásztavat, ahonnan hamar eljutunk a Hétkápolnához, ahol megtaláljuk a Mária forrást, amelyhez csodás gyógyulások kapcsolódnak. Bár csábító, nem ajánljuk a közelben található ártéri tanösvényt, aminek csak az eleje bíztató, beljebb a pallók nagyon rossz állapotban vannak, így a kelleténél kicsit vadregényesebb az útvonal. A környék biciklivel is csodálatos, a szomszédos településeket ugyanis jól megépített bringa út is összeköti, érdemes tehát két kerékre pattanni. A következő Bertényi Miklós fűvészkert a rejtőzködő, bár Visegrád és a közeli kiránduló helyek hétvégenként nagyon zsúfoltak, van lehetőség a közelben egy kis elvonulásra is. A csendért, nyugalomért, ápolt környezetért érdemes kifizetni a minimális belépőjegyet és ellátogatni a Bertényi Miklós fűvészkertbe. A belépőt az Ördögmalom étteremben tudjuk megváltani, és már indulat is a kaland. Az arborétumnak két része van, az egyik akár babakocsival is látogatható, kanyargós ösvényekkel, az erdőanyai szurdok környéke ennél jóval vadregény. Ha tehetjük, kalandozzunk keresztül mindkettőt. A következő a Spartacus ösvény, nem maradhat ki a felsorolásból a Dunakanyar kultikus útvonala, az 5 km hosszú Spartacus ösvény. A Pilis-Szentlászló és Visegrád között húzódó túraút természetes bükkerdő, tölgyfaerdő és sziklavonulatok között halad, és csodás kilátást kínál a Börzsönyre. Bár eredetileg vadászoknak alakították ki, ma már könnyűszerrel haladhatunk rajta más túrázókkal együtt. Megfelelő lábbelire azért szükségünk lesz, csapadékos időben pedig nem ez a túra a legjobb választás. Irány a gesztenyi és tanösvény. Csodálatos, ám nagyon érzékeny ez a tanösvény, ezért szinte minden lépésünkre vigyázni kell, mert akár egy ág letörésével vagy a termés lerázásával is károsíthatjuk az itteni fákat. Nagymaroson a védette békhajlat miatt az anzsuk idejében már biztosan termesztettek szerint gesztenyét, ennek köszönhető, hogy a település közelében számos fa áll ma is. Egészségük egy korábban behurcolt gombabetegség miatt a szokásosnál is törékenyebb, emiatt fontos, hogy még kisebb sebeket se ejtsünk rajtuk. A különleges élővilágot egy 21 állomásos, 6 km hosszú tanösvény mutatja be, amely csodás panorámát pihenésre csábító rétet kínál a feltöltődéshez.

0: 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Fővárosi közgyűlés egyelőre nem drágul a taxizás Budapesten. BL döntő, hatalmas tömeg érkezett Budapestre, jelentősen változik a közlekedés. Meredek számokat közölt a rendőrség a budapesti gyorshajtókról. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Nem emelkednek egyenlőre a budapesti taxi tarifák, miután a fővárosi közgyűlés nem támogatta a városvezetés 27%-os díj emelési javaslatát. A kérdés azonban később ismét napirendre kerülhet. A közgyűlés pénteki ülésén a taxirendelet módosítása mindössze 5 igen szavazatot kapott, 3 képviselő nemet mondott, 19-en pedig tartózkodtak, így a javaslat nem ment át. Ennek következtében változatlanok maradnak a jelenlegi budapesti taxi díjak. A képviselők ugyanakkor elfogadták a Fidesz-KDNP módosító indítványát. Ennek értelmében, ha megszűnik a védett üzemanyagár, és az üzemanyagára az E fölötti szintre emelkedik, akkor Karácsony Gergely főpolgármesternek rendkívüli közgyűlést kell összehívnia a taxi tarifák újbóli megtárgyalására. A közgyűlés egy másik fontos döntést is hozott. Elfogadta a mikromobilitási infrastruktúra egységesítéséről szóló előterjesztést. A változtatás célja, hogy rendezettebbé váljon a közösségi kerékpárok és rollerek használata, valamint javuljon a bubi rendszer elérhetősége a belvárosi és a sűrűn lakott városrészekben. Egyhangú támogatást kapott az a javaslat is, amely az akut lakhatási válságba került gyermekes családok megsegítését szolgálja. A tervek szerint a BMSKI Szabadság Sugárúti Intézményében 7 szobában összesen 28 férőhelyen biztosítanak átmeneti elhelyezést azoknak a családoknak, amelyek lakhatási problémák miatt kerültek krízishelyzetbe. A városvezetés szerint az új ellátási forma hozzájárulhat ahhoz, hogy a gyermekeknek ne kelljen elszakadniuk családjuktól, pusztán a lakhatás átmeneti megoldatlansága miatt. 10000 érkeznek Budapestre a labdarúgó bajnokok ligája döntő miatt, ezért a főváros közlekedése teljesen átalakul a hétvégére. A BKK sűrített járatokkal, megerősített személyzettel és extra reptéri buszokkal készül a várhatóan mintegy 60000 szurkoló fogadására. A Puskás Arénához vezető legfontosabb vonalakon az M2-es, az M4-es metrón, valamint az 1-es villamoson a csúcs időszakokban akár 2-3 percenként indulnak a szerelvények. A Hősök terén rendezett szurkolói programok miatt az M1-es föld alatti is sűrített menetrend szerint közlekedik. A repülőtéri forgalom kiszolgálására a BKK jelentősen növeli a kapacitásokat. A 100E repülőtéri express és a 200E járatok május 29-e és 31-e között akár 2-3 percenként indulnak, a kiszolgálásba pedig 20-30 plusz autóbuszt is bevonnak. Az ideiglenesen megnyitott 1-es terminál és a belváros között külön járatok is közlekednek. A mérkőzésre szóló belépőjeggyel érkezők számára jó hír, hogy május 31-ig a teljes budapesti közösségi közlekedési hálózat díjmentesen használható, beleértve a 100E repülőtéri járatot is. A szurkolói rendezvények miatt több helyszínen forgalomkorlátozásokra kell számítani. A mérkőzés napján, azaz szombaton reggel 8 és délután 5 óra között a rendőrség lezárja a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtérre vezető gyorsforgalmi utat, amelyet ebben az időszakban kizárólag a közösségi közlekedés használhat. A BKK arra kéri a budapestieket és a városba érkezőket, hogy lehetőség szerint autóhelyet közösségi közlekedéssel utazzanak, és indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi változásokról. A közlekedés megtervezésében a Budapest Go alkalmazás nyújthat segítséget. Kiemelt egészségügyi biztosítással készül az országos mentőszolgálat is a Bajnokok Ligája döntőjére. A Puskás Ferenc stadionban 35 mentőegység és 2 ideiglenes ambulancia vigyáz majd a játékosok és a szurkolók biztonságára. Emellett további 27 mentőegység teljesít szolgálatot a szurkolói zónák közelében, többek között a Városligetben, a Hősök terén, az Andrássy úton és az MTK stadionnál. Az érdeklődők az életmentő mobil alkalmazás digitális térképén is megnézhetik, hogy hol található a legközelebbi egészségügyi segítség. Meredek számokat közölt a rendőrség a budapesti gyorshajtókról. Bár tavaly jelentősen csökkent a halálos közúti balesetek száma Budapesten, a gyorshajtás továbbra is az egyik legnagyobb probléma a főváros útjain. A rendőrség szerint még mindig sokan tekintik versenypályának a közutakat, ezért folyamatosak az ellenőrzések és a razziák. A budapesti rendőrfőkapitányság beszámolója szerint 2025-ben 22 halálos közúti baleset történt a fővárosban, ami csaknem 42%-os csökkenést jelent az előző évhez képest. A személyi sérüléses balesetek száma is mérséklődött, miközben a rendőrség több százezer közlekedőt ellenőrzött az év során. A gyorshajtók kiszűrésére trafipaxokkal, mobil sebességmérőkkel és új rendszerekkel is oldáztak. Az év során csak az új berendezések több mint 256 ezer sebesség túllépést rögzítettek 18 budapesti helyszínen. A sebesség ellenőrzések során összesen több mint 138 millió forintnyi bírságot szabtak ki. A rendőrség kiemelten figyelte az illegális éjszakai gyorsulási versenyeket is. Többek között a Váci úton, az Andrássy úton, a Soroksári úton és a Ferihegyi repülőtérre vezető úton is tartottak ellenőrzéseket. A razziák során számos szabálytalanságot tártak fel, több jármű forgalmi engedélyét is bevonták engedély nélküli átalakítás miatt. Nem csak a gyors hajtás okoz gondot a fővárosban, tavaly közel 19 ezer esetben nem használták a biztonsági övet az autósok, jogosulatlan buszsáv használat miatt pedig több mint 5,4 millió forint bírságot szabtak ki. Az ittas vezetők kiszűrésére is nagy hangsúlyt fektettek, több mint 346 ezer alkoholszondás ellenőrzést végeztek. Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány szerint a cél változatlan, elérni, hogy a jövőben senki ne veszítse életét közúti balesetben Budapesten. Ehhez azonban továbbra is szigorú ellenőrzésekre és a közlekedők felelősségteljesebb magatartására van szükség. A Rákospatak menti Bringa út is versenyben van az év kerékpár útja címért. Budapest egyik legzöldebb és legkülönlegesebb kerékpáros útvonala is esélyes lett az év kerékpár útja címre. A Rákospatak menti Bringa út 17. kerületi szakasza nem csak a természet közeli környezet miatt népszerű, hanem azért is, mert sokan a főváros egyik jövőbeli bringás fő útvonalát látják benne. A versenyt immár 7. éve hirdeti meg az Aktív Kalandor, amely olyan kerékpár utakat keres, amelyek nem csak közlekedési útvonalként működnek, hanem élményt és kikapcsolódást is nyújtanak. A nevezett szakasz a 17. kerületben található, ahol a Rákos Csaba utca és a Cinkota út között egy 3,2 km hosszú, jó minőségű aszfaltos bringa út vezet a patak mellett. A zöld környezetben futó útvonal mellett sportpályák és szabadtéri fitness eszközök is találhatók, ezért sokan sportolásra és kikapcsolódásra is használják. A szakemberek szerint a Rákospatakban jóval több lehetőség rejlik, mint egy egyszerű kerékpárútban. A tervek szerint hosszabb távon egy autómentes természetközeli zöld egészségút jöhetne létre, amely összekötné a külső kerületeket a belvárossal, valamint sport és kiránduló helyeket is könnyebben elérhetővé tenne. A fejlesztések ugyanakkor még hiányosak. Több szakaszon rossz minőségű a burkolat, máshol pedig egyáltalán nincs kiépített bringaút. Kőbánya és a 17. kerület között például jelenleg csak egy benőtt ösvényen lehet közlekedni. A Budapesti Közlekedési Központ tavaly új közbeszerzést írt ki a fejlesztések tervezésére. Ha sikerülne uniós forrást találni a beruházásra, akkor a hiányzó szakaszok is megépülhetnének, külön sétányt alakíthatnának ki a gyalogosoknak, és a teljes útvonal biztonságosabbá válhatna. A hosszú távú elképzelések szerint a Rákospatak akár az Eurovelo 14 nemzetközi kerékpárút hálózat része is lehetne, amely Gödöllő és Eger irányába is kapcsolatot teremtene. Az év kerékpárútja versenyre június 2-áig lehet szavazni. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene.

0: Budapest Update.
1: A Szecesszió világnapja programsorozatát a többek között az építészet éjszakáját is jegyző Városi Platform szervezi, országszerte és határon túl is több helyszínen. A Szecesszió világnapját hivatalosan június 10-én ünnepeljük, azonban június 6-tól egészen 14-ig részt vehetünk városi sétákon, kiállításokon, épületbejárásokon, valamint szakmai beszélgetéseken is, írja a Világ Budapest. A fővárosi kínálat mellett Szeged és Pécs is több programmal képviselteti magát, de a szabadkai zsinagóga is szerepel a helyszínek között, ahol különleges hangversennyel ünnepelnek. A budapesti programok közül az egyik legizgalmasabbnak a Városligeti fasor épületeit és történeteit bemutató séta ígérkezik, melynek része egy kis kitérő is a Dob utca 85-ös szám alatt található Erzsébet városi magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskola és művészeti szakgimnáziumba, amely a város egyik legszebb iskolaépülete, ráadásul csak ritkán látogatható a nagy közönség számára. Egy ilyen programsorozatból nem maradhat ki a Zeneakadémia sem, amit június 11-én és 12-én is bejárhatunk, de a Fiumei úti sírkert és a Salgó-Tarján utcai zsidó temető szecessziós csodáit is megnézhetjük egy-egy vezetett sétán. Nem maradnak ki a villanegyedek sem. A Mátyásföldi villanegyed és a Diplomata negyed legszebb épületei között is kalandozhatunk, míg az egyik legnagyobb hatású építészünk Lajta Béla nyomába is eredhetünk egy június 12-i sétán. Az Összművészeti Városi Fesztivál keretében számos egyéb programon is részt vehetünk, amelyek között ingyenes és fizetős eseményeket is találunk, azonban valamennyire igaz, hogy érdemes minél előbb regisztrálni a helyek korlátozottsága miatt. Különleges ingyenes zenélő taxit indít a Füles Bagoly Alapítvány Budapesten. Június 9-én tehetségkutató zenészek adnak koncertet utazás közben. Kedden egy olyan különleges kisbusz áll forgalomba Budapesten tehát, amelynek utasterében négy gitáros énekes váltja egymást, élőben előadva saját szerzeményeit, valamint ismert dalok feldolgozásait. A rendkívüli szolgáltatásért az utasoknak egyetlen forintot sem kell fizetniük. A zenélő taxi délután 14 óra és este 20 óra között közlekedik majd Budapest utcáin. A járműben másfél órás turnusokban olyan előadók zenélnek majd, akik az elmúlt időszakban szólóban vagy aktuális zenekarokkal bejutottak a Füles Bagoly tehetségkutató országos döntőjébe. A közönség Hajdu Biankával, Lovas Jucival, Temesi Blankával, valamint az Ék formációból ismert Lee Oliverrel találkozhat a mikrofon mögött. A zeneélményt népszerűsítő akció keretében a kisbusz szinte bármilyen szállításkérést teljesít, amennyiben az utasok előzetesen regisztráltak a programra. A szervezők tájékoztatása szerint a kapacitások függvényében igyekeznek minden igényhez alkalmazkodni. Szívesen visznek várakozni induló baráti társaságokat, piacra igyekvő nagymamát és unokáját, de akár állatorvoshoz igyekvő gazdit is a házi kedvencével együtt. Három héttel tovább, június 14-ig látogatható az Örök lét őrei. Az első kínai császár agyakkatonái című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban látható. Eddig már csaknem 200 000 látták az agyakkatonákat bemutató kiállítást, amelynek nyitvatartását három héttel meghosszabbította a múzeum. A világ leghíresebb régészeti leleteinek egyikét, a kínai terrakotta hadsereget és az első kínai császár korát fókuszba helyező, a kínai történelem több mint egy évezredét átfogó tárlaton, több mint 150 ókori műtárgyal, látványos régészeti anyaggal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozhat a közönség. Az első császár agyak hadseregéből 10 eredeti példány bemutató tárlat kísérő kiállítása a Nagy falon innen is túl. Nagyszabású kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában Freddie Mercury életéről, rajta keresztül a Queenről és a zenekar 40 évvel ezelőtti budapesti koncertjéről.

koncertjéről. A különlegességekkel teli látványos és minden eddiginél átfogóbb kiállítás közel egy évig, jövő év február 28-áig várja az érdeklődőket. Freddie Mercury a poprock zene egyik legnagyobb legendája, aki 1991 őszén hunyt el, pár évvel előtte 1986-ban jutott el zenekarával az akkor még szocialista Magyarországra. Ennek idén kereken 40 éve, de van egy másik kerek évforduló is. Az énekes dalszerző 2026-ban lenne 80 esztendős, ha annó nem fertőződik meg az AIDS-vírus által, ami aztán a halálát is okozta. A kiállítás apropóját e két kerek évforduló adja, de elsősorban a magyarországi koncert, amihez olyan emlékezetes események is kötődnek, mint Mercury pálinkaivása, gokártozás az akkor felépült Hungaroringen, illetve az, amikor Mercury a koncerttel elénekelte a Tavaszi szélvizet áraszt című népdalt, amolyan baráti gesztusként a közönség felé. A koncertre 1986. július 27-én került sor a Népstadionban. A zenekar Bécsből érkezett a magyar fővárosba, szárnyas hajóval jöttek, és 5 egész napot töltöttek el nálunk. A turné, ami érintette Budapestet, a Magic Tour volt, a koncerten pedig 70 ezer ember vett részt. Egy évvel az esemény után mutatták be mozikban Zsombolyai János koncertfilmjét, Varázslat a Queen Budapesten címmel. A minden idők egyik legnagyobb rockstárja Freddie Mercury előtt tisztelgő World of Freddie címet viselő időszaki tárlat több száz eredeti személyes tárgy és történet segítségével mesél Mercuryról, a kiállítás narrátora pedig nem más, mint Peter Freeston, az énekes dalszerző egykori személyi asszisztense és barátja. A kiállítás a Zeneháza és a kiállítás címével megegyező nevű Mercury emlékét ápoló nemzetközi szervezet közös eseménye. A Freddie kiállítás tényleg kimerítő módon járja körbe a témája, hogy szolgáló egykori Queen énekest. Amikor a végére érünk a tárlatnak, nagyon alaposan el kell kezdeni gondolkozni azon, hogy vajon mi hiányozhat. De aztán rá kell jönnünk, hogy semmi. A 9 tematikus térből álló kiállítás nem csak részletesen kibontja és bemutatja az emberek fejében élő Mercury képet, hanem az ismert kép mögé is benéz, és ezzel Freddie Mercury kevésbé ismert személyes oldalát is érinti. Nyár közepén megnyílik a fővárosi állat és növénykert biodómjának központi csarnoka, ahol egy egész évben látogatható városi oázis várja majd a közönséget. Az 1,7 hektár alapterületű építmény közel 1 hektáros központi részét vehetik birtokba a látogatók. Az új látványosság 4 évszakos, az időjárástól független élményt kínál majd, elsősorban egzotikus növényekkel és különleges állatfajokkal. A biodómba mintegy 13 ezer trópusi és szubtrópusi növényt telepítenek, emellett hullamánokkal, kritikusan veszélyeztetett baliseregiekkel és sarkantyús teknősökkel is találkozhatunk. A központi csarnok hangulatát a több szinten elhelyezkedő zoológiai és botanikai látnivalók mellett egy 14,5 méter magasról lezúduló vízesés teszi majd teljessé. A városi oázis egy nettó 350 millió forintos projekt részeként jön létre, ebből 300 millió forint az intézmény tavalyi saját működési bevételéből származik, további 50 millió forintot pedig a fővárosi önkormányzat nyújtott támogatásként. A biodom fejlesztésén már hónapok óta dolgoznak. A csak nem 3000 négyzetméternyi ültető felületen több ezer növény kap helyet, emellett zöld fal, műszikla dekoráció és egyéb látványelemek is készülnek. Máig áll a Bajza utca egy szám alatt egy legendás ház, amelyben olyan hírességek laktak, mint Latinovics Zoltán, Harangozóteri, Zalatnai Sarolta és még sokan mások, írja a Világ Budapest. A különleges garzóház város volt a városban, egy önálló köztársaság, ahová kisgyermekes családok nem tették be a lábukat. Semmennyire sem illeszkedik a bérházas környezetbe a Bajza utca 1 és a Damjanics utca 24 sarkán álló garzonháznak nevezett 8 emeletes épület, amelyet 1965 és 67 között építetett kísérleti jelleggel 40%-os állami támogatással az OTP. Az idén ősszel az OTP öröklakás építési akciója keretében megkezdik a Gorki Fasor Bajza utca, Damjanics utca által határolt telken egy 8 emeletes garzonház építését. A nagy tömbben 150 egy szoba hallós és egy szoba hall hálófülkés lakást építenek, amelyet örökáron lehet megvásárolni. Az épület földszintjén éttermet rendeznek be, amely külső vendégek számára is nyitva lesz. A Gorki Fasor menti front előtt mintegy 30 méter széles parkot létesítenek. A garzonház építése körülbelül más fél évig tart, az épületet Tóth István és Helyhál Éva építészművészek tervezték, adta hírul az Esti Hírlap 1960 júniusában. A garzonház, amelyet az elit küszöbének is neveztek, az első garzonlakásos társasház, azaz boarding house volt itthon. A lakáspolitikai kísérlet Nyugat-Európából, pontosabban Németországból eredt, ahol panziószerű lakhatási lehetőségekkel váltották ki a szobakonyhás, közös vécés, munkás és bérlakásokat. A 150 lakásos épület tervezésekor eldőlt, és az alapító okiratba is belefoglalták, hogy a
lakásokba csak olyan fiatal, egyedülállók vagy házasok költözhettek, akiknek nincs gyerekük. Ha egy párnak időközben mégis gyermeke született, vállalniuk kellett, hogy kiköltöznek és új otthon után néznek. A garszonház ugyanis olyan luxus ingatlannak számított, amely minden fontos szolgáltatást helyben, házon belül kínált a lakóknak, akár csak egy hatalmas szállodahajó. Ennek ellenére meglehetősen jutányos áron kínálták az ingatlanokat. 58 ezer forint befizetésével összesen 144 ezer forintért lehetett hozzájutni egy lakáshoz, a különbözetet pedig 20 év alatt kellett törleszteni. Nem véletlen, hogy csak nagyon nehéz volt itt lakást szerezni, talán ennek is köszönhető, hogy eleinte kizárólag hírességek laktak a Bajza utca egy szám alatt. A garzonházban minden a kényelmes lakhatást és a pezsgő közösségi életet szolgálta, bár a lakások igen kicsik voltak, az épület szinte minden igényt kielégített, ami abban a korban valóban luxusnak számított. A földszinten helyezkedett el a központi társalgó, de minden emeleten volt egy tévészoba, valamint telefonkészülék, amelyről a ház portáját lehetett felhívni és rendelést leadni az étteremnek, illetve taxit vagy mentőt hívni. Működött a házban zeneszoba és könyvkölcsönző is. Főzésre alig volt gondjuk az itt lakóknak, a földszinten ugyanis egy étterem állt, ahonnan étellifter is fel lehetett hozatni a rendelést. Az étteremhez tartozó kerthelyiségben a ház városligeti fasor felüli oldalán gyakran élőzene kíséretében táncolattak a vendégek, a lakók, a környékbeliek, illetve a diplomaták, akik rendszeresen jártak ide ebédelni. Az étteremnek saját együttese volt, akik hol jazz, hol slágereket játszottak. Mindezek mellett patyolat és egy kis OTP fiók is tartozott a garzonházhoz. Több híresség is lakta a házat. A ház első lakója Rutkai Éva volt, akkor még Gábor Miklós feleségeként. Később olyan hírességek is beköltöztek, mint a tőzsdegurú és spekuláns André Kostolányi, a zeneszerző Pályer András, Csűrös Karola és Horváth Ádám, Toldi Mária énekes, Szendrő József színész, Pécsi Blanka, Latinovics Zoltán, Harangozó Teri, Zalatnai Sarolta, és még sokan mások.

0: Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Induljon a barkácsolás! Megnyitottunk Kistorcsán a Mester utca 5 szám alatt. Óriási választékkal, 3000 négyzetméteres építőanyagcsarnokkal, hatalmas kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk, akikre mindig számíthat. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
3: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Claptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül.
4: Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
1: Reklám hangzott el.
5: Sikerült megállapodni az EU-s pénzek hazahozataláról, több európai országban is meleg van májushoz képest, többfelé lehetnek záporok viharos széllel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Létrejött a megállapodás Brüsszelben, összesen 6000 milliárd forintnyi uniós forrást szabadít fel az EU Magyarország számára, jelentette be a miniszterelnök azután, hogy az Európai Bizottság elnökével tárgyalt. Magyar Péter elmondta, hogy néhány hét elég volt ahhoz, hogy egy politikai megállapodást kössenek. Hangsúlyozta, hogy a valódi oka, miért nem érkezett a Magyarországnak járó sok ezer milliárd forint, a korrupció volt. A Fidesz elnöke felszólította Magyar Pétert, hogy azonnal hozza nyilvánosságra az Európai Bizottság elnökével kötött paktum részleteit. Orbán Viktor közösségi oldalán azt kérdezte, hogy a miniszterelnök mit adott el a magyar értekekből Brüsszelnek. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán válaszolt. A miniszterelnök úgy fogalmazott. A 6000 milliárd forint értékű uniós források hazahozatalának egyetlen ára volt, ez pedig az orbáni korrupció folytatásának megszüntetése, amit örömmel teljesítettek. Partnerséget ajánlott a Tisza kormánynak a főpolgármester. Karácsony Gergely a fővárosi közgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában azt mondta, szeretnének együttműködni az új kabinettel az ország talpra állításában. Hangsúlyozta, az új kormánytól azt kérik, hogy a Budapestre és az önkormányzatiságra vonatkozó programját a fővárossal közösen hajtsa végre. Maradnak az eddigi árak a budapesti taxizásban. A fővárosi közgyűlés tegnapi ülésén tárgyalták a városvezetés által indítványozott 27%-os emelést, azonban a testület elutasította a javaslatot. A képviselők ugyanakkor felkérték Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy a védett üzemanyagárak kivezetését követően, amennyiben a benzinár meghaladja a mostani szintet, tárgyalják újra a tarifadíjakat. Felkészültek a budapesti BL döntő biztonságos lebonyolítására a hatóságok. A rendőrség a Puskás Aréna és a szurkolói zónák közelében ma reggel 6 órakor több utat is lezárt. Köztük a Dózsa-György, a Stefánia, a Tököli és Kerepesi út egyes szakaszait. Az országos mentőszolgálat az arénánál 35, míg a szurkolói zónákban 27 mentőegységgel ügyel a szurkolók biztonságára. A NAV a reptéri ellenőrzések gördülékenységét és az illegális árusok távoltartását segíti. Több európai országban is szokatlanul meleg van májushoz képest. Olaszország több nagyvárosában hőségriasztást adtak ki a hatóságok. Franciaországban és Spanyolországban is volt, ahol az elmúlt napokban 40 fok közeli hőmérsékletet mértek. Marad a napos nyári idő, kora estétől északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki. A szél átmenetileg viharossá fokozódhat. A hőmérséklet napközben általában 26-31, késő este 16-24 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna FM. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
6: Londonban a European Milestone Business Awards gáláján idén 10 magyar vállalat kapott elismerést, a díjakat a Magyar Nagykövetségen adták át olyan kategóriákban, mint a digitális fejlesztések, a stratégiai menedzsment vagy a vezetői kiválóság. Az egyik díjazott Bődi Gábor, aki az AI és az adatvezérel döntéshozatal segítségével a dubai ingatlanpiacon ért el nemzetközi sikereket. Ő lesz a vendégem ebben az órában, érdemes lesz velünk tartani.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en. Manna FM.
1: Ebben az órában vendégem Bődi Gábor, a mesterséges intelligencia egyik hazai úttörője, aki az AI és az adatvezérelt döntéshozatal eszközeivel forradalmasítja a dubai ingatlan piacot. Ezt most így nagyon szépen megfogalmaztam. Ugye Londonban 10 magyar vállalatot ismertek el kiemelkedő szakmai teljesítményéért, és a díjazottak között volt Gábor is, ezt is így elmondjuk még a bevezetőben. Szervusz, jó reggelt, és gratulálok a díjhoz.
2: Jó reggelt.
1: Ugye ez még a tavalyi év végén volt ez a díjátadó. Mit jelent számodra egy ilyen díj, egy ilyen elismerés?
2: Mindenképpen egy nagyon pozitív dolog, főleg azért, mert ugye ez egy fajta olyan díj, ahol tulajdonképpen nem egy konkrét tevékenységet, vagy egy konkrét eredményt díjaztak, hanem kicsit ilyen, lehet, hogy nagyképűen hangzik, de ugye időszakot, tehát mondjuk így, hogy az elmúlt, én azt merem mondani, hogy 20 évemet az informatikában, és ugye az elmúlt pár év ezzel kapcsolatos teljesítményét.
1: Ezt én egyáltalán nem gondolom amúgy nagy képűségnek, hogy ha már itt tartunk, hogyha valakinek. Ez egy, tehát tényleg egy hosszabb időszaknak a nyilván, és nem a végén, hanem mert ezt te még ugyanúgy folytatott tovább, egy ilyen elismerés azért ad egy további elég erős löketet az embernek, úgymond szépen fogalmazva, hogy van értelme csinálni, lehet tovább menni ezen az úton.
2: Így van, különösen azért, mert gyakorlatilag, amikor az ember így benne van, akkor csak így az évek így elhussannak nagyon gyorsan, és feltétlen belülről nem mindig látszódik ez, hogy honnan indultunk, hova jutottunk, és azért ez egy nagyon jó visszaigazolás, hogy azt tudjuk mondani, hogy néhány évre visszamenőleg gyakorlatilag az embernek a teljesítményét elismerik, még akkor is, hogyha ez nem egy ilyen konkrét egy valami dologhoz köthető dolog, mint mondjuk egy távolugró versenyen a X méter 27 centit megugrotta az ember.
1: A szakmában ez jelentett valamit? Tehát, hogy más polcra kerültél egyébként?
2: Én bízom benne. Igaziból magammal ezt így tudatosan nagyon ritkán foglalkoztam, mondjuk így, hogy azelőtt nem nagyon, tehát az ember csak úgy csinálja a dolgát, és akkor egyszer csak jön valami. Úgy igaziból bennem addig ez nem ismerült föl, hogy ez tulajdonképpen ez mások számára akár érdekes lehet, vagy elismerésre méltó, de kétségtelenül nagyon jól esik, hogyha az embert bármivel díjazzák, főleg, hogyha egy ilyen nem annyira kézzel fogható, hanem egy ilyen összefoglaló jellegű díjjal.
1: Elismeréssel, igen. No, hogyan jutottál te a dubai ingatlan piacra egyáltalán?
2: Ez egy... nyilván egy picivel hosszabb történet, de nagyjából egy olyan 2 éve indult. Egy ilyen nemzetközi, hívhatjuk ilyen egy befektetési klubba léptem be. Egyébként ugye akkor, meg még most is egyetlen magyarként. Erről a klubról olyasmit érdemes tudni, hogy durván egy ilyen, hát most arra már 200 tagja van. Nemzetközi alapvetően azért már olyan emberekkel, akik elég sok mindent elértek az adott szakmájukban, itt tényleg mindenféle területekről érkeznek a klubtagok, mindenféle országokból, tehát tényleg Amerikától, Európán át, a közel-keleti régióból, és gyakorlatilag ugye ennek a klubnak minden hónapban van egy rendezvénye, ahol találkoznak a klubtagok, és szakmai előadások vannak, ahol azért globálisan elismert előadók jönnek el, tehát például mondjuk a Netflix alapítójától kezdve, a Waze alapítóján át, a Shazamos alapító emberkék, vagy éppen egy kicsit bulvárosabb témában mondjuk Boris Becker is tartott nekünk előadást.
1: Na hát.
2: Úgyhogy, és hát gyakorlatilag egy ilyen eseményen az ember ugye egyrészt a klubtagokkal is barátkozik, egyébként nagyon jó barátságok születnek, vagy adott esetben üzleti kapcsolatok is.
1: Ezek egymást segítik is igazából?
2: Így van, és ugye az a nagyon jó benne, hogy itt már mind olyan emberek vannak, akik azért elég sokat elértek az adott területükön, és én rettenetesen ilyen inspiráló a közeg. Már az elején hozzáteszem, nekem ott így mondjuk így, hogy egyetlen magyar tagként nem feltétlenül az inspiráló volt a szó, hanem sokkal inkább ilyen félelmetes, tehát amikor így az ember beszélget ugye az egyes klubtagokkal, és akkor úgy nyilván az elején megkérdezi, ki mit csinál, és akkor ott olyan számok, meg olyan dolgokkal dobálóznak idézőjelbe, hogy tehát például a szállodaláncos úriember, akinek 130 szállodája van világszerte, ehhez még pár száz éttermek.
1: Vagy... Tehát akkor mondjuk, hogy egy picit kisembernek érezted magad ott.
2: Igen, és azért volt egy időszak, amiknek el kellett telni, hogy ezt ne ilyen negatívan éljem meg, hanem sokkal inkább ilyen inspirálónak, és ugye onnantól kezdve ez tényleg nagyon-nagyon sokat segít az emberbe, hogy egy ilyen környezetbe tényleg olyan élettörténeteket ismerve meg, hogy mi mindenből lehet óriásit és globális szinten nagy dolgot alkotni, ez nagyon inspiráló.
1: Uh-huh. És akkor itt találkoztál?
2: Így van, itt találkoztam egy úriemberrel, aki vel amúgy is úgy, hát ugye a rendezvényeken már beszélgettünk, meg úgymond jóba lettünk, és ő volt az, aki tulajdonképpen ennek a platformnak az elődjét úgymond megalkotta, és ahogy beszélgettünk, meg szóba jött, én is adtam neki néhány ötletet, meg tanácsot, hogy szerintem hogyan érdemes lenne tovább menni, úgyhogy nagyon gyorsan egy ilyen, hát a baráti nem az a jó szó, de hát elég hamar eljutottunk arra a pontra, hogy tulajdonképpen akkor én is beszálljak ebbe az üzletbe tulajdonosként, és akkor nagyjából ugye közösen, vagy hát velem kiegészülve visszük tovább ezt a dolgot.
1: És akkor erről, hogy ez mi is pontosan, meg hogyan történik, erről fogunk beszélgetni a zene után, jövünk vissza, és innen fogjuk folytatni, tartsanak velünk.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.
3: Az a

0: a Családi Manna.
1: Folytatjuk a beszélgetést vendégem ebben az órában, Bőri Gábor, a mesterséges intelligencia egyik hazai úttörője. Vele beszélgetünk ugye arról, hogy többek között, mert Magyarországon is dolgozik Gábor, egyébként voltál nálam nem olyan régen, nem tudom, egy hónapja körülbelül, lehet, egy picit régebben beszélgettünk már, és akkor megbeszéltük, hogy folytatni fogjuk, hiszen ugye a dubai ingatlan piacon is mondhatnám azt, hogy így otthon vagy. Ugye erről beszéltünk itt a zene előtt, hogy hogyan is csöppentél bele ebbe a világba. Azt gondolom, hogy már ez a történet is amúgy inspiráló, nem az ingatlan piaci része, hanem az, hogy hogyan lehet egy akár Magyarországról is, hogyha valakinek vannak ambíciói, tudása nyilván, hogy hogyan lehet bekerülni akár olyan körökbe, és hogyan lehet karriert építeni. Ez ilyen szempontból is abszolút inspiráló történet volt szerintem. Beszéljünk egy picit arról is, hogy ugye te az AI-t kifejezetten a dubai ingatlan piac elemzésére használod, hogy mennyire más egy ilyen ingatlanpiaci elemzés mondjuk itthon, és mennyire más Dubajban?
2: Hát alapvetően az alapjaiban nem más, mindenhol ugye az AI felhasználás tekintetében ugye abból indulunk ki, hogy megpróbáljunk minél nagyobb mennyiségű adatot összegyűjteni, és azokat elemezni. Itt azért a nagyságrendekről, tehát több tízmilliónyi adatról beszélünk. Abból a szempontból nyilván az ottani piac az egy fokkal könnyebb pálya, mondhatjuk így, hogy most mondok csak egy példát, például ugye nekünk ugye az adatbázisunkban évekre visszamenőleg az összes dubai ingatlanpiaci tranzakciónak megvan az adata. Tehát a pontos címtől kezdve az adott ingatlannak a vételárát, mikor, mi történt. Nyilván ugye anonimizáltan persze, vannak persze. meg. Tehát, hogy azt nem tudjuk, hogy ki vette meg és kitől, de viszont minden egyes gyakorlatilag lakásra, egyéb ingatlan lebontva, ami köszönhető annak, hogy ugye ott a földhivatali nyilvántartás az ilyen szempontból teljesen nyilvános.
1: Tehát ez számotokra azért fontos, csak hogy értsük, hogy ezek az adatok meglegyenek, mert hogy ebből építkeztek, úgymond, hogy ebből tudtok tovább lépni, ebből tudtok elemzéseket készíteni.
2: Pontosan, tehát igaziból ilyen, hát több mint 70 adatforrásunk van, és akkor ugye ennek ez az egyike, a 70-ből ez egy adatforrás, ami azt jelenti, hogy tehát egy forrásból több milliónyi adattal rendelkezünk. Ez alapján például mi nagyon jó becsléseket tudunk adni arra vonatkozóan, hogy hogyan fog alakulni az adott utcában, vagy akár az adott épületben egy ingatlannak az ára, hiszen évekre visszamenőleg megvan nekünk az összes ezzel kapcsolatos adat, és ugye ezeket elemezve nagyon jó pontossággal lehet a jövőre vonatkozó predikciókat, vagy jóslásokat megtenni. Azért nem szeretem a jóslás szót, mert abban azért jóval nagyobb a bizonytalanság. Igen. Mi itt azért sokkal nagyobb bizonyossággal és pontossággal tudjuk ezeket megtenni.
1: Amikor azt mondod, hogy a jövőre, akkor, tehát hogyha, vagy ezt be lehet időben azért szűkíteni, hogy nem tudom, a következő 5 évben, vagy következő 10 évben?
2: Igen, mi azt szoktuk mondani, hogy mivel azért alapvetően mi befektetési oldalról indulunk, tehát azt mondjuk, hogy a befektetők számára tudunk nagyon pontos dolgokat adni, ezért mi tipikusan azért ilyen 3, maximum 5 évre szeretünk előre becsülni. Ennek két oka van, ugye az egyik az az, hogy őket azért általában ez az időtáv érdekli, a másik meg nyilvánvalóan ugye a pontosságot azért ez alatt az időtáv alatt már sok minden befolyásolhatja, amire adott esetben nekünk se biztos, hogy rálátásunk van.
1: Persze, bármilyen hirtelen történt, akár természeti katasztrófa, de bármi befolyásolhatja, hogyha jól gondolom. Egyébként ezt a laikus befektetők mennyire értik meg, vagy mennyire kell nekik, vagy mennyire van igényük arra, hogy megértsék?
2: Ugye a laikus befektető alatt, hogyha ugye nem az ilyen nagy befektetési intézményekre beszélünk, ők lehet, tehát megértik, nem biztos, hogy így fogalmazzák meg maguknak, hanem ők maguknak valószínűleg úgy fogalmazzák meg, hogy hogy ha van valamekkora befektetendő, félretett pénzük, és abból ingatlant szeretnének vásárolni, akkor nyilván, hogy az ő szempontjukból az a legfontosabb, hogy melyik az, ami a legjobb hozamot, értéknövekedést, illetve ezek kombinációját fogja ugye elérni. Uh-huh. Tehát ők ebből az irányból közelítik meg, és akkor persze alaphelyzetbe akkor ugye belekerülnek egy ilyen nagyon érdekes világba, ahol ugye az egyes ügynökök, eladók mondanak sok minden dolgot, ami egyébként nyilván, ha az embernek nincs meg a háttértudása hozzá, akkor éppen akár igaz is lehet, meg akár induljunk ki abból, hogy jó szándékkal mondják ezeket, de mondjuk így, hogy nem lehet nekik se teljes rálátásuk, úgymond a teljes piacra. És ugye itt jön be az, hogy ugye a mi megoldásunkkal gyakorlatilag ezt a teljes rálátást tudjuk biztosítani, illetve a kiválasztandó ingatlanok közül az összes piacon lévőről tudunk választani.
1: Azért azt gondolom, hogy ez, hogy az összesből tudtok választani, ez már alapvetően egy olyan pont, ami megismétszel, hogy nagyon kevés ilyen, vagy nem is tudom, van még ilyen egyébként, aki teljes a rálátása van a piacra?
2: Dubaj kapcsán szerintem nincsen, mert ugye itt nem csak az az érdekessége, hogy rálátás, hanem ott egy kicsit máshogy működik, ugye tipikusan például ugye az új építési ingatlanoknak a piaca, tehát csak hogy ugye el tudjuk helyezni, jelenleg 1640-nél is több építési projekt van csak Dubajban, a városban.
1: Az szép.
2: Ugye, és akkor itt még nincsenek a környező emirátusok. Abu Dhabi, Fujairah, bármelyik másik terület megemlítve. És ugye itt, amikor egy beruházásról beszélünk, akkor itt nem a... Természetesen benne vannak a villák, családi házak is, de benne vannak a szó szerint 800 ezer lakásos toronyházak. Tehát nagyjából azért itt tényleg nagyon nagy számokról beszélünk.
1: Innen Budapestről ez így elképzelhetetlen egyébként, egészen pontosan. Most hozunk is egy kis zenét, a hallgatókat is hagyjuk ezt feldolgozni, ezeket az információkat. Legfrissebb hírek, és innen jövünk vissza, folytatjuk nem sokára a beszélgetést.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Egy díj mindig lezárás és egyszerre új kezdet. Londonban nemrég olyan magyar szakembereket díjaztak, akik évtizedes munkával jutottak el oda, hogy nemzetközi szinten is figyelnek rájuk. Az egyikük Bőri Gábor, aki az AI-t nem divat szóként, hanem eszközként használja, döntésekhez, felelősséggel, emberek sorsát is érintve. Vele beszélgetek ebben az órában, többek között arról, hogy a jövő technológiáját úgy alkalmazni, hogy közben ne vesszen el az emberi szempont, ezt hogyan lehet vajon megvalósítani. Érdemes lesz velünk tartani a következő percekben is, jövünk már is a zene és a hírek után.
1: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
2: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Claptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül. Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
3: Reklám hangzott el.
5: Sikerült megállapodni az EU-s pénzek hazahozataláról, több európai országban is meleg van májushoz képest, többfelé lehetnek záporok viharos széllel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Létrejött a megállapodás Brüsszelben, összesen 6000 milliárd forintnyi uniós forrást szabadít fel az EU Magyarország számára, jelentette be a miniszterelnök azután, hogy az Európai Bizottság elnökével tárgyalt. Magyar Péter elmondta, hogy néhány hét elég volt ahhoz, hogy egy politikai megállapodást kössenek. Hangsúlyozta, hogy a valódi ok, amiért nem érkezett a Magyarországnak járó sok ezer milliárd forint, a korrupció volt. A Fidesz elnöke felszólította Magyar Pétert, hogy azonnal hozza nyilvánosságra az Európai Bizottság elnökével kötött paktum részleteit. Orbán Viktor közösségi oldalán azt kérdezte, hogy a miniszterelnök mit adott el a magyar értekekből Brüsszelnek. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán válaszolt. A miniszterelnök úgy fogalmazott. A 6000 milliárd forint értékű uniós források hazahozatalának egyetlen ára volt, ez pedig az orbáni korrupció folytatásának megszüntetése, amit örömmel teljesítettek. Partnerséget ajánlott a Tisza kormánynak a főpolgármester. Karácsony Gergely a fővárosi közgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában azt mondta, szeretnének együttműködni az új kabinettel az ország talpra állításában. Hangsúlyozta, az új kormánytól azt kérik, hogy a Budapestre és az önkormányzatiságra vonatkozó programját a fővárossal közösen hajtsa végre. Maradnak az eddigi árak a budapesti taxizásban. A fővárosi közgyűlés tegnapi ülésén tárgyalták a városvezetés által indítványozott 27%-os emelést, azonban a testület elutasította a javaslatot. A képviselők ugyanakkor felkérték Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy a védett üzemanyagárak kivezetését követően, amennyiben a benzinár meghaladja a mostani szintet, tárgyalják újra a tarifadíjakat. Felkészültek a budapesti BL döntő biztonságos lebonyolítására a hatóságok. A rendőrség a Puskás Aréna és a szurkolói zónák közelében ma reggel 6 órakor több utat is lezárt. Köztük a Dózsa-György, a Stefánia, a Tököli és Kerepesi út egyes szakaszait. Az országos mentőszolgálat az arénánál 35, míg a szurkolói zónákban 27 mentőegységgel ügyel a szurkolók biztonságára. A NAV a reptéri ellenőrzések gördülékenységét és az illegális árusok távoltartását segíti. Több európai országban is szokatlanul meleg van májushoz képest. Olaszország több nagyvárosában hőségriasztást adtak ki a hatóságok. Franciaországban és Spanyolországban is volt, ahol az elmúlt napokban 40 fok közeli hőmérsékletet mértek. Marad a napos nyári idő, kora estétől északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki. A szél átmenetileg viharossá fokozódhat. A hőmérséklet napközben általában 26-31, késő este 16-24 fok között alakul.
2: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
0: Mi történik akkor, amikor a döntéseinket már nem csak tapasztalat, hanem több millió adat is segíti? És hol marad ebben az ember, az intuíció, a felelősség és az értékrend? A londoni European Milestone Business Awards egyik magyar díjazottja Bödi Gábor pontosan ezen a határmesdjén dolgozik, AI üzlet és ingatlan befektetés találkozásánál. Vele beszélgetek ebben az órában, arról többek között, hogy a technológia valóban képes-e jobb döntéseket hozni helyettünk, vagy inkább velünk együtt. Tartsanak velünk, a zene után folytatjuk.
2: Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetést, vendégem ebben az órában Bődi Gábor, a mesterséges intelligencia egyik hazai úttörője. Nagyon sok mindenről szó volt itt a hírek és a zene előtt, ugye a dubai ingatlan piacnál hagytuk abba a beszélgetést. Egyébként visszahallgatható lesz az interjú, nem sokára felkerül az oldalunkra, Spotify-on, iTunes-on is elérik, érdemes lesz visszahallgatni, főleg, hogyha valaki mondjuk akár befektetési céllal is mondjuk Dubajba szeretne ingatlant vásárolni. Ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy ti ráláttok a teljes dubai ingatlan piacra. Erre hogy van lehetőségetek, vagy ez most tényleg egy teljes laikusan kérdezem én innen Budapestről, Zuglóból, a kis stúdióból, hogy ez hogyan tud megtörténni, hogy egy teljes ingatlan piacot átlássatok?
2: Tudja, ahogy az előbb említettem, alapvetően 60-70 információ forrásból dolgozunk, és akkor ezek közül például egyik ugye az összes földhivatali tranzakció, vagy úgymond jegyzőkönyvek, meg minden egyes ilyen adat, ami ott ugye rendelkezésre. A másik meg az gyakorlatilag arról szólt, hogy ugye hát nyilván nem egyik napról a másikra, de az összes ott működő beruházóval szerződéseket kötöttünk, és akkor ugye ezáltal nem csak ugye az új projektek vannak benne a mi rendszerünkben, hanem gyakorlatilag egyfajta ilyen készletinformációként azt is látjuk valós időben, vagy majdnem valós időben, tehát itt most néhány perces vagy órás eltérésekre, igen, vagy szinkronizációra kell gondolni, hogy adott épületben még mik a szabadon lévő lakások, mik azok, amik már elkeltek, mik azok, amik már lefoglaltak, és hát ugye ez egy elég nagy munka, igen, tehát ugye erre vannak külön kollégák, és gyakorlatilag ezeket a szerződéseket folyamatosan újítják meg, ha ugye jelennek meg új szereplők, új projektek, akkor ezek folyamatosan kerülnek bele ugye a mi rendszerünkbe.
1: Tehát állandóan monitorozzátok, mondhatjuk, akkor a dubai ingatlanpiacot, a befektetéseket, pontosabban az új építkezéseket.
2: Így van. Tehát, hogy ezeket több irányból is, egyrészt a beruházók oldaláról, másrészt meg ugye földhivatal, meg ugye ott ilyen állami nyilvántartások, ott azért évekre előre megvannak például a fejlesztési tervek, tehát az adott városrészek.
1: És ezek úgy is valósulnak meg? Ezek a,
2: Általában igen, úgy valósulnak meg. Hát néha előfordul gyorsabban, mint tervezik, de...
1: Aha. De nem az, hogy később.
2: Nyilván olyanra is van azért példa, de itt a később alatt nem éveket kell érteni, hanem tényleg néhány hét, egy-két hónap, ilyesmi azért előfordulhat. Ott egy jóval szabályozottabb, mondjuk így, hogy ingatlan piacról tudunk beszélni.
1: A ti befektetői körötökben van, sok magyar is van egyébként, vagy a világról bárhonnan vannak?
2: Hát ugye azok, akik ingatlant vásárolnak, az nyilvánvalóan a világ bármelyik tájáról érkeznek.
1: Tehát megtalálnak benneteket, ez lett volna igen a kérdésem, hogy
2: igen, alapvetően, tehát ez mondjuk egy ilyen érdekes történet volt, mert pont amikor ugye én csatlakoztam ugye ehhez a céghez, mint tulajdonosként, akkor az tulajdonképpen pont erről szólt, hogy már megvolt ugye ennek a rendszernek azért egy jól működő alapja, de alapvetően ugye az alapító tag az arra gondolt, hogy ő ezt majd ingatlan irodáknak fogja. Havidíjas, előfizetéses, vagy akár ilyen franchise módon úgymond használatba adni, és tulajdonképpen ugye, amikor én bekerültem, akkor vettük ezt az irányt, hogy hát tulajdonképpen van nekünk egy ilyen eszközünk, akkor miért nem használjuk, miért nem működünk mi is úgy, mint egy úgynevezett olyan ügynökség, ami mindent tud tényleg az adott piacról, és hát gyakorlatilag ezen keresztül tényleg több száz ingatlant értékesítettünk már az elmúlt. Én azt mondom, hogy körülbelül egy éve van, hogy normálisan működik, ugye ez a platform, és természetesen a világ minden tájáról. Egyébként Magyarországról is elég sokan vannak, nem feltétlen mindenki rajtunk keresztül, tehát ugye ez a dubai ingatlan értékesítés, ez mondjuk érdekes, nekem először 2005-ben ajánlották, hogy az milyen jó befektetés lenne Dubajban ingatlant vásárolni. Akkor én sajnos még nem...
1: Nem fektettél be akkor?
2: Nem, ennek nyilván más oka is volt, tehát akkor éppen maradjunk, hogy nem állt rendelkezésemre egy olyan összeg, amivel ezzel bármit is tudtam volna kezdeni, de azért ez alatt, hát gyakorlatilag 20 év alatt már azért nagyon sok honfitársunk ebben részt vett.
1: Az egyébként, ahogy említetted, ugye, hogy amikor te a kollégádat, amikor beszálltál úgymond ebbe az üzletbe, ez a tipikus példája egyébként annak, ugye, hogy mennyire megkönnyíti, mennyire, tehát egyszerűsíti az emberek munkáját az AI. Tehát, hogyha mondtad, hogy aki volt a cég, vagy aki mellé te beszálltál, hogy ő franchise rendszerbe akarta, tehát az nyilván több munkaerő, neki számára is több munka, és akkor jöttél te ezzel az ötlettel, és igazából egyszerűsítetted a feladatokat, ha jól foglaltam itt most össze.
2: Igen, illetve mondjuk így, hogy olyan jellegű irányokat tudtam mutatni, ami mondjuk nekik valamiért nem jutott eszükbe, és ez szerintem valószínűleg abból adódik, hogy az ember nagyon benne van valamibe, akkor azért kevésbé tud abból kifelé nézni. Ettől függetlenül mondom, tehát technológiailag, meg funkcionalitás szempontjából nagyon-nagyon jó rendszert csináltak már így is, csak egy kicsit olyasmi ez, mint egy svájci bicska, hogy sok mindenre lehet használni, és nem biztos, hogy mindenkinek az jut rögtön az eszébe mindegyik felhasználási mód.
1: Igen. Meg hát ugye jött az AI, tehát lássuk be, ez ugye azért mindenhol, aki ezt érti és tudja, és olyan szinten csinálja, azért ez egy hatalmas ütőkártya tényleg. Most újra életöröm zenét hozunk, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést, tartsanak velünk.
0: 98.6 Manna FM. A családi Manna hamarosan folytatódik.
2: Ugye

0: Családi Manna Ferenc Gabival.
1: Folytatjuk a beszélgetést, vendégem ebben az órában Bődi Gábor, a mesterséges intelligencia egyik hazai úttörője. Ugye nagyon sok dologról szó volt a zene előtti blokkokban, a dubai ingatlanpiacról beszéltünk főként, de egyébként azt most elmondom, hogy Gáborék nyilván itthon a magyar ingatlanpiacon is működnek, úgyhogy lesz majd még ezzel kapcsolatosan majd egy későbbiekben egy adásunk, amikor majd arról is beszélünk, hogy itthon hogyan elérhető és itthon hogyan működik ez az egész. A dubai ingatlanpiac az egyébként mennyire kockázatos? Beszéljünk egy picit erről is, mert lehet, hogy sokaknak a fejében az van, hogy hát azon túl, hogy a luxus és a és hú, biztos ott minden nagyon, nagyon drága, erről már ugye beszéltünk, hogy azért ez nem teljesen így van, de a kockázatossági tényező az mennyire van ott jelen?
2: Hát alapvetően azt mondanám, hogy jóval kevésbé kockázatos. Uh-huh. Nyilván kockázatmentes befektetések úgymond nem nagyon léteznek.
1: Igen.
2: Definíció szerint, de azért azt ott, tehát egy olyan klasszikus, amivel mi nagyon-nagyon sokszor találkozunk, ugye a hazai vevők kérdései kapcsán, ugye, hogy jaj, mi történik akkor, hogyha ugye a beruházó végül is nem fejezik uh-huh. a projektet, vagy eltűnik, vagy ugye, hát a, igen, ugye nyilvánvalóan mindenki a tapasztalataiból, vagy a rossz példákból ugye tud kiindulni. Ott ilyen nem tud előfordulni, tehát alapvetően ott a kormányzatnak, az államnak olyan, gyakorlatilag az egész dubai gazdaságnak az egyik pillére ugye az ingatlan piac, ezért ezt nagyon-nagyon komolyan veszik, és ha bármi ilyesmi úgymond előfordulna, akkor már is ugye az állam beavatkozik, aha. fogja, befejezi, odaadja egy másik beruházónak a projektet. Tehát én arra azt szoktam mondani, hogy a lehető legrosszabb esetben az fordulhat elő, mondjuk, hogy vettünk egy épületbe egy lakást például, és akkor mondjuk így, hogy a bebukik a projekt, az körülbelül azt jelentheti, hogy nem tudják eladni benne mind a 600 lakást, és akkor lesz benne néhány ilyen üresen álló ingatlan. De igaziból ennek is azért nagyon kicsi az esélye, mert ott évi szinten durván 200 ezer bevándorló érkezik minden egyes évben, és még 2035-ig ugye a kormányzat is ugye ezzel a számmal számol, amit még ez az említett óriási mennyiségű beruházás sem tud megfelelő számú lakással, ingatlannal úgymond ellátni. Ráadásul ugye ezeknek az ingatlanoknak a jó része nem is lakhatási célra készül, aha. hanem ugye nagyon sok beruházó befektető, bocsánat, de befektető ugye turizmus céljából fogja megvenni, hogy az óriási, ugye a másik dubai gazdasági pillér, ugye a turizmus, igen. kiszolgálja. Tehát ugye ezeknek jó része nem kerül ki a piacra, és hát gyakorlatilag éveken keresztül egyfajta keresleti piac van, ami nyilván ugye az árakat, uh-huh. az értéket viszi följebb, illetve ugye a bérleti díjakat valamilyen szinten, amennyire ugye lehetséges, ugye ezek szintén növekednek.
1: Mi az, van-e olyan egyáltalán, amit mondjuk a nemzetközi piacon tanultál, ami itthon, amit mondjuk itthon még alábecsülünk?
2: Hát én nem azt mondom, hogy alábecsülünk, hanem ami egy kicsit máshogy működünk itt Magyarországon. Én azt látom, hogy ugye úgymond ezek a kis befektetők, uh-huh. most itt a nem negatív értelmében, tehát ugye itthon még sokkal több az érzelmi befolyás a döntésekben, uh-huh. míg mi a nemzetközi kisbefektetőkön már egyre inkább azt látjuk, hogy ott nagyon egyértelműen csak a számok döntenek, és nem nagyon visznek bele ilyen érzelmi dolgokat. Tehát itthonról még, amikor mi ugye egy-egy érdeklődőt, ugye az

0: kikérdezünk, hogy mégis mi a célja, mit szeretne, mire használná, hogy ugye a legjobb megoldást tudjuk neki javasolni, akkor azért még így néha úgy sokszor keverednek benne azok a válaszok, ahol ugye érezzük, hogy itt van egy kicsi érzelmi töltete a dolgoknak, és olyankor egyébként akkor szívesen megmutatjuk neki, hogy értjük, de például ugye ezen a térképes, vagy akármelyik ilyen keresőn kapcsán a számokkal, meg a konkrét várható hozamokkal elég gyorsan ezt vissza lehet hozni, úgymond ebből az érzelmi irányból sokkal inkább a realitások talajára, meg tényleg, hogy a konkrétan a számok beszéljenek, és hát ha befektetésről beszélünk, akkor ez mindig egy hiba, hogyha az érzelmi faktort benne hagyjuk.
1: De szerintem valószínűleg az lehet a különbség, vagy a másság ebben a dologban, hogy itthon legtöbben, de majd kijavítasz, hogyha nem így van, még mindig saját részre vásárolják úgy az ingatlant, hogy tehát oda költöznek. Lehet, hogy ezért van inkább az érzelmi szál, nem? Illetve ha befektetésnek veszi, akkor is ott van, hogy jó, de nem tudom, ezen a környéken, vagy milyenek a szomszédok, vagy itt lakott a nem tudom kicsoda a szomszédba, és nagyon rosszakat mondott erről a környékről, nem fogom tudni majd kiadni. Valószínűleg ilyen megfontolásból van.
0: Lehetséges. Valószínűleg az is benne van egyébként, hogy Magyarországon a mondjuk így, hogy a világ többi részéhez képest azért elég nagy a saját tulajdon ingatlanok aránya, tehát az emberek jó része abban is lakik, ugye, amit tulajdonol. Ugye külföldön máshol ugye azért ez jóval alacsonyabb, és így természetesen ugye az ember, amikor azt mondja, hogy ingatlan, veszek egy lakást, bármit, ott óhatatlanul előjönnek ezek az érzelmi töltető dolgok. Tehát ezt még azt gondolom, hogy van, akinek még egy kicsit gyakorolni kell, hogy ha már viszont úgymond nem saját célra veszem, akkor az tényleg befektetés, és akkor számok és tények alapján kell meghozni a döntést.
1: Hát nyilván mondjuk lehet, hogy el kell jutni oda, hogy tényleg olyan sok pénze legyen az embereknek, hogy van egy saját ingatlanja, és akkor a másik befektetésre veszi, akkor lehet, hogy nem lesz már ott olyan annyi érzelmi szál, vagy nem lesz annyi érzelem a döntésnél.
0: Hát ez kétségtelenül sokat segíthet.
1: No és lassan le kell zárnunk a beszélgetést, hiszen véget ért az időnk, viszont én kíváncsi vagyok arra, hogy ha te most így előre tekintesz mondjuk 10 év múlva, hogy látod, hogy az AI-nak, a mesterséges intelligenciának hol lesz a szerepe? Inkább a háttérben lesz egyfajta segítőtárs, vagy a döntéshozó lesz az üzleti világban?
0: Hát most a jövőről, most én 10 év az még
1: nagyon messzi,
0: mondom, nagyon-nagyon, tehát ebben a szakmában ez nagyon-nagyon-nagyon messze
1: akkor
0: van,
1: de akkor
0: mondjuk beszéljünk az elkövetkezendő néhány évről, én azt gondolom, hogy 5 éven belül, ugye már most is főképp az a funkció, hogy ugye a döntésünket támogatja, illetve nagyon sok repetitív kis feladatot tud helyettünk megcsinálni. Valószínűleg ez a része, ez ilyen szempontból nem nagyon fog változni. Tehát a döntés szerintem az ember az sose szívesen adja át. Biztos lesznek már olyan kis részek, ahol ugye ezt szívesen átadjuk, tehát ahol nincs nagy jelentősége, de én azt gondolom, hogy inkább ezt fogja nekünk megkönnyíteni, hogy lehet, hogy persze ez csak egy illúzió onnantól kezdve, mert hogyha a megfelelő mennyiségű adatok és a megfelelő úgymond elemzés után az ember mindig úgymond a listának a tetejére fog rábökni, tehát az alapján fogja meghozni a döntését, és akkor
1: kihozta meg a döntést ez a kérdés.
0: Így van, pontosan.
1: Én nagyon-nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést, és akkor megígérhetjük azt gondolom a hallgatóknak, hogy legközelebb várlak vissza, és akkor egy picit a magyar piaci helyzeteteket is megnézzük, erről is beszélgetünk. Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Köszönöm szépen én is.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Bődi Gábor, a mesterséges intelligencia egyik hazai úttörője volt a Családi Manna vendége.

0: A dubai ingatlan piac volt a téma ebben az órában, a következő órában pedig a június 8-ai Conflict Night című programra, előadásra invitáljuk önöket, ami az Atriumban lesz. Beszélgetni fogok az alkotókkal, tartsanak velünk a következő órában is.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. Hé, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
3: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
4: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Kleptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül. Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
2: Reklám hangzott el.
5: Sikerült megállapodni az EU-s pénzek hazahozataláról, több európai országban is meleg van májushoz képest, többfelé lehetnek záporok viharos széllel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Létrejött a megállapodás Brüsszelben, összesen 6000 milliárd forintnyi uniós forrást szabadít fel az EU Magyarország számára, jelentette be a miniszterelnök azután, hogy az Európai Bizottság elnökével tárgyalt. Magyar Péter elmondta, hogy néhány hét elég volt ahhoz, hogy egy politikai megállapodást kössenek. Hangsúlyozta, hogy a valódi ok, amiért nem érkezett a Magyarországnak járó sok ezer milliárd forint, a korrupció volt. A Fidesz elnöke felszólította Magyar Pétert, hogy azonnal hozza nyilvánosságra az Európai Bizottság elnökével kötött paktum részleteit. Orbán Viktor közösségi oldalán azt kérdezte, hogy a miniszterelnök mit adott el a magyar értekekből Brüsszelnek. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán válaszolt. A miniszterelnök úgy fogalmazott. A 6000 milliárd forint értékű uniós források hazahozatalának egyetlen ára volt, ez pedig az orbáni korrupció folytatásának megszüntetése, amit örömmel teljesítettek. Partnerséget ajánlott a Tisza kormánynak a főpolgármester. Karácsony Gergely a fővárosi közgyűlésben napirendelőtti felszólalásában azt mondta, szeretnének együttműködni az új kabinettel az ország talpra állításában. Hangsúlyozta, az új kormánytól azt kérik, hogy a Budapestre és az önkormányzatiságra vonatkozó programját a fővárossal közösen hajtsa végre. Maradnak az eddigi árak a budapesti taxizásban. A fővárosi közgyűlés tegnapi ülésén tárgyalták a városvezetés által indítványozott 27%-os emelést, azonban a testület elutasította a javaslatot. A képviselők ugyanakkor felkérték Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy a védett üzemanyagárak kivezetését követően, amennyiben a benzinár meghaladja a mostani szintet, tárgyalják újra a tarifadíjakat. Felkészültek a budapesti BL döntő biztonságos lebonyolítására a hatóságok. A rendőrség a Puskás Aréna és a szurkolói zónák közelében ma reggel 6 órakor több utat is lezárt. Köztük a Dózsa-György, a Stefánia, a Tököli és Kerepesi út egyes szakaszait. Az országos mentőszolgálat az arénánál 35, míg a szurkolói zónákban 27 mentőegységgel ügyel a szurkolók biztonságára. A NAVA reptéri ellenőrzések gördülékenységét és az illegális árusok távoltartását segíti. Több európai országban is szokatlanul meleg van májushoz képest. Olaszország több nagyvárosában hőségriasztást adtak ki a hatóságok. Franciaországban és Spanyolországban is volt, ahol az elmúlt napokban 40 fok közeli hőmérsékletet mértek. Marad a napos nyári idő, kora estétől északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki. A szél átmenetileg viharossá fokozódhat. A hőmérséklet napközben általában 26-31, késő este 16-24 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna, ez Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Csoda szép reggelt kívánok a hallgatóimnak. Ebben az órában egy nagyon jó kis szuper előadásra invitálom önöket. Június 8-án újabb estel jelentkezik a Conflict Night, amely ezúttal a megbékélés és az újrakezdés témáját járja körül. Egy olyan kérdéskört, ami ma bizony nagyon-nagyon sokakat érint, hiszen a konfliktusok ugye nem csak a közéletben, hanem a családokban, barátságokban és még munkahelyi kapcsolatainkban is egyre erősebben jelen vannak, főleg így az utóbbi időszakban. Vajon hogyan lehet újrakezdeni, hogyan lehet egymáshoz közeledni, amikor már sérültek a kapcsolatok, kimondatlan mondatok és feszültségek maradtak a felek között, többek között. Erről is szól az előadás. Vendégeim a stúdióban Borbás Gergő, a Conflict Night színésze, valamint Barati Tamás, a Conflict Night alapítója és játékmestere lesznek. Tartsanak velünk, a zene után kezdünk.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
1: Gyönyörű reggelt kívánok a Manna FM hallgatóinak. A választások után általában ugye lezárulnak a kampányok, jó esetben eltűnnek a plakátok, elhalkulnak a szlogenek, a feszültségek azonban sokszor velünk maradnak, családokban, baráti társaságokban, munkahelyeken. Egy-egy politikai vita ma már könnyen személyes sértéssé, eltávolodásá vagy akár kapcsolat vesztésé is válhat, és hát az utóbbi időben ezt szerintem szinte mindannyian megtapasztaltuk, mondhatjuk. Június 8-án az Átriumban, illetve az Átrium ad otthont a Conflict Night következő estjének, amely a megbékélés és újrakezdés témáját járja körül. Nyilván a választások utánra, tehát a választásokra reflektálva, az előadás improvizációs jeleneteken és valós élethelyzeteken keresztül mutatja meg, hogyan hat a politika az emberi kapcsolatainkra. Hát, hogy hogyan hat, ez ki fog itt most mindjárt derülni. Itt vannak velem a stúdióban vendégeim, Borbás Gergő, a Conflict Night színésze, valamint Barati Tamás, a Conflict Night alapítója, színésze. Sziasztok, jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok!
3: Jó reggelt!
1: Jól mondtam a titulusokat, ugye?
3: Tomi játékmestere az előadásnak, ő nem játszik benne, én játszom az előadásba, Tomi pedig beszélget szakértő vendégekkel és kollégákkal a jelenetekről.
1: Aha, no, induljunk az elejétől, ez így hogyan született meg a ti fejetekbe, hogy erről beszélni kell? Ugye Conflict Night, ez volt ilyen előadás már korábban is.
2: Igen, lassan 2 éve szerveztük először az első Conflict Night-ot egy konferencián, és gyakorlatilag októberben lesz 2 éve, hogy folyamatosan játszunk színházban is, és lassan a 12 000. nézőnket köszönhetjük.
1: Wow.
2: Szerintem most a júniusi darabjainkon már a 12 000 fölött lesz a nézőszám. Azóta mi gyűjtjük a különböző konfliktusos, nehéz helyzeteket, stresszes szituációkat. Igen. A nagy különbség az volt, hogy alapvetően mi ilyen korporát, vállalati környezetben lévő nehéz helyzeteket, szituációkat gyűjtöttünk, de azért kísérleteztünk folyamatosan közügyekkel is, vagy olyan ügyekkel, amik családokat érint. Ilyen volt tavaly a szülők napja rendezvényünkön, amikor csináltunk nehéz beszélgetéseket szülők, nagyszülők és gyerekek, vagy tinédzserek között. Ilyen volt az az előadás, amit Sportháromság néven csináltunk, ahol sportoló, gyerekek, szülők és edzők hármasával foglalkoztunk. Ilyen volt a tavaly decemberi Hogyan éld túl a karácsonyt családi körben című darabunk is. Úgyhogy gyakorlatilag ebbe a hármasnak a folytatásába illik bele az, hogy szeretnénk további olyan ügyekkel foglalkozni, ami már nem csak vállalati életben foglalkoztatja az embereket, hanem magánemberként is, akár családi körben, akár baráti körben, és így jutottunk ide, hogy mindenképpen ezzel az aktualitással foglalkozzunk.
1: Ugye ezek mind az improvizációra épülnek, tehát itt nincs két egyforma előadás. Maga a téma, azt viszitek tovább, gondolom, tehát, hogy ha van egy téma, akkor azt 2-3-szor, vagy akár többször is játszátok, vagy foglalkoztok avval a témával?
3: Ez attól függ. Vannak olyan előadások, amit már többször is játszottunk, mind színházban, mind vállalatoknál, cégeknél. Ilyen azok a visszatérő témák, mint a vezetői szerepek, vagy a generációs különbségek. Ezek nyilvánvalóan olyan témák, amik mindenkit foglalkoztatnak, nagyon aktuálisak, és különböző helyzetekben nézzük meg ezeket. Éppen mindig a közönségre, az adott időszakra, vagy az adott vállalatra, az adott cégre szabban nézzük meg ezeket a jelenteket, ezért is szuper eszköz az improvizációs színház, igen, mert lehetőségünk van változtatni, lehetőségünk van adaptálódni, nem csak előadásról előadásra, de pillanatról pillanatra, jelenetről jelenetre, és ezek az előadások úgy épülnek fel, hogy gyűjtünk szituációkat, sokszor küldenek be szituációt, vagy a nézők előre az előadás előtt, vagy a cégek, vállalatok előre az előadás előtt, mi ezeket feldolgozzuk, és gondolkodunk rajtuk, de nem írjuk meg a jeleneteket, hanem a jeleneteknek a gondolatiságát vagy a vázát rakjuk egymás mögé, és aztán ezeket az improvizációs színészek pedig improvizációval töltik meg
1: élettel. Tehát effektíven nincs is semmilyen szövegkönyv, tehát vagy azért van egy ilyen, nem tudom, ilyen skicszerű
3: annyit tudunk, igazi, hogy kik a karakterek, és honnan, aha, hova jutunk el a jelenetben nagyjából.
1: Igen, mondjuk azért az fontos, igen, hogy honnan, hova.
3: Hogy mondok egy példát, tehát mondjuk megnézzük azt, hogy egy Z-generációs munkavállaló az hogyan viselkedik egy állásinterjún, egy boomer állásinterjúztatóval. Uh-huh. És nem tudom, van benne egy-két fókuszpont. Aztán mi eljátsszuk ezeket a jeleneteket úgy, hogy ahogyan, sokszor úgy, ahogyan a való életben megtörténnek, és azért a való életben sokszor nem a legoptimálisabban uh-huh. történnek meg ezek a helyzetek, és aztán vannak szakértő kollégák, szakértők a színpadon, legyen szó kommunikációs szakértőről, legyen szó generációs együttműködés szakértőről, uh-huh. vagy legyen szó túsztárgyalóról bizonyos esetekben. Ők beszélgetnek a jelenetekről, és konkrét tanácsokat adnak a színészeknek. Ne azt mondd, hanem mondd azt, hogy ne úgy csináld, ne így tartsd magad, ne menj bele ebbe a konfliktusba, hanem nem tudom, kétoldalú érveléssel állj uh-huh. ehhez a helyzethez.
1: Hát kvázi, mint a rendező, mondhatjuk.
3: Egy picit igen, rendezik, aha. tartalmilag mindenképpen
1: rendezik. És akkor Tomi, ez vagy te, bocsánat, a játékmester, amit
3: igen, köti össze a színészeket, aha. a szakértők.
1: Most akkor rövid szünetet tartunk, életöröm zene után innen folytatjuk.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. A Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna FM.
2: Manna FM. Ebben az órában egy különleges estéről beszélgetünk, amely nagyon aktuális és hát bizony sokakat érintő kérdést helyez a középpontba, hogyan lehet újra kapcsolódni egymáshoz akkor, amikor ugye a konfliktusok, a véleménykülönbségek vagy akár a társadalmi feszültségek eltávolították egymástól az embereket. Június 8-án a Conflict Night ezúttal a megbékélés és az újrakezdés témáját járja majd körül egy különleges interaktív est keretében. Az átriumban lesz látható, ahol a nézők nem csupán kívülállók, hanem maguk is részeseivé válhatnak a gondolatoknak, helyzeteknek, párbeszédeknek. Erről beszélgetek vendégeimmel, Borbás Gergővel, a Conflict Night színészével, valamint Barati Tamással, a Conflict Night alapítójával, játékmesterével, mint ahogy ezt már megtudhattuk, ugye. Mi a feladata a játékmesternek, vagy a játékmesternek ebben az előadásban?
3: A játékmester felelőssége az, hogy segítsen definiálni egy adott jelenetet, azt eljátszák a színészek, van jogosultságon megállítani ezt a helyzetet, és utána megpróbálom ezeket a helyzeteket a szakértők segítségével boncolgatni. Tehát itt az is fontos, hogy néha értsük meg, hogy miben vannak ezek a karakterek, és nézzük meg azt, hogy hogyan tudunk ezen a nehéz helyzeten segíteni, akár kommunikációval, akár a helyzet felismerésével, empátiával, stb. És utána pedig újra játsszuk ezeket a jeleneteket, viszont az újrajátszásnál sokszor megállítjuk újra, hogyha azt látjuk, hogy nem abba az irányba halad, mint amit tanácsoltak a szakértők, vagy amit összeszedtünk, mint irány, és addig-addig csiszoljuk, amíg mi is, illetve a közönség is úgy nem érzi, hogy na, akkor most sikerült, megoldódott ez a helyzet, feloldódott az adott konfliktus.
2: Volt már olyan, hogy nem oldódott fel konfliktus?
4: Többször is volt ilyen, hogy nem jutottunk el a megoldásig, de mindenképpen jobb volt, mint az első játszásban, vagy közelebb kerültünk a megoldáshoz.
2: Azt jelenti, hogy minél többször átmegy az ember egy bizonyos problémán, ugye ez is így működik.
3: Illetve tudod, itt az is, hogy vannak egyszerűen megoldhatatlan. Igen. Tehát, hogy olyan helyzetek, amikor abban a pici helyzetben, vagy abban a helyzetben ott azonnali segítséget nem lehet adni, mert rendszer szintű problémáról van szó, vagy egy nagyon átfogó problémáról. Ilyenkor azért megbeszéljük, hogy hogyan álljunk egyáltalán hozzá egy ilyen helyzetnek a feloldásán. És most is nagyon izgalmas, hogy két hete indítottuk el ennek az estnek a kampányát, és rögtön azzal kezdtük, hogy Gergő is, meg én is egy-egy videót tettünk közzé, és kértük a közönséget, hogy most tényleg róluk akarunk jeleneteket a színpadra állítani, az ő történeteiket akarjuk feldolgozni, és már nagyon sokan írtak nekünk megdöbbentő történeteket, és csak reflektálva arra, hogy ha lesz is ennek folytatása, vagy ha játszunk még egyszer, vagy többször, mert szeretnénk akár ebből egy egész sorozatot, vagy egy országos turnét csinálni, nem lesz két egyforma est, mert nagyon sok történet van, amiből tudunk válogatni.
2: Hát főleg, hogyha a turnéról beszélsz, hogyha elmentek mondjuk vidékre, vagy más városokba, akkor ott aztán teljesen más történetek jönnek szembe, azt gondolom. Hiába, hogy magad a nagy történet, ugye, az mindenkinél ugyanaz, de hogy azok nem így csöpögnek le, úgymond.
4: Nagyon izgalmas lesz az ebben az előadásban számunkra is, hogy ez egy párbeszéd. Egy párbeszéd egymással, egy párbeszéd a közönséggel. És az elmúlt évtizedek azok nagyon nehézé tették, egyre inkább, ahogy telt az idő, egyre nehezebbé tették ezt a párbeszédet. Rengeteg olyan történetet kaptunk, rengeteg olyan emberrel beszéltünk, aki nem beszél a saját szüleivel politikai nézeteltérések miatt, vagy akinek félnek a nagyszülei, mert ahonnan tájékozódtak, onnan azt kapták, hogy félni kell. És ezek árkokat ástak, és ez az árok betemetés, ez egy nagy klisé, és mi nem is erre vállalkozunk. Mi arra vállalkozunk, hogy meghallgassuk egymást, hogy megpróbáljuk megérteni egymás nézőpontjait, megpróbáljunk belelátni a vidéki nagymama fejébe, és megpróbáljunk belelátni a fővárosi z-generációs első szavazó fejébe.
2: Illetve segíteni nekik abba, hogy belelássanak egymás fejébe.
4: És hogy ezzel segíteni, hogy ők megértsék azt, hogy miben is vannak. és azt hiszem, hogy ez egy fontos első lépés, hogy elkezdjünk újra beszélni, kommunikálni, megérteni egymást, és legalább elfogadni azt, hogy a valóságnak színei vannak, a valóságnak árnyalatai vannak, és azok különböznek.
3: Mm. És az is nagyon érdekes látni, hogy itt nem pusztán generációs különbségekről van szó. Tehát persze van akkor szó, hogyha azt beszéljük, hogy nagymama, nagypapa és a gyerek vagy az unoka közötti, de hát itt már most kaptunk olyan szituációkat, amikor testvérek közötti masszív ellenállásról van szó, vagy egy baráti társaság szakadt ketté, szűnt meg az évtizedes barátság, és vagy hát szünetel, reméljük, és tényleg ez a legfőbb üzenete ennek az egész estnek, hogy hogyan kezdjünk egymás felé újra nyitni. Tehát ez az újranyitás, az újra kapcsolódás. Most nyilván ez lehetne egy teljesen más történet is, hogy miért történt ez a szüneteltetés, vagy kapcsolatszüneteltetés, de most ez adja az aktualitását.
2: Uh-huh. Hát nyilván azt gondolom, az már más szakembert igényelnem, hogy a miért történt, ott már lehet, hogy jobban mélyebbre kellene menni, és az már talán nem ilyen közönség előtt.
4: De lesz a színpadon kommunikációs szakértőnk, lesz a színpadon újságírónk, lesz a színpadon pszichológusunk.
2: Pszichológus is lesz, azt szerintem nagyon fontos, igen, egy ilyen esetben. Most újra jön az élet. Örömzene legfrissebb hírek, és innen folytatjuk azonnal a beszélgetést, tartsanak velünk önök is.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en.

0: A Conflict Night esélyei nem klasszikus előadások, inkább olyan élő helyzetek és párbeszédek, amelyben a nézők is nagyon-nagyon könnyen magukra ismerhetnek. Erről beszélgetek ebben az órában a legújabb Conflict Night előadásról, ami az Átriumban lesz június 8-án. Vajon most miről lesz szó és hogyan épül fel ez az este? Erről is beszélgetünk vendégeimmel. Zene és hírek után folytatjuk.
1: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei.
2: Sikerült megállapodni az EU-s pénzek hazahozataláról, felkészültek a BL döntő lebonyolítására a hatóságok. Többfelé lehetnek záporok viharos széllel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Létrejött a megállapodás Brüsszelben, összesen 6000 milliárd forintnyi uniós forrást szabadít fel az EU Magyarország számára, jelentette be a miniszterelnök azután, hogy az Európai Bizottság elnökével tárgyalt. Magyar Péter elmondta, hogy néhány hét elég volt ahhoz, hogy egy politikai megállapodást kössenek. Hangsúlyozta, hogy a valódi ok, amiért nem érkezett a Magyarországnak járó sok ezer milliárd forint, a korrupció volt. Előállították K. Endrét, a kegyelmi ügy kulcsfiguráját, és hamis tanúzásra felhívással gyanúsították meg. A férfi lakóhelyén kutatást tartottak, és okiratokat, adathordozókat foglaltak le. K. Endre tagadta, hogy bűncselekményt követett volna el, de bővebb vallomást nem tett, és a gyanúsítás miatt sem tett panaszt, szabadlábon védekezhet. A kritikus helyzetbe került családokat segítő lakhatási támogatásról döntött a fővárosi közgyűlés. Az új ellátási forma 28 férőhelyen biztosít azonnali átmeneti elhelyezést a Budapesti Módszertani Szociális Központban a hajléktalan várandósoknak és édesanyáknak. A cél, hogy megakadályozzák a gyermekek kiemelését a családból. Karácsony Gergely főpolgármester előterjesztését a testület egyhangulag támogatta. Gyermeknapi programokkal és sűrített járatokkal várja a családokat holnap a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. A hűvösvölgyi végállomáson az érdeklődők hajtányozhatnak, kipróbálhatnak egy vonatszimulátort, illetve egy kerékpárral működő terepasztalt is. Emellett számos műsorral, arcfestéssel és ugrálóvárral készülnek a szervezők 10 és 17 óra között. Felkészültek a budapesti BL döntő biztonságos lebonyolítására a hatóságok. A rendőrség a Puskás Aréna és a szurkolói zónák közelében ma reggel 6 órakor több utat is lezárt. Köztük a Dózsa-György, a Stefánia, a Tököli és Kerepesi út egyes szakaszait. Az országos mentőszolgálat az arénánál 35, míg a szurkolói zónákban 27 mentőegységgel ügyel a szurkolók biztonságára. A NAVA reptéri ellenőrzések gördülékenységét és az illegális árusok távoltartását segíti. Autókat sodort le egy busz a Strádáról az Egyesült Államokban. A Virginia államban történt tömegbalesetben 5-en meghaltak, 34-en pedig kórházba kerültek. A hatóságok szerint a busz hátulról rohant bele az útépítések és terelések miatt feltorlódott autókba, majd az árokba borult. A körülményeket vizsgálják. Marad a napos nyári idő, kora estétől északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki. A szél átmenetileg viharossá fokozódhat. A hőmérséklet napközben általában 26-31, késő este 16-24 fok között alakul.
1: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en. Manna FM. Manna FM.
0: Conflict Night június 8-án az Átriumban, erről beszélgetek ebben az órában vendégeimmel. Ugye a megbékélésről gyakran úgy beszélünk, mintha egyetlen döntés vagy mondat lenne, pedig sokszor ez nagyon-nagyon hosszú folyamat vezet el odáig, hogy újra meg tudjunk nyílni egymás felé, de hogy vajon lehet-e valódi újrakezdés konfliktusok után, erről is beszélgetek vendégeimmel ebben az órában, és zene után folytatjuk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Ez a Családi Manna.
1: Conflict Night az Átriumban június 8-án. Ugye ezúttal a megbékélés és az újrakezdés témáját járja körül egy különleges interaktív est keretében, ahol a nézők nem csupán kívülállók, hanem maguk is részeseivé válhatnak a gondolatoknak, helyzeteknek és párbeszédeknek. Ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy szakemberek, pszichológus is lesz a színpadon. Vendégeim a stúdióban Borbás Gergő, a Conflict Night színésze, valamint Barati Tamás, a Conflict Night alapítója és játékmestere. Volt már egyébként olyan valamelyik ilyen Conflict Night-on, ahol számotokra is meglepő történetek jöttek elő, és akár, nem tudom, sírásba forduló sztorik.
2: Voltak. Az fontos, hogy nem pszichodráma, és az nagyon fontos, hogy a humor, mint eszköz, az nekünk egy nagyon fontos eszközünk ebben.
1: Sok mindent old, igen.
2: Így van. Tehát a humor egy nagyon fontos eszköz számunkra, illetve nem pszichodráma, szóval, hogy nem megyünk le nagyon sokszor egy ilyen mély elemzésbe, vagy egy ilyen pszichológiai elemzésbe, hanem praktikus szempontból próbáljuk megnézni ezeket a helyzeteket. És volt már olyan egyébként színészként nagyon sokszor egyfelől, hogy megérintett valamilyen helyzet, másfelől pedig volt olyan helyzet, ahol a szakértés után is azt éreztem, hogy de én ebből nem tudok ebből a helyzetből tovább menni, nem tudom, hogy mi a következő jó lépés. És akkor az az izgalmas, amikor nem tudom, ez már hanyadik fal, mert nem a negyedik fal, ami a nézőtérre választ el minket, hanem az ötödik talán, ami ugye a szakértés a színész között van, és akkor az is lebontódik, és akkor elkezdünk arról beszélni a színész a színpadon a szakértő, hogy figyelj, ez nem tudom, meg én nem tudom kimondani neki ezt a mondatot. Köszönöm, hogy ez a tanács, de nem jön. És akkor keresünk egy más útvonalat. Szóval nagyon érdekes kis világ teremtődik meg ilyenkor. És hát a választások és a választás utáni időszak pedig nagyon sok új muníciót ad számunkra.
3: Igen, pont márciusban volt egy darabunk Next Gen címmel, ahol már azért nagyon komoly családi drámákat vettünk végig. Olyan aspektusból, hogy milyen az, amikor van egy apuka, vagy akár már nagypapa, aki felépített egy nagy cégbirodalmat, és ő ragaszkodik bizonyos dolgokhoz, és ott ő az átadó, és vannak az átvevők, azok a fiatalok, akik meg ilyen vagy olyan indítatásból belesodródnak abban a helyzetben, hogy nekik azt át kell venni, vagy át lehetne venni azt a cégbirodalmat, azt a működést, és óriási ellentétek, feszültségek voltak, és ott is gyakorlatilag a humor mellett nagyon sokszor jutunk el olyan pontra, hogy a nagy sóhajok, nagy hallgatás van a nézőtéren, de látszik, hogy izzik a feszültség.
1: Mert ez valahol egy terápia, tehát hogy én értem, hogy ez nem terápia, nem pszichodráma, de ennek van egy olyan hatása, akkor inkább úgy mondom, egy ilyen terápiás hatása, hiszen feldolgozunk valamit.
3: Igen.
2: Hát kívülről ránézni helyzetekre, igen, amikben már voltunk, vagy leszünk, vagy el tudjuk képzelni,
1: tartotok,
2: az egy tükör,
1: így is volt, igen.
3: Ez volt a nyelvemen már, hogy bedobjam, hogy alapvetően mi egy görbetükröt szoktunk adni, és nagyon fontos, hogy a közönség az magára tudjon ismerni, vagy a helyzetre tudjon ismerni. És hogyha elengedi ezt, vagy megengedi ezt magának, akkor tényleg amellett, hogy tud néha nevetni saját magán, utána hall olyan tanácsokat, és olyan meglátásokat, amelyek neki segíthetnek a tovább lépésben. És ezzel már nagyon sokszor találkoztunk. Tehát a karácsonyi darabnál is volt olyan család, akik 13 fővel jöttek.
1: Wow.
3: Három vagy négy generáció is eljött, és tényleg kinevették saját magukat, és azt mondták, hogy atya ég, hát velünk ez mind meg szokott történni karácsonykor, és külön írtak nekünk egy levelet, hogy ők most így neki fognak menni a karácsonynak úgy, hogy amit itt tanultak, azt ők megpróbálják hasznosítani.
2: És még van egy ilyen visszatérő elem a ráismerésben, azt hiszem, a pár hete volt egy bértranszparenciáról szóló estünk, ami ugye jön a nagyvállalatoknál, nyilvánosak lesznek a bérsávok, igen, kollégák, igen, között, igen, is, a konkrét fizetések nem, de a bérsávok igen, és akkor egy a jelenetben a menedzsment beszélt arról, hogy hát ez a HR feladata, ezt majd a HR-esek megoldják, és akkor visszatérő elem a HR-es kollégák feltörő kacaja a nézőtéren, Conflict Night-ról Conflict Night előadásra, ami egyfelől a humor, másfelől a fájdalom miatt történik, de hogy nekik is próbálunk segíteni, hogy ez nem feltétlenül, hogyan lehet újra keretezni ilyen helyzeteket, ahol ők is segítséget tudnak kapni.
1: Ez a Conflict Night, ez ugye, ez itthoni Igen, ez abszolút ti találtátok ki?
3: Igen.
1: Ti vagytok? Ó.
3: Ez egy konferencián született, amikor azt gondoltuk, hogy egy-egy témát dolgozzunk fel úgy, hogy ne egy kerekasztal beszélgetés legyen, vagy ne egy frontális előadás, és a legeslegelső az arról szólt, hogy vezetők-vezetők közti relációkat vizsgáltunk, és a közönséggel szavaztattuk akkor meg, hogy mi legyen ez a reláció, és akkor a nemetmondás és a konstruktív visszajelzés volt, amire egy-egy példát vittünk, vagy mutattunk meg a színészekkel, és már akkor nagyon fontos eleme volt ennek az egész produkciónak, hogy ne hagyjuk ott a levegőbe lógva azt, hogy most láttunk egy görbe tükröt, hanem nézzük meg azt tényleg szakértők bevonásával, hogy ilyen helyzetben mit tudunk csinálni. Hogyan hívjuk segítségül az empátiát, az asszertív kommunikációt, a különböző tárgyalási stratégiát. Hogyan menjünk a mélyére egy-egy problémának, ebbe akár egy pszichológus nagyon sokat tudott segíteni. Foglalkoztunk vezetői magánnyal, kiégéssel, és akkor is nem elég csak kommunikálni róla, hanem a vezetőket is olyan skillekkel kellett felruházni, és ebben nagyon sokat segítettek a pszichológusok, a mentál higiéniás szakemberek. Úgyhogy ez nagyon fontos része ennek az egész produkciónak, hogy tényleg ne csak egy jót nevessünk ezen, hanem megoldjuk, adjunk valami kézzelfogható tudást is.
1: Most újra életörömzenét hozunk, de folytatjuk innen a beszélgetést, tartsanak velünk.
0: 98.6 Manna FM. A Családi Manna hamarosan folytatódik.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
1: Június 8-án az Átriumban a Conflict Night-ra várják az érdeklődőket. Ebben a témában beszélgetek vendégeimmel, Borbás Gergővel, a Conflict Night színészével, valamint Barati Tamással, a Conflict Night alapítójával, játékmesterével. Egyébként abban nem gondolkodtatok, hogy ha ez egy tényleg ez a ti ötletetek volt, ez az egész Conflict Night létrehozása, hogy ezt akár külföldön is, tehát ilyen franchise rendszerbe akár, hogy tovább vigyék mások, tovább adni ezt a tudást?
2: Reméljük, hogy innen viszik franchise rendszerbe majd máshova.
3: Volt egyébként már megkeresésünk külföldről, hogy szerették volna. De ami nekünk most tényleg nagyon izgalmas, hogy említettem, neked egy 12 000 néző körül tartunk, és szeretnénk ezt tovább vinni, minél több ilyen közéleti ügyet is fel tudjunk tárni, és fel tudjunk dolgozni, mert azt láttuk a közönségben is, hogy erre mindig van igény. Tehát minden előadás végén mi megkérdezzük őket, hogy és még mivel, és hogyan, és milyen témákkal foglalkozzunk, és mindig adnak új vállalati témákat, de mindig megkérdezik, hogy olyat nem tudnátok, hogy, és ebben nagyon-nagyon jó beleilleszkedik. Vagy hát ahogy láttuk tényleg a karácsonyi darabnál is, hogy azonnal rezonáltak is, és azonnal egy teltházas előadást tudtunk összehozni. Itt ez egy nagyon érzékeny téma a mostani, viszont nagyon-nagyon sok embert érint. Tehát tényleg nincs olyan a társaságunkban sem, meg a...
1: Szerintem nincs olyan az országban, akit ez az egész
3: jelen környezetünkben, ahol ne lenne legalább egy nehéz helyzet, vagy családtaggal, vagy régi barátokkal, baráti társasággal, kollégákkal. Úgyhogy ezt látjuk, ezt a hármat fogjuk vegyíteni, meg fogunk mutatni családi helyzeteket, baráti társaságban lévő helyzeteket, és kollégális helyzeteket is.
1: Ilyenkor, amikor ti megkapjátok ezeket a történeteket, nyilván aki küldi, azt gondolom beül majd a nézőtérre, és ők akkor ki is van emelve, vagy ez nincs megnevezve a színpadon, hogy most nem. Akkor nem.
2: Aha. Nem, nincs ez nincs megnevezve, sőt nyilvánvalóan a színházi helyzetek miatt van, hogy ezeken változtatunk, van, hogy azt érezzük,

0: oké, ez egy nagyon jó kiindulási pont ez a történet, de milyen jó lenne, ha lenne benne egy olyan karakter, aki, hiszen az segít nekünk aztán a szakértés alatt is, hogy, hogy valóban tudjunk még jobban reflektálni ilyen szituációkra.
1: Időben ez mennyit? Milyen
0: két
1: hosszú?
0: Felvonás.
2: Két felvonás, 2x45 perc. Uh-huh. Ez általában nagyságrendileg ez egy 8 jelenetet foglal magában, tehát itt azért ugye van...
1: Hány színésszel dolgoztok?
0: 4-5 színész van egy előadásban.
1: Azért a színészeknek sincs könnyű feladata, azt gondolom. Egyrészt, hogy 8 jelenetet mondtál, ugye? Igen. Tehát 8 féle karakter, és még akkor azon belül, hogyha megállítanak, hogy ne így csinált, hanem úgy csinált. Tehát azért ez elég...
0: Ez az improvizációs színház csodája, és erre vannak trénelve, és tréningezve az improvizációs színészek, hogy ezeket a helyzeteket hitelesen meg tudják mutatni a nézők számára. És ez... mindeddig sikerült nekik. Hmm.
1: Június 8-a, ugye, az Átriumban hány órakor kezdődik?
2: 7 órakor kezdődik, és 9 óráig
1: tart. És előtte még lesz június 4-én, ugye? Meséltek arról is az...
0: Aki most hallott először a Conflict Night-ról, annak szerintem a június 4-i előadás egy ilyen csemege lehet, mert többféle témát fogunk körüljárni. Uh-huh. Kicsit egy ilyen évadzáró best-of-ot fogunk csinálni a választási utáni előadást megelőzően. Lesz szó vezetői stílusokról, lesz szó fizetésekről, bónuszokról, alkudozásról, onboardingról, munkahelyi viszonyokról, toxikus kollégákról. Szóval szerintem ez egy ilyen nagyon jó merítés lesz abból, hogy milyen színes is az a témakör, amit mi körbejárunk.
1: És akkor azt említettétek, hogy már jött néhány szituáció, ugye, vagy jó sok szituáció pontosabban erre a 8. előadásra, de még várjátok, tehát hogy lehet még küldeni történeteket, szituációkat, hova tudják és hogyan tegyék ezt meg?
2: Igen, nagyon várjuk, mert szeretnénk, hogy nagyon színes legyen a paletta, meg tényleg megnézzük azt, hogy hosszú távon gondolkodva minél több szituációt lássunk, fel tudjunk dolgozni. A honlapunkon a letsconnect.hu felületen ott az előadásoknál minden előadáshoz be szoktunk rakni egy ilyen gombot, hogy küldj be nekünk szituációkat. Ezeket anonim módon is be lehet küldeni. Egy rövid leírást szoktunk várni, úgyhogy arra bíztatnánk mindenkit, hogyha volt ilyen esetetek akár családi, baráti, kollegális környezetben, akkor írjátok meg nekünk. Most azt is kérjük egyébként, hogyha volt ennek pozitív feloldása, tehát már megtörtént valamiféle jó folyamat, elindult egy újranyitás, hogy azt hogy csináltátok, hogy már a jó példával is tudjunk meríteni. Ez nekünk nagyon fontos és nagy segítség.
1: Akkor még egyszer június 8-a, Átrium, este 7 óra, és addig is várjátok a történeteket, sztorikat. Hoppá, még azt elfelejtettem megkérdezni, hogy teljesen mindegy, hogy ki hogyan fogalmazza meg. A lényeg, hogy legyen benne egy sztori, legyen benne egy történet. Hogyha ezt 3 mondatban írja le nektek, az is jó, ti abból már tudtok dolgozni.
0: Tökéletes.
2: Igen, tudunk, úgyhogy várjuk szeretettel a sztorikat, és titeket is, hogy gyertek el és nézzétek meg az előadásokat.
1: Szóval, hogy nem eszét kell küldeniük, ez nagyon fontos, mert lehet, hogy van, aki megjött, hogy úristen, én nem tudom leírni. Nagyon szépen köszönöm nektek a beszélgetést.
0: Köszönjük szépen.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Borbás Gergő, a Conflict Night színésze, valamint Barati Tamás, alapító játékmester voltak a vendégeim.
3: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en.

0: tehát június 8-a Conflict Night az Átriumban. Menjenek el, nézzék meg, írják be a naptárba. Következő órában Király Eszter író mentálhigiénés szakemberrel a gyermekvállalási problémák mögött meghúzódó lelki problémákról beszélgetünk. Érdemes lesz velünk tartani.
1: Cross GPS
2: a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
1: Cross GPS.
3: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
2: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Hé, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
7: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
8: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Kleptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül. Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
5: Reklám hangzott el.
9: Sikerült megállapodni az EU-s pénzek hazahozataláról, felkészültek a BL döntő lebonyolítására a hatóságok. Többfelé lehetnek záporok viharos széllel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
9: Létrejött a megállapodás Brüsszelben, összesen 6000 milliárd forintnyi uniós forrást szabadít fel az EU Magyarország számára, jelentette be a miniszterelnök azután, hogy az Európai Bizottság elnökével tárgyalt. Magyar Péter elmondta, hogy néhány hét elég volt ahhoz, hogy egy politikai megállapodást kössenek. Hangsúlyozta, hogy a valódi ok, amiért nem érkezett a Magyarországnak járó sok ezer milliárd forint, a korrupció volt. Előállították K. Endrét, a kegyelmi ügy kulcsfiguráját, és hamis tanúzásra felhívással gyanúsították meg. A férfi lakóhelyén kutatást tartottak, és okiratokat, adathordozókat foglaltak le. K. Endre tagadta, hogy bűncselekményt követett volna el, de bővebb vallomást nem tett, és a gyanúsítás miatt sem tett panaszt, szabadlábon védekezhet. A kritikus helyzetbe került családokat segítő lakhatási támogatásról döntött a fővárosi közgyűlés. Az új ellátási forma 28 férőhelyen biztosít azonnali átmeneti elhelyezést a budapesti módszertani szociális központban a hajléktalan várandósoknak és édesanyáknak. A cél, hogy megakadályozzák a gyermekek kiemelését a családból. Karácsony Gergely főpolgármester előterjesztését a testület egyhangulag támogatta. Gyermeknapi programokkal és sűrített járatokkal várja a családokat holnap a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. A Hűvösvölgyi végállomáson az érdeklődők hajtányozhatnak, kipróbálhatnak egy vonatszimulátort, illetve egy kerékpárral működő terepasztalt is. Emellett számos műsorral, arcfestéssel és ugrálóvárral készülnek a szervezők 10 és 17 óra között. Felkészültek a budapesti BL döntő biztonságos lebonyolítására a hatóságok. A rendőrség a Puskás Aréna és a szurkolói zónák közelében ma reggel 6 órakor több utat is lezárt. Köztük a Dózsa-György, a Stefánia, a Tököli és Kerepesi út egyes szakaszait. Az országos mentőszolgálat az arénánál 35, míg a szurkolói zónákban 27 mentőegységgel ügyel a szurkolók biztonságára. A NAVA reptéri ellenőrzések gördülékenységét és az illegális árusok távoltartását segíti. Autókat sodort le egy busz a Strádáról az Egyesült Államokban. A Virginia államban történt tömegbalesetben 5-en meghaltak, 34-en pedig kórházba kerültek. A hatóságok szerint a busz hátulról rohant bele az útépítések és terelések miatt feltorlódott autókba, majd az árokba borult. A körülményeket vizsgálják.
2: Időjárás.
9: Marad a napos nyári idő, kora estétől északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki. A szél átmenetileg viharossá fokozódhat. A hőmérséklet napközben általában 26-31, késő este 16-24 fok között alakul.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Manna FM.
10: Ez
4: Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Csodaszép szombatreggelt kívánunk önöknek. A Családi Mannát hallják. Ebben az órában Király Eszter író mentálhigiénés szakemberrel beszélgetünk. Témánk pedig mi állhat a gyermekvállalási akadályok vagy félelmek mögött. Erről beszélgetünk. Tartsanak velünk. Elérhetőségünk 0677 986. Facebookon is ott vagyunk, Manna FM 98.6. Ha kérdésük van, vagy hozzá szeretnének szólni a műsorhoz, akkor ezeken az elérhetőségeken megtehetik.
4: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM.

0: Családi Manna Ferenc Gabival.
1: Király Eszter író, mentálhigiénés szakember a vendégem, ma sincs ez másként, és a témánk pedig a gyerekvállalás, a gyerekvállalástól való félelem, mi állhat ennek a hátterében. Szervusz Eszter, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak, szia Gabi!
1: No, hát ez egy olyan témakör, ami azt gondolom, hogy én azt látom, hogy főleg az ilyen mi korosztályunkat, ez a 40-es korosztályt nagyon keményen érinti. De nem csak azt, hanem ugye akár már a fiatalabbakat is, amikor elkezdi, amikor egyáltalán belép abba a, nem is tudom, abba a korba, vagy egyáltalán mentálisan elkezd azon gondolkodni, hogy itt lenne a gyerekvállalás ideje, de miért is nem akarok, és akkor jönnek a különböző magyarázatok. Te ezt egyébként hogy látod, bocsáss meg, melyik korosztály az, amit leginkább érint ez a kérdés?
2: Hogyha most a gyerekvállalástól való félelemnek a lelki hátteréről beszélünk, akkor megjelenik akár a 20 éves évek végén is már, de mindenképpen akkor, amikor a pár először kezd el beszélgetni arról, hogy ők vállaljanak egy gyereket. És az a baj, hogy nagyon sokszor ez a kommunikáció, ez akkor történik már meg, amikor már egy jó ideje együtt vannak, és közös életre készülnek, és alapvető kérdésekben nem történik meg közöttük konszenzus. Például nem beszélgetnek anyagi kérdésekről, az is egy tabu téma, sokszor sokkal inkább tabu téma az anyagiak, mint a szex, de például a gyerekvállaláshoz való viszonyulás is egy tabu téma, és nagyon sokszor megtörténik az, hogy olyan lelki gubancok, olyan lelki elakadások és olyan traumák állnak a háttérben, egyik vagy másik félnek a lelki hátterében, amely igencsak nehezíti a gyerekvállaláshoz való viszonyulást, vagy egyáltalán az arról való kommunikációt, és erről azt gondolom, hogy mindenképpen nagyon-nagyon fontos még tehát az elköteleződésünk előtti időszakban már beszélgetni.
1: Na de ezek a félelmek, amik mondjuk akár lehetnek, akár a férfiban, nyilván akár a nőben, ezek minden esetben felszínen vannak, tudatosak? Mert ugye, hogyha ha nem is tudom igazából, hogy miért félek, vagy mi az, hogy megmagyarázom mindenféle más okkal, indokkal, akkor nem is tudok miről beszélni, mert akkor ez egy eltemetett, egy eldugott félelem, úgymond.
2: Nem, de mindenképpen megjelenik egy tudattalan hárítás, és én nem értem meg, hogy a másik miért hárítja ezt a témát, miért nem akar erről beszélgetni, folyamatosan halogat, majd, nem állok még rá készen, később hozakodjunk elő ezzel a témával, szilárduljunk meg egzisztenciálisan, ugye nagyon sokszor ez az indok jelenik meg, ami persze tehát nagyon-nagyon fontos természetesen, mert ez is nagyon fontos, hogy elérjenek közösen egy olyan egzisztenciális szintet, hogy biztonsággal vállaljanak gyereket, de sokszor megjelenik egy tudattalan hárítás, és ezek a lelki okok általában akkor kerülnek felszínre, amikor megkezdődik, tehát megérkezik tulajdonképpen az állapot, hogy ők látszólag készen állnak a gyerekvállalásra, el is kezdenek azon dolgozni, de valamiképpen nem érkezik meg az a gyermek, nem történik meg a teherbeesés. És ilyenkor kell a fizikai okokon túl ugye ránézni a lelki hátterére. Például a perinatális tanácsadás keretében, tehát az, amikor van egy olyan hosszabb ideig tartó időszak, mondjuk egy másfél évig tartó időszak, amikor nem érkezik meg a gyermek spontán, a perinatális tanácsadásokon nagyon sokszor fény derül ezekre a lelki okokra, főleg a nőnél, akinek elsősorban az anyával való kapcsolatát vizsgáljuk, tehát a saját édesanyjával való kapcsolatát, az anyasághoz való viszonyulását. Nagyon sokszor megjelenik a lelki okok hátterében a parentifikációnak a jelensége, amiről nagyon sokszor beszélgetünk, tehát egyfajta szerepcsere alakult ki már jó régen szülő-gyerek között. Azt érzi, hogy neki folyton tehát neki kell gondoskodnia, neki kell ott lenni, hogyan lehetne gyerekem, amikor nekem anyám a gyerekem, nekem a testvérem a gyerekem, nagyon sokszor megjelenik egyébként valakinek a testvérével ugyanez az érzés.
1: De ebben az az érdekes, hogy ez igazából az egyén maga teszi, nem? Tehát, hogy az ő gondolatai, az ő hozzáállása a dologhoz, és ez nyilván, hogyha hosszú éveken keresztül ezt csinálja, akkor egy idő után ez annyira sajátja lesz, hogy nem is tudja helyettesíteni.
2: Nem, mert olyan mélyen ülő belső hiedelem lesz, egy olyan belső parancs, amitől gyakorlatilag lehetetlen megszabadulnia csak terápiás beszélgetések során, vagy nagyon sokszor terápiás beszélgetések során, ha erre valaki egyedül nem döbben rá. Már egészen kicsi korban, kamaszkorban elindul, például függőségben szenvedő szülőknél, hogy vigyázni kell a szüleire, neki kell az édesanyját mondjuk addiktológiára, elvonóra, a terápiába vinni, a testvéréről neki kell gondoskodni, mert a szülők önmagukkal vannak elfoglalva, egy romboló, destruktív kapcsolatban élnek, tehát tulajdonképpen mindenképpen egy figyelem hiányból fakad a parentifikáció, és azt tanulja meg az egyén, hogy ő nem számít, ő nem fontos, neki mindig másokat kell önmaga elé helyezni.
1: Most az a mondat jutott eszembe, hogy a gondolataink nem mi vagyunk, azt hiszem valaki, most nem tudom pontosan ez kinek a mondata, de hogy nem az enyém, ez a lényeg, de hogy ezt olvastam is, ez hatalmas nagy igazság, ezt először is ezt el kell úgymond hinnünk, vagy ilyen hozzáállással kell indítanunk szerintem, de most egy picit látom, hogy válaszolni akartál, de hozunk zenét gyorsan, de ezen után innen fogjuk folytatni.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Megyünk tovább, folytatjuk a beszélgetést. Király Eszter író, mentálhigiénés szakember a vendégem. Témánk pedig a gyerekvállalástól való félelem hátterében mi állhat. Kicsit furcsán fogalmazta meg, de ez a témánk, ugye arról beszélgettünk, hogy nem csak az idősebb korosztályt, akik ugye 30-40, most nyilván nem idősebbek a 30-ak, de ahhoz képest, hogy mondjuk 20 évesen szültek régen ugye gyereket, most már azért ez kitolódott, és egyre később jön meg a baba, a születés, és azt gondolná az ember, hogy őket érinti leginkább ez a gyerekvállalástól való félelem, mert hogy azért nem lett eddig sem, mert nagyon félt mondjuk akár a gyerekvállalástól. Ugye erről beszélgettünk ebben az órában. Bologattál egy picikét, illetve ráztad a fejed, nem tudom, mit szeretnél volna mondani.
2: Hát tulajdonképpen azzal kezdeném ezt az egész a lelki háttér feltárásról való beszélgetést, hogy a maga a párkapcsolat, maga a kötelék, az folyamatosan fejlődik és változik, és abban életkrízisek vannak jelen. Uh-huh. És a gyermek érkezése is lehet életkrízis. De nagyon, nagyon furcsa ezt itt kimondani, vagy erre így ránézni, hogy a gyereket, a gyermek érkezését egy életkrízisként fogjuk fel, de muszáj erre úgy ránézni, hogy egy természetes krízis folyamatnak az egyik része a gyermek érkezése. Természetes krízis folyamat lehet még például egy költözés, de lehet egy munkahely elvesztése, egy szerettünk elvesztése, egy félrelépés, ami nem azt mondom, hogy természetes, de megtörténik 30-35-50 év alatt egy házasságban, hogy valaki kifelé fordul a kapcsolatból ilyen-olyan okok miatt, és ez is megjelenik egy életkrízisként, amelyet meg kell küzdenünk. Tehát van egy hullámzó dinamikája minden párkapcsolatnak, és hogyha ezeket a természetes krízis folyamatokat nem tudjuk jól kezelni, akkor ezek ott maradnak érzelmi falként közöttünk. Például, ha nem tudunk jól beszélgetni a gyermekvállaláshoz való viszonyulásunkról, ha ezeket a lelki okokat önmagunkban nem akarjuk feltárni, egyébként se szeretünk a lelkünk mélyére ásni, mert zárt, gátolt személyiségek vagyunk, akkor ezek ott maradnak érzelmi falként, és egyszer csak azt veszük észre, hogy lepereg az élet. És nem beszéltük át ezeket a krízis folyamattal járó érzéseinket, és még egyszer mondom, ezek természetes krízis folyamatok, amelyeknek le kell játszódnia egy párkapcsolati lét során. Uh-huh. Ezáltal fejlődik a személyiség, ezáltal fejlődik a párkapcsolat. És visszatérve, tehát a gyermek érkezése is egy életkrízis, egyáltalán nem akar tőlünk elvenni semmit a gyermek, tehát nagyon sokszor így fogalmaznak, hogy a gyerek az biztos, hogy elvesz tőlünk dolgokat, inkább hozzáadja, tehát ilyen egy csodálatos szerep gazdagodást ad a gyermek ajándékba, és ezek, tehát nem az a cél, hogy mindig ebben az idilli szerelem vagy társszerelem szerelem állapotában lebegjünk, hanem hogy minden életkrízisben megtaláljuk egymáshoz a visszautat, és akkor majd rá fogunk térni itt mindjárt a egyéb lelki okokra.
1: Még egy picit itt maradva, hogy azt mondod, hogy ugye azt hiszik többen, vagy azt hiszük, hogy elvesz tőlünk a gyerek, hogy nyilván akkor veszel, ha mi odaadunk. Tehát, hogy ha mi hozzáállásunk az, tehát nyilván ad, tehát egy szülő mindenképpen ad egy gyereknek, tehát hogy ez nem kérdés. De hogy maga az, hogy én hogy gondolok erre, és akkor megint itt tartunk, hogy a gondolataink mennyire határozzák meg ugye az életünket, hogy ha én erre úgy gondolok, hogy nem a gyerekemnek nem adom, hanem elveszi tőlem a gyerekem, akkor az már teljesen más úton indít el bennünket, nem?
2: Igen, vagy egyikünk érezheti azt, hogy elveszi a gyerek tőlünk a másikat. Uh-huh. Ugye, hogyha most egy érzelmileg éretlen férfiról beszélünk, aki úgy működik, aki úgy éli az életét, hogy a szerelmének ő az első és az egyetlen. És most képzeljünk el egy olyan párkapcsolatot, ahol van mondjuk egy önfeláldozó nő, aki szolgálatkész, áldozatkész, kiszolgálja azt a férfit. Őróla szól az élet, arról a férfiról, az ő igényei, szükségletei vannak előtérbe helyezve, van is neki egy feljogosítottsága például, hogy ő ezt el is várja, és képzeljük el, hogy ebben a dinamikában, egy kapcsolati dinamikában egyszer csak megjelenik egy gyermek, és a gyerek felé fordul akkor az anya, mert ez az életrendje. Tehát el fog fordulni attól a férfitól, és mondjuk egy érzelmileg éretlen, vagy egyéb személyiség deformitással rendelkező fél ezt nem fogja jól kezelni, hanem ő akkor ott egy ilyen, egyszer csak kívülálló lesz, anyuka fog a babával, a gyerekkel ott egy egységet alkotni, ő próbálja mondjuk a kapcsolódási pontot megtalálni a anya és a gyerek rendszerében, de nem fogja tudni, tehát lesz egy tulajdonképpen egy kívülállóság érzése, ugyanakkor elveszít, ugyanakkor azt érzi, hogy elveszítette az ő feleségének, vagy az ő szerelmének a szeretetét, vagy a kizárólagos gondoskodását. Tehát mondjuk egy érzelmileg érett férfi valóban úgy gondolkodik, hogy szerelmének ő az első és az egyetlen, és a gyermek érkezésével is ez így marad, hogy szerelmének továbbra is ő lesz az első és az egyetlen. Most nagyon sokszor ez megtörténik egyébként, hogy az anya feszül rá, vagy fókuszál rá túlságosan az anya szerepre. Tehát itt mindenképpen azért arra buzdítjuk a párokat, hogy igyekezzenek a visszautat időben megtalálni a férfinő kapcsolatban. Tehát megérkezik a gyermek, rendben, felé fordulunk, odaadással vagyunk felé, önfeláldozóan ott vagyok a kisbabámmal, de egy idő után muszáj, hogy elkezdjek azon gondolkodni, hogy hogyan találjam meg a társam felé a visszautat, hogy a férfinő minőségünkbe is vissza tudjunk térni.
1: Igen. Na most újra hozunk zenét, jönnek legfrissebb hírek, ezt követően innen folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Király Eszter író, mentálhigiénés szakember a vendégem ebben az órában. Témánk pedig: mi áll a gyermekvállalástól való félelem hátterében, miért nem érkezik meg a gyermek utáni vágy? Ezt boncolgatjuk, érdemes lesz velünk tartani a legfrissebb hírek és az életöröm zene után is.
1: Manna FM. Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene.
2: Sikerült megállapodni az EU-s pénzek hazahozataláról, felkészültek a BL döntő lebonyolítására a hatóságok. Többfelé lehetnek záporok viharos széllel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Létrejött a megállapodás Brüsszelben, összesen 6000 milliárd forintnyi uniós forrást szabadít fel az EU Magyarország számára, jelentette be a miniszterelnök azután, hogy az Európai Bizottság elnökével tárgyalt. Magyar Péter elmondta, hogy néhány hét elég volt ahhoz, hogy egy politikai megállapodást kössenek. Hangsúlyozta, hogy a valódi ok, amiért nem érkezett a Magyarországnak járó sok ezer milliárd forint, a korrupció volt. Előállították K. Endrét, a kegyelmi ügy kulcsfiguráját, és hamis tanúzásra felhívással gyanúsították meg. A férfi lakóhelyén kutatást tartottak, és okiratokat, adathordozókat foglaltak le. K. Endre tagadta, hogy bűncselekményt követett volna el, de bővebb vallomást nem tett, és a gyanúsítás miatt sem tett panaszt, szabadlábon védekezhet. A kritikus helyzetbe került családokat segítő lakhatási támogatásról döntött a fővárosi közgyűlés. Az új ellátási forma 28 férőhelyen biztosít azonnali átmeneti elhelyezést a budapesti módszertani szociális központban a hajléktalan várandósoknak és édesanyáknak. A cél, hogy megakadályozzák a gyermekek kiemelését a családból. Karácsony Gergely főpolgármester előterjesztését a testület egyhangulag támogatta. Gyermeknapi programokkal és sűrített járatokkal várja a családokat holnap a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. A hűvösvölgyi végállomáson az érdeklődők hajtányozhatnak, kipróbálhatnak egy vonatszimulátort, illetve egy kerékpárral működő terepasztalt is. Emellett számos műsorral, arcfestéssel és ugrálóvárral készülnek a szervezők 10 és 17 óra között. Felkészültek a budapesti BL döntő biztonságos lebonyolítására a hatóságok. A rendőrség a Puskás Aréna és a szurkolói zónák közelében ma reggel 6 órakor több utat is lezárt. Köztük a Dózsa György, a Stefánia, a Tököli és Kerepesi út egyes szakaszait. Az országos mentőszolgálat az arénánál 35, míg a szurkolói zónákban 27 mentőegységgel ügyel a szurkolók biztonságára. A NAVA reptéri ellenőrzések gördülékenységét és az illegális árusok távoltartását segíti. Autókat sodort le egy busz a Strádáról az Egyesült Államokban. A Virginia államban történt tömegbalesetben 5-en meghaltak, 34-en pedig kórházba kerültek. A hatóságok szerint a busz hátulról rohant bele az útépítések és terelések miatt feltorlódott autókba, majd az árokba borult. A körülményeket vizsgálják. Marad a napos nyári idő, kora estétől északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki. A szél átmenetileg viharossá fokozódhat. A hőmérséklet napközben általában 26-31, késő este 16-24 fok között alakul.
1: Családi Manna. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
0: Mi állhat a gyermekvállalástól való félelem hátterében, miért nem érkezik meg a gyermek utáni vágy? Erről beszélgetünk ebben az órában Király Eszter író, mentálhigiénés szakemberrel. Tartsanak velünk. Elérhetőségünk 0677-1986, Facebookon is elérnek bennünket, Manna FM 98.6, de az ingyenesen letölthető applikációnkon is, illetve természetesen ez a beszélgetés is visszahallgatható lesz, felkerül az összes felületünkre, ahol újra hallgathatják, le is tölthetik akár. No, életöröm zenék után folytatjuk a beszélgetést.
1: Életöröm zene. Ez a

0: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna FM.
0: Manna FM.
2: Folytatjuk a beszélgetést Király Eszter író mentálhigiénés szakemberrel. Témánk a mi állhat a gyerekvállalástól való félelem mögött, milyen lelki háttere lehet. Elég sok mindenről szó esett, ugye már így az előző percekben itt a hírek és a zene előtt. Beszélgetésünk természetesen visszahallgatható lesz, ez fontos elmondani, aki most nem tudott volna minket esetleg hallgatni a 9 órától, akkor az vissza tudja hallgatni, felkerül az oldalunkra, Spotify, iTunes, SoundCloud, van egy ingyenesen letölthető applikációnk, ott is lehet egyébként hallgatni, illetve Eszter is meg osztani a különböző felületein, úgyhogy mindenhol elérhető lesz. Nem kell félni attól, hogy lemaradt valaki, és nem tudja meg a jó kis információkat, illetve a segítséget és a tanácsokat. No, most rátérnénk arra, ahogy azt már így említetted is az előző blogban, hogy mi minden állhat még a gyerekvállalástól való félelem mögött, azon túl, hogy esetleg milyen, akármilyen családi mintákat hoztunk például, ugye?
3: Családi minták nagyon fontosak, itt említettük visszatérve egy kicsit a parentifikációnak a jelenségét, hogy mennyire nagyon nehéz úgy egy gyerekre gondolni, hogy közben az az belső parancsom van, hogy én az anyám anyja vagyok, én a testvérem anyja vagyok, nekem őt kell is tápolnom, őt kell terelgetnem, és elviszi az életenergiát, mélyen ülő belső hiedelem, hogy én ezt nem tehetem meg sem tudok érkezni nagyon sokszor a felnőtt párkapcsolatomba, az ilyen hiedelmeimmel. Tehát itt említhetjük akkor a kapcsolati zavarainkat valamelyik szülővel, töréseket, traumákat. Itt van a szabadság elvesztésétől való félelem is, amikor már kialakul egy nagyon kényelmes életünk, egy jól bejáratott kényelmes életünk, és nem akarjuk ezt kockáztatni. Szólhat akkor így ebből fakadóan az érzelmi érettségnek a hiányáról, a felnőtt felelősségvállalás hiányáról, amikor saját magamat úgy definiálom, hogy én még valakinek a gyereke vagyok. Uh-huh. Tehát nem tudok saját magamra felnőttként gondolni. Függőségi viszonyban vagyok a szüleimtől, érzelmi és anyagi függésben. Az érzelmi függés az azt jelenti, hogy még mindig megmondják nekem, hogy mit csináljak, mit, hogy, hogyan tegyek, hogyan éljek. Anyagi függő észre sem veszem azt, hogy havonta tolják, utalják nekem azokat az összegeket, és nem tudok nemet mondani, mert van egy ambivalens érzés, egyrészt felnőtt akarok lenni, és szeretném már a felnőtt felelősségvállalást megtapasztalni, másszor meg egy rendkívül komfortos állapot, amiben mondjuk a szüleim még beleraknak. Tehát nagyon fontos ez a gondolat is, hogy valakinek még a gyerekeként definiálom magam, és nem tudom magam erről leválasztani, erről az érzelmi és anyagi függőségről. Ez egy saját magamat nem tudom felnőtt én állapotban megtalálni.
2: Ez azért egy érdekes dolog, és az anyagi függőséget egy picit leválasztva, hogy mai világban ezzel kapcsolatosan azért nekem van egy kis ilyen kettős érzetem, hogy annyira nehéz tényleg, hogy az ember meg tudjon állni a saját lábán, és el tudja tartani a saját családját, hogy ha mondjuk a szülő részéről érkezik valami segítség, akkor ez nyilván sok esetben nagyon-nagyon jól jön. Most az a kérdés, hogy minden esetben tartozik hozzá egy ilyen érzelmi kötődés is, vagy fő inkább, tehát van azért a másik eset is. Amikor tudok, tényleg egy segítségként fogadom, és akkor úgy vagyok vele, hogy majd, ha én is megtehetem, akkor ezt vissza fogom adni a szüleimnek, vagy ez általában együtt jár azzal, hogy én még kisgyerek vagyok, engem a szüleim tartsanak el?
3: Ez egy nagyon érdekes kérdés, hiszen itt a szülőnek óriási szerepe van, hogy ő itt ezt hogyan definiálja, ezt a dinamikát, mert hogyha segít, és ezt úgy értelmezi, hogy igen, most nekem arra szükségem lesz arra az összegre, és amikor majd rendelkezem én is azokkal az erőforrásokkal, akkor majd azt visszaadom. Ez így rendben van, de hogyha ebből fakadóan kialakul egy érzelmi függés, mert tudom, hogy le vagyok kötelezve nekik, és mondjuk ezt még a szüleim még fel is hánytorgatják, hogy akkor jó voltam például, amikor ezt adtam neked, ezt az összeget, és most meg nem tudsz itt maradni ebédelni? Például, vagy már felpattansz a karácsonyi vacsorától, meg mi az, hogy neked privát örömet hozó tevékenységed van, vagy párkapcsolatod van, tehát hogy van egy ilyen érzelmi függésben való tartás ezáltal. Az anyagi függőség esetén nehezebb nemet mondani a szüleinknek, valljuk be.
2: Igen.
3: Tehát nehezebb azt mondani, hogy most akkor köszönöm szépen a vendéglátást, én megyek, mert engem vár a szerelmem, akirevel közös életre készülök.
2: Hát a nehéz, de ugyanakkor meg ez lehet egyszerű is, hogyha tehát tényleg itt megint a folyamatosan visszatérve hozzáállásunk a legfontosabb, és akkor itt azt is hozzáteszem, hogy nem csak a gyerek hozzáállása, hanem ugyanúgy a szülőjé is, legyen az akárhány éves.
3: Így van, hogy ne? Tehát itt kell egy kölcsönös megértés, annak a tudomásul vétele, hogy felnőtt az a gyerek, nem kell már. Ezek a szülők egyébként nagyon sokszor, akik ilyen érzelmi függésben tartják a gyerekeiket, nagyon sokszor egymással nincsenek rendben. Tehát az ő párkapcsolatuk nincsen rendben, és a felnőtt életüknek az életét élik a sajátjukként. Ők a helikopter szülők, ugye adtak nekik egy ilyen nagyon találó nevet, és ezek a helikopter szülők gyakorlatilag egyetlen életfeladatként a gyerekük, felnőtt gyerekük gondozását definiálják, vagy tartják. Ez az érzelmi függés, amiben nagyon-nagyon nehéz annak a felnőtt gyereknek nemet mondani, vagy mondjuk annak a 40-es éveiben járó felnőtt férfinak azt mondani, hogy most már elköteleződöm, mert ott van, ott dobol a fejében, hogy mi lesz a szüleimmel. Nekem mondjuk anyukámmal kell menni nyaralni, vagy meg kell hallgatnom anyukámat, hogy neki milyen lelki problémái vannak, vagy éppen mit él meg az apámmal. És azt rám terheli. És nem tudom azt mondani, hogy drága édesanyám, ez itt nem az én dolgom, hanem ti ezt itt beszéljétek meg egymással. Tehát ez is nehezíti, ez is itt van a lelki okoknak a hátterében, hogy valaki a saját felnőtt életében nem tud megérkezni, és mivel nem tud megérkezni, nem tud elköteleződni, és mivel nem tud elköteleződni, nem tud felnőtté válni, tehát saját felnőtt identitását megtalálni.
2: És nyilván mindaddig, amíg ebben van benne, addig az se jut eszébe, hogy miért nem jön össze a gyerek. Lehet, hogy ez lehet az oka, nyilván ez sem jut eszébe. Tehát ezért fontos ilyenkor, azt gondolom, a terapeuta. De most muszáj újra megállnunk egy percre, hozzuk az életörömzenét, jövünk vissza, és innen folytatjuk a beszélgetést.
0: 98.6 Manna FM. A Családi Manna hamarosan folytatódik.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en. Manna FM.
1: Megyünk tovább, folytatjuk a beszélgetést. Király Eszter író, mentálhigiénés szakember a vendégem. Témánk, vajon mi állhat a gyerekvállalástól való félelem mögött? Milyen lelki okok lehetnek? Hát itt azért jó néhány dologról beszéltünk, és nagyon-nagyon érdekes, hogy azt gondolom, hogy ezeket, mint ahogy meg is fogalmaztuk ugye itt az előző blokk végén, hogy egyszerűen az ember nem látja, tehát ha benne van egy ilyen helyzetben, hogy akár még mindig a anyuka kisfia vagy kislánya, ahol ott már 40 éves, vagy éppen ő az anyukájának az anyukája, ugye ment, tehát hogy elméleti szinten, mert nyilván csak ő gondolja így feltételezhetően, hogy erre nem tudunk ránézni, hogy ez lehet az egyik oka annak, hogy én meg nem tudok az életben akár, és most legyen, most a gyerekvállalás a téma, de egy csomó más mindenben érvényesülni, akár ugye a mondjuk ez is ide tartozik, hogy a párkapcsolatomat úgy kialakítani, hogy az jó legyen nekem, szóval, hogy és rengeteg ilyen ember van, rengeteg. De muszáj beszélnünk a nő szorongásáról is, a női szorongásról ebben a témában.
2: Sokszor beszélgetünk a kommunikációról, az érzelmi kommunikációról, annak a hiányáról. Tehát, hogyha van egy a kapcsolattal összefüggésben egy rejtett elégedetlenség, amit nem tudok elmondani megfelelően a másiknak, nem tudom elétárni, ez a rejtett elégedetlenség, ez lehet az, hogy ő nem megbízható például, tehát most a nőről beszélek, hogy nem megbízható az a férfi, és a nő azt érzi, hogy azzal a férfival nincsen biztonságban. Az a férfi nem vállal felelősséget, gyermekdet, mondjuk nem tud leválni a szüleiről, függőségektől szenved, nem fogadja be a visszajelzéseket, egész egyszerűen nem tud mit kezdeni azzal, hogyha nőként én neki bizonyos dolgokat visszajelzek, hogy mire van szükségem, tehát amikor én az egyéni igényeimet, szükségleteimet ki akarom fejezni felé, és van egy olyan rejtett elégedetlenség, amiben látszólag elketyeg az a kapcsolat, mert szabadidőt partnerek vagyunk, jól el vagyunk, időt töltünk egymással, látszólag haladunk, fejlődünk, úton vagyunk, egzisztenciálisan is növekszünk, de valójában ez a rejtett elégedetlenség, hogy én nem tudok bízni abban a férfiban, és mondjuk nekem kell nőként mindig erősnek lennem, én vagyok a mindent kézben tartó, mert mondjuk az a férfi nem vállal felelősséget, mindig elfelejt dolgokat, nem tartja be a határidőket, én vagyok a gyakorlatilag az erő ott abban a kapcsolatban, akkor nem fogom tudni megengedni magamnak, egész egyszerűen közel se tudom engedni magamhoz azt a kiszolgáltatottság érzést, hogy teherbe essek. Mert a terhesség egy kiszolgáltatott állapot, valami, amit nem tudok kontrollálni. Valami, amit nem látok előre.
1: Olyan érdekes, bocsássak, hogy ezt így fogalmaz, mert ez annyira nagy igazság.
2: Igen.
1: És mi pont az ellenkezőjét akarjuk folyton bebeszélni irányítani magunknak, és irányítani akarjuk.
2: Igen. Hát főleg akkor, ha egy olyan kapcsolatban élünk, ahol mondjuk a férfi nem nyújt támaszt.
1: Igen.
2: Tehát azért tehát a terhesség egy tényleg valóban egy olyan állapot, amit nem tudok irányítani, van egy kitettségérzésem, egy kiszolgáltatottságérzésem, és maga a gyerekszülés is egy olyan, most gondoljunk csak bele, hogyha császármetszéssel hozom világra azt a babát, és utána nem tudok felkelni, és rá vagyok utalva a másikra. Ezt sem tudom képzelni, hogy ő vajon hogyan fog tudni rólam akkor gondoskodni. Tehát megnövekszik az a támaszkereső, megérkezik

0: érkezik ugye az a folytonos támaszkereső érzés bennem, megnő a támaszigényem, és ez egy természetes dolog, hogy megnő a támaszigényem, de ha ő nem tud ezt nekem megadni, akkor én ezt hárítani fogom, hogy na biztos, hogy ezt én nem akarom. Uh-huh. Nem akarok olyan állapotot, hogy én ne tudjak irányítani dolgokat.
1: Tehát ha ő ezt nem tudja megadni, akkor ez alakulhat ki a nőben?
0: Igen.
1: Hogy nem is akarom? Tehát, hogy én ezt nem...
0: Nem, hárítom. Tehát, hogy van egy olyan hárítás, egy tudattalan hárítás, amiben benne van, hogy ezt nem engedem közel magamhoz. Maga a terhesség gondolatot, sem azt, hogy gyerekszülés utáni állapot. Aha. Mert mi van, hogyha mondjuk megszületik az a baba, és nekem még mindig azzal kell foglalkoznom, hogy mondjuk a párom bemente a munkahelyére dolgozni, vagy mondjuk befizette a csekkjeinket, uh-huh. vagy tehát, hogy bízhatom-e benne, és ezek az érzések azért ott vannak, hogy nem engedem közel magamhoz ezt az érzést, talán ezért hogy anyává váljak.
1: Uh-huh. Talán ezért is van az, hogy vagy ha ilyen 20 évesen még összekerül egy pár, és hirtelen jön a gyerek, akkor ezek talán nem merülnek fel annyira, hanem ha már később, tehát ez az idő kitolódik, akkor ott már nyilván ott egyre több gondolat, egyre több félelem, egyre több, ezért jó, az nem véletlenül volt az a régi időkben, nem volt minden túlgondolva, volt egy bizonyos kor, amíg igenis szüljön egy nő, azon túl, hogy nyilván testileg is akkor a legalkalmasabb rá, de hogy effektíve csomó minden más szempontból is.
0: Csak utána a gyerekkel együtt jönnek elő ezek a problémák, tehát ez a különbség. Akkor már a gyerek megvan, de a probléma az ugyanúgy felüti a fejét. És akkor van az, amit az előbb mondtam, ugye, hogy a gyerek az anyával fog alkotni egy egységet inkább, és az apa pedig egy kívülálló személy lesz, és nem fog tudni ebben a rendszerben kapcsolódási pontot találni. A nő azt... tehát nem fogja beengedni abba a rendszerbe az apát, mert az övé, ő irányított.
1: Egyszer nagyon jó lenne, ha ezt is behoznánk témának, ezt a dolgot, hogy nő, amikor már megszületik a gyerek, vagy megszületnek ugye akár több gyerek is, és mondjuk történik egy válás, hogy miért gondoljuk azt, hogy csak a nő, csak az anyához kell a gyerekeknek tartozni, hogy ugyanúgy szükség van az apára és a férfira. Ezt is érdemes lenne.
0: Ki? Különben apasebbeket fogunk elszenvedni, ahogyan ezt mostanában így ezt a kifejezést szoktuk használni, és igen, tehát még csak egy záró gondolat, hogy a férfi számára is nagyon fontos, tehát rendkívül fontos, hogy legyen egy olyan apakép, ugye, amihez ő viszonyíthat. Ha nincsen, a nincshez nem lehet, a nincsből nem lehet táplálkozni, a nincshez nincs mit viszonyítani. Vagy ha egy olyan konfliktusokkal, veszekedésekkel terhelt családban nő fel mindkét fél, ahol a kapcsolati kép torz, ahol az sérült, az a kapcsolati kép, akkor ők inkább létre fognak hozni egy ilyen két ilyen árva gyerekként, mondjuk egy olyan szövetséget, amiben idézőjelben árva gyerekként, igen, amiben ők biztonságban vannak, de nem születik gyerekük, mert azt érzik, hogy ők nem szánhatják ezt a sorsot a gyerekeiknek. Ugye ez is egy téves hiedelem, mert azért ezeket a mintákat mindannyian meg tudjuk törni.
1: És mintánk mindannyiunknak van, rossz beidegződés, rossz gondolatok, egy picit figyeljünk, legyünk tudatosabbak minden területen, itt meg főként, hiszen ez, ha minden jól megy, akkor ugye egyrészt egy élethosszig tartó folyamat, mondjuk egy házasság, benne a gyerekek, szóval, hogy ezt nem lehet, azt gondolom, tudattalanul is hagyni, jó, majd valahogy felcseperedik. Régen volt, hogy így gondolkodtak, mai világban sajnos, ezt nem tehetjük meg, teljesen más életet élünk, és mások a viszonyok.
0: Ha a felek biztonságban érzik magukat a kapcsolatukban, van egy jó kommunikációjuk, ha meg tudnak egyéb kríziseket is harcolni, hogyha fel tudják a saját lelki sérüléseiket, sebződéseiket tárni, azokat meg tudják beszélni, akkor spontán megérkezik a gyermek utáni vágy és a gyermek is.
1: Ezt te nagyon szépen köszönöm neked.
0: Köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Király Eszter író, mentálhigiénés szakember volt a vendégem.
2: Családi Manna. Manna FM.

0: Király Eszter író, mentálhigiénés szakember volt a vendégem ebben az órában, akivel a gyermekvállalás mögött meghúzódó nehéz helyzetekről, nehéz lelki teherről beszélgettünk. Következő órában pedig utazunk egészen Indiáig Szeszler Szilvia segítségével. Tartsanak velünk!
1: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
3: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Kleptonnal a Vajdahunyadbárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül. Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
0: Reklám hangzott el.
4: Sikerült megállapodni az EU-s pénzek hazahozataláról, súlyos baleset történt az éjszaka sűjsávnál, változékonyra fordul az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Létrejött a megállapodás Brüsszelben, összesen 6000 milliárd forint uniós forrást szabadít fel az EU Magyarország számára, jelentette be a miniszterelnök, miután az Európai Bizottság elnökével tárgyalt. Magyar Péter hangsúlyozta, eddig a korrupció miatt tartották vissza a Magyarországnak járó támogatást, az új kormánynak azonban néhány hét alatt sikerült egyességet kötnie. Hozzátette, a feloldott forrásokat egyebek mellett a gazdasági növekedésre, kis- és középvállalatokra és munkahelyteremtés ösztönzésre fordítják. A Velencei Bizottsághoz fordult Sólyog Tamás köztársasági elnök, hogy szakértői közreműködésüket kérje, miután szerinte súlyosan ellentmondásos helyzet állt elő Magyarországon az alkotmányos rendben. Az államfőt ugyanis többször lemondásra szólította fel Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő tegnap ismét azt üzente a köztársasági elnöknek, hogy május 31-ig még van ideje távozni. Maradnak az eddigi árak a budapesti taxizásban. A fővárosi közgyűlés tegnapi ülésén tárgyalták a városvezetés által indítványozott 27%-os emelést, azonban a testület elutasította a javaslatot. A képviselők ugyanakkor felkérték Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy a védett üzemanyagárak kivezetését követően, amennyiben a benzinár meghaladja a mostani szintet, tárgyalják újra a tarifadíjakat. Előállították K. Endrét, a kegyelmi ügy kulcsfiguráját, és hamis tanúzásra felhívással gyanúsították meg. A férfi lakóhelyén kutatást tartottak, és okiratokat, adathordozókat foglaltak le. K. Endre tagadta, hogy bűncselekményt követett volna el, de bővebb vallomást nem tett, és a gyanúsítás miatt sem tett panaszt, szabadlábon védekezhet. Előrehozott parlamenti választást tartanak Máltán. A közvéleménykutatások a baloldali centrista Máltai Munkáspártot tartják a legesélyesebbnek, így negyedszer is felhatalmazást kaphat az ország irányítására. A voksolás este 10 óráig tart, és várhatóan holnap közlik a hivatalos eredményt. Az előrehozott választást a nemzetközi helyzettel, egyebek mellett az iráni konfliktussal indokolták. A máltai miniszterelnök korábban azt mondta, kormányának új felhatalmazásra van szüksége ahhoz, hogy a fenyegető energiaválság közepette intézze az ország ügyeit. Vonat elé hajtott egy autó sűjsápon múlt éjjel. A balesetben a gépkocsi mindhárom utasa meghalt. A Szolnokról a keleti pályaudvarra tartó szerelvény egy fény és fél sorompóval ellátott átjáróban ütközött az autóval. Marad a napos nyári idő, majd kora estétől északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki. A szél átmenetileg viharossá fokozódhat. Napközben általában 26-31, késő este 16-24 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Csodaszép reggelt kívánunk mindenkinek. Utazási rovatomban ma Szeszler Szilviával Indiába utazunk. Nagyon várom már ezt a beszélgetést. Kedvenc helyemet fogjuk meglátogatni. Tartsanak velünk önök is.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Családi Manna.
1: Szép reggel, gyönyörű szombatot kívánunk a Manna FM hallgatóinak. A Családi Manna utazási rovatát hallják, ahol itt van velem a stúdióban Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazásszervező. Ahogyan ezt ígértük, ugye múlt héten, amikor Észak-Marokkóról beszélgettünk, azt úgy zártuk a műsort, hogy visszatér Szilvi hozzánk ide a stúdióba, hiszen Indiáról fogunk beszélni a mai napon. Többször is volt Szilvi Indiába, és most, hogyha mondhatom, egy kicsit irigy vagyok. Nekem az egyik álomdesztinációm. Szervusz, Szilvi, jó reggelt!
2: Jó reggelt, szervusz!
1: Tényleg annyira szeretnék eljutni, de ezt már így szerintem, aki engem ismer, mindenki tudja, hogy én ilyen India fan vagyok, szép magyar kifejezéssel élve. Avval együtt, hogy soha nem voltam, csak az, amiket lát az ember, amiket olvas róla, egy annyira elvarázsoló kultúra, hogy egyszerűen nem lehet nem akarni oda menni, ezt így tudom megfogalmazni. De hogy legyen valami kiindulása ennek a mai beszélgetésünknek, miért érdemes egyáltalán Indiát úti célnak választani?
2: Hát ez nem kérdés szerintem, ahogy mondtad. Gondolj el, hogyha ilyen kisugárzása van idáig, akkor milyen, amikor ott vagy?
1: Tehát, ha megér... Ezt fel se tudom fogni, én ott sokkot kapnék szerintem.
2: Ez biztos, hogy így van, egy ilyen kultúrsokkot. Van egy ilyen, több helyszínre mondják, tehát több országra mondják, hogy van egy ilyen beszippantó hatása. Igen. Kit az a kultúra vonz. India az olyan, hogy oda mész, kijössz a reptéről, és mintha 20 éve ott lennél. Tehát tényleg komolyan mondom, hogy van egy ilyen varázslatos hatás, hogy mintha mindig is ott lettél volna.
1: Milyen otthonosság érzete van az embernek?
2: Nem vagy tudom, ilyen spirituális valahogy. És főleg, hogyha az első ilyen látnivalókat megnézed, és ugye én, ahogy szoktam mondani, hogy átjön a falakból, kisugárzik, tényleg valóban, aki ugye érzékenyebb is erre, főleg mi nők, igen, különösen, vagy az ilyen kulturális dolgokra, hát India ebben nagyon-nagyon erős, tehát az első ilyen meglátogatott helyszíneknél be fog szippantani, tehát ott fejbever, és örökké a hatása.
1: És ott akarsz maradni, vagy azért annyira
2: igen,
1: nem?
2: Igen, minél többet látni, igen, mindenféleképpen, tehát ha pedig ennyire vonz, akkor ki kell menni. És meg kell, igen, tapasztalni.
1: Igen, ott valami vár engem, hát majd kiderül, hogy mi. Bízom benne, hogy előbb vagy utóbb kijutok. No, de hogyha, melyik a legnépszerűbb indiai útvonalak, amit mondjuk először látogató turistának érdemes megnézni, vagy nem szabad kihagyni, vagy be kell járnia?
2: Hát mindenféleképpen ajánlják az úgynevezett arany háromszöget. Tehát az arany háromszög városai, Delhi, Agra, Jaipur, viszonylag kis távolságon belül, ami ugye autóval elérhető, annyi látványosságot kínál, a hindu építészet, a mogul építészetnek a remekei, hogy egész egyszerűen tényleg muszáj megnézni. Magában Delhiben is rengeteg látnivalónk van. Vegyük csak például a Vörös Erődöt, az India Gate-et, a Humayun szombat, nekem Humayun császárnak a sírhelye, az is egy ilyen hatalmas kertben, egy egzotikus kertben, egy óriási építmény, vörös homokkő építmény, ami annyira jellemző Indiára, ugye a vörös homokkőnek a használata, és a moguloknak a stílusa, tehát ez az egyfajta iszlám építésze, ezekkel az anyagokkal, tehát ez valami annyira indiás, annyira jellemző, ez például ilyen, a Vörös Erőd is ilyen, úgyhogy vagy például a Kutub Minárt, ha megnézzük, ez egy minaret, a világ legnagyobb minaretje van Delhiben, hát az valami elképesztő nagyságú, tehát az ember, mint az égben nem is lenne vége, tehát nem egy egyszerű, ugye, ami egy mecsetnek a egy-egy minaretje, hanem önmagában egy hatalmas, ez még a Delhi szultanátus idejéből van. Tehát ez annyira régi. De rengeteg ilyen van, ha csak mondom, Delhit nézzük, az új építészet, tehát a gyarmati és az újkori építészetnek egyik remeke a Lotus templom, vagy a Connaught Place, az egyik belső parkhoz közeleső, egy ilyen dupla köríves, két köríves fehér épületekből áll, mintha Angliában lenne az ember. De úgy látszik, hogy az angliai gyarmati korszakból. Most ilyen menő éttermek, butikok vannak itt, de ez is például, tehát azt se tudom, hogy mit mondjak, annyi látnivaló van.
1: Igen, igazából nem is lehet szerintem, egyet-kettőt ki lehet emelni, de hát mindent nem fér bele az időbe se sajnos, hogy mindent elmondjunk. De egyébként Delhi, azt gondolom, a turisták szempontjából ez egy nagyon kedvelt hely, minden, ami Indiáról szól, de hogy Delhibe azt tudom elképzelni, így, ilyen messziről, hogy ott mindig hatalmas tömeg van ott is.
2: Hát természetesen, tehát ugye új Delhiről beszélünk elsősorban, ez is ugye diplomáciai központ, tehát főleg ott az India Gate környékén, ami olyan, mint a párizsi diadalév annak a mintájára épült, az a diplomáciai negyed, az is önmagában érdemes elautókázni, arra az is egy gyönyörű helyszín, de hát ez olyan, mintha elmennél a Dunántúra, tehát most elmész Delhibeten, az mindenféleképpen legyen velünk guide, vagy csoporttal, vagy többen menjünk, tehát hogy irányítás alatt kell menni, mert...
1: Tehát az, hogy én magamnak megszervezem az utamat, és megveszem a repjegyet, kiutazok, és aztán majd ott bejárok, ez nem egy tanácsos dolog.
2: Hát egyedül én nem mondanám ezt, nem javaslom. Tehát jó, hogyha egy itthoni, a helyszínt ismerő szakember szervezi meg az utadat, a szállásokkal, a transferekkel együtt. Én azt mondom, hogy ott azért úgy nagyon el tud veszni az ember. Tehát India hatalmas, olyan, mint elmész Európába, tehát legyen az biztos, hogyha bármi gond van, az is legyen biztos, hogy ott van mögöttünk valaki, aki ezt
1: hát
2: megoldja.
1: Igen, meg arról nem is beszélve, hogy ha már az ember ilyen hosszú utat megtesz, és elmegy mondjuk egy ilyen álomhelyre, akkor minél több dolgot szeretne látni, és hogy azt megszervezve úgy, hogy mindenhova eljusson, illetve azokra a helyekre eljusson, amiket szeretne megnézni, vagy amit érdemes megnézni, azt nagyon meg kell szervezni.
2: Igen, és ehhez feltétlen kell a helyismeret, amit én mindig is szoktam mondani, tehát ez nagyon szép dolog, hogy lehet szállásokat foglalni az interneten, de a helyet ismerő szakember, helyi kapcsolatokkal, ha bármi történik, aki megold helyzeteket, ezért kell, hogy szakember szervezze meg az utunkat. Igen. Biztosan jó szállást ajánljon, mert nagyon nagy a szórás, nagyon meg lehet lepődni, hogy ez nem az, ami ugye az interneten volt, tehát, és hát az utazások is, tehát, hogy széttörődik az egész út, nincs meg az egésznek a menete, itt töltök ennyi időt, annyi időt, hol mennyi időt érdemes, mit nézzünk meg feltétlenül. És hát így nőként egyedül azért nem indulnék el, tehát akkor vagy egy kisebb csoporttal.
1: Vagy minimum egy férfi ala az oldaladon, tehát, hogy nőként igen, akkor nem. Most meg fogunk állni egy zene erejéig, de ezt követően folytatjuk csodálatos utunkat Indiában Szeszle Szilviával, maradjanak velünk.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
1: Folytatjuk a beszélgetést. Vendégem ebben az órában Szeszler Szilvia, utazási szakújságíró, utazás szervező, és hát egy csodálatos desztinációban járunk, ugye éppen Indiában. Nem régen volt ott Szilvi, úgyhogy most hozott egy csomó mindenféle információt, fontos és hasznos információt, mondhatnám így is. Ugye most új Delhiről beszéltünk, és akkor mint az arany háromszög még itt van, ugye Agra és Jaipur. Erről is ejtünk néhány szót.
2: Hát Agra ugye a Taj Mahalnak a városa. Igen. A hófehér márvány palota, hát az valami lenyűgöző.
1: Az már fotón keresztül is lenyűgöz, nem, hogy
2: fotón,
1: az élőben.
2: De ez egészen annyira döbbenetes, már az odavezető út is, ugye bejárati kapu egy önmagában egy építmény. Az egész kert meg van alkotva az iszlámnak a szabályai szerint felépített, az egész kert. Minden egyes pontjának jelentősége van. A bejárati kapu önmagában majdnem akkora, mint a Taj Mahal, amin keresztül, ahol kinyílik és rálátsz. Az odavezető út, a szökőkutak, hát az iszlám építészetnek a remeke. Tehát, ugye ez nem a vörös homokkőből, hanem ez fehér márványból épült, ahogy beszéltük, legalábbis azzal van burkolva. Aha. És ezt látni kell. Tehát a világ hét csodájának egyike. Ki kell menni.
1: Igen, én már itt ott vagyok gondolatban, sajnos csak.
2: Igen, igen, tehát ez ugye Agrának az egyik kiemelkedő látnivaló, de millió.
1: Sokan vannak, azt akartam, ott hát gondolom, tehát egy Taj Mahal nem így. Igen.
2: Le kell venni a cipőt, és ugye csak mezítláb lehet megközelíteni, ami a tűző napon, hát hogy mondjam, ez egy dolog, hogy mások
1: gyorsan után megjárja az ember, mert odafut.
2: Megjárná, ha tudná, csak aha, előtte állnak több százon.
1: Tehát akkor kicsit kínzás ez így, azért lássuk be.
2: Mások azért is, mert ugye átforrósodik.
1: Igen, arra gondolok. Igen,
2: igen, igen, úgyhogy, és azon végig kell ott menni.
1: Tehát akkor itt lehet, hogy még ha nagyon-nagyon meleg van is, egy zokni nem árt, mert az hát valamilyen nem szinten nem a bőrünkkel érintkezik.
2: Sőt,
1: a forró talaj.
2: Igen, igen, meg hát mások után ott végig menni ugyanúgy az ilyen szertartásos helyeken, tehát ha nagyon sok templomnál van ez a előtte egy ilyen lábfürdőszerűség.
1: Igen.
2: Hát azért mondom, hogy nem ártanak a
1: több
2: előkészületek.
1: Megfürdették már a lábukat előttünk.
2: Igen.
1: Igen.
2: Hát én ezek is voltam ott Szik templomba például, ugye nem csak a hindu építészet, de hát vagy a muszlim építészet, vagy a iszlám építészet, de a szikeknek is vannak templomai, én magam is van olyan kedvencem, ahova vissza-vissza megyek, Újdelhibe mindig visszamegyek, egyszerűen fehér arany a templom, egy bácsika, akivel utaztam ott tuktukom, és ő szik volt, és ő agitáltam, feltétlen menjek el, és nézzem meg, hívjam fel, ő elvisz. Jó, persze, mondtam, és akkor nem értem rá, és elmentem, azóta visszajárok, tehát olyan gyönyörű, hogy az valami elképesztő, és bent zenélnek, és ott is ugye medencék vannak, ilyen rituális medencék, oda is be kell menni először lábat mosni, stb. Meg ilyenek. Úgyhogy ezeket mind látogassuk végig, tehát ne csak a hindu építészet, az iszlám építészet remekeit, hanem ezekre is legyünk nyitottak. Mm. Ugye azt tudjuk, hogy az ország lakosságának 80%-a hindu, körülbelül 14%-a muszlim, olyan 2%-a keresztény, és van még ugye, vannak a szikkek, a buddhisták és a jainizmus is jelen van az országban.
1: Tehát akkor itt fel kell készülni, úgymond ezekre a kulturális különbségekre, különbözőségekre, hogyha az ember odautazik, hogy hol, mire kell figyelni, azért ezt nem árt tudni.
2: Igen, és hát nagy tisztelettel, tehát ugye szik templomban nem megyünk be fedetlen, be se engednek egyébként, tehát egy sál legyen nálunk, hogy ne mások által használtat kelljen fölvenni. Nekem erre van ilyen rendszeresített sálam, azt föl kell venni, tehát letakarni az embernek a fejét, meg vannak ugye az előírások, karok, lábak takarva, ahogy azt kell, de hát ez ugye, ha itt elmegyünk egy görög templomba Európában, ott is ugyanez. Igen. Van, tehát nem kell ezen csodálkozni, el kell fogadni, és úgy kell viselkedni. Ez egy nagyon távoli kultúra, nagyon sok vallással, úgyhogy viszont óriási élményben van részünk, amiben itthon soha, tehát hogyha ide elmegyünk.
1: Most újra fogunk tartani egy rövid szünetet, hírek és a zene után pedig folytatjuk majd a beszélgetést Szeszler Szilviával. Remélem, hogy önök is velünk maradnak.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: utazási rovatomban a mai napon Szeszler Szilviával Indiába utazunk. Ugye Szilvi utazási szakújságíró, utazás szervező. Úgyhogy bejárjuk Indiát, amennyire tudjuk ebben az órában, és természetesen valószínű, hogy még fogunk ebben a témával foglalkozni, tehát lesz még Indiáról magazinunk, utazási rovatunk, hiszen nem igazán férünk bele egy órában. Most hírek jönnek, zene, és ezt követően folytatjuk a beszélgetést.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
2: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
3: Az őszi napfényvirágnak már a neve is igen megkapó, noha jelző egy kicsit megtévesztő lehet, mert virágzásuk már nyáron, július végén, augusztus elején megkezdődik és egészen októberig tart. Ami viszont a napfényt illeti, virágaik valóban többnyire a sárga, valamely sötétebb, világosabb árnyalatában pompáznak, de lényegében a citromsárgától a narancssárgán át a vörösig, pirosig terjed a paletta. A tudományos elnevezésükben a helénium a görög mitológia szerinti, a trójai háborút akaratlanul kiváltó Helenára, Zeus és Léda szépséges lányára utal. Angol szász nyelvterületeken Helena virágjának is hívják. Nemesített, a kertészetekben kapható, régóta töretlenül népszerű fajtái számos változatban léteznek. Kedveltségük egyik oka éppen a változatosság, a másik, hogy heteken át gazdagon ontják jellegzetes virágaikat, a középen kúpszerűen kiemelkedő vacokkal és az azt gallérszerűen körülölelő kissé lefelé hajló szirmokkal. Népszerűek a méhek, poszméhek és lepkék körében. Könnyen nevelhető növények, a napos helyet szeretik, a talajjal szemben sincsenek különösebb igényeik, pusztán, hogy üde, tápdús, jó vízelvezetésű legyen, s ha mindez megvan, igen hálásak. Önállóan, szoliterként is ültethetőek, de díszfüvekkel, zsájákkal, mélybalzsamokkal, napszemvilágokkal együtt telepítve csak fokozhatjuk a hatást. Fajtai közül nehéz lenne csak egyet kiemelni, hiszen a Biedermeier vagy a Double Trouble is szemedgyönyörködtető.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA bajnokok ligája afterpartit Kleptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül. Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
4: Reklám hangzott el.
6: Történelmi győzelemként értékeli Magyar Péter az EU-s pénzek hazahozatalát, újra járnak a vonatok Veszprém és Ajka között, változékonyra fordul az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Történelmi győzelemként értékelte a miniszterelnök, hogy az Európai Bizottság elnökével csak nem 6000 milliárd forint értékű uniós forrás felszabadításáról állapodtak meg. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, minden centet hazahoznak. A kormányfő a megállapodás utáni sajtótájékoztatón közölte, a 16,4 milliárd euróból 4,4 milliárd euró kohéziós forrás, amelyből jut majd közlekedésfejlesztésre, egészségügyi, szociális és környezetvédelmi beruházásokra, valamint a kis- és középvállalatok támogatására, 2,2 milliárd eurót az oktatásra, 1,5 milliárd eurót elektromos hálózatfejlesztésre, 2 milliárd eurót pedig új vasúti és hépszerelvények beszerzésére fordítanak. Ruszin Szendi Romulus magához vonta a honvédelmi tárcához tartozó cégek irányítási jogát, a döntés 8 gazdasági társaságot érint. Ez a Magyar Közlönyből derült ki. A honvédelmi miniszter döntésének értelmében az államtitkárok és helyettes államtitkárok mától nem gyakorolhatják jogaikat a cégek fölött, amiről a portfólió kezelő főosztály vezetőjének kell értesíteni a társaságok vezetőit. A tárca vezető elődje Szalai Bobrovnicki Kristóf 2022-es határozatát használta ki. Ismét járnak a vonatok Veszprém és Ajka között, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt Facebook oldalán azt írta, hogy a felújításnak köszönhetően újra közvetlenül elérhető Veszprémen keresztül Zalaegerszeg, Szombathely és Budapest is. A pályasebesség emelése fokozatosan történik, júliustól azonban már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek itt a vonatok, tette hozzá. Árokba hajtott egy autóbusz a 6-os főúton Pécs és Hird között. A balesetben a buszsofőr a helyszínen meghalt, a 28 utas közül 23-an megsérültek, közülük két kisgyerek súlyosan. A busz kora reggel Budapest felé haladt, amikor eddig tisztázatlan körülmények miatt áttért a szemközti sávba, fának ütközött, majd árokba hajtott. A műszaki mentés még tart. Budapestre figyel a focivilág, ma este rendezik a VL döntőt a Puskás Arénában. A szurkolók első csoportja tegnap este megérkezett Budapestre, ma hajnalban pedig már tömegverekedés is kitört közöttük a belvárosban, a Király utcában. Szemtanúk szerint mindkét oldalról körülbelül 30-30 fő vett részt a verekedésben. A fővárosban forgalomkorlátozásokra kell számítani, indulás előtt érdemes tájékozódni. Marad a napos nyári idő, majd kora estétől északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki. A szél átmenetileg viharossá fokozódhat. Napközben általában 26-31, késő este 16-24 fok várható.
1: Családi Manna, Ferenc Gabival.
0: India a mai utazási rovatom desztinációja, témája. Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazásszervező a vendégem. Elérhetőségünk 0677 1986, Facebookon is ott vagyunk, Manna FM 98.6. Életöröm zene, és folytatjuk a beszélgetést.
1: Életöröm zene. Manna FM.

0: Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Utazási rovatomban éppen Indiában járunk Szeszer Szilvia utazási szakújságíró utazás szervező segítségével. Bejárunk nagyobb városokat, meg hát mindenféle fontos és hasznos információval lát el bennünket, Szilvi. Még a városok tekintetében most, így, hát nem tudom, esetleg Jaipurt egy gondolat erejéig, azt még megemlítjük?
2: Jaipur ugye a vörösváros, tehát ilyen rózsaszín-szerűek az épületek.
1: Tényleg csak végig szaladni tudunk sajnos, mert már nagyon megy az időnk.
2: Hát igen, egy-egy városról is lehetne órákig beszélni.
1: Abszolút, sőt, szerintem fogunk is majd megbeszéljük ezt szépen, hogy mikor jössz vissza legközelebb, és egy-egy városról külön beszéljünk, mert ez ér annyit, azt gondolom.
2: Ami híres, amiről híres a Hava Mahal, a Szelek palotája. Ott a hölgyek ugye csak nem mehettek ki az utcára, csak azon keresztül nézték, tehát mindenhol rengeteg ilyen kis rácsos ablak, vörös, gyönyörű épület, elképesztően szép vagy. Az Amber Fort, ami még nagyon híres Jaipurban, több híres palota van természetesen, sőt van, amelyeket lakják is még, a helyi maharadzsák, van olyan része, mert ide fel lehet menni elefánthátul. Nagy élmény, kicsit ijesztő is, mert ugye ilyen kis oda rögzített lapokra ülünk fel, és ugye az elefántok azért, ahogy billegnek előre-hátra, ugye mi oldalt ülünk, és amikor mondjuk jobbra fordul, akkor az ember hátra dől, és így lenéz több száz méter magasságból, mert viszonylag alacsony az a széle az útnak, amin megyünk. Hát azért ez egy kicsit ijesztő, de megéri.
1: Mennyi időben, mennyi még odaér az ember? Mennyit kell az elefánt hátán tölteni?
2: Hát egy olyan 20-25 perc.
1: Az még talán
2: nem olyan vészes. Igen, igen. Úgyhogy emiatt feltétlenül érdemes elmenni. Amit én még megemlítenék, ezen a környéken az Udaipur városa. Ez körülbelül olyan távolságra van, mint ezek a városok egymástól. Talán még egy kicsit közelebb a tavaknak a városa. Ez is csodálatos királyi palotákkal van tele. 7 tó, ami így egy ilyen rendszerbe össze van kötve. Egészen más a klíma, hűvösebb, kellemesebb, ilyen hegyvidéki klíma van. És ott él még a helyi maharadzsa a palotának egy részében. Tehát ez is ilyen kifejezetten indiai palota. És az egyik tónak a közepén levő kis a Taj Lake Palace, az pedig a világ legdrágább szállodája. Forgattak itt, azt hiszem az egyik James Bondot forgatták itt, igen, még valamikor régen.
1: Tehát az egy éjszaka az ilyen milliókba kerülhet, forintba?
2: Hát nagyon sokba, igen, nagyon tehát sok. Ott föl kell kötni a gatyát. Azért sok a gazdag ember Indiában, tehát ugye a szakmámból is, ahogy látom, ugye a környező Maldív-szigeteket, Seychelles-szigeteket rengeteg indiai utas látogatja, akik nagyon sokat költenek, és a legdrágább szállodákba mennek, tehát itt azért van egy ilyen réteg, van erre igény, meg hát külföldiek is, de ahhoz én mondom, maguk az indiaiak között is rengeteg az.
1: Hát meg óriási különbségek vannak, ugye ott nagyon ott legszegényebbek és a leggazdagabb között, tehát hogy konkrétan
2: így ez így van, óriási különbség.
1: Nem bírjuk, igen, hogy
2: korán. És ugye nagyon megvan ez a, valahogy a mentalitásban még mindig megvan ez a kasztrendszer, tehát ahova születtél, ott vagy, ott is maradsz.
1: És onnan nem tudsz kitörni.
2: Onnan nem tudsz kitörni, oda születsz újjá.
1: Születni kell, ezt szokták mondani, oda születni kell.
2: Oda születni kell, igen, és valahogy úgy meg is van. És érdekes módon a nevekben tükröződik. Ez számomra ismeretlen, de aki indiai, az pontosan tudja, hogy milyen nevű ember, az melyik kasztból származik.
1: Wow, de érdekes. De ezek valahol jó dolgok, azt gondolom, mert tehát nem jó a megkülönböztetés, nem szeretem a megkülönböztetést, de hogy bizonyos szintig azért az jó tudni. Tehát nem azért, mert valaki ettől kevesebb vagy több, csak van információd róla, hogy honnan származik, milyen kasztból például.
2: Igen, ez egy érdekes, igen. A városokat illetően még megemlíteném Goát, amit a portugálok szálltak meg, hogy úgy mondjam, annak idején, és ez a keresztény India. És számos csodálatos építészeti remeke van Goának, tehát érdemes oda is elmenni, aki erre kíváncsi. A hippik fedezték fel annak idején Európából, de hát most már óriási idegenforgalmat bonyolít, úgyhogy feltétlenül látni kell szerintem ezt is, akit ez a fajta kultúra érdekel, tehát hogy a koloniális építészet, a koloniális keresztény építészet, mintha Dél-Amerikában lennénk, csak ugye ez Nyugat-India, ahogy ugye Sri Lankán is mondtam, tehát ahol kikötöttek Európa felől, ott Negombó, tehát Kolombó fölötti település a keresztény Sri Lanka, itt pedig a keresztény India az Goa, tehát most csak így említés szintje, mert több időnk nincs rá. Ott is van nemzetközi repülőtér, tehát maga a város egy olyan jó 1,25 órára van a repülőtértől, de Omán felől például mennek át járatok, tehát nagyon könnyen elérhető.
1: Tényleg beszélünk egyszer Goáról. Szerintem ennek szánjunk egy egész műsort, mit szólsz hozzá?
2: Jó, vagy aminek még szán, amit még megemlítenék, és megér több misét, ugye, vagy legalábbis még egyet, az Varanasi.
1: Akkor itt most megállunk egy zene erejéig, és Varanasival jövünk vissza a zene után, tartsanak velünk önök is.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: spirituális égetések vannak, az kettő helyen van.
1: Aha.
0: Tehát ugye olyan dolgokkal találkozom magán az utcán, az utcákon is, ahogy ugye viszik ki a vállukon a rokonok a Ganges partjára magát, a testet feldíszítve virágokkal, de mondjuk látszik esetleg az arca, vagy a lába, aha, vagy ilyesmi, tehát...
2: Igen, ők teljesen máshogy állnak a hozzá halálhoz, az ő kultúrájukban, igen, ez köze nincs ahhoz, ahogy mi.
0: Igen, ja, tehát ezt lehet látni, és ha mondjuk kihajózol a Gangeszen, már pedig nyilván, ha ott vagyunk, nyilván kifogunk, tehát nem csak a város nevezetességet, amiből szintén van számtalan, lehetne itt most sorolni, de akkor kimegyünk nyilván a folyóra. Maga a műsor az, hogy este, minden este szertartás van, tömegek vannak kint, tehát ahol ilyen vallási szertartások vannak, illetve a napfelkeltét érdemes megnézni a Gangeszen, az is egy csodálatos élmény. Ha pedig egyúttal ki is hajózunk, akkor ugye láthatjuk magát az egész történelmes, az épületek, tehát ezek ilyen ezeregy, nem tudom hány ezer éves épületek magát, és magukat a szertartásokat, ahol a rituális égetések zajlanak. Hát azért ez olyan, hogy ezt nem felejted el, aha, szóval.
2: Tehát ez így belénk égnek ezek, igen, a történetek, igen, igen, ami hát nem ez... baj. Tesz. Én azt gondolom, hogy attól, mert számunkra ez idegen, meg nyilván nehezen feldolgozható éppen emiatt, hogy egy olyan dologgal találkozik az ember, vagy egy olyan kultúrával, amivel nem tud azonosulni, de nem is kell azonosulni, de az, hogyha egy ilyet lát, az egészen biztos, hogy több lesz tőle.
0: Igen, és hát ez az indiai és az egyetemes kultúrának a része.
2: A része, hát hogy?
0: Ezer évek óta a része.
2: Igen, igen.
0: Tehát, és ennyire megdöbbentő is, tehát ha ahogy említetted, hogy kimennél Indiába, tehát ezeket látni kell, tehát mindenféleképpen. Ez annyira ennek a kultúrának a része, minden egyes utcasarok, sikátor, ezek az élmények, hogy amivel itt találkozol, azok az emberek, azok a szerzetesek, nem tudom, tehát ez nem is tudom így elmondani, tehát ez ennek a része, látni kell, ott kell lenni.
2: Igen, akkor mindig, amikor ha Indiáról van szó, vagy ha bármit olvasok vele kapcsolatosan, vagy nézek fotókat, mindig az eszembe, hogy kimennék oda 2 hétre, vagy 3 hétre, de 3 éjjel-nappal jönnék-mennék, tehát hogy legyen lehetőségem, legyen elég időm arra, hogy tényleg minden, amit így mondjuk betervezek majd, ha egyszer oda eljutok, hogy akkor tényleg mindent meg tudjak nézni. Tehát ott akkor nem tudom, valamilyen alvásgátlót kell majd bevenni.
0: Hát és akkor az még csak egy icipici rész az, igen, egész országnak.
2: Igen.
0: Tehát annyi minden más van, annyi látnivaló, északon a Himalája, Bengál lent, Kalkutta, tehát millió olyan rész, amit látni kell. Tehát én nekem is, még például Kerala, ami nekem bakancslistás, Bengál, oda ezekre a helyekre szeretnék eljutni. Úgyhogy Kerala ugye lent a déli csücsök, az egzotikus, a trópusi India, az is ugye például muszlim, nagyrészt muszlim vallások, érdekes. Tehát ezt is megnézném, hogy ez a kultúra ezen a helyszínen csodálatos, a világ egyik legszebb helye Kerala például, és oda mindenképp el fogok menni.
2: Nem lesz időnk arra, amit nagyon sok mindent, amit ide összeírtam, hogy beszéljünk, úgyhogy egészen biztos, hogy fogjuk ezt még folytatni. A városokat is, illetve a városokon belül való közlekedés, például ez volt az egyik pont, amit felírtam. Egyetlen egy dolgot még szeretném, hogyha beszélnénk róla, a beutazással kapcsolatosan, hogy milyen egészségügyi óvintézkedések vannak, kell-e, milyen oltások, most nem pontosan elsorolni, milyen oltások kell, de hogy szükséges-e?
0: Hát jó, ha megvan. Jó, ha megvan, van ez az úgynevezett...
2: De ez nem elvárás, vagy nem kell bemutatni, nem?
0: Nem elvárás. E-vízum, amit intézni lehet, illetve kell, tehát anélkül nem tudunk bejutni, illetve van ez az úgynevezett, ha már az oltások kerültek sorba, ilyen trópusi koktélok, és annak különböző verziói, amit ha az oltási központba elmegyünk, akkor megmondjuk, hogy hova mennénk, és akkor ők összeállítják azokat, ami jó, ha benne van. Nekem is volt már ideje lenne megújítani, tehát a hepatitisztől kezdve nem tudom min keresztül, azért jó, hogyha ilyen védelme van az embernek, mert egészen más környezetbe kerülünk, amire ők esetleg immunisak, mi biztos, hogy nem. És ugye ennek mondjuk az enyhébb esetei, ha elmegyünk Egyiptomba, tehát az ottani ételmérgezés, igen, vagy igen. Ilyen, vegyük úgy annak, amitől semmi baja nincs nekik. Nekünk igen, teljesen más a bélflóránk. Most ugyanúgy,
2: ha ő jön ide, akkor ugyanez...
0: Igen. Ugyanez, elmegyünk Indiába, még messzebb van. Egy teljesen más kultúra, egészen más ételek, környezet. Feltétlenül javaslom, hogy ezt az oltásokat kérjük ki a tanácsát egy szakembernek, mondjuk meg, hogy hova megyünk, és akkor azt össze fogja állítani, úgyhogy azok legyenek benne, ami oda kell.
2: És akkor az érdemes is beadatni.
0: És időben beadatni előtte. Igen.
2: Ja, azt is gondolom, elmondják, hogy mennyi idővel előtte kell
0: beadni. Igen, igen, igen.
2: És akkor ezek egy évig érvényesek? Vagy van olyan oltás,
0: ami... Több évig.
2: Több évig érvényes. Igen.

0: Hát Szilvi, akkor én itt most ezt meg kell, hogy ígérjük, illetve mi meg kell, hogy ígérjük a hallgatóknak, hogy még visszajövünk Indiával, mert feléről, 1%-áról nem beszéltünk annak, amit szerettünk volna. Jó? Úgyhogy várlak még vissza.
1: Igen, igen, Indiával kapcsolatban nagyon, nagyon nehéz.
0: Köszönöm szépen neked a mai beszélgetést.
1: Köszönöm szépen.
0: Kedves hallgatóim, ebben az órában Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazásszervező volt a Családi Manna utazási rovatának vendége.
2: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazásszervező volt a Családi Manna vendége, ebben az órában témánk pedig India volt, és folytatni fogjuk még ezt a témát, tehát Indiáról lesz még néhány műsor majd a jövőben. Az interjú visszahallgatható lesz, nem sokára felkerül az oldalunkra, Spotify-n, iTunes-on is elérik. Ennyi volt már a Családi Manna, köszönöm szépen, hogy ma is velem tartottak, holnap érkezem reggel 7 és 11 óra között, várom önöket, remélem velem tartanak majd, legyen egy csodaszép délutánjuk, egy gyönyörű hétvégéjük, az elmúlt órákban Ferenc Gabit hallották, viszlát!
1: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: CrossGPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
4: A Pogány Madonna. 1980-ban ezzel a filmmel indult Magyarország meghódítására Bújtor István legendás karaktere Ötvös Csöpi, akinek bűnüldözési és pofonosztási készségeit nemhogy elhalványítani, de még csak megkérdőjelezni sem tudta senki a magyar filmvásznon és a tévéképernyőin. Az egykori olasz sportoló Carlo Pedersoli, vagy ahogy sokkal többen ismerik Bud Spencer által világhírre vitt Piedone filmek alapjai nyomán készült akcióvígjáték forgatókönyvét maga Bújtor István jegyezte, és vászonra vitt benne szinte minden olyan dolgot, ami az 1980-as évek elején a magyar közönség számára a nyugati élethez volt hasonlítható az ország határain belül. Balaton, vitorlázás, száguldó autók, csinos nők és persze őszinte pofonok. Mindezt olyan lendületesen és magával ragadóan tette, hogy a film hangulatának ma sem lehet ellenállni. A történet szerint a tihanyi apátság legértékesebb műkincsét, a Pogány Madonnát elrabolják. Az ügyel a rátermetnek nem mondható kardos nyomozót bízzák meg, aki mellé felettesei oda rendelik a megregulázhatatlan, de igazságérzetében megingathatatlan keményöklű Ötvöst, akinek mindenhol van ismerőse az egész balcsi parton. A gyanú hamar néhány külföldre szakadt hazánk fiára terelődik, és az ügy emlékezetes beszólások, hatalmas pofonok, autós és helikopteres üldözések mentén halad a megoldás felé. A filmből árad a könnyedség és a jó hangulat. A kiváló karakterek és megformálóik, mint Kardos doktor, Kern András, Matuska bácsi, Bánhidi László, Zárai százados, Zente Ferenc, Vájiné, Hernádi Judit, vagy Benedek Miklós, mint Mr. P. Smith csak tovább erősítenek. Az azonnali sikernek köszönhetően Ötvös Csöpi még 3 filmben visszatért a vászonra, szintén hatalmas sikerrel.
1: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
5: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Kleptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül. Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
2: Reklám hangzott el.
6: Történelmi győzelemként értékeli Magyar Péter az EU-s pénzek hazahozatalát, újra járnak a vonatok Veszprém és Ajka között, változékonyra fordul az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Történelmi győzelemként értékelte a miniszterelnök, hogy az Európai Bizottság elnökével csaknem 6000 milliárd forint értékű uniós forrás felszabadításáról állapodtak meg. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, minden centet hazahoznak. A kormányfő a megállapodás utáni sajtótájékoztatón közölte, a 16,4 milliárd euróból 4,4 milliárd euró kohéziós forrás, amelyből jut majd közlekedésfejlesztésre, egészségügyi, szociális és környezetvédelmi beruházásokra, valamint a kis- és középvállalatok támogatására, 2,2 milliárd eurót az oktatásra, 1,5 milliárd eurót elektromos hálózatfejlesztésre, 2 milliárd eurót pedig új vasúti és hépszerelvények beszerzésére fordítanak. Ruszin Szendi Romulus magához vonta a honvédelmi tárcához tartozó cégek irányítási jogát, a döntés 8 gazdasági társaságot érint. Ez a magyar közlönyből derült ki. A honvédelmi miniszter döntésének értelmében az államtitkárok és helyettes államtitkárok mától nem gyakorolhatják jogaikat a cégek fölött, amiről a portfólió kezelő főosztály vezetőjének kell értesíteni a társaságok vezetőit. A tárca vezető elődje Szalai Bobrovnicki Kristóf 2022-es határozatát használta ki. Ismét járnak a vonatok Veszprém és Ajka között, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt Facebook oldalán azt írta, hogy a felújításnak köszönhetően újra közvetlenül elérhető Veszprémen keresztül Zalaegerszeg, Szombathely és Budapest is. A pályasebesség emelése fokozatosan történik, júliustól azonban már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek itt a vonatok, tette hozzá. Árokba hajtott egy autóbusz a 6-os főúton Pécs és Hird között. A balesetben a buszsofőr a helyszínen meghalt, a 28 utas közül 23-an megsérültek, közülük két kisgyerek súlyosan. A busz kora reggel Budapest felé haladt, amikor eddig tisztázatlan körülmények miatt áttért a szemközti sávba, fának ütközött, majd árokba hajtott. A műszaki mentés még tart. Budapestre figyel a foci világ, ma este rendezik a VL döntőt a Puskás Arénában. A szurkolók első csoportja tegnap este megérkezett Budapestre, ma hajnalban pedig már tömegverekedés is kitört közöttük a belvárosban, a Király utcában. Szemtanúk szerint mindkét oldalról körülbelül 30-30 fő vett részt a verekedésben. A fővárosban forgalomkorlátozásokra kell számítani, indulás előtt érdemes tájékozódni. Marad a napos nyári idő, majd kora estétől északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki. A szél átmenetileg viharossá fokozódhat. Napközben általában 26-31, késő este 16-24 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Én Puc Attila vagyok, mellettem pedig a Bőség kosara. Sziasztok! Még üresen összekötöttem a kellemeset a hasznossal, képzeljétek el. Kirándulni mentünk, illetve fesztiválra mentünk, a Bőköz fesztiválra az Ormánságba kerékpárral. Budapest keletiből egészen Villányig vonattal, és ha már Villányba vagyunk, akkor persze megállunk egy itókára a híres Villányi pincesoron. Nos, előkaptam a riporterszettet, mert éppen nálam volt, hiszen erre készültem, és az első utunkba eső kellemes pincével csináltunk egy nagyon kellemes riportot. Ez lesz a következő órában. A témánk az agancsocspince és a villányi borok.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Kedves hallgatók, akkor megkezdjük a Bőség kosara című adást. Megint elhagytuk a Székesfővárost, nem is jöttünk annyira közel, villányba vagyunk. A híres pincesor elején mi vonattal jöttünk, kerékpárral, és a tudtam be volt tervezve, hogy az első kellemesnek tűnő pincénél meg is állunk, és nem is lőttünk mellé, mert az agancsos pincészet mi ezt vagy, mint a terem kis pince, Kremszkut Mártit, Mártikát, aki itt 8 éve dolgozik már, és mindent tud, a hogyan iszák itt a bort, kik iszák itt a bort, milyen bort hisznek, ezekről beszélgetünk. Szóval hol vagyunk most jelenleg a pincesor elején, hogyha Pest felől nézzük? Mi ez egy bemutató terem, kis pince?
2: Ez egy jó napot kívánok, itt Márti a agancsos pincészetből. Hát mi egy kis pincészet vagyunk, 8 hektáron gazdálkodunk, igaz, a villány a vörösborok hazája, de nagyon megtalálta a fehérborokat is kaphatunk. Szeretettel várunk mindenkit. Most a fiataloknak általában a fehérbor van igénybe, meg hát nagyon meleg van errefele, úgyhogy kénytelenek voltunk mi is ültetni fehér szőlőket.
1: Hogy a fehérborban lehet igazából jó fröccsöt inni ebben a nagy melegben.
2: Jó fröccsöket, van a rozénk egy házasítás, és van egy franrozénk is, egy nagyon kellemes, ropogós, nagyon friss ízű. Hát ilyen melegben igen, a fröccsök jobban fogynak, de viszont azért vannak nagyon, nagyon jó boraink is. Van a portugézer, az a tájjellegű bor, de van a franunk, a kapitál, ami egy zászlósbor, bárhova megyünk, díjakat szerzünk vele, aranyérem, minden a merlónkat is. Hát a fiatalok körében most jobban, meg az emberek is, hogy ilyen nagy meleg van, eddig szubmediterrán éghajlat volt villán, de már mediterrán lett. Hát ebben a nagy melegben a fröccs a jellemző. Hát most, ha meginnák azt a 14-es, 15-es alkoholos bort, hát köszönöm szépen.
1: Azok inkább testes vörösborok, nem? Ugye igen. Villány a testes vörösborok hazája, és ilyenkor főleg az ember kerékpár, az a sportfröccsöt, ugye, ami egy deci bor, négy deci szóda. Melyik a létezik mondjuk a legkedveltebb fröccsfajta?
2: A legkedveltebb általában most az írsai. A írsaink az a kis gidánk, ő a tavaly volt a negyedik évjárat, egy illatos, egy reduktívan készült borocska, alkoholba 11%, de már idén leszüreteltük a írsait, mivel már megvan a szüretnek a ereje, úgyhogy körülbelül október elején már lesz új borunk is. Hát nagyon szeretik mondjuk a rozét, abból szokunk csinálni a rozé limonádét. A rozé limonáde az olyan, hogy egy nem is fröccs, nem is limonádé, egy könnyed, egy ízletes borocskáról van szó.
1: De valami meg van vadítva?
2: Igen, van benne gyümölcs, egy kis szőr, de nagyon jó, mert nagyon olcsó a szomjat, tehát nem csak limonádét iszik az ember, hanem iszik bort is. Nem fröccs, hanem rozé limonádé.
1: Ide túrázók bejönnek, ugye ez a híres pincesor elején vagyunk, hogyha végülis Pest felől nézzük az egészet. Kik állnak meg itt? Szóval vannak olyanok, akik itt laknak villányban, és minden este bejönnek, vannak-e már törzsvendégek például?
2: Hát villámból nagyon sokan nem, de általában egész Magyarországról, Budapestről, mindenhol törzsvendégek is vannak, igen, nagyon sokan. Aki egyszer eljön hozzánk, az visszatérő vendég, mert ahogy mondtam, a fehérborokat és a rozét azt így reduktívan éreljük, de mi még hagyományosan éreljük a vörösborokat fahordóba, egy évig, két évig, 20 hónapig. Ezért, aki egyszer megkóstolja a boronkat, akkor az visszatér. És ahogy mondom, a vendégeknek minden út villámba vezet.
1: Na ez az, na innen folytatjuk, kedves hallgatók, Mártikával. Zenélünk, addig iszom egy jó fajta fröccsöt, persze csak mértékkel, és ugye erre jön fel minden kedves hallgató figyelmét, hogy csak mértékkel, főleg ebben a nagy melegben. Lesz még miről beszélni, a következőben arról is beszélünk, hogy az utóbbi években előrébb jött a szünet, na majd ez lesz a következő témánk, zene, aztán folytatjuk innen az agancsos pincészetből.

0: Ez a Bőségkosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Folytatjuk a Bőségkosarát, kedves hallgatók. Itt vagyunk a Villányi pince sor elején, az Agancsos pincében. Velem szemben Szklut Márti Mártika. Ahogy megismerkedtem vele, összetegezettünk. Hadd legyen szabad azt mondanom, hogy te az a fajta kedves vendéglátós hölgy vagy, aki mindenkivel, legyen az idős, fiatal, magyar, német, majd mindjárt beszélünk, hogy hány nyelven tudsz kiszolgálni, hiszen Felvidékről származol, a cseh meg a szlovák vendég sem, hanem aki, te mindenkivel megérteted, mindenkivel meg tudod magad szerettetni, nem?
2: Hát igen, háló Istennek, és nagyon, nem dicsekvésből, de nagyon sokan jönnek vissza miattam, ahogy itt a példát te is mondod. Igen, hát megértem, tudok szlovákul, csehül, azért németül, angol, most például olaszok voltak, azokkal is eldiskuláltam. Innen nem megy el senki úgy, hogy nem iszik, vagy nem eszik valami jót, mert szeretettel várom őket. Talán ez a vendéglátás bennem van, én Pozsonban jártam iskolába, hát ha már összeadom a iskolába együtt, majd 40 éve csinálom ezt, itt az Agancsosban 8 éve vagyok, mindig is a véremben volt, hogy eladni szerettek a vendégek, egy kis jó szót szólni, kicsit mosolyogni, hát igaz, vannak különlegesek is most, de hát azért mindenkivel megértem a szavat, de én mindenkinek csak a jót akarom, segítek, ha kérnek tanácsot, milyen bort szeretnének, ilyen mondom, hogy könnyedebb bort, ha vöröset, akkor mit ajánlom, van egy nagyon jó falkánk, egy négyes házasítás, a Pinot Noir, van benne kék frankos, Sauvignon és a Fran, Cabernet Fran, ő egy könnyedebb bor, de viszont vannak a nagyborok, a Merlónk is, ami most a 21-es is a Savaria Karneválnak a aranyérmes bora lett. Hát szeretnek itt a vendégek, őszintén mondom, és aki egyszer betér hozzám, az visszatér, hát egyet a sok közül Prágából, vagy Plzenből jönnek, már hívnak előtte, vagy írnak a SMS, hogy Mártika, itt te leszel, úgy várnak, hogy hozzák nekem a csokikat, amit szeretek, vagy ezt, azt, úgyhogy hála jó Istennek. Ahol dolgoztam, bárhol dolgoztam, onnan sehol nem jöttem el haraggal, mindig jól váltunk el, és bármikor, ha gondolnám, akkor vissza is mehetnék. De én itt szeretek a évükéig, nagyon rendesek, úgyhogy eddig...
1: Na. Én különben adnék neked óradási lehetőséget egy egyetemen főiskolán, hogy hogyan kell a vendéggel bánni különben, mert tényleg ugye semmi tolakodásnak nyoma nincsen, de rögtön elkezdtünk beszélgetni, amikor először bejöttünk, mondtam, hogy majd jövök visszafelé, akkor ezt a bőségkosaradást is megcsináljuk, leegyeztettük, és akkor is ott beszélgettünk, összetegeződtünk, de ezt így kell csinálni. Na, 8 hektár, az nem olyan nagy, az pont arra elég, hogy egy családot meg egy kis pincét eltart. Te segítesz a szőlőmunkátokban, vagy igazából ez itt a te területed?
2: Hát 8 hektár igaz, az nem olyan nagy, de ez egy családi vállalkozás, a Kovács Zoltán a főnök úr, a Gancsos pincészet. Hát úgy lett a Gancsos pincészet, mert tavaly előtt volt, 20 éve nyitva vannak, előtte Kovács pincészet volt, csak az adta a ihletet, hogy a kék frankosunk a Gancsos dűlőbe volt, és a főnök úr pedig vadászik, ezért van a logónk is más, és a borokat is, ahogy mondtam, hogy Gida, vagy Falka, vagy Kapitális, ez mind a vadászattal kifolyólag van. Hát az első pár években jártam én is szüretelni, voltam nem is egyszer, de most már a utóbbi időben én főleg itt vagyok, itt értékesítem, itt árulom a borokat, itt várom szeretettel a vendégeket.
1: Ebben... És szinte mindent tudsz a borokról, hát ez úgy mondtad, 8 évvel csak minden ráragad az ember, ugye 8 hektáról beszélünk, de hát 2, 4, 6, 8, több mint 10 féle bor van fent a pont, több mint 10.
2: Igen, hát 8 hektáról 10 féle bor van, fehér, ahogy tetszik látni, hogy a fehér bor nem olyan sok.
1: Hiszen Villányban vagyunk.
2: Hiszen Villányban vagyunk, de hogy volt rá igény, ez hogy értsék meg a kedves vendégek is, hogy 8 hektárból csak 6 hektáron van a Traminink, a Chardonnay és az Irsai, a 2 hektáron van ő, és a 6 hektáron pedig a vörös bor, vörös szőlő, tehát a kék szőlő, ezért de igény van rá. Hát a vendégeket meg hála jó Istennek, én nekem még jó iskolám volt, a Pozsonban engemet még megtanítottak. Meg mikor elvégeztem a iskolát, szlovák filharmóniában dolgoztam, és ott még volt egy főpincér, egy igazi úriember, aki megtanított, hogy hogyan nem szabad tolakodó lenni, vendég legyen az első, igaz, hogy mindent nem szabad megengedni, az is egy dolog. Háló jó Istennek, hogy itt át a borról van szó, de jó Istennek, hogy ilyen illuminátok nagyon nincsenek.
1: Hát igazából, aki az ilyenfajta bort szereti, az egyfajta szűrő azért már azért tud viselkedni. Innen folytatjuk, úgy azt nem beszéltük meg, csak bepromoztuk, hogy a szület előrébb jött, de most zenélünk, és ezzel a témával kezdünk, hogy picikét itt melegebb lett. Például rengeteg banánfát láttam. Na, erről is beszélgetünk hamarosan Mártikával.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Ez a Bőség kosara.
1: Folytatjuk a Bőség kosarát a villányi pincesoron található agancsos pincészet kis pincéből. Velem szemben a pincetet minden esetelen mondhatom azt, Mártika. No, arról beszéltünk, hogy picikét előrébb jöttek a születek. Ugye most, amikor az a beszélgetés készül, akkor augusztus 19-e van. Egy nappal az ünnep előtt vagyunk, de már javában tart a szület. Sőt, aki akar, már vehet frissen, nem palackozott, hanem ez a bag-in-boxos mustot, friss mustot venni. Ez régen nem így volt.
2: Hát ez régen nem így volt. Eddig a villány, ahogy mondtam, szubmediterrán éghajlott volt, de most már mediterrán. Hát tavaly év az nagyon-nagyon meleg volt. Hát tessék úgy elképzelni, hogy régen a születet úgy szeptember elején kezdtük. Most már augusztus közepén neki kellett fogni a születnek, tehát az nem csak a írsai azt jelenti, hanem minden. A nagy borokat, tehát a nagy borokat, a Sauvignon, a Merlot, a Franc, azt mindig van itt egy október elején egy nagy vörösboros fesztivál, azt utána szoktuk leszületelni, de tavaly kénytelenek voltunk már közve, tehát egy hónap alatt, tehát augusztus és szeptember elején már mindent le kellett születelni, mert akkorák voltak a cukorfokok, hogy 26-os, 24-es, úgyhogy de zseniális borok lesznek. A tavalyi évjárat az olyan, hogy szerintem több száz éve van itt szőlő, ahogy vissza lehet olvasni, akár ókorba, bár ókor, de ilyen minőségű borok, mint a tavalyiak lesznek, akár egy prémium bor lehetne, a portugézer, ami egy klasszikus bor, hát a Merlot, a Sauvignon, azok még két évig a faordóba élelőnek. Tessék eljönni, majd megkóstolni. Ő már 17-es alkohollal.
1: Hát az már komoly csajozós bor, mert azután már a hű az nagyon komoly. A vendégek egyébként, amikor beülnek és beszélgetésbe legyettek, kíváncsiak a borokról? Tehát nyilván nem egyetemi szinten kell róla beszélni, de hogy valamit érdeklődnek, hogy mi az, amit isznak, főleg ősszel, télen egy testesebb borsort megkóstolni. Tudsz ezekbe is segíteni?
2: Persze, főleg ha bejönnek, mindig szokom kérdezni, hogy mit szeretnének, ilyen könnyedebbet. Akkor mindig mondtam, hogy a falkát ajánlom, vagy a portugézet. Igen, van rá, igen is. Van nálunk, lehet ilyen borkóstolókat is inni, ahol elmondjuk, hogy hogy készítjük, hogy tároljuk a borokat, de én simán is, ha bejön a vendég, és látom, hogy van rá érdeklődő, akkor elmondom nekik. Nagyon-nagyon örülnek, sokszor mondják, annyi mindent megtanulnak tőlem, hogy soha nem is hallottak erről, hogy örülnek neki, hogy még ezt se tudták, azt se tudták, mikor mondom, hogy a barikordóba, hogy mit jelent az, hogy az egy kifüstölt hordó, egy tölgyfa hordó, vagy hogy 24 hónapig éreljük, aztán palackozunk. Nagyon sokan szeretik, akik isszák a borokat és szeretik a borokat, azok nagyon elégedettek. Hát a jó borhoz, ahogy van egy mondás, a jó borhoz kell jó borivónak is lenni.
1: Meg a jó borhoz hozzá, a bor szeretetéhez hozzá kell idősödni, öregedni. Ez a műsor is azért van, hogy a fiatalokat is áttegye egy kultúrált borfogyasztása, hogy egy fesztiválon se rögtön a töménnyel kezdjék, mert az nem való, hanem egy jó fröccsel. Attól is lehet hangulatba kerülni, természetesen csak módjával, nem győzöm hangsúlyozni. No, egyébként van itt szezon, amikor nagyon sok vannak, vagy ez egy ilyen négy évszakos menetrend, amit
2: hát
1: van?
2: Hát általában januárban az egy pár hétig zárva vagyunk, aztán kicsit megy, márciusban már kezdődik, hát önnel nyáron van a Rozé Fesztivál, fröccsözön, akkor mindig van a péntek, a Korvillány, hát szeptemberben van a Schwab Fesztivál, hát a legnagyobb a Vörösbor Fesztivál, az október első hetében van mindig, hát akkor több tízezer ember van itt, azt már előre le vannak foglalva a szállások, hát van itt nyüzsgés, most is áll a jó Isten.
1: De akkor nem beszélgetnénk ilyen nyugodtan a Vörösbor Fesztivál alatt, mert akkor nem tudnál leülni.
2: Akkor nem, akkor nincs semmire idő. Van olyan vendég, aki ide jár már x éven, 7 éve, és a picike volt még a baba, nem is beszéltük, az melyik nap eljöttek, csak ilyen simán, és olyan jó volt, leültünk, beszélgettünk, mert akkor nem lehet, akkor nincs rá idő. Hát nagyon szeretnek ide jönni a vendégek. Aki egyszer eljön, bekerül ide valamelyik fesztiválba, az visszatér mindig az a vendég.
1: Ilyen leszek én is. A következő utolsó részben nem beszéljük azt, hogy mit lehet harapni a borok mellé. Én például remek házi sonkát ettem, hogy ennek mi a titka, ha titkát nem is tudjuk meg, de hogy miket haraphattok a borok mellé, hamarosan kiderül zene, aztán folytatjuk a Bőség kosarát.

0: Ez a Bőségkosara.
1: Manna FM.
2: Folytatjuk a Bőségkosarát, kedves hallgatók. Remek zenék után vagyunk. Olyan remek zenék után vagyunk, amilyen remek harapnivalókat lehet itt a borok mellé kapni. Ugye eddig ittunk jelképesen, a borokról beszéltünk, de például, amikor én erre jártam ugye pár napja kerékpárra, és megéheztünk, mert korán jött a vonat Pestről, akkor kértünk egy hideg sonkatálat, nem is tudom, mi volt, és nagyon, nagyon ház íze volt. De mi az, amit itt az ember kérhet a borok mellé?
3: Hát igen, ahogy te is mondtad, hogy igen, vannak ilyen borkorcsolyák, hát a legegyszerűbb a zsíros kenyér, amit nagyon szeretnek, lila hagymával.
2: Azt is kértünk.
3: Libazsírral, de van a sonkatál, az egy házi sonka, szalámitál, tudunk adni sajtálat, akkor lepényeket, lepényünk van szalonnás, sonka, szalonnás, kolbászos és ilyen tejfölös. A feltétek azok mind háziak, akkor tudunk adni borcsúszkát, az kolbász van rajta, olivabogyó és sajt. Bárki betér, bármikor hétköznapokon, akkor tud egy kis falatkát enni, de viszont lehet itt rendelni, vannak ilyen ételek is, csak azt így csoportokba szokják megrendelni, vannak sültek, sültálak, hidegtálak.
2: Ezt is te magad csinálod?
3: Ezt nem, ezt a Zoli, a főnök úr szokja főzni, akár vadpörkölt, szarvas, ból, vagy vaddisznóból, de azt előre meg kell rendelni, mivel mi nem étterem vagyunk, de ilyen csoportokba szoknak jönni. Van egy jó édesség is, a csoki szuflé, fagyival, vaníliás fagyival, úgyhogy itt mindenki meg tudja találni a kedves jaj, meg a legfontosabb jó libatepertő, lila hagymával és kenyérkével, úgyhogy a bárki idejön, jó is tud lantni, és tud utána jó borokat inni.
2: Erre csúszik a felcs. A felvidéki ízeket, ugye beszéltünk korábban, onnan száll, Dunaszerda és környéke. Azt sikerült egy becsempézni, meg nem volt egy csoport, mondjuk egy jó Brinzová-Haruski, jól mondom, igen, vagy rosszul mondom? Brinzová-Haruski, ez a szapacska.
3: Hát igen, hát itt így nem volt, hogy nálunk hagyományos a knédli, az volt, hogy egyszerűen már itt vannak Márton napok is, még nem ér véget a nagy fesztivállal a szezon, és akkor volt, hogy egyik asztalnak csináltam ilyen knédlit, ott van liba van, meg párul káposzta, nagyon ízlet nekik. Hát így különlegeséget nem szokunk, de hát a vadpörkölt az itt a zseniális, főleg mikor van ez a nagy fesztivál is, akkor nem kell megrendelni.
2: A gacsons pince neve kötelezés a vadpörkölt, nem? Hiszen most a szerv körben ezek trófeák alatt ülünk.
3: Igen, mi nem úgy vásároljuk a vadhús, hanem a főnök, a Zoli lelövi, és akkor például a nagy fesztiválkor akkor nem kell rendelni, mert akkor van kint, lehet nyugodtan enni szarvas pörköltet, aztán sülteket, mindent, mert akkor nem kell előre megrendelni, de bárki szeretne így simán enni, akkor azt előre egy héttel, egy pár nappal meg kell rendelni, hogy el tudják készíteni.
2: Neked mi a kedvenc borfajtád ezek közül? Egy lazafröccsöt szoktál inni esetleg egy nehéz nap végén?
3: Hát én őszintén nagyon nem borozgatom, de nekem a kedvencem a Falka, az egy olyan annyira gyönyörű bor, mivel a Pinot Noir egy gymölcsös, és ember mikor azt megissza, gyümölcs annyira érezni, de mikor már lenyeli, azért érezni, hogy ott vannak benne az a kék frankos, a Sauvignon és a Franc. Egy nagyon könnyed, de egy nagyon finom, ízletes borról beszélünk.
2: Kedves hallgatók, azt hiszem, az elmúlt egy órában olyan kedves emberrel beszélgettem, aki a helyén van. Nem volt mindig könnyű a sors, de az látszik, hogy munka szempontjából a helyeden vagy, szereted azt csinálni, és szerintem aki ide egyszer betér az Agancsos pincébe, az visszatér. Mi is így tettünk, megígértem, itt vagyunk, és még jövünk szerintem, és szerintem megismerjük egymást, ha találkozunk. Köszönöm szépen, mit kell kívánni, hát ugye így nyár végén, ősz felé, hogy hát akkor bírd energiával, erővel ezt az egészet, és hogy terjezd a magyar bor szeretetét. Kultúrát, borfogyasztásról beszélünk, hogy ez nagyon fontos.
3: Igen, mindenkit szeretettel várok, bárki térjen be, itt a első út a Agancsos, várok borra,

0: pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: A hidrangé panikuláta Little Lime, a méltán kedvelt hidrangé panikuláta Lime Light bukás hortenzia törpe fajtája, amit 2011-ben nemesítettek. Méreténél fogva, hiszen mindössze körülbelül 90-120 cm magasan nő, ideális kisebb kertekbe vagy dézsában való nevelésre. Kompakt, kerekdett habitusú, sűrűn elágazó, rendkívül dekoratív. Élénkzöld levelei, hosszúkások, fogazott szélűek, enyhén érdes tapintásúak, ősszel sárgás vagy bíboros árnyalatúvá színeződnek. Júliustól szeptemberig nyíló nagyméretű, kúp alakú bugavirágzata apró, többnyire meddővirágokból áll, melyek színe kezdetben lime, majd az idő haladtával fehérré, végül rózsaszínűvé válnak, gyakran málna színű szeplőkkel. Szárítva kedves díszei lehetnek a lakásnak, vagy a szárokon hagyva a sivár téli kertnek. Félárnyékos helyet és laza szerkezetű, jó víz elvezető képességű üde, tápanyagban gazdag, semleges vagy enyhén savas kémhatású talajt kedvel. Ami a metszését illeti, mivel virágait az évi hajtások végén hozza, ezért tavasszal az előző évi erős hajtásokat körülbelül egyharmaddal vágjuk vissza, a gyengéket pedig tőből metszük ki. A bukás hortenziák leginkább szoliterként érvényesülnek, de más cserjékkel, évelőkkel is kiválóan társíthatóak.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Kleptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül. Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
1: Reklám hangzott el.
4: Történelmi győzelemként értékeli Magyar Péter az EU-s pénzek hazahozatalát, újra járnak a vonatok Veszprém és Ajka között, változékonyra fordul az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Történelmi győzelemként értékelte a miniszterelnök, hogy az Európai Bizottság elnökével csaknem 6000 milliárd forint értékű uniós forrás felszabadításáról állapodtak meg. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, minden centet hazahoznak. A kormányfő a megállapodás utáni sajtótájékoztatón közölte, a 16,4 milliárd euróból 4,4 milliárd euró kohéziós forrás, amelyből jut majd közlekedésfejlesztésre, egészségügyi, szociális és környezetvédelmi beruházásokra, valamint a kis- és középvállalatok támogatására. 2,2 milliárd eurót az oktatásra, 1,5 milliárd eurót elektromos hálózatfejlesztésre, 2 milliárd eurót pedig új vasúti és hépszerelvények beszerzésére fordítanak. Ruszin Szendi Romulus magához vonta a honvédelmi tárcához tartozó cégek irányítási jogát, a döntés 8 gazdasági társaságot érint. Ez a magyar közlönyből derült ki. A honvédelmi miniszter döntésének értelmében az államtitkárok és helyettes államtitkárok mától nem gyakorolhatják jogaikat a cégek fölött, amiről a portfólió kezelő főosztály vezetőjének kell értesíteni a társaságok vezetőit. A tárca vezető elődje Szalai Bobrovnicki Kristóf 2022-es határozatát használta ki. Ismét járnak a vonatok Veszprém és Ajka között, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt Facebook oldalán azt írta, hogy a felújításnak köszönhetően újra közvetlenül elérhető Veszprémen keresztül Zalaegerszeg, Szombathely és Budapest is. A pályasebesség emelése fokozatosan történik, júliustól azonban már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek itt a vonatok, tette hozzá. Árokba hajtott egy autóbusz a 6-os főúton Pécs és Hird között. A balesetben a buszsofőr a helyszínen meghalt, a 28 utas közül 23-an megsérültek, közülük két kisgyerek súlyosan. A busz kora reggel Budapest felé haladt, amikor eddig tisztázatlan körülmények miatt áttért a szemközti sávba, fának ütközött, majd árokba hajtott. A műszaki mentés még tart. Budapestre figyel a foci világ, ma este rendezik a BL döntőt a Puskás Arénában. A szurkolók első csoportja tegnap este megérkezett Budapestre, ma hajnalban pedig már tömegverekedés is kitört közöttük a belvárosban a Király utcában. Szemtanúk szerint mindkét oldalról körülbelül 30-30 fő vett részt a verekedésben. A fővárosban forgalomkorlátozásokra kell számítani, indulás előtt érdemes tájékozódni. Marad a napos nyári idő, majd kora estétől északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki. A szél átmenetileg viharossá fokozódhat. Napközben általában 26-31, késő este 16-24 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna FM 98.6 Manna FM. Ez a Lélekszörf. Péter Petrával. Manna FM.

0: a Lélekszörf.
1: Péter Petrával, Manna FM.
2: Ez a 98.6 Manna FM Lélekszörf című műsora 2026. május 30-án. A vendégem, szakértő vendégem Pelionis Petra, tanácsadó szakpszichológus, akivel az első táborozásokról beszélgetünk, az első ottalvos táborról, amikor távol van nyáron tőlünk a gyerek, és úgy egyáltalán hogyan kezeljük a nyáridőt a gyerekekkel. Szia Petra, köszönöm, hogy ránk érsz.
3: Szia, én is köszönöm.
2: Kezdjük azzal talán, hogy ugye nagyon sok gyerek fél máshol tölteni az éjszakát, sőt, sok szülő is félti is őket. Mi a helyzet ezzel?
3: Valóban így van, hogy gyerekenként nagyon eltérő, hogy mennyire bátran vállalják be az első táborokat, illetve ottalvós táborokat. Például a kisiskolások között van olyan, aki már mondjuk harmadikos korában elmegy egy hétre valahova táborozni, más pedig még egy éjszakát sem már máshol tölteni a szülei nélkül, úgyhogy ebben nagyon széles a változatosság, és én azt javaslom a szülőknek, hogy érdemes ezt érzékenyen a gyerek igényeire figyelni, figyelve választani nyári elfoglaltságot, tehát nem az a cél, hogy rögtön fokozatosság nélkül valamibe belehajtsuk a gyereket, miközben azért érdemes egy picit így a komfortzónán mindig egyel, még kiebb kicsit próbálkozni, hogy hát ha már egy következő lépcsőfokot is elbír a gyerkőt.
2: Honnan tudjuk azt, hogy hogyan áll a gyerek? Valójában hogyan áll a gyerek a táborozáshoz? És akkor most ketté kell választani, ugye van a napközis tábor, és mint első tábor még az is nehézség lehet, de egy ottalvos tábor az különösen az. Honnan tudjuk azt szülőként megállapítani, hogy a gyerek valóban lelkes, vagy csak azért lelkesedik, mert a kis társai is lelkesednek?
3: Hát általában azért, amikor kicsit hosszabban beszélgetünk arról, hogy mit is jelent egy ilyen tábor, hogy zajlik ott egy este, hogy milyen a napi rend mondjuk egy táborban, akkor azért így el szokták tudni dönteni a gyerekek, hogy számukra ez úgy bevállalható vagy sem, de mindenképpen érdemes előtte tesztelni máshol való ottalvásokkal a gyereket, tehát a nagyszülőnél való ottalvással, vagy egy barátnál való ottalvással, és akkor azért ki szokott derülni, hogy mondjuk este 9-kor fekvés előtt még így elkezd pityeregni az anyukája nélkül a gyerkőc, vagy már be tudja vállalni ezt a helyzetet.
2: Van arra egyébként ideális életkor, amikor a gyerek képes arra, hogy az anyukája nélkül aludjon el, és akkor mondjuk érdemes elvinni a kis alvókáját, legyen az bármi is, amivel aludni szeret a gyerek, hogy egyáltalán hogyan működik ez? Ez csak megfigyelés a szülő által?
3: Alapvetően óvodáskorban már egy gyerek tud a szülei nélkül aludni, hogyha az olyan felnőttekkel zajlik, akiket ő jól ismer, akikhez kötődik, akik érzékenyen reagálnak az ő jelzéseire, és van velük napközben is folyamatosan a szülő nélküli tapasztalata, tehát ilyen lehet a nagyszülő, vagy keresztanya, keresztapa. Alapvetően erre már óvodáskorban is képes egy gyerek, és érdemes is ezt így nagyon fokozatosan, de próbálgatni, mert hogyha a szülő már ezt próbálgatja, akkor mondjuk az első osztálykirándulás kisiskoláskorban, ahol már nem egy ennyire érzékeny, meg fontos kötődési személy van a gyerekekkel, akkor ez megvalósítható lesz kisiskoláskorban, és nem kell mondjuk a gyereknek lemaradni az osztálykirándulásról. Kisiskoláskorban azért már alapvetően lélektanilag alkalmas egy gyerek arra, hogy az osztályában máshol aludjon.
2: Pelionis Petra, tanácsadó szakpszichológus, a Lélekszörf mai szakértő vendége. A gyerek első táborozásáról beszélgetünk. Ennek minden mentális és lelki vetületéről hamarosan folytatjuk.
0: 98.6 Manna FM Lélekszörf.
1: Hamarosan

0: Szörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: A gyerek első táborozása. Hogyan kell ezt vizsgálnunk? Mire kell odafigyelnünk szülőként, nagyszülőként, nagynéniként, nagybácsiként, mentális és lelki szempontból, hogy a kötődés ne sérüljön, de az új kalandok mégiscsak beleférjenek a gyerek életébe. Petra, létezik egy olyan kifejezés, hogy neurodiverzitás. Hogyha ilyen gyerekkel van dolgunk, nekik ez különösen nagy kihívás. Mi a fontos ilyenkor?
2: Igen, hát az autizmus spektrum zavar, illetve az ADHD, például ilyen neurodiverz jelenségek, magyarul az idegrendszer egy picit másképpen van húzalozva, másképpen működik, és bizonyos dolgok ezeknek a gyerekeknek nehezebbek, és egy ilyen máshol ottalós helyzet, tehát ahol nem a szokásos környezetében van, nem a saját rutinjai veszik körbe, nagyon sok inger éri, nagyon sok mindenben kell alkalmazkodni a környezetéhez, ezeknek a gyerekeknek nagy kihívás. Igaziból nagyon sokszor az, hogy valami fajta ilyen neurodiverzitás, kisebb idegrendszeri működésbeli eltérés jelentkezik a gyerekeknél, ez gyakran kisiskoláskorban vagy az óvodáskor végén derül ki, és sokszor látok olyan helyzetet, hogy kiderül, hogy a gyerek nem extrém félénkségből, vagy lustaságból, vagy neveletlenségből, idézőjelbe téve, nem tud alkalmazkodni mondjuk egy ilyen tábori ottalvós helyzethez, hanem számára tényleg abszolút idegrendszerűleg túlterhelő és túl nagy kihívást jelentő egy ilyen ottalvós tábor.
1: Hogyan tudunk ilyenkor segíteni az ottani pedagógusoknak? Mondjuk az előzetes tájékoztatásra gondolok, illetve például a telefonálás az ilyenkor segítsége, vagy nehezítő tényező a gyereknek?
2: Nyilván ez azt jelenti, hogy ha van bármilyen különlegessége is a gyerkőcnek, akkor egyrészt fontos a választásnál ezt figyelembe venni, és én minden gyerek esetében azt javaslom, hogy érdemes előre megtudni, hogy mondjuk milyen napirend van abban a táborban, úgy nagyjából a nap felépítésében mire lehet számítani, és akkor meg tudjuk nézni, hogy ez az adott gyereknek egyáltalán kompatibilis-e, és fontos, hogy mi is mondjuk a tábor előtt amúgy megpróbáljuk ezt a napirendet az életünkben megjeleníteni, tehát ne valami teljesen más kapjon a gyerek, mint amit otthon, vagy legalábbis megvalósítható legyen számára. És igen, ha mi látjuk, hogy a gyerekünknek van bármilyen specifikuma, tehát gyógyszert szed, mondjuk az idegrendszeren ható gyógyszert szed, az iskolában vannak vele visszatérő nehézségek vagy kihívások, hogyha vannak helyzetek, amiben ő nagyon megijed, nagyon kiborul, nehezen alkalmazkodik, stb., akkor bármilyen nehéz is a szülőnek, de ezt érdemes megosztani a tábor vezetőkkel, mert egy nagyobb csapat gyerekkel foglalkozva, ismeretlenül nem elvárható egy táborosztatótól, hogy azonnal megtalálja a kulcsot a gyerekhez, viszont hogyha előzetesen tudja az illető, vagy tudja a táborosztató csapat, hogy mire kell készülni, akkor a szülőtől kap ilyen kulcsokat, használati utasítást. Úgyhogy én mindenképpen azt javaslom, hogy nagyon részletesen bármi nehezebb dolog van, akkor érdemes ezt megosztani a táborosztatókkal.
1: Pelionis Petra, tanácsadó szakpszichológus, a Lélekszörf mai szakértő vendége. Belebeszélgetünk az első táborokról, a gyerek első táborozásáról, és az első nyári távollétekről, mert hogy arról is beszélgetni fogunk, és természetesen érdemes lesz a továbbiakban is figyelni, mert nem csak a nagyinál töltött nyarakról és a máshol alvásról lesz szó, de ugye arról is, hogy az iskolai és óvodai viselkedés előre tud jelezni a gyerek más, mint otthon, ugye sokkal önálló probléma megoldóbb szokott lenni, legalábbis, ha nem is annyira jellemző ez, de az mindenképpen igen, hogy másmilyen a gyerek, mint otthon, hogy ez hogyan hat a távolozásra, vagy a távollétre, erről beszélgetünk hamarosan tovább.
0: 98.6 Manna.

0: reggel.
1: A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: A gyerekek első táborozása, az első nyári távollétek. Erről szól a mai Lélekszörf. Szakértő vendégem Pelionis Petra, tanácsadó szakpszichológus. Petra, ugye sokszor detektálja, észreveszi az ember, hogy az iskolában, az óvodában tök másképp viselkedik a gyerek, és ez a viselkedés előre tud jelezni más a gyerek, mint otthon. Ugye onnáló probléma megoldó gyerekeket érdemes nevelni, ugye erről szoktunk beszélgetni, korábban is beszéltünk már arról, de mi van akkor, hogyha mondjuk átmenetileg nem érzi jól magát a gyerek, egy kicsit megijed, akkor mit csináljon a szülő? Ezeken menjünk szépen sorba, kérlek.
2: Akkor kezdeném az utolsó kérdéseddel, hogyha átmenetileg megijed, például a tábor előtt, akkor én azt javaslom, hogy nem érdemes azonnal visszavonulót fújni. Azért egy tipikus gyerekjelenség és egy tipikus mondjuk itt szorongóbb temperamentumra jellemző dolog, hogy az utolsó pillanatban inába száll a bátorsága. Én azt gondolom, hogy ilyenkor érdemes szülőként azt javasolni, hogy mindenképp kezdje le a tábort, és akkor nézzük meg, hogy mi történik a tábor során, és ha lehetőleg, akkor ne az első este beszéljük meg, hogy akkor hogyan tovább, hanem adjunk egy pici időt annak, hogy hogy érzi magát, és csak akkor fújjunk vissza a vonulót, tehát esetlegesen mondjuk azt, hogy akkor ez a tábor nem a mi gyerekünknek való, hogyha már belekóstolt és rá tudott kapni az ízére egy kicsit.
1: De ezt honnan tudjuk, hogy mikor első riadalom, és mikor valóban a keserves rémület? Tehát, hogyha sír a gyerek, akkor nagyon sokan megijednek, joggal egyébként, én is azt tenném.
2: Igen, hát ez egy ilyen általános szülői probléma nyilván, hogy sose tudjuk, hogy mi a tökéletes megoldás, és ezt én sem tudom nagyon sokszor a saját gyerekeimmel kapcsolatban, és ilyenkor egyáltalán szülőként bírni kell ezt a lelki terhet, hogy így nem vagyunk biztosak benne, hogy mi a jó, de hát mégiscsak itt a rugalmasságunkra van szükség a miénkre, szülőként, illetve a gyerekére is, hogy azt mondjuk, hogy jó, akkor nézzük meg, próbáljuk meg, és meglátjuk, és rugalmasan alkalmazkodunk ahhoz, hogy hogy alakul a szituáció. Nagyon gyakori jelenség, ugyanúgy, ahogy mondjuk egy óvodai beszoktatásnál is, hogy az első, az elválás nehéz, a tábori előtti este nehéz, de azért a legtöbb esetben a gyerekek szépen lassan feloldódnak, és elkezdik magukat jól érezni, mint ahogyan ismerőssé válnak a felnőttek és a gyerekek is a táborban. Nyilván, hogyha hosszabb időn keresztül ez nem változik, és úgy tűnik, hogy a gyerekünk nem érzi jól magát, és nem érzi magát biztonságban, akkor érdemes gondolkozni azon, hogy valami akkor nem jó irányba megy. De én azt javaslom, hogy akkor is a felnőttet, a táborosztató felnőttet mindig kérdezzük meg. Tehát, hogy amikor üzenetben, telefonban valamit kommunikál a gyerkőc, akkor mindig azért kérdezzük meg a felnőttet is, hogy tényleg akkor a nagy baj van. Tényleg akkor a dráma zajlik. Tehát azért a kisiskolás vagy kiskamasz korosztályban olyan konfliktusok tudnak lenni, barátságokban, stb., ami néhány órára a világ végének tűnik, majd pedig egy kis felnőtt közreműködéssel akár már meg is oldódik a problémát. Tehát adjunk egy kis időt. Ne csúszunk bele abba, hogy azonnal szaladunk, hogy megmentsük a gyereket az első adódó konfliktusból.
1: Még egy mondat zárásként, amikor aggódunk emiatt, és megpróbáljuk ennek elejét venni. Van-e bármi, amit otthonról a gyereknek becsomagolhatunk, hogy esetleg ezek a mélypontok, ezek mondjuk elkerülhetőek legyenek?
2: Érdemes akár a tábor előtt tényleg végigvenni, hogy milyen helyzetek adódhatnak, amik esetleg nehezebbek. Erre mondjuk, hogy tényleg az iskolai, óvodai iskolai viselkedés azért be tudja jósolni, hogy majd a szociális közegben hogy fog viselkedni a gyerekünk. Tehát, hogy azok a helyzetek, amik mondjuk az iskolai életben kihívást jelentenek, azok nagyobb eséllyel fognak a tábori helyzetben is. És ezekre például az átmeneti időkre, tehát amikor éppen két program között vannak, ilyen tengés-lengés van, stb. Előre kitalálhatunk technikákat, hogy mit tud csinálni, hogyan menjen oda valakihez, hogyan kösse le magát, mi az, amit ilyenkor érdemes tenni, mondani. Ezt szülőként ilyen helyzetgyakorlatokkal simán meg lehet csinálni.
1: Pelionis Petra tanácsadó szakpszichológus, a Lélekszörf mai szakértő vendége. Vele beszélgetünk a mentális és a lelki vetületéről, a gyerek első táborozásának, az első nyári távollétek gyerekről is, és arról is, hogy milyen az első nem otthon töltött, vagy máshol alvós éjszaka, nem csak a gyerek, hanem a szülő szempontjából is, hamarosan folytatjuk.
0: 98.6 Manna FM, Lélekszörf. Hamarosan folytatjuk.

0: Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: A mai Lélekszörf szakértő vendége Pellionis Petra, tanácsadó szakpszichológus. Vele beszélgetünk a gyerekek első táborozásáról, az első nyári távollétekről. És itt van most az egészségügyi állapot, amit szintén nem kerülhetünk el. Nagyon fontos, hogy olvassunk táboros könyveket, hogy betegen ne küldjük táborba a gyereket, és együtt válasszuk ki a tábort. Ezekről beszéljünk most, Petra.
2: Igen, tehát én azt javaslom, hogy egyrészt betegen ne küldjük el táborozni a gyerekünket, egyrészt ott van az egész csoportnak az érdeke, másrészt egy ilyen új kihívást jelentő helyzetben egy beteg gyerek sokkal kevésbé tud ügyesen, rugalmasan reagálni, tehát hogyha betegen küldjük el, akkor tulajdonképpen vele szúrunk ki. Én ezt mindenképpen javaslom, inkább akkor azt mondanám, hogy akkor várjunk egy-két napot, amikor meggyógyul, és akkor mondjuk a tábor második felébe kapcsolódjon a gyerkőt, de hát nyilván ez sok mindentől függ, hogy megoldható-e. És hát igen, az előző gondolatmenethez kapcsolódva érdemes felkészíteni a gyereket az első tábor előtt, hogy hogy néz ki egy tábor, hogy például közösen vannak ilyen kortárs gyerekirodalmak, olvassunk olyan könyvet, amiben a főszereplő táborozni megy, és akkor abból lesz egy képe a gyerekünknek, hogy kb. Mik fognak majd ott történni, és ráadásul ezekben a könyvekben általában ilyen pozitív, jó megküzdési módok, ilyen megoldás sok szoktak megjelenni, ezek fontos kapaszkodót jelenthetnek a gyereknek, de egyébként pont így a saját történeteink is. Tehát meséljünk a saját tábori élményeinkről, viszont, és ez nagyon fontos, próbáljunk meg elvonatkoztatni a saját negatív tábori élményeinktől szülőként. Tehát, hogy azért, mert nekünk volt rossz tapasztalatunk, ha lehet, akkor ne ragasztuk rá ezt a szorongást egy másik személyiség, egy másik helyzetben, egy másik korban. Érdemes megpróbálni elválasztani saját élményünket, félelmünket a gyerekétől.
1: Petra, mi van akkor, hogyha a táborban betegszik meg a gyerek, nem olyan vészes, mondjuk egy kicsit megfázott, megküld, elkapott valamit. Olyankor mi a teendő, vagy olyankor mit szoktak mondani a tábor felnőttei?
2: Hát igaziból nyilván attól is függ, hogy ez milyen, tényleg mennyire

0: szüksége. Amit szerintem nem érdemes szülőként, az az, hogy fogom magam, és akkor leautózom a tábor helyszínére, és ott megjelenek. Egyrészt a gyereket is totálisan kizökkenti az adott szituációjából, másrészt pedig a többi gyereknek sem egyszerű, hogy hirtelen ott terem valakinek az anyukája. Tehát kicsiknél, kisiskolásoknál én ezt a megoldást csak akkor javaslom, ha utána valóban haza is viszik a gyereket a táborból.
1: Első táborok, első táborozás, első nyári távollét a gyerekeknél. Erről beszélgetünk szakértő vendégemmel, Pelionis Petra tanácsadó szakpszichológussal. És akkor egy kicsit tovább szálazzuk még a saját élményeinket, a saját táborozási élményeinket a következő órában, és szó lesz még arról is, hogy mi van akkor, amikor nem táborban megy először máshol alvós nyári hétvégére vagy egy hetekre a gyerek, hanem mondjuk elmegy a mamához, rokonokhoz, nagynénihez, nagybácsihoz, ott mire kell figyelni, mit csomagoljunk a gyereknek, mennyit telefonáljunk, adjunk-e neki telefont, ilyenekről lesz szó ebben a témában, a Lélekszörf második órájában. Hamarosan folytatjuk.
2: 98.6 Manna FM Lélekszörf.
3: Hamarosan folytatjuk.
4: Ne

0: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: 10.000 nap. Kósa Ferenc 1965-ben készült filmje több szempontból is elsőnek tekinthető. Kósa volt az első magyar filmrendező, aki diplomamunkaként nagyjátékfilmet készíthetett, valamint ez az alkotás volt a magyar filmstúdiórendszer, azon belül is a legendássá vált Balázs Béla stúdió első nagyjátékfilmje. A nyíregyházi születésű Kósa igen érzékeny témát feldolgozó alkotására is igaz, az Így jöttem parafrázis. A rendező mellett Csóri Sándor és Gyöngyösi Imre jegyezte történetben egy tiszamenti faluból származó két barát a horti korszaktól eredeztethető történelmi viharokban ellentétes oldalakra sodródik. Érveik és cselekedeteik más-más ideológiákat képviselnek, amely illusztrálására a film igyekszik a kor technikai, ipari vívmányait is megjeleníteni, így próbálva érzékeltetni a kontrasztot és a két világ értékeit egymással szembeállítani. A 60-as évek elején még nagyon is létező probléma volt a különböző társadalmi rétegek szembenállása, hiszen ekkor már nem csak a vidék-vidék, hanem a vidék-város ellentétek is újra kezdtek kimutatható hangsúlyt kapni. A film ritmusa nagyon érdekes. A kamera szinte minden jelenetben lassú svengben van, ezzel is utalva az idő múlására. A néző lélekben is és a helyszínek között is folyamatosan úton van a szereplőkkel. A film 1965-ben készült el, de két évig dobozban maradt, és az eredeti történetet is meg kellett változtatni a hatalompárt elvárásai szerint. Ettől függetlenül kijutott a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválra, ahol az első filmes Kósa Ferenc hatalmas elismerésként rendezői nagydíjat kapott, miközben a fődíjat a kor ünnepelt sztárrendezője Antonioni Nagyítás című alkotása kapta.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termék meg jelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Claptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül. Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
2: Reklám hangzott el.
4: Történelmi győzelemként értékeli Magyar Péter az EU-s pénzek hazahozatalát, újra járnak a vonatok Veszprém és Ajka között, változékonyra fordul az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: A gyermekvédelemben nevelkedő 7 gyermek is megtekintheti a Bajnokok Ligája döntőjét, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, az UEFA adta a kormánynak a jegyeket. A Paris Saint-Germain Arsenal BL döntőt 18 órától rendezik meg a Puskás Arénában Budapesten. Több embert is előállítottak tegnap este Budapesten a Bajnokok Ligája döntője előtt, olvasható a polisz.hu oldalon. Mások mellett két portugál és egy brit férfi verekedett össze, ugyancsak egy brit állampolgárságú férfi egy parkolóautó tetejére mászott fel, és megrongálta a járművet. Éjfél után pedig egy szurkolói csoport füstgyertyákat gyújtott meg és dobált, többen összeverekedtek a 7. kerületi Király utcában. Csoportos garázdaság miatt ismeretlen tettesek ellen indult eljárás. A Bajnokok Ligája döntőjére több tízezer szurkolót várnak. Történelmi győzelemként értékelte a miniszterelnök, hogy az Európai Bizottság elnökével csaknem 6000 milliárd forint értékű uniós forrás felszabadításáról állapodtak meg. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, minden centet hazahoznak. A kormányfő a megállapodás utáni sajtótájékoztatón közölte, a 16,4 milliárd euróból 4,4 milliárd euró kohéziós forrás, amelyből jut majd közlekedésfejlesztésre, egészségügyi, szociális és környezetvédelmi beruházásokra, valamint a kis- és középvállalatok támogatására. 2,2 milliárd eurót az oktatásra, 1,5 milliárd eurót elektromos hálózatfejlesztésre, 2 milliárd eurót pedig új vasúti és hépszerelvények beszerzésére fordítanak. Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közösségi oldalán azt írta, a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar előtt most új lehetőségek nyílhatnak meg. Összeütközött egy személyszállító vonat és egy kis teherautó Budapesten a Rákos rendezői és a Nyugati pályaudvar közötti szakaszon egy vasúti átjáróban. A helyszínelés már befejeződött, a menetrend szerinti forgalom fokozatosan állhat helyre az esztergomi, a Szobi és a Veresegyházi vonalon. Több európai országban is szokatlanul meleg van májushoz képest. Olaszország több nagyvárosában hőségriasztást adtak ki a hatóságok. Franciaországban és Spanyolországban is volt, ahol az elmúlt napokban 40 fok közeli hőmérsékletet mértek. Marad a napos nyári idő, majd kora estétől északnyugat felől záporok, zivatarok alakulnak ki. A szél átmenetileg viharossá fokozódhat. Napközben általában 26-31, késő este 16-24 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna FM 98.6 Manna FM. Ez a Lélekszörf.

0: a Lélekszörf.
1: Péter Petrával, Manna FM.
2: Ez a 98 pont, tehát Manna FM Lélekszörf című műsora 2026. május 30-án. Első táborok, első táborozás, első nyári távollét a gyerekeknél. Pelliunis Petra tanácsadó szakpszichológus van segítségemre a témában. És akkor most azzal folytatjuk, hogyha a gyerek mondjuk a mamához vagy rokonokhoz megy el, és először alszik ott. Ott mire figyeljen a nagyszülő vagy a nagynéni, nagybácsi keresztülő, és mire figyeljen a szülő. És akkor itt bejönnek a saját gyerekkori élmények is.
3: Igen, ezekbe szoktak jönni, és tényleg érdemes magunkban felnőttként tudatosan kimondani, hogy jó, én most így előjön belőlem a kicsi Petrának esetben is, esetemben is a félelme, a szorogása, de hogy ez nem a gyermeké, hanem a miénk, és már ez egy kicsit segíteni tud. Egyébként meg tényleg nagyon sokszor látom azt, hogy a szülő maga is nagyon szorong a gyerek helyett is, és a szülő szorongását szinte szivacsként szívja magába a gyerek. Magyarul muszáj, hogy foglalkozzunk ilyenkor saját magunkkal, és enyhíteni belül ezt a félelmet, mert hogy akkor fog ő bátran elindulni, ha azt érzékeli, hogy a szülő is a világot biztonságosnak ítéli, és éli meg, és erről ad információkat, hogyha a szülő is meg tud bízni más felnőttekben, legyen az egy nagymama vagy egy táborosztató, ezek alkotják azt a biztonságos körülményt vagy környezetet, amik miatt a gyerek el tud menni valahova. Én javaslom a fokozatosságot, tehát nem találom beváló módszernek azt, hogy akkor előtte még egy éjszakát se, de akkor most elutazunk több napra, de hogy én ezt mindenképpen fokozatosan vezetném be valahogy még a gyerek kisebb korában, és mindenképpen ugye az átmeneti tárgyakat a valóságban is csomagoljuk be, egyébként pedig hát igazából itt is érdemes a nagyszülőkkel megosztani azokat az otthon beváló dolgokat, amik ugyanúgy tudnak működni a nagyszülőnél is. És fontosnak tartom, hogy gyakorlatban a videótelefonálás nagyon sokszor sajnos visszacsap. Uh-huh. Tehát mi azt hiszük, hogy nagyon jót teszünk a gyerekkel, ha bejelentkezünk a képernyőn, de előtte tökre vidám volt a gyerek, és hirtelen legörbül a szája, és elkezd sírni, mert meglátja az anyukáját, és rájön, hogy mennyire hiányzik neki. Én azt gondolom, hogy ilyenkor így a telefonálás, a hangunknak a hallása az pont elég, valószínűleg ez inkább a szülő igénye, hogy lássa a gyermekét. Ezt meg akkor inkább fotók formájában érdemes kérni a nagyszülőktől. De egyébként én ezt ugyanígy gondolom táborra vonatkoztatva is. Tehát, hogy nem fog segíteni a gyereknek, ha mi naponta háromszor felhívjuk, és megpróbálunk belőle valami információt kicsikarni, mert mi akkor nyugszunk meg. Tehát szerintem ez nem nagyon segít. Napi egy beszélgetés az általában elég szokott menni.
2: Amikor elküldjük, vagy hát amikor elmegy a mamához a gyerek először, akkor a pici gyerekek, vagy a nagyszülőkhöz, tehát vagy a nem tudom én nagynéni, nagybácsihoz, tehát rokonokhoz megy. Mondjuk vidékre, egy tök más közegbe, tehát mondjuk elmegy úgy, hogy vannak tyúkok, és nagy udvar, és fáról lehet enni a cseresznyét, és melegen leszedhetjük a paradicsomot, akkor az egy teljesen más világ, ahol a gyerek bekerül. Ott mire figyeljünk? Csak ennek a beszélgetésnek a zárása képpen.
3: Hát én azt gondolom, hogy itt is érdemes nagyjából előre rekonstruálni magunkban, hogyha ismerjük a helyszínt, hogy úgy nagy milyen helyzetek fordulhatnak elő az ismereteink szerint, mi az, ami várhatóan egy picit megijeszti a gyereket, és mi az, ami meg esetleg mondjuk túlságosan belerántja egy ilyen nagyon nagy izgatottságba, amiből mondjuk nehéz váltani, és akkor előre beszéljünk erről a nagyszülőkkel, vagy a rokonokkal, hogy így mi várható, milyen viselkedés, arra nekünk mi az, ami használ. És egyébként meg én azt gondolom, hogy itt nagyon fontos, hogy akkor viszont, hogyha odaadtuk a gyereket, akkor adjuk meg a bizalmat is, hogy majd akkor ez a felnőtt le fogja tudni kezelni a szituációkat. Ha lehet, akkor mondjuk telefonos üzengetésben ne bíráljuk felül az ott lévő felnőtt semmiképpen, és alapvetően támogassuk azt, hogyha elindult ez a program, akkor valósuljon is meg, és igen, otthonról a szabályokat nem fogjuk tudni kontrollálni.
2: Pelionis Petra tanácsadó szakpszichológus, a lélekszörf mai szakértő vendége. Az első táborok, az első táborozás, az első nyári távollétek és máshol alvások a gyerekeknél. Életkorral kapcsolatban még nem beszélgettünk részletesen, ezt fogjuk tenni, hamarosan jövünk vissza.
1: 98.6 Manna FM, lélekszörf. Hamarosan folytatjuk. Lehet csak benne.

0: a Lélekszörf.
1: Péter Petrával, Manna FM.
2: A műsor mai szakértő vendége Pellionis Petra, tanácsadó szakpszichológus, akivel az első táborokról, az első táborozásról, az első máshol alvós nyári távollétekről beszélünk. Van-e életkori sajátossága az első távolléteknek, Petra, illetve segíthet-e a távollétben, az első élményben az, hogyha mondjuk a tesó is ott van?
3: Nagyon jó a kérdésed. A tesó jelenléte borzasztóan sokat segít, ezt már egészen kicsi gyerekeknél látjuk, hogy teljesen más a nagymamánál aludni egy 2 évesnek is, hogyha ott van az ő testvére, főleg, hogyha az a testvér nagyobb. Tehát, hogy őket együtt küldeni az lélektanilag valami egészen mást jelent, mint egyedül küldeni valahova el a gyereket. A későbbiekben pedig ugyanez vonatkoztatható a barátságokra. Tehát én a táborozás esetében, meg minden esetben azt javaslom, hogy érdemes valakivel együtt küldeni a gyerekünket, nem egy teljesen ismeretlen közegbe, legyen egy ismerős felnőtt vagy gyerek ott az első táborokban, hogy egy kicsit könnyebb legyen kapcsolódni.
2: Ebben az esetben a kapcsolódás mit jelent a gyerekeknél? Mennyire maradandó és mennyire meghatározó ez? Mennyire kezdenek el kötődni? Mennyire javít meg mondjuk egy kapcsolatot?
3: Hát én azt gondolom, hogy nyilván egy táborban el tud indulni valami, illetve nyilván egy tábor olyan, mint egy utazás, hogy így fokozatosan mélyül el, és egész nagy éveket be tud járni egy kapcsolatváltozása egy táboron belül, de hogy nyilván teljesen átírni addigi mintákat nem feltétlenül fog, de hát nagyon fontos közös élmények ezek, amikből egész évben ki lehet indulni, amiket egy utazás vagy egy tábor során egy gyerek egy másik személlyel együtt átél, tehát hogyha egyébként szociálisan szeretnénk erősíteni a gyerekünk kapcsolódását, akkor én mindenképp javaslom az ilyen közös együttléteket, közös táborozásokat. Igen.
2: A Köszi Egyesületnek te vagy az elnök helyettese. Mely egyesület gyakori táboroztatást csinál gyerekeknek, és életkor szerint és hitbéli támogatással is, úgyhogy neked ebben nagy tapasztalatod van. Hogyha az egészen kicsiket nézzük, akkor van-e olyan extra körülmény, amikor mehetnek egy kicsikék is, mondjuk akár hozzátok?
3: Nekünk van napközis táborunk, Budapest napközis táborunk is lesz most július elején. Oda elsősorban első osztálytól várjuk a gyerekeket, és akkor az ott alvós táborokba is jöhetnek kisebbek, de inkább azt szokott menni a tendencia, hogy inkább olyan harmadik osztály fölött szoktak eljönni, de hogy ott akár ugye ilyen 6 éjszakát is a gyerekek jól el vannak, tehát kevés olyan helyzet volt, amikor ilyen szeparációs szorongás miatt egy kisiskolás hazament volna, de nyilván volt egy-két nehezebb szituáció. Volt olyan, hogy óvodás gyerek is jött velünk, mert a tesója eljött, és ő is jól tolerálta a helyzetet. Szóval tényleg nagyon függ egyébként a táborban jelenlévő felnőtteknek az érzékenységétől, rugalmasságától, melegségétől, az, hogyan tudnak segíteni együtt lenni a gyerekkel ebben a helyzetben.
2: Pellionis Petra, tanácsadó szakpszichológus, a Lélekszörf mai szakértő vendége. A gyerek első táborozása, első nyári távollétek. Erről beszélgetünk, hamarosan folytatjuk.
0: 98.6 Manna FM, Lélekszörf.
1: Hamarosan folytatjuk.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Lélekszörf Péter Petrával, Manna FM.
1: A műsor vendége Pelionis Petra, tanácsadó szakpszichológus, akivel az első táborokról, az első nyári távollétekről beszélgetünk. Még mielőtt lezárjuk a mai műsort, kérlek azt mondd el, hogy miben van a jelentősége, a fontossága a napközis tábornak. Mit tud, hogyan tud az jó bevezető és előszoba lenni a táborozáshoz, a későbbi ottalvosokhoz?
2: A napközis tábor először is ad egy pontos élményt, hogy én máshol vagyok napközben, egy előtte mondjuk nem ismert közegben, és ennek ellenére jól tudom magamat érezni, és ott új dolgokat tudok tanulni, vagy átélni, tehát hogy tényleg egy ilyen átvezető helyzetről is szó van, és nagyon fontos, hogy képes olyan változatosságot adni a gyerek nyári élményeinek, amit egyébként egy otthon töltött idő, vagy akár egy nagymamánál töltött idő nem, tehát hogy lehetőséget ad a szociális kapcsolódásra, ami otthon mondjuk csak a testvérek között valósul meg, kiváltja a számítógépes játékoknak a ban való teljes vagy kontrollálatlan elmerülést, lehetőséget ad arra, hogy a gyerek gyakoroljon szociálisan, gyakoroljon problémamegoldást, testmozgást végezzen, hogy olyan dolgokba kóstoljon bele, amire neki egyébként nem szokott lenni lehetősége, tehát hogy újfajta sportokat, ilyen kreatív dolgokat, vagy bármit megéljen. Tehát nagyon, nagyon ilyen színes paletta ez. Ki lehet próbálni olyan színeket, amit egyébként évközben máshol nem.
1: Amikor a napközis táborba a gyerek jól érzi magát, akkor jönnek olyan élmények, amik megágyazhatnak annak, hogy később el lehet tölteni úgy időt táborban, vagy a napközis tábor élményeket elvinni mondjuk a rokonoknál töltött nyarakhoz is. Ezek működhetnek?
2: Természetesen, hogy ne. Persze, egy érdemes a tábor után, bár a gyerekek egyébként rögtön a tábor végeztével nem szeretnek mesélni, tehát hogy ha lehet, akkor a kocsiban ne kezdjük el őket rögtön fogadni, mondjad mi volt, hogy volt, stb. Én még gyerekkoromból is emlékszem, hogy akkor nagyon nehéz volt így ezt az átállást megvalósítanom.
1: Miért egyébként? Nagyon
2: hiányzott.
1: Miért nehéz neki?
2: Aha. Hát kortársak között van rengeteg élmény, érzelem, éri, mikor nagyobb, akkor ez már olyasmi, ami lehet, hogy teljesen más, mint ami a családjában van. Egy másik identitása jelenik meg, egy ilyen tábori kortársak közötti identitás az, amit ott jobban megél. Ezt azért gyorsan átfordítani vissza a családomban milyen vagyokra, ez nem is olyan könnyű. És akkor sok gyerek ilyenkor ilyen durcás, undok, hallgatag, stb. Ott próbál ő visszaállni. Én azt gondolom, ilyenkor ne hajtsuk, ne erőltessük, szépen lassan fog kicsorogni majd az információ belőle.
1: Pelionis Petra tanácsadó szakpszichológus, a Lélekszörf mai vendége, a gyerek első táborozása, első nyári távollétek, és jön az összefoglaló, mindjárt jövünk vissza.
0: 98.6 Manna FM, Lélekszörf.

0: Péter Petrával, Manna FM.
1: A Lélekszörf mai szakértő vendége Pelionis Petra, tanácsadó szakpszichológus, a gyerek első táborozása, az első nyári távolítek, főleg az ottalvósok. Erről szólt a mai műsor, ehhez kaptunk Pelionis Petrától jó tanácsokat, és akkor most itt van az útra való, mire figyeljünk, mik a legfontosabbak az első táborokkal, az első nyári távollétekkel, máshol alvással kapcsolatban.
2: Először is bátran kísérletezzünk, tehát vessünk fel ötleteket a nyár kezdetén arra, hogy milyen lehetőségek vannak, nézelődjünk együtt a gyerekünkkel, érdeklődjünk a barátoknál, hogy ők hova mennek, kezdjünk el szervezkedni közösen, és szerintem fontos az is, hogy ha lehet, akkor nem minden hétre valami táborban nyomjuk be a gyereket, hanem próbáljunk a táborok között egy kis visszatérést, megnyugvást is megoldani, amikor egy picit az otthonában, akár higiéniában, akár pihenésben a gyerek így vissza tud térni az egyensúlyi ponthoz. És hogyha együtt nézelődtünk és válogattunk, akkor készüljünk előre egy picit gondolatban, hogy vajon milyen helyzetek lesznek a táborokban, mi az, amire a gyerekünk már képes, már azokat a problémákat önállóan tudja oldani, ha pedig még nem, akkor kezdjünk el egy picit rá készülni, beszélgessünk róla, próbáljuk a napi rendünket is összehangolni a tábor előtt azzal, ahogy várhatóan majd a táborban kinéz a felkelés, lefekvés, telefonhasználat, stb. És hogyha te a gyerek itt gul a tábor előtt, akkor ne rémüljünk halára, ez egy természetes jelenség, biztassuk őt, és mi is próbáljunk bízni azokban a felnőttekben, akik várhatóan majd vigyáznak a gyerekünkre.
1: Az is fontos még zárásképpen, hogy az összes olyan szokás, és ezek lehetnek nagyon jó szokások, én a kisebbik unokahúgommal láttam, amikor ő bölcsödés lett, hogy otthon vitte tovább a köszönöm, kérem, mossunk kezet, elmosogatok, segítek szokásokat, és ez megmaradt a hétköznapokban is. Azon túl, hogy imádnivaló volt egyébként, ez az ő életének a további alakulására is nagyon hasznos, hogy vannak keretek és vannak szokások, amiket érdemes tartani, és nagyon sok olyan tábor van, ahonnan például a napközis táborok is, ahonnan ezeket el tudják vinni a gyerekek magukkal.
2: Ez így van. Nagyon fontos, hogy a kortársaktól sokkal jobban ragadnak a dolgok, mint ahogy mi szülők ilyen magyarázatokban, meg mindenfajta ilyen lelki fröccsökben azt átadjuk, tehát hogy a kortárs csoportban sokkal nagyobb eséllyel tanul meg valamit, mint tőlünk, így ahogy csak magyarázzuk, megkérleljük.
1: Mi az, amire figyeljünk oda, hogyha mondjuk a tesó is megy a táborba, és egyszerre vannak ott?
2: Érdemes felkészülni, hogy azok a konfliktusok, amik otthon szoktak lenni, azok ne törjenek ki ott is, tehát így készüljünk előre, ha szükséges, akkor készítjük fel a táborozókat arra, hogy mi várható, de ezért nekem az a tapasztalatom, hogy otthon lehet, hogy veszekednek, verekednek a gyerekek, de az ilyen más helyzetekben általában össze szoktak fogni és összekapaszkodni, ez egy ilyen nagyon kedves, jó dolog a testvérekkel kapcsolatban. Persze nem minden esetben igaz, igen, ez esetben meg akkor lehet, hogy nem is biztos, hogy egy táborba érdemes menniük, ha ez nem válik be, vagy lehet, hogy akkor így előre érdemes szólni, hogy mire számítsanak a felnőttek.
1: A mai műsor a gyerekek első táborozására, az első nyári távollétekről, az első máshol alvásokról szólt. Szakértő vendégem volt, aki segített nekünk eligazodni a témában, Pelionis Petra, tanácsadó szakpszichológus. Petra, köszönjük szépen az idődet.
2: Én is köszönöm.
1: Ez volt a 98.6 Manna FM Lélekszörf című műsora 2026. május 30-án.
0: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
1: Cross GPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
3: Arról beszélgetünk, hogy milyen típusú kollagén stimuláló eljárások léteznek. Hogyan kell elképzelni egy komplex kezelést a nyakon?
4: Hogyha ráncos, akkor ugye lehet a bőrminőséget javítani mindenféle skin boosterekkel, lehet keresztkötött hialuron oda injektálni, de hát mivel annyira vékony a bőr, hogyha nagyon kemény anyagot teszünk be, akkor az esetleg átsejlik, hogyha nagyon vékony anyagot teszünk be, esetleg nem annyira látványos az eredmény, és azt gondolom, hogy ahogy ez a kálciumhidroxiapatitos kezelés, amit esetleg kombinálunk még egy kis bőrminőségjavító hialuronsavval, egy nagyon látványos, szép eredményt tud biztosítani a nyak területére is.
3: Hogyan zajlik a kezelés?
4: Azt tudom mondani, ugye a nyak területén nagyon-nagyon sok az ér, vékony a bőr, nehéz az injektálási technikák, ezért erre a területre általában kanült használunk, amitől egy pillanatra megrémülnek a páciensek, de azt tudom mondani, hogy az egyik legbiztonságosabb kezelési eljárás, hiszen egy-egy pontból nagyobb területen tudjuk a kezelést végrehajtani, az anyagot jobban el tudjuk egyenletesebben teríteni, és ez a kanül, ez egy hosszabb végű tompa tűként funkcionál, tehát eltolja maga előtt a szöveteket, kevesebb lesz a bevérzés, kevesebb fájdalommal jár, úgyhogy ez egy egészen biztonságos kezelési módszer, amit a páciensek jól viselnek.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
5: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Kleptonnal a Vajdahunyadbárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül. Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
1: Reklám hangzott el.
6: Változékonyra fordul az idő, ma este rendezik a BL döntőt a Puskás Arénában. A dróntámadás helyszínére látogatott a román elnök. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: A gyermekvédelemben nevelkedő 7 gyermek is megtekintheti a Bajnokok Ligája döntőjét, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, az UEFA adta a kormánynak a jegyeket. A Paris Saint-Germain Arsenal BL döntőt 18 órától rendezik meg a Puskás Arénában Budapesten. Több embert is előállítottak tegnap este Budapesten a Bajnokok Ligája döntője előtt, olvasható a polisz.hu oldalon. Mások mellett 2 portugál és egy brit férfi verekedett össze, ugyancsak egy brit állampolgárságú férfi egy parkolóautó tetejére mászott fel és megrongálta a járművet. Éjfél után pedig egy szurkolói csoport füstgyertyákat gyújtott meg és dobált, többen összeverekedtek a 7. kerületi Király utcában. Pécsi aerobikosokat szállított Budapestre az a busz, amelyik fának hajtott hajnalban a 6-os főúton Pécs és Hirt között. A sportolók a Magyar Kupa második fordulójára utaztak. A balesetben a buszsofőr a helyszínen meghalt. Az utasok közül 23-an megsérültek, 2 kisgyerek és 2 edző súlyosan, őket a pécsi klinikára szállították. A jármű eddig tisztázatlan körülmények miatt áttért a szemközti sávba, fának ütközött, majd árokba hajtott. Történelmi győzelemként értékelte a miniszterelnök, hogy az Európai Bizottság elnökével csaknem 6000 milliárd forint értékű uniós forrás felszabadításáról állapodtak meg. Magyar Péter közölte, a pénzből jut majd közlekedésfejlesztésre, egészségügyi, szociális és környezetvédelmi beruházásokra, valamint a kis- és középvállalatok támogatására. A tegnapi dróntámadás helyszínére látogatott a román elnök. A galaci lakásba egy orosz drón csapódott be. Nikusz Ordan államfő szerint az ukrán légvédelem találta el a pilóta nélküli repülőt, amely egy lakótömbnek csapódott. Az épületben tűz ütött ki, 2 megsérültek, 70 embert kellett kimenekíteni. Vezető tanácsadóival egyeztetett az amerikai elnök pénteken. Az iráni háborúval kapcsolatban szerettek volna végső álláspontot kialakítani, jelentős előrelépést azonban továbbra sem sikerült elérni. Donald Trump ismét megerősítette, Iránnak bele kell egyeznie abba, hogy sosem lesz atomfegyvere, valamint abba is, hogy újra nyitja a hormuzi szorost.
0: Időjárás.
6: A nap folyamán egyre több felé megnövekszik a felhőzet, északnyugat felől záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Holnap napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. A Dunántúl nyugati felén több helyen is lehet zápor, zivatar. Éjszaka 10 és 18, napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Keresztény beszélgetések a River Rádióból.
0: Hitem szerint. Hitem szerint. Egy világi ember kérdései Istenről.
7: Ez a Manna Selection.

0: szerint. Egy világi ember kérdései Istenről.
1: Az elhívásban rejlő erős sorozatunknak a következő vendége mai Hitem szerintben Kövesdi Áron, a Szombatőt egyik vezetője, vele beszélgetünk ma erről. Szia Áron, köszi, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, köszönöm, hogy itt lehetek veletek.
1: Kezdjük azzal, hogy szerinted és számodra mit jelent az elhívás?
2: Az elhívás számomra azt jelenti, hogy van valami nagyobb terv, amiben részt vehetek. Sokat jelent nekem az a gondolat, hogy igazából Isten teremtett, és hogy Isten egy céllal teremtett. És olyan jó, nekem ez biztonságot is ad, hogyha erre gondolok, hogy Istennek van velem egy terve, ami nagyobb, mint amit én gondolok, vagy amit most érzek, vagy amit én jónak tartok, egy jó terv, amit megkeresetek, megtalálhatok, és aztán abban azt szerint élhetek. Uh-huh. Szóval valami is mit jelent.
1: Akkor ez azt is jelenti szerinted, hogy ez elhívás, az gyakorlatilag a hivatásunk, ha megtaláljuk, lehet az bármi, illetve az elhívás az a tökéletes terv, ami mentén Isten megteremtett minket egyénenként, tehát az a tűpontos isteni terv, amit ő belénk helyezett, és amire fel kéne ébrednünk?
2: Aha, szerintem tök jó, ahogy megfogalmaztad. Van egy kedvenc igeversem az Efézusi levélből, ami szerintem nagyon jól elmondja, vagy összefoglalja, hogy ez mit jelent. Ha gondolod, akkor azt
1: kérlek,
2: tudom pont fejből.
1: Uh-huh.
2: Az Efézusi levélnek a második fejezetében van a 10. vers, hogy mert az ő alkotásai vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Szóval úgy kezdődik az egész, hogy az ő alkotásai vagyunk, ami nagyon izgalmas, mert az eredetiben az azt is jelenti, hogy mintha egy mestermunka lennénk. Hogy mindannyiunk, akik vagyunk, minden ember egy külön mestermunka, és olyan jó, hogy egymásra nézni, hogy én is, meg te is egy ilyen mester, mintha Picasso megfestett volna. Az eredetiben egy ilyen fajta művészeti remekműt is jelent ugyanaz a szó, uh-huh. amit Isten egy jó céllal, egy jó életre teremtett, amit igazából előre elkészített, hogy felfedezzük. És igen, ez nyilván vonatkozik a hivatásunkra is, hogy hol fogjuk élni az életünket, mit fogunk csinálni, milyen erősségeink, ajándékaink vannak, de azt is jelenti, hogy igazából hogyan találom meg azt, aki vagyok. Szóval nem csak azt, amit csinálok, hanem amilyennek így Isten teremtett minket.
1: Uh-huh. Bármikor megtalálhatjuk az elhívásunkat, vagy ennek van úgymond feltétele?
2: Hát nyilvánvalóan, hogyha van egy alkotónk, akkor őt kell megkérdezni, hogy mire alkotott. Nekem például ez mint szerintem mindenkinek, ez egy hosszabb folyamat, amin így az ember elindul. De ha például csak eszembe jut egy mondjuk egy jó versenyautó, ez sokszor ez a példa jut eszembe, amikor ezen gondolkodok, hogy minden autó egy bizonyos specifikációval készül, és lehet, hogy versenyautónak készül, lehet, hogy városi forgalomra, lehet, hogy hosszú távú útra, de igazából akkor tudod meg, hogy mire készült igazán, hogyha megérted, hogy mi, akik tervezték, akik megalkották, azok milyen céllal hozták létre. És nyilván ahhoz, hogy megértsem, hogy engem Isten mit gondolt el felőlem. Van egy másik igeverse, ami azt mondja, hogy az anyám méhében te raktál össze. Az anyám méhében Isten összerakott, megalkotott, és ahhoz, hogy ezt így mélységében jobban fel tudjam ismerni, hogy ki is vagyok valójában, és hogy mi lehet ez az elhívás, ahhoz nyilván Istennel kapcsolatba kell lenni. Például az én életemben sokszor volt az, hogy én azt gondoltam, hogy ilyen vagyok, vagy olyan vagyok, vagy biztos, hogy ilyen nem lehetek, de mégis aztán, ahogy így Istennel éltem az életemet, és vezetett, és olyan helyekre is vezetett, amire én alapból nem mentem volna, vagy nem szerettem volna, de igent mondtam neki, akkor felfedeztem, hogy aztán nem is gondoltam, hogy ez a dolog így bennem van, vagy ott lehet ez nálam is.
1: Áron, hogyha valaki nem biztos az elhívásában, vagy még nem találta meg azt, nem tudja, hogy hol és hogyan keresse, de nagyon szeretne rájönni, hogy mi az Isten terve vele, akkor hol kezdje el a keresést, és hogyan?
2: Hát ez a legjobb kérdés, amit fel lehet tenni. Szóval én azt mondanám, hogy keresztény emberként az első és legfontosabb, hogy megértsük, hogy Isten első körben az ő tanítványának hívott el minket. Hogy vele közösségben legyünk. Ugye Jézus, amikor olvassuk a Bibliát, az Új Szövetséget, akkor arról beszél Jézus is, hogy menjetek és tegyetek tanítványokká minden népeket. A tanítvány az követőt jelent, és magat az akkori korban a tanítványnak három fő célja volt. Az egyik az, hogy a mesterével legyen, akitől tanul, vele élt, aztán utána, hogy olyanná váljon, mint a mestere, és utána pedig, hogy ugyanazt csinálja, mint a mestere. Szóval a keresztény emberként nekünk van egy ilyen alapvető célunk, hogy nem csak az, hogy én legyen egy menő, vagy jó karrierem, vagy tudjak valami nagyot alkotni, mert az egész üres akkor, hogyha nincs ez az elsődleges feltétel, hogy igazából én az elsődleges célja az életemnek az, hogy Istennel legyek, vagy Jézussal legyek, megismerjem őt, és ő meg tudjon gyógyítani, segítsen olyanná válni, mint ő, szeretni ott lenni, segíteni, áldani más embereket, és utána pedig Jézus hív minket arra, hogy kövessük őt abban a feladatban, amit ő csinált, hogy hozzuk el Isten országát, bocsánat, ez most lehet, hogy kicsit ilyen szaknyelves volt, akik nem keresztények, az lehet, hogy sok, de igazából, hogy közvetítsük őt. Aminek van olyan része, ami a szeretett szolgálatok része, de a másik az, hogy segítsünk őt bemutatni másoknak. Szóval alapvetően ebben a gondolatban ennek kéne az alapvetően.
1: Ez a téri, lennie, bocsánat, ez a megtérítés, vagy az Isten felé való terelés, az, hogy megmutatni őt mindenkinek, vagy lehetőség szerint minél több embernek?
2: Igen, ebben nyilván az is van, hogyha mondjuk most visszamegyünk ahhoz, hogy ugye a tanítvány követi azt, amit a mestere csinált, ugye Jézus mit csinált? Eljött a földre, és elhozta az örömhírt, ugye az evangélium, az azt jelenti, hogy az örömhírt, hogy élsz egy életet, de ez az életed olyan, ami elszakadt az Istentől, attól az örökkévaló tervtől, amire te készítve lettél, amire teremtve lettél. És az örömhír az, hogy Jézus ugye eljött, és ő aztán később meg is halt a mi bűneinkért, hogy mi aztán kapcsolatba lehessünk így Istennel. Szóval maga a megtérítés szó az azt jelenti, hogy kiestél egy olyan kapcsolatból, amire szükséged van. Egy olyanból, ahol valódi megnyugvást találhatsz a lelkednek. És a másik probléma ugye az is, hogy ugye mindannyiunknak vannak olyan bűnök, amiből fontos, hogy Isten megtisztítson minket, és őt kapcsolódhassunk hozzá, és amúgy a megtérítés erről szól, hogy van egy olyan élet, ami működik. Van egy olyan, amire te teremtve lettél, ami alapvetően az Istennel való kapcsolatban van, amiben van helyreállás, van gyógyulás, van remény, van valódi élet, amire teremtve lettél.
1: Aha. Ez azért nagyon érdekes, mert azt mondtad ugye, hogy elszakadtunk, tehát hogy ez a kapcsolat nincsen most, és azt kell újra megtalálni, vagy fölvenni újra a fonalat, hogyha szabad így fogalmazni. De én ilyenkor arra gondolok, hogy ez nem az én választásom volt, hogy vissza az idő kezdetére valaki, mondjuk ugye ott Ádám és Éva bűnbe estek, tehát nem az én választásom volt, hogy ezt a kapcsolat, hogy én úgy születek meg, hogy ez a kapcsolat nincsen.
2: Igen, ez sokszor igazságtalannak tűnhet, és meg is értem azt, hogy ha valaki azt gondolja, hogy úgy érzi első körben, hogy ez igazságtalan, hogy nem az én hibám. De mégis vannak olyan örökkévaló törvényszerűségek, amik igazából működnek. Sokszor ma is, hogyha belegondolsz, a szüleink vagy a nagyszüleinknek a döntései azért befolyásolják azt, hogy mi kik vagyunk, hol vagyunk, és milyen körülmények között születünk. És Isten ezeket a törvényszerűségeket, amikor megteremtette a világot, akkor ezeket belehelyezte abban, hogy ma hogyan működünk. És igen, akkor is, hogyha ez igazságtalannak hangzik, a jó hír vagy az örömhír az, hogy Isten szeret most is, és itt a megoldás. Szóval nem az van, hogy jaj, egyszer elrontotta valaki, milyen igazságtalan, hogy én innen beszorultam egy olyan életbe, amit innen kényszeresen le kell élnem, és hogy ez egy borzasztó dolog, hanem igazából ott is van a megoldás, és Isten annak az igazságossága ott jön ki, hogy ő hozott egy megoldást, és hogyha csak gondolkodunk erre az elhívás témára is kérdezted, hogy hogyan tudjuk ezt így jobban felfedezni. Pont ez az, hogy Isten ebben is hozott egy megoldást, hogy ahogy az Istennel való közösségünk elindul, és megtérünk, és Istennel kapcsolatban kerülünk, akkor Isten igéje azt mondja, hogy ahogy Jézus belép az életünkbe, ő egy változást hoz. És ebben a változásban az is benne van, nem csak, hogy megbocsátja a bűneinket, hanem egy helyreállító munka is elindul. Az olyan helyreállító munka, ami a bensőnkben, az érzelmi világunkban, a gondolkodásunkban, de abban is egy helyreállító munka, ami arról szól, hogy megtaláljuk azt, hogy kinek és hogyan teremtett. Mert pontosan, ha visszatérünk ahhoz a képhez, vagy vegyünk egy versenyautót, lehet neked a legkirályabb Ferrari versenyautód a világon, tele lóerővel, tényleg tudnál menni, de ha azt egy városi környezetben tudod használni, egy dugóban, a csúcsforgalomban Budapesten, akkor jobban idegesít, hogy ennyi lóerő van benne, mert nem erre lett kitalálva, és nehezebb, mint egy kisebb elektromos autóval, csak vagy egy ropogóval végig menni a városon. Aha. Szóval, hogy ebben is van egy nagyszerűség, ami igazi reményt ad. Nekem mondjuk ez egy nagy szenvedélyem, segíteni embereket megtalálni azt, hogy Isten mire teremtette őket, és hogy kik ők valójában.
1: Tehát, hogyha ezt elkezdjük magunkban kutatni, az már önmagában egy jó jel, ugye? Hogy én valamit felszeretném venni a kapcsolatot az Istennel, vagy hát én nem is szeretem ezt mondani, hogy felvenni a kapcsolatot, hanem sokkal inkább azt, hogy kezdjünk el beszélgetni. Tehát, hogy mert azt tudom, hogy annyira jó fej az Isten, ő nem fog itt rángatni engem, de Petra, figyelj már rám, vagy Júcsi, vagy Karcsi, vagy Zolika, figyeljetek már rám, hanem ő hagyja, hogy válasszuk azt, hogy akarunk vele kommunikálni, és szerintem az, amikor valaki elkezd már ezen gondolkodni, elkezd figyelni egy ilyen podcastra, elkezd az agyában motoszkálni ezt, hogy elhívás, vajon mi lehet az enyém? Van nekem vajon, hogyha igen, akkor hogyan? Akkor kérdezzem meg az Istent, hogyan tudom megkérdezni? Mondjuk akkor imádkozok, vagy megkérem, hogy mutasd meg Istenem, hogyha van nekem ilyen, mi az, ugye? Tehát, hogy ez már önmagában szerintem, és akkor ezt most a hallgató kedvéért így aláhúznám háromszor, vagy kihúznám egy rózsaszín szövegkiemelővel, hogy ez azért nagyon-nagyon lényeges, mert ne higgyük azt, hogy nincs kapcsolatunk az Istennel, mert van, mert ez is az. Hogyha elkezdek azon gondolkodni, hogy van-e? Például, nem? Tehát, hogy ez már igen. Sok-sok lépés felé. Uh-huh. Erre reagál az Isten?
2: Igen, az a jó, hogy újra és újra olyan ígéretek vannak a Bibliában, hogy kiálts hozzám, és én meghallgatlak. Vagy azt mondja, hogy ha teljes szívvel keresel engem, akkor meg fogsz engem találni.
1: Na jó, itt azonnal megáll az ember, bocs, és azt mondja, hogy oké, teljes szívvel. Honnan tudom, hogy én ezt teljes szívvel csinálom? Mi van, hogyha az Isten szerint ez nem teljes szív, csak egy fél?
2: Hát figyelj, az most ezen belemelhetnénk így részletességében.
1: Azt, hogy azt az ember érzi, nem? Igen. Tehát most nem kötözködésből igen. Kérdezem, hanem ez az emberben felmerül.
2: Figyelj, azt mondtam, az őszinte kérdés az az, hogy van-e benned keresés. Ugye az egésznek a fő kérdése az, hogy itt vagyok én, és nekem van egy elképzelésem az életemről. Mondok gyakorlati példákat, szóval én, ez, ahogy bemutattál, a Szombatőt mozgalomnak az egyik vezetője vagyok, de emellett egy keresztény lelkigondozói szervezetben dolgozom, mint munkatárs itt a közép-európai régióban, utazok és különböző országokban ilyen keresztény lelkigondozói és mentális egészséges témákba tanítok és foglalkozok emberekkel. És ha van egy nagyon élő emlékem, amikor kb. 20-21 éves lehettem, akkor már ilyen fiatalokkal foglalkoztam, és mentoráltam őket, és mindig így a szívem közepén volt az, hogy fiatalokat, vezetőket foglalkozni, segíteni, és segíteni megtalálni, hogy mi az elhívásuk. És akkor emlékszem egy nagyon élő beszélgetésre, amikor mondtam valakinek, hogy figyelj, én nagyon szívesen segítek neked megtalálni, hogy mik az erősségeid, ugye majd erről még beszéltünk, hogy hogyan tudom felismerni, mik azok az egy-két ilyen gyakorlati dolgok, ahonnan el tudok indulni, megismerni azt, hogy kinek is teremtett Isten valójában. Szóval ezekről beszélgettünk, de mondtam neki, hogy figyelj, azok a problémák, amik az életedben vannak, azokban én nem tudok segíteni. Én abszolút nem ilyen vagyok, aki akar embereknek segíteni a problémáikkal, a lelki bajaikkal, én ezt tőlem ez nagyon távol áll, a többi dologban szívesen beszélgetek veled, de máshol nem. És ez volt a teljesen őszinte megélésem, hogy ezek nagyon nem nekem valók. Akkor pont sok probléma volt, a nehézség volt körülöttem, a családban is küzdöttünk egy-két dologgal, és csak úgy annyira azt éreztem, hogy na ez nem én vagyok, ez abszolút nem, és nem hozzám tartozik, de főleg azért volt az, mert féltem ezektől a dolgoktól, nem értettem, hogy hogyan működnek, nem hallottam róluk jó előadást, vagy egy jó podcastet, ugye, amit most csinálunk, és utána viszont most meg nézd meg, hogy hova jutottam. Aha. Hogy ahogy így Istennel jártam az utamat, utána az volt, hogy nyilván, ahogy egyre többet elkezdtünk beszélgetni, foglalkozni emberekkel, ugye a gyülekezetben is, ahol járok, vagy a szombatötben is, így jönnek különböző emberek, és ott vannak a problémáik. És az ember segíteni akar, és az, ott vagy, imádkozol, keresed, és képzeld el, hogy egyszer... így lerövidítem a történetet, egy ismerősöm mesélt egy angliai lelkigondozói bibliai iskoláról. Uh-huh. És akkor mondtam neki, én biztos, hogy nem megyek külföldre, én annyira jól vagyok, persze, mert féltem, hogy az angolom mennyire jó, hogy egy egész ilyen képzést meg tudok-e csinálni, uh-huh. lelkigondozós tudok teleszakszóval, meg tudom-e csinálni, uh-huh. én biztos, uh-huh. hogy nem, meg ilyesmi, de képzeld el, hogy az Isten nem engedte kiverni a fejemből azt a gondolatot. Bárkivel beszéltem, bármilyen könyvet olvastam, újra és újra arról szólt, hogy mozdulj, menj, én küldelek. Nem, tényleg, tudod, amikor így próbálod lerázni, megmagyarázni, kimagyarázni.
1: De folyton szembe jön. Uh-huh.
2: Igen. És akkor egy fél év ilyen birkózásom volt az Istennel, mire csak így ki tudtam mondani a végén, hogyha ha tényleg azt szeretnéd, akkor segíts. És mert ott az egy viszonylag drágább képzés volt, körülményeim nem úgy voltak, és egyszerűen minden így összeállt. A pénz összejött, a körülmények úgy alakultak, és kimentem, és aztán ráébredtem, hogy a sok fájdalom meg a múltamnak a sebei miatt nagyon féltem ezektől a témákból, aha. témákkal kapcsolatban.
1: De ahogy Isten, tehát, hogy féltél ezzel találkozni?
2: Igen. Aha. Nagyon.
1: Az, amit az imént mondtál, Áron, hogy azt mondtad, hogy akkor segíts, ha tényleg ezt akarod, ha ez a terved velem, akkor segíts. És akkor ezek szerint ebből a szempontból is érvényes az, hogy kérjek még akkor is, hogyha az Isten tervét akarja nekem mutatni, és én azért félek, mert úgy érzem, hogy nem alkalmasak a körülményeim bennem vagy körülöttem, igen. vagy a körülmények bennem vagy körülöttem, akkor is kérjek, mondjam azt, hogy Isten, akkor segíts, mutasd meg nekem, hogyha ezt akarod, és ez a terved velem, kérlek, tedd egyértelművé.
2: Igen, de még nem is csak azért imádkozhatsz, hogy tegye egyértelművé, hanem azért is, hogy segítsen megfordítani a szívet, hogy engedelmeskedni tud. Azt mondja az Isten igéje, hogy ő munkálja az akarást, és a véghez vitelt is, amiben, hogyha a környezetét megnézed annak az igének, akkor csak azt mondhatja az ige, hogy Isten segít még abban is, hogy tud őt követni. Figyelj, annyira jó, nem egy szerető apa, most gondolj bele, unokaöcsém itt van. Én nem csak azt akarom, hogy így dirigálok neki, és azt csinálja, ami tudom, hogy neki jó, hanem oda jövök mellé, elmagyarázom neki, próbálok segíteni. Mondom, hogy itt vagyok, fogokom a kezed, akkor nem mész egyedül, hanem veled megyek. És ilyen az Isten is. Annyira jó, hogy képzeld, azt mondja, hogy ezek a legmélyebb döntések, meg akik mi vagyunk, azok a szívhez kötődnek a Biblia szerint. És azt mondja, hogy ha végignézed a szívvel kapcsolatos igeverseket a Bibliában, akkor újra és újra azt fogod találni, hogy a szívet Isten formálja. Te nem tudod kicserélni a szívedet. De Istenhez oda tudod hajtani a szíved, vagy közeledni hozzá, és ahogy az Isten jön, és meggyőz, és beszélget veled, mint ahogy én az unokaöcsém mellé oda jövök, és elmagyarázom, hogy figyelj, Olika, ez most nem jó, már ne edd meg a 80. édességet, mert nagyon fog fájni a pocid, és gyere inkább ezt és azt, amaz. Ugyanígy az Isten mellénk jön, és segít meggyőzni. Figyelj, Petra, nekem sokszor van olyan, hogy nincs kedvem azt csinálni, ami a feladatom, vagy amit úgy érzem, hogy kihívás, és hogy Isten hív.
1: De
2: hív
1: jó,
2: rá.
1: Ezt mondod.
2: És ilyenkor csak teljesen őszintén, ha van egy szerető apa, aki nem csak egy dirigáló, kiosztó,
1: kritizáló, igen.
2: Igen, hogy na tudod, ez a vagy megcsinálod, vagy nem, vagy engedelmeskedsz, vagy nem.
1: Én is amíg meg tudtam csinálni, ilyen... ne nyavajogjál. Uh-huh. Tudom.
2: Na igen, de hogyha te szeretsz valakit, akkor biztos, hogy nem ezt csinálod. Ugye a mentorlok is sok embert, pont ez az, hogy mellé jövök, szeretem, kivárom, szabad akaratot adok neki, hagyom, hogy megérjen a szívében egy döntés. Figyelj, te is tudod, nem? Ha valamit rád erőltetnek csak azért, mert meg kell csinálni, az körülbelül addig is fog tartani.
1: Ezt olyannyira tudom, hogy én mindig azt szoktam mondani, hogy a legklasszabb dolog is utálatossá válik, hogyha muszáj.
2: Így van. De épp ez az, hogy van, tehát a bibliai akaratnak, meg a gondolkodásnak is több szintje van. Van egy, amit így a fejben eldöntünk, tudod, hogy akkor én na ezt most megcsinálom, és tudom, hogy kell, de az mindig erőfeszítés. De amikor valamit szenvedélyből csinálsz, gondolom te is ezt a rádiózást nem azért csinálod, mert nem tudom, bele vagy kényszerítve x éve.
1: Nem, én ezt szeretem.
2: Hanem mert azért, mert ez te vagy, ez a szenvedélyed. Ugye így is lehet legjobban felismerni az első út, hogy mi is az elhívásod, mire teremtett Isten, hogy mi az, ami úgy szenvedéllyel tudsz csinálni, amiben jól érzed magad, amiben úgy önmagad tudsz lenni. És ezek a dolgok hiába feladatok, és nyilván fáraszt, de közbe tölt is. Uh-huh. És de ezek olyan dolgok, amik így a szívünk mélyéről jönnek, és amikor úgy nem tudok megérkezni egy döntéshez, vagy tudom, hogy nem kéne csinálni, és mégis csinálom, vagy tényleg kell egy döntés, akkor én leszoktam térdelni, és imádkozok. És ugye a Istennek itt van a Szent Szelleme, ami a Szent Háromságnak ugye a harmadik személye, az Atya, Fiú, Szent Szellem, és a Szent Szellemről mondja a Biblia azt, hogy ő segít meggyőzni téged, hogy mi az, ami jó, mi az, ami helyes, mi az, ami tényleg neked a legjobb. És akkor el szoktam ezen imádkozni, keresem az Istent, olvasom Isten igéjét, és tudod, van az a pillanat, amikor úgy összeáll a szívedbe valami, és eddig nem tudtad meghozni szívből azt a döntést. De aztán így ott vagy, és azt tudod mondani, hogy jó, most engedek, és tudom. És úgy valahogy elvégződik a szívedbe. Nehéz így a szavakat jól megtalálni, de talán érted, hogy miről beszélek. És én így szoktam könyörögni. Szóval persze vannak olyan kisebb-nagyobb döntések, amiket csak el kell dönteni, és meg kell csinálni. De ezek a mélyebb dolgok, amik így ott vannak, és úgy minden ellenáll a szívedbe, Isten csak ad időt, hogy ezen végig menjünk. Nem egy ilyen irreális, kikényszerítős, leuralós, uralkodó ő.
1: Tehát tudunk útmutatást kérni, tudunk egy spotlámpát kérni, hogy világítsa meg az Isten azt, amerre mennem kell, ami valóban az enyém. Erősítsen meg abban, hogy jól érzem azt, amit érzek bizonyos dolgokkal kapcsolatban. Ilyenkor a legjobb az, hogyha szólunk hozzá, hogy mutassam meg az utat. Nagyon sokszor hallottam azt is már a hitem szerint, benne hitben járó emberekkel történő beszélgetések alatt, hogy az Isten szereti, hogyha challenge-elik őt, úgy mond, tehát hogy azt mondják, hogy na akkor, hogyha ezt tényleg ezt akarod, akkor mutasd meg, mert itt most már nekem minden veszve látszik, mutasd meg, hogy tényleg így, mutasd meg magad. Mutasd meg a mindenhatóságot. Én ettől mindig egy picit fázom, hogy merek én ilyet mondani az Istennek, hogy na hát akkor mutasd meg, hogy ki vagy te, de közben mindig azt mondják a hitbe járó emberek, hogy erre szükség van, és az Isten ezt szereti. Ez most úgy kapcsolódik az elhíváshoz, hogy nyilván akkor ebben is lehet segítséget kérni tőle.
2: Így van, de ez tényleg abból az Isten képből jön, hogy akkor én egy ilyen szigorú, nem tudom milyen Istennel
1: de gondolok. Ezt kikapok majd, vagy tudod? Az,
2: igen, tehát hogy így tényleg, ha az emberben így átfordul, és hogy olvasod így a Bibliát, nyilván ott van Isten uralkodik, a legnagyobb, leghatalmasabb személy, aki az egész világot teremtette. Na mégis rengetegszer atyaként, apuciként, egy bensőséges apaként ebben a kapcsolatban gondolkozik a Biblia, és apaként vagy, meg még nem vagyok apa, de hogy miért ne segítenék, vagy miért lenne az, hogy így amikor a fiam vagy a lányom elbizonytalanodik, akkor ne lépnék mellé, és azt mondom, hogy figyelj, érdekel, hogy ki is vagy valójában, vagy visszajelzés kell arra, hogy ki vagy, akkor gyere, üljünk le, beszélgessünk, vagy gyere, elviszlek olyan helyzetekbe, ahol meg tudom neked mutatni, hogy miben vagy erős. Ugye, hogyan tudja az ember felismerni, hogy ki valójában, hogyha most az önismeret kérdésébe is belehelyez Isten különböző helyzetekbe, amikor így felismeréseket kapsz, hogy fú, ebben a körülményekben nagyon jól érzem magam. Például én ugye a mostani így elhívásomból, vagy munkámból, vagy ahol éppen állok az életemben, elég sokat beszélek emberek előtt. De ez igazából már amúgy ott volt visszamenőleg az iskolában, a versmondó versenyeken, egyetemen demonstrátorként tanítottam. Tehát mindig ott volt valahogy, hogy a beszéddel nem volt problémám, vagy egy másik terület, és akkor ez is benne van, hogy hogyan ismerjük föl, hogy kinek teremtett Isten, hogy mik azok az erősségek, amik olyan természetes képességekként ott van. Mert hogyha tényleg te készítesz valamit, akkor az bizonyos körülményekben vagy helyzetekben jól fog működni az autóra is, hogyha visszatérünk. És ez mondjuk vicces sztori, hogy bennem mindig volt egy ilyen vezetői dolog. Én mindig szerettem vezetni, csapatot alkotni, kitalálni rendszereket, és ez már kijött nálunk az oviban is. Anyukámnak volt szülinapja, képzeld el, akkor nem tudom, oviban lett volt, tehát azt hiszem középsős voltam, és láttam a tévében egy hirdetést, hogy akkor most valamilyen speciális porszívó, és tudtam, hogy anyukám nem jó porszívó, és akkor kitaláltam, hogy én veszek neki ennyit a szülinapjára. És mit csináltam az oviba? Alakítottam egy csoportot, és akik a barátaim vagy a játszótársaim akartak lenni, azoknak be kellett lépni. És a belépésért havidíjat szedtem 4 évesen. 20 forintokat, 10 forintokat.
3: Ügyes.
2: Amíg az egyik addig, ha nem jött be ordibálva, hogy a gyereked miért lopja el az én gyerekemnek a pénzét. Szóval, de hogy érted, hogy bennem volt ez a szervezkedés, ez a csapatot csinálunk, le van egy ilyen elképzelésem, és akkor azt megvalósítani. Na az oviban, érted? Ma ugyanez vagyok. Vannak nagy álmok, vannak olyan dolgok, amik előttem vannak, és így szívesen harcolok értük, szívesen álmodok, szívesen találok ki rendszer, szívesen hívok meg másokat ebben, és ez már így úgy a részem, tudod, ez én vagyok.
1: Nagyon értem, amit mondasz. Igen, nagyon értem, amit mondasz, mert hogyha én ennek a mesdjének a mentén visszagondolok az életemre, én ugyanúgy szavaltam, mesemondó versenyen voltam, alsó tagozatban, engem állítottak ki az oviban, a 3 nyulak közül én voltam az egyik nyúl, aki szerepelt, aztán 9 éves voltam, 8 vagy 9, amikor kaptam egy mikrofont, amit egy 2 kazettás magnóval lehetett használni, szóval így most, hogy ezt mondod, végül is tulajdonképpen nekem, mint egy leszálló pálya ki volt jelölve ez az út, nekem is.
2: Igen. És nyilván, hogyha ha mondjuk egy autót is megtervezel, akkor most ezt városi használatra, vagy egy elektromos autót, amin tudod, hogy kb. Mi az, amennyit el lehet vele menni, nem azzal fogod bejárni Európát, vagy egy versenyautót, ami arra is, nyilván ezek az különböző autók is azokban a környezetekben mennek a legjobban, és az egyik legjobb módja elindulni, felfedezni azt, hogy ki vagyok, hogy jó, akkor milyen erősségeim vannak, mi az, amiben jó vagyok, mi az, amit szenvedéllyel csinálok, amiben úgy ez a flow élményem megvan, és milyen olyan képességeim, ajándékaim vannak, ugye majd ehhez jön hozzá, hogy akkor ebből hogyan tud Isten tovább vezetni, de hogy mik azok az ajándékok, képességek, amiket Isten adott, és nyilván, hogyha te nagyon jó vagy a beszédben, az önkifejezésben, a beszélgetésben, ezek mind olyan dolgok, amik kellenek ahhoz, amit most csinálsz, és ezek egy jó alap elindulni ahhoz, hogy jó, akkor valószínűleg ebben az irányban Isten azért ad nekünk mindig valamit, a Biblia ezt talentumoknak, ajándékoknak, vagy ilyen, mintha befejeztetne az életünkbe Isten, hogy azokat felhasználjuk, és másoknak áldás legyen, másoknak is segítsünk ezekkel.
1: Hogyan tudjuk megtalálni ezeket a jeleket? Tehát, hogyha most azok, akik hallgatnak minket, elkezdenek gondolkodni, hogy aha, nekik mit mutatott a gyerekkoruk? Mit mutatott az óvoda, az iskola? A kezdeményező készség, ugyannak hiánya, inkább a csendesség és a belső munka. Hogy kinek mire világított rá így a jó sorsa és az Isten, hogyha elkezdi ezeket így szemezgetni és nézegetni, akkor hogyan tud segítséget kérni abban, hogyha esetleg bizonytalan, hogy most jól gondolom ezt? Ez lehet az én elhívásom, hogy ne vigye magát tévútra, értesz, mire gondolok?
2: Persze, persze, és ez nagyon fontos és jó kérdés. Én bátorítanék mindenkit, aki ezen a témában így csak szívesen leülne és gondolkodna ebben, hogy vegyen egy üres lapot, üljön le a kis asztalához, vegyen egy tollat a kezébe, mondjuk első feladatként írjon össze 5 olyan talentumát, vagy képességét, vagy erősségét, amiben ő mondjuk jó. Ez legyen, nem tudom, jó vagyok a vezetésben, logikus gondolkodás, vagy kommunikációs képesség, bármi más is lehet. Aztán mondjuk írjon fel 5 olyan helyzetet, amiben nagyon szeret lenni. Aztán mondjuk azt is lehet, hogy feltett egy olyan kérdést magának, hogy na mások hogyan látnak engem? Mi az, amit visszajelzésként szoktak tenni? Ugye az egyik legjobb ilyen mód, ami így segít nekünk a realitásban maradni, hogyha a hozzánk legközelebb álló embereket, akik úgy igazán ismernek, leülni velük. Én ezt megcsináltam a feleségemmel is amúgy, de hogy leülsz és megkérdezed, hogy figyelj, segítenél, szerinted mi az, amiben én jó vagyok, amiben mondjuk kiemelkedő vagyok, vagy amiben úgy azt éreznéd, hogy az mondjuk segítség neked, amikor melletted vagyok, és a külső visszajelzések is nagyon sokat segítenek, és akkor itt jön rá még az, hogy akkor, de amúgy itt van az élő Isten, aki meg segíteni akar, és ahogyha az ember úgy van vele, hogy ugye az egésznek az alapja szerintem az Isten vezetésével kapcsolatban, itt is van egy ige vers, ami mindig forog a szívembe, de most nem mondom el csak a lényegét, hogy a Róma 12-ben, a Róma beliekhez írt levélnek a 12. fejezetének az első két verse beszél arról, hogyha igazán meg akarod ismerni, hogy mi az Istennek az akarata, a jó, a tökéletes, ami a te életedre vonatkozik, ott két feltételt mond. Az első az, hogy te, amit te szeretnél, aki vagy, azt vidd oda, mint egy ilyen áldozat, vagy mondd azt, hogy itt vagyok, én ezt akarnám, ez vagyok én, de én ezt oda teszem, hogy legyen meg inkább az, amit te szeretnél. A másik pedig az, hogy azt mondja, hogy van egyfajta gondolkodásmód, ahogyan te gondolkodsz magadról, a világról, ahogyan itt most működnek a dolgok, és azt mondja az az igevers, hogy annak, hogyha engeded, hogy Isten megváltoztassa, akkor az változást fog hozni az életedbe. És igazából ez a két ilyen fő feltételt, vagy mond ebben az igében az Isten, hogy figyelj, akarod-e azt, hogy mondjuk én mondjam meg, hogy mi a legjobb? Akarod-e igazán tudni, vagy csak így ragaszkodsz a saját biztonságodhoz, elgondolásodhoz, hogy mások mit gondolnak, vagy mi az, ami úgy kényelmes, vagy neked jónak tűnő. A másik meg az, hogy hajlandó vagy-e megváltoztatni azt a gondolkodásmódot, ami benne vagy. És hogyha ebben csak így adjuk magunkat, hogy uram, igen, te mondd meg, hogy mibe vagyok, segíts megtalálni, és igen, kész vagyok arra, hogyha eddig így gondoltam, akkor utána másképp gondolom, mint ahogy én is. Eddig azt gondoltam, hogy ebben vagyok jó, erre kéne mennem, ez lesz jó, ettől fog megváltozni a világ. Vagy tényleg elhiszem, hogy te elkészítettél különböző dolgokat, és engem érdekel, és meg akarom ismerni, és hogyha kell az életről, a pénzről, a családról, a munkáról való gondolkodásmódomat is hajlandó vagyok megváltoztatni. És hogyha ez így benne van az emberben, akkor így az Istennek van egy ígérete, hogy akkor meg fogjuk ismerni, hogy ő mit gondol és hogyan, és ebben a vele való közösségben fog minket vezetni.
1: Ide hozzátenném azt, hogy nagyon fontos, akik még csak közelednek a hit felé, vagy még nem tértek meg, vagy nem hitben járok, de hát azt gondolom, hogy mindenki valamilyen szinten és módon halad a maga tempója szerint e felé. Szóval nagyon fontos tudni azt, hogy tisztába tegyük, hogy ez az Isten, akiről mi beszélünk, és az Isten önmagában nem egy büntető rossz fej Isten. Ő nem akar megleckésztetni, nem akarja, hogy te elessél, nem akarja, hogy megtörölhesse a vérző orrodat, és ezért elgáncsol. Ilyenről nincsen szó. Nem fogja soha azt mondani, hogy na ugye én megmondtam, és nem fog csak azért egy akadályt gördíteni elét, hogy aztán azt mondta, hogy na tessék, megint hülye voltál. Tehát erről nincsen szó, tehát az, amit te idáig elmondtál, azzal kapcsolatban egy nagyon fontos hozzáfűzni valót tudok én hozzátenni a magam tapasztalatából, és abból, hogy amikor az ember a hit felé gyalogolva, félig világiként, de mégsem most már az nem igazán világiként, sokkal inkább hívő emberként, Isten szerető emberként, hogyha elgondolkodik ezen, akkor ez az egyik sarokpont szerintem, hogy ő nem akar megleckésztetni, tehát hogy ami nehézség jön, az vagy a mi választásunk, vagy egy másik sztori, mert ugye mindig van választásunk, és ezt minden epizódban elmondom, hogy szerintem az Istenben ez a legfantasztikusabb, hogy mindig azt mondja, nézd, válasz, megmutatja azt is, hogy melyiknek mi a következménye, és akkor sem bánt, hogyha rosszul döntöttünk idézőjelben. Szóval ez azért ad bátorságot, amit mondasz, nekem is, meg szerintem sok embernek, mert Azt tudni kell, és ezt el kell fogadni, az Isten jó, tehát hogy különben nem volna lényeg értelme az egésznek, és hogyha az Isten jó, már pedig igen, akkor ő meg fogja mondani, hogy mi a terve, és az a terv biztos, hogy jó, és biztos, hogy az a legjobb nekem.
2: Ez
1: tehát, hogy ahol egyfolytában orra bugok, a kezemre csukják az ajtót, lekicsinyelnek, nem becsülnek, nem fizetnek meg, nem érzem jól magam, rossz érzésem van tőle, ugye az érzések nagyon jó iránytűk, hiszen oda kapcsolódik a szívünkhöz, akkor ott nincs dolog, akkor az nem az. Szóval, hogy vannak szerintem olyan jelek vagy dolgok, amik nagyon jól tudnak segíteni abban, hogy detektáljuk azt, legalább azt, hogy nem vagyunk a helyünkön, és akkor már sokkal nagyobb lendülettel ül az Isten ölébe az ember, és mondja azt, hogy jó, akkor tedd már meg, hogy segítesz. Nem?
2: Igen, abszolút így van, meg annyira jó, így sokszor eszembe jut, így nem tudom, én lehet, hogy ez így béna kép, de én nagyon így át tudom képzelni, mint amikor én sportoltam, és akkor volt olyan, amikor voltak nézők, tudod, és úgy buzdítják a csapatot. Egy jó foci meccsre én szoktam kiállni meccsre is, és hogy így tényleg ott van Isten, és így támogat, igen, meg tudod csinálni, igen, van jobb, igen, készítelek, igen, szeretlek, és tényleg, tehát, hogy nem valami rosszba bele akar kényszeríteni, mert tényleg sokszor úgy érződik, hogy jaj, de miért kell már megint, meg persze az a jó, meg tudom én, de így vagy úgy, de nem, ő a legjobbat akarja. Én képzeld el, szóval nekem már így kialakult egy ilyen belső meggyőződés, ami érdekes, most, ahogy így beszélgetünk, tudom jól megfogalmazni, hogy én már szerintem eljutottam oda, hogy kevésbé akarom a sajátomat, mint az Istenit. Így visszanézve így az életemre, annyi olyan pont volt, amikor így egy-egy helyzetbe máshogy döntöttem volna, de Isten egyértelműen szólt, és minden alkalommal, ezt tényleg őszintén tudom mondani, minden alkalommal, amikor az Isten mellett döntöttem, kiderült, hogy az volt a jobb kimenetelű döntés. Nem is feltétlenül rövid távon. Mert például mondtad, nagyon jó, amit mondtál, hogy ha azt érzem, hogy be vagyok szorulva egy helyzetbe, egy közösségbe, vagy egy munkahelyre, ahol bántanak, nem becsülnek meg, és mi, akkor az valószínűleg nem a te helyed. De nekem volt olyan, amikor ilyen helyen voltam, és kész volt, el akartam jönni onnan, váltani akartam, és nem is értettem, hogy miért kerültem oda, és akkor ahogy így imádkoztam, így Isten újra és újra azt mondta, hogy a helyeden vagy, még nincs itt az ideje, hogy elmenj, és ugyanilyen ilyen igeversek jöttek, amikor imádkoztam, Isten mindig csak ebben adott békességet, és akkor így miért szívatsz, miért kell ebben még benne lennem, aha, miért van az, hogy akkor még tényleg szenvednem kell ezen a helyen.
1: Rosszul érzem magam.
2: Csak hol van a jó Isten? Igen. Hol van a jó terved? Igen. És képzeld el, hogy így például ez a közösség, amelyikre most gondolok, így ott vannak a legjobb barátaim, és ott van a változás. És igen, nem egy-két év alatt változott meg, de Isten nem mondott ne erről a közösségről. És igen, Isten amúgy azt szerintem meg kell érteni, hogy az Isten nem csak személyekbe gondolkodik, sőt, a Biblia gondolkodása az sokkal inkább közösségi. És van az, hogy a közösségnek az előre meneteleért egyéni áldozatokat kell hozni. De Isten nem azt mondja, hogy nem marad az adósunk, hogyha te egyéni áldozatokat hozol, hogy egy közösség előre tudjon menni. Figyelj, te is tudod, hogy amíg benne vagyunk sokszor, az, hogy én, amit teszek, az én részem, ami, hogy csak a közösségnek jó legyen, az nem mindig a szexi része, nem mindig, hogy de el tudtam volna képzelni magamnak. De ahogy az a közösség előre megy, és hogy együtt megyünk előre, az azt mondom, hogy ó, igen, ezért úgy az egész megérte. És annyira jó, hogy így visszanézve pár év, azért ez egy évek teltek el így, és annyira jó nézni, ahogy az így megváltozott, megújult, ahogy előre megy, ahogy Isten nagyon sokat formált engem, hogy mit jelent vezetőnek lenni, hogy mit jelent kitartani valaki mellett, hogy mit jelent tényleg csak így szeretni akkor is, amikor nehéz, és mind ilyen skillek, meg mindaz, amit ott megtanultam, nem cserélném el semmire. És most meg, ahogy így áttört, ahogy megváltozott, a világ legjobb helye is nem hagynám el. Aha. Szóval így ezért is fontos, hogy igen, vannak ezek az emberi érzékelőikénk, de hogy Isten nélkül az emberi érzékelő az olyan, mintha féllábasak lennénk. A két láb az kell. Az emberi érzékelő, hogy, hogy miben érzem jól magam, miben vagyok jó, hogy nyílnak ki ajtók, ahogy megyek előre, mi így emberileg végig gondolom, hogy mi az, ami jó, és utána van még az isteni érzékelő, ami meg nyilván csak a vele való közösségben működik, de a kettő együtt az működik.
1: Áron, említetted az időt, mert ez tényleg csodálatos, és egyébként szerintem nagyon sokan felismerünk belőle pontokat, amik egyeznek a saját életünkkel, élettörténetünkkel, helyzetünkkel. De említetted az időt, hogy ugye évekig történt ez, és hogy várni kell, mert még nem jött el az idő. Ez azért van, mert az Istennél nincs idő, csak itt a Földön van idő? Tehát, hogy ez a folyamat, ez csak nekünk tűnik hosszúnak, mert egyébként azon a másik síkon, ahol Isten létezik, ott nincsen ilyen, hogy hét, meg hónap, meg nap, meg órák, meg nem tudom.
2: Szerintem ez benne van, nem ez a magyarázata, hanem az, hogy az életnek van egy olyan természete, amit a mai korban, most bocs, hogy ezt mondom, de hogy amit ma mi nem szeretünk hallani. Tehát mi azt szeretjük, ha gyors, ha könnyű, ha nekem egyszerű, ha nem kerül erőfeszítésbe, kényelmes, erről szól minden termék, szolgáltatás, amit igénybe veszünk, e körül forog. De az élet nem így működik. Tehát gondolj el egy sportolót, vagy most te is, amit te csinálsz. Ahogy idáig eljutottál, az nem arról szól, hogy mindig a legkönnyebb utat, a legkényelmesebbet, mindent eléd raktak, hanem hát kitartás. A kitartás, kemény munka, felállás, megbocsátás, újrakezdés, harc, de vagy egy sportoló is. Sokszor a Biblia amúgy egy sportolóhoz, egy maratonfutáshoz hasonlítja azt, amiben benne vagyunk. Hát arra is föl kell készülni, ahhoz, hogy eredményeket érjünk el, ahhoz nem úgy van, hogy akkor majd én hirtelen oda fogok pottyanni, és hirtelen én leszek a legjobb rádiós, vagy a legjobb pénzügyi szakember, vagy a legjobb szülő is, akár most bármit mondhatnék. Annak van felkészülés része, amivel meg kell tanulni, ahhoz tapasztalni kell. Ugye olyan tudunk legjobban tanulni, kipróbálom magam, nem csinálom tökéletesen,

0: volna így a gondolatot befejezni, hogy ha az ember...
1: Szükséges tanulási folyamat az idő.
0: Uh-huh. Igen, meg hogy nem kell azt annyira forrón enni azt a kását. Szóval ez egy bizalomjáték is. Uh-huh. És ez egy kapcsolódási bizalmi dolog, hogy akkor is, hogyha nem úgy van, a Biblia beszél ilyen érettségben különböző korokról, gyerekkor, ifjúkor, felnőtt érettkor, és a gyerekkor az, amikor egyből hisztizek, ha nem kapom meg azt, amit akarok, nem? Uh-huh. De egy felnőttként tudom, hogy van folyamata, van, ami befektetéssel jár, ha szeretnék egy lakást venni, arra föl kell készülni, ahhoz gyűjteni kell pénzt, ahhoz vannak részek, és hogy az időzítésben meg kell tanulni, mert a Biblia azt mondja, hogy ezekben az időbeli eltolódásokban Isten formál minket. És amikor felmerjük tenni az őszinte kérdéseinket, hogy mit, miért, hogyan, és neki föltesszük, akkor Isten válaszol, és mélységében jobban megismerjük őt. És nekem is olyan dolgokban, amik nem úgy történtek az életemben, akkor is nem hiszem azt, hogy minden nehézség és minden fájdalom, meg minden ilyen dolog az Istentől van. Az egy helytelen istenkép. Én nem hiszem azt, hogy Isten ilyen bántásokkal, mondjuk egy bántalmazáson, vagy egy nem tudom, min keresztül tanítana minket. Az az ellenségnek a munkája, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Ez az ellenség munkája. De azt mondja Isten igéje, hogy ha Istennel tudunk abból is tovább menni, ha vele próbáljuk meg feldolgozni, akkor ő mindent a javunkra tud formálni. Bármilyen nehéz, bármilyen rossz dolog is legyen, ő azt át tudja formálni, hogy abból a helyzetből meggyógyítson, helyreállítson, és azon abból ki tudjuk szedni a legfontosabb dolgokat, amik ott lehetnek aztán az élet hátizsákunkban, mint tanulságok, mint kulcsok, amik később jól jöhetnek.
1: Kedves hallgatók, azt gondolom, hogy ez az a beszélgetés, amit sokszor is többször vissza kell hallgatni, értelmezni magunkban, keresgetni ezt szerint akár a Bibliában, vagy akár a kis lelkünkben, a gondolatainkban, a múltunkban, az életutunkban, úgyhogy Kövesdi Áronnak nagyon kiemelten és különösen köszönöm, hogy ránk ért. Imádtam ezt a beszélgetést, Áron, köszönöm szépen.
0: Na jó, én is köszönöm, mindig jó veled beszélgetni, Petra.
1: Köszönöm szépen. Az Elhívásban rejlő erő sorozatunkban ma a Hitem szerintben Kövesdi Áron, a Szombatot egyik vezetője volt a vendégem.

0: Neked. Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
1: Hogyan tanul egy gép? A mesterséges intelligencia nem születik okosnak. Meg kell tanítani. Ezt hívjuk gépi tanulásnak. Képzelj el egy kisgyereket, aki addig néz képeket macskákról, amíg rá nem jön, mitől macska a macska. Pont így tanul az AI is. Több ezer, sőt millió példából. Ha hibázik, javítjuk. Újra próbálja, és idővel egyre pontosabb lesz. Vannak AI-k, amiket felügyelve tanítunk. Például megmondjuk, mi a jó válasz. És vannak, amik maguktól keresnek összefüggéseket. A különbség csak az, hogy még nekünk évek kellenek, a gép pár óra alatt végignézhet több millió képet. De egy dolog közös. Mindkettő tanulás. Próbálkozás, hiba, fejlődés. Csak az egyiknél az iskola a felhőben van.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Kleptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül. Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
2: Reklám hangzott el.
4: Változékonyra fordul az idő, ma este rendezik a BL döntőt a Puskás Arénában. A dróntámadás helyszínére látogatott a román elnök. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Magyarország és Budapest mindent megtesz azért, hogy a Bajnokok Ligája döntője valóban egy sportünnep legyen, és hogy minél több ember vigye jó hírét ennek a magyar fővárosnak és hazánknak, mondta a miniszterelnök Facebook oldalán közzétett videójában. Közölte, 17 ezer jegyet kaptak az Arsenal és a Paris Saint-Germain szurkolói, és úgy tudni, hogy legalább 10 ezer drukker jegy nélkül érkezett, akik a Hősök terén, valamint a város különböző pontjain fogják követni a döntőt. Közölte azt is, hogy a magyar rendőrség felkészült, mintegy 4000 rendőr teljesít szolgálatot Budapesten. Reményét fejezte ki, hogy az esemény rendben lezajlik, és a sport lesz a középpontban. Magyarország abban az esetben tudja támogatni Ukrajna uniós csatlakozási kérelmét, ha helyreállítják a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogait. A magyar diplomácia 11 pontos javaslatot állított össze, és ukrán lapértesülés szerint 9 pontban már sikerült megállapodni. Volodymyr Zelenszky abban bízik, hogy Magyar Péter kormányzásával rendeződik a két ország viszonya. A tegnapi dróntámadás helyszínére látogatott a román elnök. A galaci lakásba egy orosz drón csapódott be. Nikusz Ordan államfő szerint az ukrán légvédelem találta el a pilóta nélküli repülőt, amely egy lakótömbnek csapódott. Az épületben tűz ütött ki, ketten megsérültek, 70 embert kellett kimenekíteni. Vezető tanácsadóival egyeztetett az amerikai elnök pénteken. Az iráni háborúval kapcsolatban szerettek volna végső álláspontot kialakítani, jelentős előrelépést azonban továbbra sem sikerült elérni. Donald Trump ismét megerősítette, Iránnak bele kell egyeznie abba, hogy sosem lesz atomfegyvere, valamint abba is, hogy újra nyitja a hormuzi szorost. Elütött egy embert egy tehervonat Budapest 22. kerületében a Hárosi felüljáró alatt. A székesfehérvári vonalon hosszabb menetidőre, rövidebb útvonalon közlekedő elővárosi vonatokra kell számítani. Több balatoni és Veszprém Intercity, Interregio kerülő útvonalon jár. A vasúti jegyeket a volán járatokon is elfogadják.
0: Időjárás.
4: A nap folyamán egyre több felé megnövekszik a felhőzet, északnyugat felől záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Holnap napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel. A Dunántúl nyugati felén több helyen is lehet zápor, zivatar. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódhat. Éjszaka 10 és 18, napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Manna, ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
5: Ez a szombati kanapé. Sziasztok, Argyelán Kriszta vagyok, és előttünk áll 3 óra, amiben persze a gyerekek kapják a főszerepet, hiszen holnap gyermeknap, ezen a hétvégén pedig rengeteg programon vehettek részt, és ajándékozhatjátok a minőségi időtöket a gyerekeknek. Például úgy is, hogy közösen társas játékoztok Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével. Az első óránkban hozunk olyan játékokat, amiket együtt lehet a kicsikkel játszani, ráadásul még fejleszthetitek is őket. Aztán utána, hogy lehet-e online grafológiai jellemzést készíteni, ennek a hallgatói kérdésnek járunk utána dr. Szőlősi Csoma Enikő grafológus igazságügyi írás szakértővel. Aztán nem tudom, hallottatok-e már a műhús kifejezésről, hogy mit is jelent ez, és hogy mikorra várható, hogy ilyen kerül itthon Magyarországon is a tányérunkra. Erről beszélgetek dr. Németh Csaba élelmiszermérnökkel, Ella Anderson pedig a Brave-vel indít most.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Manna kanapé, sziasztok, Argyelen Kriszta vagyok, és a társasjátékos óránkba kezdünk bele, hát a hétvége ugye a gyerekekről szól, holnap gyermeknap, úgyhogy mi sem kerülhetjük ki a témát, ráadásul még folytatjuk Horváth Zolival a hetekkel ezelőtt megkezdett témánkat, hogy milyen kompetenciákat fejlesztenek a társasjátékok, most kifejezetten a gyerkőcökre koncentrálunk, szia!
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, szervusz Kriszta! Hát igen, gyereknapon a gyerekek kerülnek fókuszba, és minden játékos és gyermeklelkű felnőtt, és hát valóban megkezdtük a társasjátékok fejlesztő hatásainak a végig beszélését, és így gyereknaphoz közelítve kifejezetten a gyerekekre való jótékony hatását hagytam végére a társasjátékok készségfejlesztő hatásainál. Ugyanis, hogyha egy fiatal gyermekkel kora gyerekkorban megszerettetjük, megkedveltetjük a társasjátékozást, akkor csupa olyan készséget szív magába észrevétlenül, ami egy nagyon komplex fejlesztő hatással bír a gyermek személyiségére, ügyességére, logikus gondolkodására, kreativitására. Tehát gyakorlatilag az észrevétlen tanulás, az észrevétlen fejlődés valósul meg a játéktevékenység közben, és hát szerencsére a társasjátékok sokfélesége és sokszínűsége ebbe nagyon-nagyon jó partnerünk is.
0: Gyerekeknél náluk milyen célt tudnak szolgálni a társasjátékok a fejlesztés terén?
1: Ha kifejezetten a gyermekekre nézünk rá, amikor ő bábút mozgat, figurával lép, a kezét használja akár kártyatartásra, akár a kártyák kijátszására, akár a dobókocka forgatásra, dobásra, gurításra, vagy éppen egy építőjátéknál, egy építő jellegű társasjátéknál pakolgat, épít, akkor természetesen a finom motorikus készségei nagyon-nagyon jó, pozitív irányban fejlődnek. Aztán, amikor ő gondolkodik, számol, színeket, formákat ismer föl, akkor is ugye egy nagyon komplex fejlesztési ívet látunk magunk előtt, és hát bizony-bizony, amikor történetet mesél, belehelyezkedik egy játék sztoriába, akkor a szókincse és a beszédkészsége is fejlődik.
0: Akkor összegezzük egy kicsikért, miért is jó a gyerekeknek, ha játszanak mindenért?
1: Ha nagyon röviden szeretném összefoglalni azt, amiről beszéltünk, akár a kognitív készségekről, a szociális készségekről, az érzelmi fejlődésről, most pedig a finom motorikáról, a számolás, a színforma felismerés, a beszédkészség szókincs fejlődésnél, akkor tulajdonképpen a gondolkodásunkat, a társas kapcsolatunkat és az érzelmi intelligenciát fejleszti a társas játékozás. És akkor ezzel akár végét is érhet a társas játékok fejlesztő hatásainak végignézése, és rá is kanyarodhatunk gyakorlatban olyan játékokra, amelyek minden ilyen szempontot ötvöznek. Itt van például előttem a Maszat elnevezésű játék. Ez 4 éves kortól játszható, 2-5 fő játszhatja, és 5-6 perces, igen, jól hallották, 5-6 perces játékidejű játék. Egy nagyon cuki dobó kutyus van a játékban, rengeteg ábrát tartalmazó dobókocka, és az a játékos nyeri meg a játékot, aki leghamarabb meg tud szabadulni a dobókockáitól.
0: Na hát akkor innét fogjuk folytatni. Horváth Zoltán, a játékkunyhó játékmestere, a beszélgető partnerem, és gyereknap közelettével természetesen gyerkőcöknek szóló játékokat hallhattok.

0: Kellemes rádiózást a 98.6 Manna FM kanapéjában. Sziasztok, szombat van, és a társasjátékos óránkkal indítottunk, és hát ez a hétvége azért valljuk be a gyerekekről szól. Számtalan program lehetőség vár benneteket, és őket is, de mégis az a legjobb, hogyha le tudtok ülni velük, és nekik adva a minőségi időt, együtt közösen tudtok társasjátékozni. És akkor a Maszat nevű kutyás játékot ajánlottad Zoli elsőként, ami a legkisebbeknek is felejthetetlen élményt tud nyújtani. Te miért szereted ezt a társast?
1: Nagyon cuki, nagyon kedves, nagyon egyszerű szabályokkal dolgozó, villámgyors, nevetős gyermekjáték. Ez a kis játék. A kockákon szereplő ábrák mókásak. Például, hogyha csontot dobunk, akkor elássuk a kertben, és végleg megszabadulunk a kockánktól, és az már a játékba sem kerül. Viszont, hogyha sártócsa kerül dobásra, minden fordulóban kell a játékosnak sártócsát dobnia, akkor belehemperedik a kutyusunk, és az nagyon jó dolog, viszont hogyha nem dobunk sártócsát, akkor az összes sártócsában található kocka hozzánk fog kerülni, sajnos. Egyszerű szabályai vannak, nagyon aranyos, nagyon kedves játék, már a legfiatalabb életkortól játszható a Maszat elnevezésű képpárosító játék, 20 dobókockával és egy igen kedves kutyus figurával.
0: Mit ajánlasz még akár a gyereknapon is elővenni társasjátékot?
1: Aztán, hogyha a Pagony kiadónak a kínálatában nézzünk bele, akkor ugye a három kis dínó belgüdi történeteik, amik könyvben megelevenedtek, most ebből is készült társasjáték. A három kis dínó és az időzűr elnevezésű játékot ajánlom figyelmébe a három kis dínó rajongóknak. A játékot Bojti Anna tervezte, ez egy kooperatív társasjáték, amelyben szerepet kap maga a mesélés, a memória, a koncentráció, egy kis taktikázás és egy csipetnyi kis szerencse is. A három kis dínó, akiket a könyvekből ismerünk, Trikó, Nyam és Regina, egy szép napon belekiáltotta kívánságát egy vulkánba, azóta ide-óta utazgatnak ugye a korok és világrészek között, és ebben a játékban viszont minden összekeveredett térben és időben. Budapesten felbukkan egy középkori lovag, Artúr király udvarában egy indián toldísz, a holdra száll egy sámándob, és nekünk, játékosoknak közös feladatunk, hogy a dinókkal rendet tudjunk tenni. A dinókkal együtt fogunk utazgatni a vulkán segítségével, és mindent vissza kell vinnünk abba a korba, abba a helyszínbe, ami a megfelelő helyre tartozik.
0: Miért szeretette ezt a dínós játékot, Zoli?
1: Könnyű, egyszerű, gyors, igazán jópofa, kooperatív társasjáték gyerekeknek, a három kis dinó rajongóknak és a kooperatív játékok kedvelőinek. A három kicsi dínó játékos adatai 2-4 fő játszhatja 30 perces játékidővel, és 6 éves kortól ajánlható.
0: Megyünk még tovább a második fél órában is gyerekeknek való, és közben persze fejlesztő társasjátékokkal, és aki segít eligazodni a hatalmas kínálatban, az Horváth Zoltán, a játékkunyhó játékmestere, aki hétről hétre itt van és hozza nekünk az újdonságokat, mutatja be a különböző játékstílusokat, meneteket, technikákat, illetve a legújabb társasjátékos őrületeket is. Ha van kérdésetek, feltehetitek nyugodtan SMS és Viber számunk 0677 1986.

0: A társasjátékok fejlesztenek is, és ráadásul közösen fantasztikus élményeket szerezhettek a gyerekekkel, ha társasoztok. Erre bíztatunk benneteket itt a Manna FM kanapéjában Horváth Zoltánnal, a játékkonyhó játékmesterével Paul Simon után is. Nem sokára jön a You Can Call Me Al.
1: A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna.

0: Ez a Manna kanapé, sziasztok, Argyelen Kriszta vagyok, és a társas játékos óránkban a vendég Horváth Zoltán, a játékkunyhó játékmestere, és megyünk tovább gyerekeknek való, és közben persze fejlesztő társas játékokkal is.
1: A kristályműhely elnevezésű játékot ajánlom még, ez egy 20-40 perces játékidejű, 2-től 4 főig játszható, 10 éves kortól ajánlott, a dobozon ajánlott játék, de már jóval fiatalabbak is játszhatják. Ez a játék egy nagyon-nagyon látványos 3D-s kristályhegyet tartalmaz. Történetünk szempontjából a világ egy távoli szegletében járunk, ahol áll ez a különleges kristályhegy, különleges történetek, legendák övezik. A hegy alá ereszkedő bányáknak varázslatos tulajdonságaik vannak, rengeteg különféle drágakő rejtőzik a bányák mélyén. A játékosoknak célja, hogy minél több varázslatos drágakövet tudjanak bányászni, és a bányászott drágakövek segítségével különleges, ragyogó ékszereket tudjanak a legendás ékszerészek készíteni.
0: Ezek leszünk mi?
1: Igen, a játékban mi vagyunk a legendás ékszerészek, és természetesen, hogyha elkészülnek ezek a nagyon szép csillogó-villogó színes ékszerek, akkor győzelmi pontokra tudjuk váltani, és hát bizonyos akciókártyák segítségével a többi ékszerész játékába is bele tudunk egy kicsit piszkálni. Különleges, fordulatos, nagyon látványos 3D-s játékelemekkel operáló családi társasjáték, a kristályműhely elnevezésű társasjáték, mely még egyszer 2-4 fő játszhatja, 20-40 perces játékidővel bír, és 10 éves kortól ajánlható.
0: Mit van még, Zoli?
1: Hogyha valaki szeretne társas, mai, modern, friss gyermektársas játékok között szemlézni, akkor nagyon-nagyon jó szívvel ajánlom a Játékos Emberek magazinját, a jemmagazin.hu oldalról elérhető a májusi szám, ami csupa-csupa gyermektársas játékkal foglalkozik. Rengeteg-rengeteg jópofa, ügyes, okos gyermektársas játékot sorol föl. Sok olyat is, amit mi itt a rádióban még nem tettünk meg, úgyhogy érdemes lapozgatni ezt az online, rendszeresen havonta megjelenő társasjátékos kiadványt, ugyanis olyan játékok találhatók most meg benne, mint a Zümmögő, a Habatortán, Dodó, a Dixitnek a gyermekváltozata, a Smart Games játékokról egy igen bőséges válogatás került bele, aztán a Reflex kiadó újdonságai közül a Bogártánc, a Dinótékak és a Lája játékok, és bele tudunk tekinteni abba is, hogy mit ajánl maga a magazin, hogy hogyan lehet a társasjátékokat iskolai oktatási szintre vinni. Érdemes ezt a háttér anyagot is elolvasni ebben a kiadványban. Tehát jó szívvel ajánlom a Játékos Emberek magazinjának májusi számát, ami csupa-csupa gyermektársas játékról szól.
0: Na, a végéhez közelít a mai adásunk, hogy mi a végső üzenete Zolinak, és mit tartogat a gyermeklelkű felnőtteknek társasozásra. Ezzel nem sokára a Manna FM kanapéjában találkozhattok, de előbb életöröm zenék.

0: Ez a Manna kanapé, sziasztok, a 98.6 Manna FM-en. A társasjátékos óránkban Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével már ajánlottunk dínós, kutyás játékot, a kristályműhelyt is. Na, a végéhez közelítve mit tartogatsz nekünk még?
1: És hát, ahogy az adást kezdtem, a beszélgetést kezdtem, nem csak a gyermekek szeretnek társasjátékozni, hanem mi magunk felnőttek is szeretünk kikapcsolódni a társasjátékok segítségével, és a ezzel, amikor mi játszunk, a gyermeki lelkünket, a gyermeki énünket szólítjuk meg és ápoljuk, és sok-sok társasjátékos kiadó ilyenkor a gyermeklelkű felnőttekre is gondol, és érdemes külön körülnézni a társasjáték kiadók gyermeknapi kínálatában, ugyanis vannak olyanok, akik kifejezetten a gyermeklelkű felnőttek számára ad ötleteket és tippeket, mert felnőttnek lenni nem jelenti azt, hogy abba hagyjuk a játékot, hanem igenis, ez egy remek minőségi időtöltés lehetőség barátainkkal, remek kikapcsolódási lehetőség, és egy jó feltöltődési lehetőség, és hát érdemes szemlézni a társasjáték kiadók kínálatát, ami kifejezetten a gyermeklelkű felnőtteknek szól, legyen az például kooperatív játékban a Föld a láthatáron a Szellemek szigete játék, vagy éppen a Föld elnevezésű komplex társasjáték, vagy egy zsebben hordozható scout elnevezésű kártyajáték, amit szintén jó szívvel merek ajánlani, ezt bárhova magunkkal tudjuk vinni, vagy éppen a Marie Curie nyomában elnevezésű családi társasjátékot is jó szívvel ajánlunk, vagy éppen az ezüsthegy építészeit, és már itt az adásban is beszélgettünk az egyik modernkori környezetvédelmi témát érintő, a Holnap társadalma elnevezésű kooperatív játékról. Érdemes tehát böngészni a Játékos Emberek magazinját gyermek társasjátékok területén, és érdemes különböző társasjáték kiadóknak a gyermeknapi kínálatában szemlézni, hiszen jobbnál jobb, értékesebbnél értékesebb, izgalmasabbnál izgalmasabb és remek élményeket nyújtó játékokat találhatunk így a gyereknapi hétvégén. Játszunk sokat baráti társaságunkkal, játszunk sokat gyermekeinkkel, mert meghálálja ez az időbefektetés hosszú távon a gyermekek hangulatát és élményeit.
0: Nagyon szépen köszönöm, Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével töltöttük ezt az órát, és Zoli most sem hazudtolta meg. Pedagógusi vénáját, társasjáték, játékvezető vénáját, és mivel a hétvége a gyereknapról szól és a gyerekekről, ezért olyan társasjátékokat hoztunk, amik természetesen elővehetők ilyenkor, nagy élményt szereznek a gyerekeknek, és egy csomó-csomó készséget, képességet lehet fejleszteni ezekkel a játékokkal, legyen szó akár a finom motorikáról, a társas kapcsolatokról, vagy éppen a kommunikációról. Hoztuk a Maszat nevű kutyás társasjátékot, itt volt a három kicsi dínóról szóló társasjáték, de a kristályműhely is előkerült, szóval bőven van miből válogatni, kaptatok tippeket, muníciót, és hogyha nektek is van remek tuti bevált gyereknapi programotok mára, akkor üzenjetek nekem a 0677 1986-ra. Remember that tank top you bought me? You wrote your gorgeous on it.

Grafológia lesz terítéken a következő órában, hogy mi a véleménye dr. Szőlősi Csoma Enikőnek az online grafológiai elemzésről. Ezt beszéljük meg, de Billy is érkezik az óra elejére.

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Manna
1: Morzsa. Arról beszélgetünk, hogy milyen típusú kollagén stimuláló eljárások léteznek. Hány alkalommal kell ismételni egyébként a tökéletes eredményért?
2: Nyilván ez páciens függő, bőrállag függő, bőrminőség függő. Az ideális eredményt majdnem, hogy azt mondom, hogy 6 hét után látjuk, hiszen lesz egy azonnali hatása a kezelésnek, de a kollagén indukciós terápiáknak van egy kis ideje, ameddig a bőrben kifejti ezt a provokáló hatását. Sokszor javasoljuk, amikor már egy picit jobban megereszkedett a bőr, hogy esetleg egy ismétlést 6 hét múlva érdemes, hiszen ezzel a két kezeléssel nagy általánosságban elmondható, hogy akár 2 évig is szép eredményeket tudunk fenntartani.
1: Kiknek ajánlod a kalcium hidroxiapatit tartalmú kollagén stimuláláson alapuló beavatkozásokat?
2: Korcsoporttól függően, illetve bőrminőségtől függően azt gondolom, hogy a 40-es évei után már az embernek arra oda kell figyelni, hogy minél inkább a kollagén mennyiséget tudjuk provokálni, tehát a 35-40-45-ös korosztálya nagyon ideális. Nyilván 60 év felett, illetve későbbiekben, amikor már akkora a szövettöblet, akkor nem biztos, hogy a kollagén indukciós kezeléseknek annyira látványos végeredménye lesz.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Kleptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül. Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
3: Reklám hangzott el.
5: Változékonyra fordul az idő, ma este rendezik a BL döntőt a Puskás Arénában. Magyar haditemetőt találtak Kazasztánban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Magyarország és Budapest mindent megtesz azért, hogy a Bajnokok Ligája döntője valóban egy sportünnep legyen, és hogy minél több ember vigye jó hírét ennek a magyar fővárosnak és hazánknak, mondta a miniszterelnök Facebook oldalán közzétett videójában. Közölte, 17 ezer jegyet kaptak az Arsenal és a Paris Saint-Germain szurkolói, és úgy tudni, hogy legalább 10 ezer drukker jegy nélkül érkezett, akik a Hősök terén, valamint a város különböző pontjain fogják követni a döntőt. Közölte azt is, hogy a magyar rendőrség felkészült, mintegy 4000 rendőr teljesít szolgálatot Budapesten. Reményét fejezte ki, hogy az esemény rendben lezajlik, és a sport lesz a középpontban. Magyarország abban az esetben tudja támogatni Ukrajna uniós csatlakozási kérelmét, ha helyreállítják a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogait. A magyar diplomácia 11 pontos javaslatot állított össze, és ukrán lapértesülés szerint 9 pontban már sikerült megállapodni. Volodymyr Zelenszky abban bízik, hogy Magyar Péter kormányzásával rendeződik a két ország viszonya. A magyar zászló elégetése miatt tiltakoznak vajdasági magyar szervezetek. Egy szabadkai középiskolai ballagáson elvették egy magyar diák nemzeti zászlaját, majd felgyújtották azt. A Vajdasági Magyar Szövetség, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége és a Vajdasági Magyar Újrakezdés nevű szervezet is elítélte az esetet és felelősségre vonást követelt. Hangsúlyozták, a nemzeti jelképek meggyalázása sérti a közösség méltóságát és veszélyezteti a békés együttélést. Az első világháború idején hadifogságban meghalt magyar hadifoglyok sírkövei kerültek elő Kazasztán északkeleti részén. A belső ázsiai szénbányába a keleti fronton fogságba esett osztrák-magyar katonákat vezényeltek kényszermunkára. A temető eredeti állapotát már nem tudták rekonstruálni, de néhány az eredeti helyéről elmozdított sírkő jó állapotban fennmaradt. Ilyen a magyar Szilas József és Balázs Péter, valamint az osztrák-magyar haderőben szolgálatot teljesítő olasz nemzetiségű Angelo Pellegrini bajtársaik által állított sírjele.
0: Időjárás.
5: A nap folyamán egyre több felé megnövekszik a felhőzet, északnyugat felől záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Holnap napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, a Dunántúl nyugati felén több helyen is lehet zápor, zivatar. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódhat, éjszaka 10 és 18, napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: 4 óra után is tartsatok a Mannával. Sziasztok, Argyelen Kriszta vagyok, és itt a kanapéban a kézírásunkkal fogunk foglalkozni. A mesterséges intelligencia szerepe is előkerül a kézírás elemzésben, illetve az online elemzések is. Hamarosan kezdünk dr. Szőlősi Csoma Enikővel.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: A Manna kanapét hallgatjátok a 98.6 Manna FM-en. Sziasztok, kellemes szombat délutánt kívánok. És itt van velem dr. Szőlősi Csománikő, grafológus, igazságügyi írásszakértő és a www.írásszakértő.hu munkatársa, aki hétről hétre a ti hallgatói kérdéseiket válaszolja meg. És most egy nagyon izgalmas kérdés futott be. Érdeklődtem néhány grafológusnál, ez már a kérdés maga, vegyes válaszokat kaptam online íráselemzésről, vagyis az internetes chat során megválaszolható elemzésekről. Van, aki vállalja, és van, aki nem. Most akkor mi a gyakorlat? Hogy megy ez? Lehet, hogy már ebben is egyébként az AI segít?
1: Köszönjük szépen, ez név nélkül érkezett ez a kérdés, de nagyon érdekes és nagyon aktuális. Én is úgy gondolom, hogy vegyes lehet a kép a grafológiai szolgáltatóknál, mert be kell vallanom, hogy én nem vagyok ebben igazán napra kész és tájékozott, csak ami szembe jön velem, amely hirdetéseket így véletlenül megpillantok én is az internetes felületeken, csak annak alapján van némi benyomásom, tehát azt kell mondjam, hogy láttam már néhány olyan hirdetést, hogy valakik online módon is vállalnak grafológiai elemzés, grafológiai tanácsadást. Tehát arra, hogy megy ez, erre a kérdésre nem tudok pontosan válaszolni. Bízom abban, hogy akik ilyet vállalnak, jogszerűen és etikusan végzik ezt a fajta munkát. Bevallom, hogy én óvatosabb vagyok egy picit, és így nem dolgozom ilyen online rendelés formájában. Nyilván ez kicsit összefügg az én igazságügyi szakértői gyakorlatommal is, ugyanis ugye én már 25 éve igazságügyi szakértőként is dolgozom, nyilván a kézzelés vizsgálatok mindkét területén, főleg most ugye a klasszikus azonosításban, de akkor is az a tapasztalatom, hogy a bírósági folyamatokban így is nagyon sokféle jogi oldalról érkező támadás jelenik meg az életünkben, tehát sokszor olyanok, amelyek teljesen alaptalanok, és csak időhúzási céllal jönnek ilyenfajta beadványok, hogy mi az, amit jogszerűtlenül vagy szakszerűtlenül végzett a szakértő. Hát ezek azért néha érdekesek, és tényleg látványosan nem a szakmai tartalomról szólóak, de nyilván adnak egy olyan fajta óvatosságra intést az írásvizsgáló szakértőknek, hogy legyünk tényleg nagyon-nagyon óvatosak, nagyon szakszerűek, nem mintha enélkül nem így végezném például én a munkámat, de úgy érzem, hogy nem szükséges olyan vitás helyzetekbe csöppenni, amelyeknek igazán megalapozott léte lehetne. Tehát én magam itt az online grafológiai vizsgálatok terén az óvatosság híve vagyok, és azt mondom, hogy csak nagyon tiszta jogi és etikai feltételek mellett lehet dolgozni.
0: Na akkor megyünk innét tovább. A beszélgető partnerem a 98.6 Manna FM kanapéjában dr. Szőlősi Csománikő, grafológus, igazságügyi írásszakértő, és a téma, amit boncolgatunk, hogy vajon lehet-e, szabad-e, etikus-e az interneten keresztül grafológiai elemzést, jellemzést végezni, akár ilyen élő chat szoba jelleggel is. Hogyha van ehhez kapcsolatosan hozzászólásotok, vagy akár saját tapasztalatotok, akkor ezt elküldhetitek nekünk, SMS és Viber számunk 0677 1986.

0: A Manna kanapét hallgatjátok. Sziasztok, Argyelen Kriszta vagyok, és dr. Szőlősi Csománikő grafológus igazságügyi írásszakértővel beszélgetünk az online írás elemzésről. És elmondta Denikő, hogy te az igazságügyi munkád miatt is nagyon óvatos vagy ezzel kapcsolatban, nem végeztél ilyet, nem is tervezed, nem akarsz támadási felületet adni. Na de mégis mi a helyzet az ilyen jellegű internetes elemzésekkel?
1: Valószínűleg ezt jól lehet végezni, de én úgy gondolom, hogy nagyon körültekintően kell. Mivel én ezt nem végzem, nem is tervezem, és nem is gondoltam át annak üzleti és szakmai menetét, tehát a hogyan csináljuk kérdéskör részleteit, én ezt most így végig gondolom, hogy esetleg hogy is lehet realizálni, és mik lehetnek a buktatók. Én azt gondolom, hogy az etikai problémák fennállására nagyon-nagyon kell figyelni.
0: Mit értesz itt etikai problémák fennállásán?
1: Már hangsúlyoztuk itt a Manna Rádió grafológiai írásszakértői rovatában sokszor. Tehát akik többször hallgatnak minket ebben az idősávban, nekik ez talán már unalmas. De azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy mindenkiben rögzüljön, hogy minden kézírás csak akkor elemezhető, ha a szakma szabályainak megfelelő bemeneti feltételek garantálása mellett történik az. Tehát a vizsgálat így folytatódik, ez pedig nem más, mint az, hogy legalább egy oldal folyamatos kézzel írt eredeti példányú és aláírással ellátott szövege legyen a szakértőnek a vizsgált személy adataival és a vizsgált személy írásbeli hozzájárulásával. De most persze rögtön mondhatja a hallgató, hogy oké, hát ezt online is meg lehet küldeni. Igen, de amennyiben csak egy nyomtatványformát kell ehhez kitölteni, és mind az írásmintát, mindezt a nyomtatványt beszkennelt formában küldhetik el az online módon működő grafológus szolgáltatónak, én úgy gondolom, hogy úgy szerintem csak ezzel nincs meg a teljes biztonsági garanciája annak, hogy ezt nem valaki más küldt el.
0: Na várj csak, hogy küldheti el ezt valaki más?
1: Tehát, hogy előfordulhat annak a lehetősége, vagy ott van még az az opció, az a kis ördögben nem motoszkál, hogy így meg lehet azt csinálni, hogy valaki más ember írását és adatait küldjük el, nem az adott író személy jelenik ott meg valós ügyfélként. Azaz szerintem a visszaélés esélye azért nem nulla. Valaki más személy elküldheti az ő adatainak ismeretében ezt az írást, mert akár meg lehet alkotni egy ilyen erre a célra megalkotott, akár frissen alkotott e-mail címet is, vagy az is lehet, hogy ott az élő cset másik oldalán nem a saját írásával ül ott valaki. Tehát ezek persze mondhatják, hogy kicsit túlzó kriminalisztikai megközelítésű gondolatok, de azért ennek nem lehetetlen a kimenetele. Persze itt is, hogyha vitatkoznék itt egy képzeletbeli hallgatóval, azt lehet mondani, hogy itt az élő chat kapcsolatban is lehet kérni, hogy ott írjon menet közben valaki a kamera túloldalán, de azt ellenőrizni szükséges, és ezt leellenőrizni azért tudjuk, hogy nem olyan könnyű, nem azonnali, és ráadásul ilyen távkapcsolatban egy kamerafelvétel mellett szerintem nem biztos, hogy egy megbízható eredménnyel azonnal ez az ellenőrzés megvalósuló. Tehát összességében én ebben egy kicsit konzervatívabb, óvatosabb lennék.
0: Folytatjuk akkor innét a beszélgetésünket. Dr. Szőlősi Csománikő grafológus, igazságügyi írásszakértő a vendégem itt a Manna FM kanapéjában, és hogy hogyan működik az online, csetes írás elemzés az interneten keresztül, ez most a témánk.

billentyűk abszurd viszonya. Beleles nem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda? Idegen, de vele elmennék.

0: Ez a 98.6 Manna FM kanapéja, sziasztok! Hogy a mesterséges intelligencia tud-e már íráselemzést végezni, vagy esetleg online csetes íráselemzésnél bevetik-e? Ez a témánk, amire dr. Szőlősi Csományikő grafológus igazságügyi íresszakértővel kanyarodtunk. Allé Farben egy dal, a She Moves után fogjuk folytatni a beszélgetést.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: A Manna kanapéban jó rádiózás, sziasztok, Argyelen Kriszta vagyok, és dr. Szőlősi Csoma Enikő grafológus, igazságügyi írásszakértő az, akivel az internetes elemzéseknél tartottunk, és arról beszélgettünk eddig, hogy Enikő, te mindenképpen konzervatívabb vagy, és sokkal óvatosabb az ilyen helyzetekben, nem is vállalsz internetes elemzést online formában, még akkor sem, hogyha élőben ott van az illető, és mondjuk cseteltek. Na, menjünk akkor innét tovább.
1: Én azt gondolom, hogy hogy lehet online módon is ügyfél kapcsolatot tartani, de én egy konzervatív hozzáállással azt gondolnám, hogy ezt úgy reális megcsinálni, hogy a szakértők az írásképet, az aláírt nyilatkozatot papírformában, eredeti példányban kézbe veszik egy szerződéses, konkrét, jogszerű helyzet mellett, tehát amikor itt az adatok ellenőrzhetősége garantált. És én úgy gondolom, hogy ugye egy hagyományos üzleti helyzetben ugye ez úgy történik, hogy valamilyen módon találkozik az ügyfél, szerződést köt a grafológus szakértő tanácsadóval, ott történik az iratok eredeti példányú átadása, ami nekünk azért még mindig fontos, és ott jól lehet ellenőrizni az személy azonosságot. De erre lehet egy kombinált mix megoldás is, hogy a papíralap, a szerződés és esetleg, tehát hogy ez egy személyes találkozó, vagy az adatok ellenőrzése melletti szerződéskötés az a hagyományos módon történik, és a konzultáció történhet online, akár webkamerás helyzetben is. Én úgy gondolom, hogy így nagyobb a garancia az etikai és szakszerű, jogszerű szabályok realizálására, és az nagyon fontos még, hogy így nincs adatvesztés sem.
0: Mit értesz itt adatvesztés alatt?
1: Erről sem beszéltünk még itt ebben a kérdéskörben, hogy az adatvesztés is fontos. Arra gondolok, hogy ha nem eredeti példányt vizsgál a grafológus, akkor adatok vesznek el, mert a kézírás nyomatéka, a vonal minősége, amely az eredeti kézzel írott papír alapú kézíráson látható, vizsgálható, az akkor, amikor csak egy internetes csatornán, bármilyen módon egy szkennelt képet, vagy egy fotóként küldött képet kapunk, akkor ezek az adatok elvesznek. Tehát ez sem segíti a teljes elmélyült szakmai munkát.
0: A kérdés utolsó része is izgalmas volt, arra vonatkozott, hogy a mesterséges intelligencia akár ebben tud-e segíteni már az online internetes íráselemzésben, hogy erről mi a véleménye szakértőnknek, dr. Szőlősi Csoma Enikő grafológus igazságügyi írásszakértőnek, ki fogom deríteni nem sokára, életöröm zenék, és aztán folytatjuk a beszélgetést.

0: Ez a Manna kanapé, a 98.6 Manna FM-en. Szép szombat délutánt kívánok. Egy nagyon izgalmas téma az, amire ráfordultunk, a mesterséges intelligencia is eléjük kerül nem sokára, hogy interneten keresztül, online formában lehet-e grafológiai elemzést végezni, ugye van, aki vállalja, van, aki nem. Enikő egyértelműen az utóbbi csoportba tartozik, ő nem szokott ilyet csinálni. Na de ott tartottunk, hogy a hallgatónk arra volt kíváncsi, hogy lehet, hogy már ebben itt az AI segíti a grafológust. Erről mi a véleményed? Mit tudsz erre a kérdésre válaszolni?
1: Sajnos erre sem tudok igazán pontos választ adni. Ez már egyrészt abból is következik, hogy én az előzményeknél is azt mondtam, hogy nem tudom pontosan, hogy hogy megy az ilyenfajta kizárólag chat alapú grafológiai elemzés. Bízom benne, hogy akik ezt vállalják, ők korrekten és szakmailag, etikailag is támadhatatlan módon végzik. Visszatérve erre, hogy a mesterséges intelligencia hogy kapcsolódhat a kézírásvizsgálathoz, én azt gondolom, hogy kapcsolódhat, a jövőben biztosan még nagyobb mértékben kapcsolódni is fog. Meglátásom szerint a kézírás elemzés bizonyos adatfeldolgozási részeinél ez nagy segítség lehet, vagy lehetne, de szerintem ezt az alapos, nagyobb ívű szakértői véleménykészítésnél javasolható inkább bevetni, és nem az ilyen élő, online csetelésszerű, gyorselemzésszerű helyzetekben, amire szerintem a kérdezőnk gondolhatott.
0: Összegezve mit tudnál mondani a hallgatónknak, aki ezt a nagyon izgalmas kérdést tette fel?
1: Összességében azt tudom mondani, hogy erre nézve még kevés adatunk van, illetve ahogy én be is vallottam itt a válaszadásom elején, én magam ilyenfajta kizárólag chat formájú grafológiai szolgáltatást nem végzek. Köszönjük ezt az érdekes kérdést, remélem kimerítően meg tudtam válaszolni. Köszönöm, viszonthallásra.
0: Nagyon szépen köszönöm, dr. Szőlősi Csoma Enikő grafológus igazságügyi írásszakértővel töltöttük ezt az órát a Manna kanapéban, és egy összetett, de nagyon érdekes kérdés volt ez, amit egy hallgatónk felvetett. Néhány grafológusnál érdeklődött ő, és vegyes válaszokat kapott az online írás elemzésről, vagyis amikor internetes chat során válaszolható az elemzés. De van, aki vállalja, ugye van, aki nem. Enikő elmondta, hogy ő egyértelműen nemet mond az ilyen jellegű felkérésekre, már csak azért is, mert igazságügyi írás szakértői gyakorlatából tudja, hogy nagyon sok a támadási felület, és ő ezt abszolút szeretné mindenképpen elkerülni. De hát, hogy hogy megy ez akkor, amikor valaki mégis online csinálja, és hogy lehet, hogy ebben már az AI, azaz a mesterséges intelligencia is segít, na ezekre a kérdésekre kerestük a választ, és szerintem azért elég kimerítően meg is kaptuk az elmúlt órában. Ha lemaradtatok volna róla, de érdekel benneteket a téma, akkor a Manna FM podcast felületét ajánlom a figyelmetekbe, akár iTunes-on, akár Spotify-on visszahallgatható lesz majd ez a beszélgetésünk is.

5 óra után a 98.6 Manna FM-en a műhúsról fogunk beszélgetni, hogy ez az alternatív fehérjeforrás pontosan mit is takar. Nicki Minaj és a Starship után eredek a nyomába. Dr. Hegedűs Csaba élelmiszermérnökkel, gyertek velünk!

0: ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: AI és a jövő. A mesterséges intelligencia fejlődése szinte robbanásszerű. Egyre fejlettebb nyelvi modellek, valós idejű fordítások, személyre szabott tanulórendszerek jelennek meg. Egyes kutatók már olyan AI-kon dolgoznak, amik valóban megértik az embert, a szándékait, a hangulatát, sőt, a kontextust is. De a jövő nem arról szól, hogy a gépek átveszik az irányítást, hanem arról, hogyan használjuk őket bölcsen. A technológia önmagában semmit sem dönt el. Mi döntjük el, mire használjuk. És ha jól használjuk, az AI nem elidegenít, hanem közelebb hoz minket egymáshoz. És a tudáshoz.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is. Alza.hu.
4: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Kleptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül. Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
2: Reklám hangzott el.
5: Változékonyra fordul az idő, ma este rendezik a BL döntőt a Puskás Arénában. Magyar haditemetőt találtak Kazasztánban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Ellepték a foci rajongók Budapestet a BL döntő előtt. 15 órakor megnyitották a futballszurkolók előtt a Puskás Aréna kapuit. Az Arzenál tábor a Stefánia úton vonul a Puskás Arénához. A Paris Saint-Germain szurkolói pedig a Kerepesi út, Dózsa-György út útvonalon közelítik majd meg a döntő helyszínét. A francia csapat szurkolói külön metróval hagyták el a belvárost. Jegy nélkül nem érdemes a stadion környékére menni, mert csak az mehet a Puskás Aréna közvetlen közelébe, akinek érvényes jegye van. A nyugállományú katonák támogatásainak és egészségügyi ellátásának felülvizsgálatát ígérte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus a Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének Balatonakaratjai rendezvényén azt mondta, a nyugállományúak számíthatnak a honvédségre. Hozzátette, hogy a veteránok véleményét és javaslatait is figyelembe veszik a döntések előkészítésekor. A politikai megállapodás az EU-s forrásokról olyan fejlesztések elindítását jelenti, amelyektől egyszerre lesz zöldebb és olcsóbb az energia. Erről az élő környezetért felelős miniszter írt közösségi oldalán. Gajdos László kiemelte, a környezetvédelmi beruházások és az energiaátmenet most új lendületet kapnak. Hozzátette, a tiszta energia nem luxus, hanem a jövő alapja. Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közösségi oldalán azt írta, a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja, ezért különösen fontos, hogy újra rendelkezésre álljanak a források. Hozzátette, a mezőgazdaság és az élelmiszeripar előtt új lehetőségek nyílhatnak meg, a magyar gazdák versenyképessége pedig nemzetgazdasági érdek. Az első világháború idején hadifogságban meghalt magyar hadifoglyok sírkövei kerültek elő Kazasztán északkeleti részén. A belső ázsiai szénbányába a keleti fronton fogságba esett osztrák-magyar katonákat vezényeltek kényszermunkára. A temető eredeti állapotát már nem tudták rekonstruálni, de néhány az eredeti helyéről elmozdított sírkő jó állapotban fennmaradt.
0: Időjárás.
5: A nap folyamán egyre több felé megnövekszik a felhőzet, északnyugat felől záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Holnap napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, A Dunántúl nyugati felén több helyen is lehet zápor, zivatar. Éjszaka 10 és 18, napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
6: 5 óra után is a Manna kanapét választottátok, és én ezt nagyon köszönöm. Argyelen Kriszta vagyok, és a következő órában az alternatív fehérje forrásokról fogunk beszélgetni. Ha elsőre nem ugrana be, akkor rovarok, bogarak evése, műhús. Na, hogy ez mikor lesz realitás nálunk is itt egy vasárnapi vagy egy szombati ebéd alkalmával. Niki Minázs és a Starship után beszélünk erről.
0: 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.
7: Let's go to the beach. Each, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found.

0: Kellemes rádióhallgatást, ez a 98.6 Manna FM kanapéja, sziasztok! Arról már sokszor, sok helyen lehetett hallani, hogy nem fenntartható ez ilyen mértékű húsfogyasztás, mert hogy nagyon-nagyon sok ember él a Földön. Itt nálunk Magyarországon azért egy picikét más a helyzet, nehéz azt elképzelni, hogy alternatív fehérje források után kellene mennünk. Dr. Németh Csaba élelmiszermérnök a beszélgető partnerem, de egyáltalán mik ezek az alternatív fehérje források, meg miért van rájuk szükség, na ezt is el fogjuk mondani, de az biztos, hogy mi itt szerencsések vagyunk Európában.
1: Végtelenségig ugye ehetünk sertést, tojást, tejet, viszont vannak olyan helyek, ahol tényleg rohamosan nő a népesség, ugye pillanatok előtt el fogjuk érni a 9 milliárd főt, illetve vannak, ahol termőterületek abszolút nem adottak, és ezeken a helyeken ilyen más fehérje forrásokat is keresnek, és ugye gyakorlatilag ilyenkor szokottak lenni a növényi lisztek, de főként ami a miattől is alternatívabb, az amikor a rovar alapú fehérje forrásokra gondolunk, vagy akár a műhús, más néven a szintetikus hús kerül előtérben.
0: Műhús, hogyan kell ezt elképzelni?
1: Én nekem az első találkozásom ez, hogy műhús vagy szintetikus hús, az azért Szingapúrban történt, de ugye hatalmas népesség van, és úgy, hogy gyakorlatilag nincs termőföld, tehát hogy nem, hogy az van, hogy nem tudnak elég mondjuk állatot tenni, semmilyen szinten, tehát minden, amit elfogyasztanak hústermék, az behozatalra szorul, és ők ezen is próbálnak ezzel segíteni, hogy önállátóbbak legyenek, és gyakorlatilag itt az történik, hogy egy őssejtből kiindulva szövegketeket állítanak elő bioreaktorokba, és ez ugye kicsit azért megkérdezhetően hasonlóan ízvilágú, mint a hagyományos hús, de nyilván itt a technológia fejlődik, itt még egy elég drága állításról beszélünk, de itt gyakorlatilag mindenféle tápoldatokból lehet készíteni húst, és ugye ami mellette szokott szólni, hogy éppen nincs itt állati ürülék, amit én mondjuk annyira nagy problémának nem látok, ugye nincs olyan helyigényük se.
0: De egészséges egyébként ilyen szintetikus élelmiszert fogyasztani?
1: Mi mondjuk azt, hogy milyen hatással van ez a szervezetre, ez még azért feltérképezés alatt van, tehát hiába vannak erre ilyen kutatások, gondolatok, igaziból ugye gyakorlatban az, hogy mit történik akkor 20 évig valaki szintetikus húst fogyaszt, ezt nem tudjuk. Egyébként erre egy egyszerű példa, amit talán itt Magyarországon is érthető, hogy ezerszer halljuk a tévébe, rádióba, hogy a panelházaknak senki nem tudja, hogy mikor jár le valóban az élettartalmuk. Ugye 60-70 éve azt mondták, hogy 50 évre tervezik őket, de hát senki se tudta, mert nem volt erre példa, hogy ezek meddig bírják. Hát ez is egy olyan, csak egy az emberi szervezetben, hogy igazából az, hogy most mi történik a szintetikus hús, nem természetes fehérjeforrás, tojás, tejet eszünk, ezt még nem tudhatja senki.
0: Folytassuk akkor innét a beszélgetésünket, dr. Németh Csaba élelmiszermérnök a vendégem, és az alternatív fehérjeforrások a témánk. Ha van kérdésetek, írjatok nyugodtan, SMS Viber 0677 1986.

0: Kellemes rádiózást, ez a Manna Kanapé, sziasztok! Nem kérdezlek ki benneteket arról, hogy mi került ma szombaton a családi asztalra ebédként, de biztos vagyok benne, hogy bogarak nem szerepeltek, meg ízelt lábúak ezek között. Dr. Németh Csaba élelmiszermérnökkel beszélgetünk, és az alternatív fehérje forrásokat témánk a műhús például, illetve a rovar alapú táplálkozás. De hát egy picit nekem olyan, mintha egy Asimov könyv lapjairól idézne nekünk Csaba, vagy ez már a valóság, hogy ilyen van az asztalunkon?
1: Hát én azért úgy gondolom, hogy sok helyen ez közelít a valósághoz, főleg azért ugye, mert egyre nő a népesség, és ugye egyre durvább megoldásokat kell alkalmazni. Ugyanakkor én úgy gondolom azért, mi Magyarországon ebből jóval később fogunk bármit is érezni, és pont ezért, mert kiváló termőföldekkel és mezőgazdasági adottságokkal rendelkezünk. Valamint azért amellett a magyar fogyasztóknak a jó szokásait, jó ízléseit is itt belekalkulálnám. Tehát nagyon sok alternatív étel van, nagyon sok érdekesség van, de azért mi nagyon szeretjük a jó ízeket, a finom falatokat, tehát lehet, hogy bizonyos helyeken gyakorlatilag annyira nincsenek is hozzászokva egy jó húsétel fogyasztásához, ez előbb előtérbe kerül, de mi, akik tényleg ezeket a húsos, teljes, tojásos, sajtos finomságokat nagyon szeretjük, és szeretjük fogyasztani, és a hagyományos ételeinkben benne is vannak, szerintem mi nagyon nehezen leszünk kaphatóak rá, hogy ezen változtassunk.
0: Hogyan fogadják a fogyasztók ezeket az alternatív forrásokat? Erre vonatkozóan vannak kutatások, hogy mi a szempont, hogy elfogadjuk?
1: Hát én mindenképpen ugye az árba is nagyon fontos lesz, tehát ugye, hogy itt azért mindenképp egy kísérleti dologról van szó, tehát ugye itt nem keletkeznek még akkora hatalmas mennyiségek, tehát ugye, amikor valakit megkérdezünk, és azért is pont ez, amit meséltem, hogy mit mondanak a papíron lévő kutatások, és mi a valós hatása a terméknek. Ez ugyanígy, amikor olyan piacfelmérést folytatnak, akkor is ugyanez fent áll, hogy amikor arról beszélünk, hogy mi mit fogyasztanánk, akkor akár pozitív, akár negatív irányban hatalmas torzulások vannak, mert papíron, vagy ha megkérdeznek minket, akkor mindig az egészséges, fit, természetes ételeket választjuk, de amikor a polchoz kerülünk, és akár tényleg mondjuk hó végén mondjuk a adott készítmény jóval olcsóbb, mint a jobb minőségű változat, azért hajlamosak vagyunk elcsábulni, tehát ez egy természetes folyamat is. Tehát igen, valamilyen szinten ugyanúgy, ahogy a 100 forintos virsének és a 2000 forintos kilogrammos virsének is megvan a helye a polton, és mindannyian tudjuk, hogy nem ugyanazt a minőséget képviselik, valószínűleg ennek is meg lesz előbb-utóbb a helye.
0: Na térjünk rá a hagyományos fehérje forrásokra is, hogy ott melyiket a legegészségesebb például fogyasztani, vagy melyik a legmegfelelőbb az emberi szervezet számára. A beszélgető partnerem itt a 98.6 Manna FM-en, dr. Németh Csaba élelmiszermérnök, és ti is nyugodtan hozzászólhattok a mostani beszélgetésünkhöz, például úgy, hogy írtok nekem e-mailt argyelen.krisztina@manna.fm.hu.

0: kis rovarok, hogy mit hoz a jövő táplálkozása és az élelmiszer technológia. Erről beszélgetek Németh Csabával, élelmiszermérnökkel a Manna kanapéban. A Gerbics és az Only Happy When It Rains után fogjuk folytatni. Tartsatok velünk ti is! I'm only happy when it rains.
1: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
4: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
5: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Kleptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül. Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
2: Reklám hangzott el.
4: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: A Manna kanapéban a 98.6 Manna FM-en köszöntök mindenkit, Argyelen Kriszta vagyok, és a műhúsról, meg az alternatív fehérje forrásokról beszélgetek dr. Németh Csaba élelmiszermérnökkel, és ott tartottunk, hogy ez egyáltalán nem sci-fi, hogy műhúst vagy rovarokat eszik valaki, hanem már a valóság csak nem feltétlenül itt nálunk a Kárpát-medencében. De egy picit beszéljünk a hagyományos fehérje forrásokról, és ezek közül melyik a legjobb?
1: Itt azt gondolom, hogy mindenképp az állati eredetű fehérjék, tehát ugye az anyatej mellett a tojásban lévő fehérjéket szokták ezen a mértékegység nélküli százas skálára tenni. Ettől nem sokkal, bocsánat, elmarad a tejtermékek, a hústermékek, a halak, és a növényi termékek azok már lejjebb sorolhatóak. Egyébként nagyon fontos, hogy azt is kell nézni, hogy mi van a fehérje forrás mellett, tehát ugyanúgy, hogy itt hangsúlyoznám, hogy amikor mondjuk valamilyen növényi terméket, mondjuk egy csicseri borsot teszünk, és mondjuk, hogy milyen jó a fehérje tartalma, mondjuk egy cukorbetegnek az egy nehéz választás olyan szempontból, hogy 1 gram fehérje, mert 2,5 gram szénhidrát is látható, tehát hogy nem tisztán eszük a fehérjét, mondjuk egy csirkemel, vagy egy tojásfehérje esetében. És a másik, hogy nem elég a fehérje tartalmat nézni.
0: Akkor mit nézzünk még?
1: Két szempontot kéne elmondani. Egyik, hogy vannak eszenciális aminosavak, amiket nem tudja a szervezetünk előállítani. És ezek befolyásolják azt, hogy mennyit tudunk a tápanyagból felszívni. És vannak a tojásfehérjében, azért is ő a százas, vagy az anyatej, mert ezek megfelelő arányban vannak, tehát amennyit elfogyasztunk fehérjét, azt mind fel tudjuk szívni, mind fel tudjuk hasznosítani tudja a szervezetünk. Viszont mondjuk ahol ez hiányzik, hogy egy-két aminosava hiányzik, ott sokkal kevésbé tudjuk hasznosítani, és aztán úgy szokták mondani, mint amikor van 20-féle alkatrész mondjuk egy autóhoz, és elég lenne a 18 darab, akár 200 legyártásához, de van 2-ből csak 20 darab van, vagy 100, akkor csak annyit tudunk összerakni, amennyit a limitáló alkatrészszám ad. Tehát, hogy ezért nagyon fontos, hogy mondjuk a növényi fehérjéket eszünk, akkor komplettáljuk őket. És amikor ha a rovarfehérjékről beszélünk, egy másik ilyen alternatív forrás, ott is nagyon sokszor szokták mondani, hogy fú, mennyi fehérje van a rovarokban, a rovarrészekben. Ez igaz is, de ott is a hasznosítását nagyon bekorlátozó, hogy az emberi szervezet nem rovarfogyasztásra van ugye, szoktatva, és sőt, még amikor van ilyen házi állatoknak a táplálékában, ők se. Tehát például ugye, a kitin azt hiszem, hozzáfér, tehát nem észletlen az emberi szervezet számára, és például, ha nincs hozzáadva mesterségesen kitináz enzim, akkor ez egy hozzáférhetetlen rész, tehát egy nem felszívódó rész az emberek, vagy akár a házi állatok számára.
0: Na hát az jutott eszembe, hogy az esetleg nem lenne megoldás, hogyha az állatok ennék ezeket a nem túl gusztusos fehérje forrásokat, mi megmaradhatnánk továbbra is a jó kis steaknél. Na hát erre is ki fogunk térni még, a válaszra egy kicsikét várjon dr. Németh Csaba élelmiszermérnök, a beszélgető partnerem itt a Manna kanapéban. Rövid életöröm zene, és folytatjuk.

0: Ez a 98.6 Manna FM életörömzene kellemes rádiózást. Az alternatív fehérjeforrások terítéken a műhús például, illetve a rovar alapú fehérjeforrások. Dr. Németh Csaba élelmiszermérnökkel pedig ott tartottunk, hogy hát nem feltétlenül arra van az emberiség, meg az emberek berendezkedve, hogy rovarokat fogyasszanak. Na, hát akkor eszembe jutott például az, hogy az nem lenne megoldás, ha az állatokat táplálnánk ilyen típusú takarmánnyal például, vagy ott is felmerülnek problémák?
1: Nem, teljesen ez az egyik legészszerűbb használat, és én úgy gondolom, hogy a magyar mezőgazdaság ebbe az irányba is halad. Tehát például ugye vannak is ilyen, hogy fekete katona légy lárvákat előállító üzemek, tehát üzemszerűen működő telepek, és ezeknek az ezekből készült fehérjeforrások, fehérlisztek, főleg ötek állattakarmányba kerülnek, amik viszont nagyon jól tudják ezt hasznosítani, mondjuk gondoljunk akár csak, hogyha mondjuk baromfi tábba kerül. De megint egy kicsit, hogyha logikusan, akár józan parasztésszel gondolkozunk, hogyha lehet ilyen alternatív fehérjeforrásba ilyet mondani, ugye, hogy mi az emberek, hát mikor is lennénk légylárvákat, miért is lennénk felkészülve ennek az emésztésére. Ugyanakkor a tyúkok, ugye, amik több ezer, több millió éve erre vannak szocializálva, vagy erre vannak kitalálva, hogy összecsipkedjék a különböző rovarokat, ízeltlábúakat a kertből, vagy a növényzet talajából, ők kiválóan tudják ezt emészteni, tehát őnekik sokkal jobban is hasznosulnak ezek a fehérjeforrások, tehát a rovarfehérjék.
0: Mit gondol, mikorra lesz mindez tényleg a mindennapjaink része?
1: Hát, hogyha egy ilyen egyszerű tipp lenne, akkor én azt mondanám, hogy a világnak lesznek olyan pontjai, akár ahol a 5-10 éven belül ez abszolút realitássá válik, és itt néha nem is a gazdasági okok, hanem maga az, hogy az önellátás biztosítása legyen. Tehát látjuk azért, hogy a Covid-én is az, hogy valaki nem képes előállítani maszkot, vagy valaki pont most, hogy nem tud kőolajhoz jutni, ez mekkora problémákat okoz, hát ez még fokozottan igaz lenne, hogyha a táplálkozásban megnyilvánul, tehát nagyon sokan, ahol nincs erre más adottság, fel kell, hogy készüljenek erre, tehát úgy fogják látni, tehát ez 5-10 éven belül szerintem be fog következni, de szerintem mondjuk egy európai szinten, ahol szinte mindenki nagyjából önellátónak tekinthető, ez inkább 20-30 év következménye, persze ez attól is függ, hogy a fogyasztókat hogyan tudják ugye szoktatni, milyen akár marketing tevékenység folyik, de én úgy gondolom, hogy jelenleg nem vagyunk túlzottan rovar elfogadóak, hogyha is műhús elfogadóak se, de már ez is hátráltatná az elterjedését.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Én köszönöm a lehetőséget, hogy beszélhettem a témáról.
0: Dr. Németh Csaba élelmiszermérnökkel beszélgettem itt a 98.6 Manna FM-en az alternatív fehérjeforrásokról, meg tulajdonképpen arról, hogy mi is az a műhús, és hogy hogyan fogadnánk el. Az azért megnyugtató, hogy itt a Kárpát-medencében nem valószínű, hogy a következőkben akár egy étteremláncban ilyen típusú ételt szolgálnának fel nekünk, vagy otthon nekünk ilyenből kellene valamit összedobni, de hát valószínű, hogy ez már a jövő zenéje lesz, és elkerülhet. Hogy e felé haladjunk. Ha valaki szívesen visszahallgatná a beszélgetésemet, a Manna FM podcastján megtalálja, akár iTunes-on, akár Spotify-on.

0: Véget ért a szombati kanapé, amiben nagyon izgalmas témákat érintettünk, gyereknapra hoztunk társas játékokat, fejlesztőeket, akár finom motorikát, akár beszédkészséget fejlesztő játékokat, de beszéltünk arról, hogy lehetséges-e online interneten keresztül kézírást elemezni, illetve itt volt a műhús és az alternatív fehérjék témája is. Ha visszahallgatnátok a Manna FM podcastján, mindezt megtaláljátok, és remélem jöttök velem holnap is, amikor is Horváth Patriciával, a New Way testtudattrénerével a gyereknap apropójából, a gyerekek helyes táplálásáról fogunk beszélgetni. Most nagyon kellemes szombatestét kívánok, sziasztok, találkozunk holnap is.
1: Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna Morzsa.
2: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
3: Az elegáns megjelenésű, júliustól szeptemberig szinte folyamatosan virágzó hibiszkusz szireákuszok hatalmas virágaikkal, azok színeivel, talán megszokott, ám de megunhatatlan sokoldalú díszcseréink. Használhatjuk őket szoliterként, nyírott és nyiratlan sövényként, de fácskává nevelve virágágyak központi eleme is lehetnek. A lavender sifon pedig különösen alkalmas arra, hogy olyan helyre ültessük, ahol szembeszökő szépsége igazán érvényesülhet. Míg a hagyományosan ültetett májva cserjék zömmel szimpla virágok, ez a fajta nagy, fodros, levendula színű, dupla virágokkal rendelkezik, melyeket tömegesen hoz, és amelyek csodás kontrasztot alkotnak a fényes levelekkel, fokozva a cserje dekoratív szépségét. A bájos, akár 10-15 cm átmérői virágok külső sziromköre nagy, a virág középső részén lévő szirmok kisebbek és fodrozottak. A virágtorok mélyvörös csíkozással díszített. A virágzás előre haladtával a virágszín egyre halványodik. Nem csoda, hogy az angol királyi kertészeti társaság tekintélyes Garden Merit díjával tüntették ki. Napos, meleg helyen, laza szerkezetű, átlagos, jó vízelvezetési talajon fejlődik legszebben. A pongó vizet is tolerálja, a száraz időszakokat gond nélkül átvészeli, viszont hosszantartó szárazság esetén a virág bimbokat ledobálja. Ezért ilyenkor gondoskodjunk a megfelelő vízutánpótlásról. Összességében szívós, ellenálló, könnyen nevelhető cserje. A lavender sifon szolid virágszínének köszönhetően jól társítható akár más májva cserje fajtákkal vagy évelőkkel is.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
4: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Kleptonnal a Vajdahunyadbárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül. Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
0: Reklám hangzott el.
5: Változékonyra fordul az idő, ezekben a percekben indul a BL döntő. Folytatódtak a harcok Ukrajnában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Ezekben a percekben kezdődik a BL döntő a Puskás Arénában. A miniszterelnök közösségi oldalán arról beszélt, Budapest és Magyarország mindent megtesz, hogy a BL döntő valóban egy sportünnep legyen. Magyar Péter hangsúlyozta, ez a világ egyik legnézettebb sporteseménye, és nagyon büszkék lehetünk rá, hogy Magyarország rendezi. Magyarország abban az esetben tudja támogatni Ukrajna uniós csatlakozási kérelmét, ha helyreállítják a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogait. A magyar diplomácia 11 pontos javaslatot állított össze, és ukrán lapértesülés szerint 9 pontban már sikerült megállapodni. Volodymyr Zelenszky abban bízik, hogy Magyar Péter kormányzásával rendeződik a két ország viszonya. Ismét orosz támadások érték Ukrajna több térségét már a virradóra. A kelet-ukrajnai Harkivi régióban ketten meghaltak és többen megsebesültek. Károk keletkeztek a villamos energiahálózatban. Zaporizsja térségében épületeket, gépjárműveket és az infrastruktúrát is találatok érték. A dél-ukrajnai Herszonban egy több emeletes lakóépületet vettek célba a drónok. Ukrán drónok eközben egy tartályhajót vettek célba az oroszországi Taganrog kikötőjében, valamint egy olajraktárt Armavir város ipari övezetében. A támadásban ketten megsérültek, a városban rendkívüli állapot van érvényben. A nyugállományú katonák támogatásainak és egészségügyi ellátásának felülvizsgálatát ígérte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus a Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének balatonakaratjai rendezvényén azt mondta, a nyugállományúak számíthatnak a honvédségre. Hozzátette, hogy a veteránok véleményét és javaslatait is figyelembe veszik a döntések előkészítésekor. Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közösségi oldalán azt írta, a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja, ezért különösen fontos, hogy újra rendelkezésre álljanak a források. Hozzátette, a mezőgazdaság és az élelmiszeripar előtt új lehetőségek nyílhatnak meg, a magyar gazdák versenyképessége pedig nemzetgazdasági érdek.
1: Időjárás.
5: A nap folyamán egyre több felé megnövekszik a felhőzet, északnyugat felől záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Holnap napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. A Dunántúl nyugati felén több helyen is lehet zápor, zivatar. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódhat. Éjszaka 10 és 18, napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
6: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
7: Az emberséges ember immunitása vajon milyen tőről fakad? Társadalmi kórképet rajzolunk a Crosson, a Mannán, a Cross GPS-ben. Hello, én Bali Mónika vagyok, és Pajor Tamással és vendégünkkel, Izsák Norberttel köszöntünk. Akár a Mannán, akár a Crosson hallgatsz, vagy épp nézel bennünket. Hello, fiúk! Köszi, Norbi!
8: Köszi, Móni! Köszi, Tamás!
9: Én is köszönöm, hogy eljöttél.
7: Egy hivatalos bemutatás a Norbinak, van miről beszélni. Dr. Izsák Norbert, a Pünkösdi Teológiai Főiskola docense, executive coach, coach trainer és mentor coach, MCC, amit igen sokszor látunk, most magyarázom, Master Certified Coach, legmagasabb szintű tekintélyes nemzetközi coach minősítés ez. Tudomásom szerint minimum 2500 coach ülés áll e mögött. Hát azt még azért elmondom, mert akik már nem annyira fiatalok, emlékeznek arra, hogy Norbi sok éven át újságíróként is tevékenykedett. Én nagyon szerettem olvasni a gördülékeny, olajozott és kicsit pimasz stílusát, és borszakíróként is alkotott a Norbi, és hát azt el kell mondanom, Tomi, te ezt nem is tudod, mi a Norbival olyan jókat ittunk.
9: Nem húztál valamit?
7: Magyarország legszebb borvidékeinek legszebb borait, ugyanis borpiárkodtunk, és segítettem az ő kis vállalkozását. Szép idők voltak.
9: Remélem, akkor borszakváltás fog sor kerülni.
7: Ez így megy még 50 percen keresztül.
9: Nem,
7: jó?
9: Nem.
7: Na, ami a
8: borzalmas lesz.
7: Ami a beszélgetést életre hívta, az Norbi egyik hírlevele. Április 17-én küldtett ki, én nagyon jót derültem, és ki is írtam belőle néhány gondolatot, ezt nagyon gyorsan felolvasom. Eszterházy Péter a rendszerváltás környékén úgy fogalmazott, hogy csúcsforgalom a damaszkuszi úton, utalva azokra a tömeges pálfordulásokra, amelyek során a korábbi rendszer potentátjai és csinovnyikjai hirtelen elkötelezett demokratákká váltak. A héten is nehezen hittem a szememnek és a fülemnek, amikor több nemrég még gúnyosan nyilatkozó funkcionárius bocsánatot kért, elhamarkodott dehonestáló megjegyzéseiért. Minden hitemre szükségem van, hogy némelyik megtérést komolyan tudjam venni. Ez annyira Norbis, és azt mondtam, hogy azt mondtam a Tominak, na most jöjjön be a Norbis.
8: Nem tudtam, hogy bárki olvassa a hírlevelemet, de köszönöm.
7: Nem, én nagyon szeretem a stílusodat, és azért is olvastam fel, gondolkodtam ezen, hogy dúltak azért a harcok a te lelkedben is, és javaslom, hogy beszélgessünk erről, a lelki harcaidról, egy magyar kórképet adjunk, aztán tekintsünk egy ki egy kicsit az Egyesült Államok ideológiai hatásáról, keresztény ideológiai hatásáról is beszélgethetünk. Lévén te a doktori disszertációdat az alábbi cím alatt jegyzed: az amerikai keresztény vallási fundamentalizmus története kezdetektől 47-ig. Nem lesz ám ennyire komoly a beszélgetés, vagy mégis, de majd valahogy lazítunk. Lazítunk rajta. Na, első kérdés. Ha az elmúlt 4 évet vesszük, tehát túl vagyunk nagyjából már a pandémián, 22, a háború, orosz-ukrán háború kezdődik februárban, onnantól kezdve te, és most nem csak a háborúra akarom kihegyezni, hanem a belpolitikai viszálykodásokra is, te a szellemi, lelki táplálékaidat, illetve a művészetedet hogyan fogyasztod? Mennyiben változott a szellemi, lelki táplálékaidnak a fogyasztása? Ez tudom, hogy nagyon összetett, és abban annyiban segítenék, hogy én több pszichológiai tartalmat olvasok, és többet sportolok, mert sokkal nagyobb a stressz, de ez egy nagyon, nagyon profán gondolat.
8: És hogy mondjam, így szeretném elismerni a te ilyen jellegű tudatosságodat. Nekem szerintem itt több minden összeakadt, tehát én így ebben az elmúlt 4 évben lettem 50 éves, rájöttem, hogy egy csomó mindent azt munkamániával pótolok, nagyon sokszor, hogyha van valami, amivel nehezen nézek szembe az életembe, elindítok egy új projektet, belevágok valami új kihívásba, és ebből lett elegem, tehát ez így összecsúszott ez a dolog, tehát az, hogy én most nem tudom, többet sportolok, vagy több kultúrát fogyasztok, vagy több teret hozok létre az életemben olyasmire, ami nem tudom még, hogy mi lesz, csak jöjjön, tehát hogy legyen egyfajta ilyen várakozás, ez nem elsősorban szerintem így az orosz-ukrán háború miatt volt, hanem emiatt, és de most ezt így tök jó, hogy mondtad, mert lehet, hogy ez is közrejátszott benne, csak én ezt nem tudatosítottam magamban.
7: És kimutatja neked ezeket a tükröket, vagy ennyire önreflektív vagy, és azonnal analizálod magad, hogy hopp Norbi, meg kéne oldani egy problémát, itt van egy challenge, és akkor fogjunk inkább bele egy újabb projektbe.
8: Hát én szeretném ezt az utóbbit, de hát az van, hogy minden páros héten terápiában, páratlan héten szupervízióban vagyok, vagy fordítva, tehát ebben a szakmában, így amikor ilyen segítőbeszélgetések, szupervízió, coaching, nem tudom, ilyesmi, így életveszély, hogyha az ember nem foglalkozik magával, mert olyan torzulások jöhetnek létre benne, egyrészt az évek meg a rutin miatt, hogy az nekem kisújból megy, vagy ez, hogy nem vesz észre a saját projekcióit, amikor átteszi a saját ügyeit a másikra. Úgyhogy ez nekem nagyon sokat segít, ez nem tudom, így van 7 éve most már.
7: Ja. És a lányod, aki betöltötte a 18-at, és
8: sőt, 19-et.
7: 19-et a Berta? Okay.
8: Megtapsolták, kapott ilyen karkötőt is, és büszkén hordja azóta is, mint első szavazó.
7: Első szavazó. Igen. És ő is tükrözik, gondolom, tükrözi apát. Van egy nagyon jó sztorim.
8: Remélem nem, de...
7: Nem? Van egy nagyon jó sztorim a Bertával. Nem, valamilyen iskolai feladatot nem akart megoldani, nem volt hozzá kedve, és akkor az anyukája, aki coach, az apukája, aki coach, finoman kérdésekkel, a hogyan kérdésekkel megközelítette az akkor, nem tudom, 10 körüli Bertát, és akkor felkiáltott a lányot, hogy ne coacholjatok. De hát ez is tükör, nem?
8: Ez persze, de hát ezt minden családtagomtól megkapom. Tehát azt se kérdezhetem meg tőlük, hogy vannak. Tehát, hogy így van ez a félreértés a coachinggal kapcsolatban, hogyha feltesz egy érdeklődő kérdés, vagy rákérdezel a másik ember indítékára, vagy valami, akkor az már meló, mert hogy Magyarország olyan lepusztult szellemi, intellektuális és érzelmi állapotban van, hogy ritkán kapunk őszinte teret és figyelmet, és megijedünk akkor, hogy a másik tényleg érdeklődik irántunk, tehát hogy így ha tényleg érdeklődést fejezel ki, függetlenül attól, hogy te, neked nincs ezzel semmilyen rossz szándékot, egy pszichiáter azt mondja neked, vagy egy pszichológus, az unoka Zsolt, vagy a Bánki Gyuri köszön neked, és megkérdez, hogy van ma kedves Tamás, akkor már összeugrik a gyomrot, hogy itt most egy kezelésen vagyok. Nem, van egy őszinte emberi érdeklődés.
7: Mennyi idő szerinted felrajzoltad a társadalmi kórképet egy röpke mondatban, mennyi idő szerinted, amíg elindul egyáltalán egy változás, mert olyan túlterhelt mentálisan, főleg a választások miatt a kampányát.
8: Most elindult egyfajta változás.
7: Igen, de én még nem látom a csillapodást. Még mindig van
8: hát a változás elindítását kérdezted, hát hogy ez mikor érünk a végére, ez nem tudom, örök élet meg 2 nap, tehát én nem vagyok ebből a szempontból nagyon optimista, borzasztó hosszú idő.
7: És hogy reagáltatta le azt, ami mondjuk itt a kampányban történt?
8: Hát én már ilyen rezignáltan, tehát így időnként cinizmusba hajló rezignáltsággal, ami történt. Mindig azt gondoltam, hogy na, ez már nem lehet tovább, és akkor így valaki kinézett a képernyő, és azt mondta, hogy fogd meg a söröm. Tehát, hogy így még lehet fokozni, még lehet élezni. Én ezt nagyon szomorúan, meg sok szorongással éltem meg. Én nem is akartam elhinni a választási eredményt igazából, és azokat sajnáltam. Én feltételezem, hogy a csúcs politikában azért nagyjából mindenki tisztában volt, hogy mi fog történni, de hogy így előre tolt helyőrségként ott voltak szegény emberek, akiknek a közmédiában, meg nem tudom, mindenhol kellett tolni azt, hogy mi nyertünk, és még este 7 órakor is az, hogy megnyerjük. Tehát volt egy ilyen együttérzés irántuk, azt hiszem.
7: Hogy jutottunk ide, Norbi?
8: Hát 16 év munkájával, azt hiszem. Tehát, hogy én nem is értem azokat, akik azt mondják, hogy hú, milyen jó volt 18-19-ig. Az, ami szerintem itt történt velünk, köztünk, ennek ott voltak a csírái, nem szoktam ilyenekről beszélni, kicsit kellemetlenül is érzem magam, de ott voltak szerintem 98-99, 2000-2001-ben. Az a fajta sírelmi politizás, most pont az mondok, a Zsoltnak van egy ilyen nagyon jó politikai blog bejegyzés sorozata, ez az erőszakos áldozatiság. Tehát amikor, Amerikában van erre egy kifejezés egyébként, amit elsősorban narcisztikus személyiség zavarban szenvedő emberek szoktak alkalmazni, ezt darvónak hívják, hogyha valamivel szembesítelek, vagy azt mondom neked, hogy nem tudom, ez itt fekete vagy fehér, akkor az első az a defense, hogy én védekezni kezdek, a második az attack, tehát megtámadlak, és a harmadik, negyedik, ötödik lépés a reverse victim offender, tehát az áldozat és az elkövető szerepnek a megcserélése. És amikor én azt mondom, hogy te figyelj, hogy ráléptél a lábamra, minek tetted oda? Ugye? Tehát akkor te leszel a hibás azért, amit elkövettél, és én nem leszek elkövető, én az áldozata vagyok a te kíméletlen kritikádnak, meg hogy ilyeneket mondasz, gondolsz rólam. És hogy én azt gondolom, hogy ez erre épült fel egyfajta politikai rendszer, ennek a fő kommunikátora is most már beállt a damaszkuszi útra megtérni, és én borzasztó szomorú vagyok, hogy bizonyos szempontból így a jóra mondták azt sok tekintetben a politikában, és nem személyfelelősséget keresek, de hogy az gonosz, és a gonoszra mondták azt, hogy jó. Tehát, hogy egy olyan országot, amit megtámadtak, ők akarnak, már mint az Ukrajnát, ugye ő akarja most elfoglalni Budapestet, meg egész
7: NATO-t,
8: meg stb. Tehát, hogy így erre mondjuk azt, hogy aki az áldozat, ő az agresszor, tehát hogy én ezt egy nagyon sötét dolognak tartom, és ami változás elindult, az, hogy legalább lehet erről beszélni valahogy, és nincs bennem semmilyen káröröm, nincs bennem bosszúvágy, de az van, hogy mondjuk ki, mi az, ami igaz, mi az, ami hamis, és legyen valamiféle következménye annak a fajta nem tudom, gyűlöletkeltésnek, tényleg lehet, hogy nincs erre jobb szó, aminek azt hiszem az áldozata volt az egész társadalom, és ez szerintem hosszú idő lesz, még ebből kigyógyulunk.
7: Nagyon sok sajtóorgánum foglalkozik. Tomi, te is említetted a múltkori beszélgetésben, amikor a Helyzet Tamás lelkész kócs volt a vendégünk, hogy a Telex, a HVG, tehát szekuláris lapok is foglalkoznak azzal, hogy mi volt az egyház szerepe abban, hogy nem csak a kegyelem botrányban, hanem az összefonódásban, a függőség kialakításában, és hogy mi lenne most az egyháznak a feladata. És olvastam egy egészen friss hírt, ma május 5-én rögzítjük ezt a beszélgetést, az azért fontos kihangsúlyozni. A Dunántúli Református Egyházkerület kommunikációs vezetője ezt mondja, csipetnyi méltányosságot kérnek a történelmi egyházak. Teremtse meg az új kormány az egyház finanszírozás politikai függetlenségét. Ezt elmondom már még egyszer. Teremtse meg az új kormány az egyház finanszírozás politikai függetlenségét. A Tomira gondoltam, mert mikor olvastam ma reggel, tudtam, hogy így fog reagálni. Szóval van ám itt azért sértődés is. Nem nagyon szeretik, nem igazán jó, hogy ilyen függőségi viszony alakult ki. Na de hát akkor a politika segítsen, és adjon pénzt. Mégis ugyanott vagyunk. Tomi, nevethetsz.
9: Én azt nézem, és most azon nevetek legfőképpen, bocsánat, kicsit be vagyok rekedve, hogy szerintem ebben a műsorfolyamban most állítottam be a némasági rekordomat. Tehát 12 percen nem szóltam meg, és erre nagyon büszke leszek sokáig.
8: Köszönöm.
9: Nagyon érdekes dolgok hangzottak el, úgyhogy nem is volt indokolt. Na, szóval nyilván ez egy óriási oximoron, ami ebben benne van, tehát oldja meg a politika azt, amit a politika rontott el, de nem úgy, hogy a politika valamilyen intézkedése, hanem a politikum, mint létező entitás rontott el, mert hát ugye pont arról beszélünk, hogy az egyházaknak elvileg önfinanszírozónak kéne lennie, mert ez a bibliai modell, és ha azért nem tudnak azok lenni, mert túl nagyra nőttek, akkor lehet, hogy nem kellett volna úgy túl nagyra nőni, hogy utána azt a nem hívőkkel kell megfinanszíroztatni, aminek persze a számos borzalmas kártétel a folyománya, tehát itt, és akkor egyből elindulunk az államegyházi modell kritikájánál, amit könyvtári terjedelemben nagyon sokan lefolytattak. Mi nekünk csak elég annyira kitérni erre, hogy az új típusú digitalizáció és kommunikációs eszközök ezt a szimbiózist, ezt a hibridációt valami újként adják elő, miközben semmi új nincs benne, ez egy több ezer éves konstrukció. És azért káros, mert az állam az az erőszak monopóliumát birtokolja, az állam egy kényszerítő szervezet, az államat nem lehet és nem is kell szeretni. Még akkor sem, ha történetesen most az állam hatalmat gyakoroló szereplők, legalábbis nekem szubjektíve szimpatikusabbnak tűnnek, mint valaha, de ettől sem fogom szeretni az államot, mert az állam az nem egy olyan entitás, ami méltó a szeretetünkre, hanem egy kényszerű, legkisebb rossz, amivel együtt kell élnünk annak érdekében, hogy ne legyen nagyobb baj hiánya okán. Viszont az Isten legfőbb parancsolata, hogy szeressük őt teljes szívünkből, teljes lelkünkből, minden erőnkből, és ez a kettő már is olyan antagonisztikusan áll szemben, hogy ha a kettőt elkezdjük közelíteni, de azért egy kicsit toljuk be az egyházat az államba, az államot meg az egyházban, akkor egy olyan méregkeverék fog létrejönni, ami elsősorban az egyháznak fog óriási kárt okozni, de az államnak is, hiszen egy olyan képviselete jelenik meg a hatalomnak, amelyet például most láttunk 16 évig, amely magát nem elég, hogy köztörvényes és szervezett bűncselekmények kiterjedt sorozatát követte el, hogy elrabolta a közvagyont, amiért kemény munkával dolgoztak az emberek, hogy becsicskult a világ legnagyobb tömeggyilkosának, Putyinnak, hogy az állam gépezett adófizetői forintokból fenntartott alkalmazotta is saját polgárai ellen fordította, hogy a végeken legelesettebbeket megzsarolta, hogy rászavazzanak, sőt úgy alakította ki a struktúrát, hogy ne tudjanak kitörni a szegénységből, hogy újra rászavazzanak, de még mindezt leöntötte a legszentebb névvel, a kereszténységgel, amely valójában Krisztusnak a neve, aki a világtörténelem legcsodálatosabb és legigazabb szereplője, az ember élet Isten nevével fóliázta le magát. Hát ennél blaszfémabb és alávalóbb cselekmény alig, ha lehetséges számunkra, hívők számára. Úgyhogy az, hogy most újra ezzel akarják orvosolni a bekövetkezett bajt, az azt jelenti, hogy semmit se értenek a dolgokból. Én azt se bánnám, hogyha a templomokból, meg a nem tudom milyen bürokratikus intézményekből műemlékek lennének, mert lehet, hogy mostanra érett meg, nem vagyok Isten káromló, lehet, hogy Isten máshol akar lakni.
10: Voltam nemrég Londonban, és ott be akartam menni egy templomba, nagyon szépen nézett ki ott a Cityben, és bementem, és hát nem templom volt, hanem már egy ilyen coworking iroda.
11: Így van,
10: tehát
11: hallottam
10: még kint volt a tábla az, hogy nem tudom, pray and be at peace, vagy valami ilyesmét, imádkozzál meg békesség, de bent már nem imádkoztak, és sok békesség nem volt, hogy rohangáltak.
9: És egy dolgot hagyd szúrjak be ide. Én nagyon sok olyan üzenetet kapok, hogy atyaég, vége a kereszténységnek, mert a nyugati... Nem. Én pont nem
11: pont most fogta.
9: Pont nem ez Norbi, nem azt látom, hogy nem ez a kereszténység.
11: Igen, Norbi, erről mit gondolsz? Ha hogy az egyház egy most egy kicsit gyászol.
10: Megengedőbb vagyok a Tamásnál, azt hiszem, ez ügyben. Nyugodt. És a Hortobágyi Ciril most a HVG-ben adott egy interjút, és valahogy úgy fogadott, hogy a túlszerette a politika.
11: Így van,
10: az túlszerette,
11: ez volt
10: igen,
11: a szó.
10: Igen. És elődjének, a Várszegi Asztriknak is, meg egyébként a Fabinyi Tamásnak, az evangélikus püspök, korábbi evangélikus püspöknek voltak nagyon józan megszólalásai, és én azt hiszem, hogy onnan indulnék ki, hogy minden elkövető valahol áldozat is volt. Ez nem menti fel. csak a képet olyan szempontból talán árnyalja, hogy nagyon nehéz, amikor rendszer szintű lesz ez a fajta szeretgetés, meg édesgetés. Tehát nagyon nehéz ellenállni. És a politika oldaláról is meg tudom érteni, hogy jók a szövetségesek, meg akkor hát az agressziót, meg a mások kiátkozását egyáltalán nem tudom elfogadni, de hogy ezek így már egymás után adódnak össze ezek a kis lépések, hogy hát ki ne örülne, hogy hát ezek a gonosz kommunisták recskre elvittek meg minden, most akkor adunk havi 250 ezer forint kiegészítést minden lelkipásztornak, papnak, vagy 1 millió forintos karácsonyi pulyka pénzt. És akkor először lehet, hogy még az ember berzenkedik, meg szétosztogatja jótékony célra, és akkor egy év múlva már elfogadja, két év múlva már azt gondolja, hogy hát igen, végül is ezt már beépítem a költségvetésbe, és így tovább, és így fokozatonként lépd el hátra a lelkiismeret ebben a helyzetben, és azt mondja, hogy hát igen, hogyha itten kampát nyolnak, akkor hát végülis 5 percet beszélhet a templomomban ez a kedves politikus, aki ennyire így segített nekem.
9: Hogyha nem, majd és én beszélek meg, helyette.
10: És utána pedig azt fogom mondani, hogy hát ha jönne a másik párt színéből valaki, hát azért nem, sőt, ne is szavazzatok rá, tehát mert hogy érdekelté leszek a rendszerben, és azt hiszem, hogy ez az ördögi magában a rendszerben, és kérdeztél korábban a disszertációmról, és akkor ezt ide fűzném, hogy ami a nagy szétválás volt a 19. század végén a liberális kereszténység, meg a fundamentalista, vagy protofundamentalista kereszténység között, hogy mindent a liberális keresztények a rendszer bűnéként tartottak számon, tehát a társadalmi igazságosságot, amire a proféták is felszólaltak, nagyon fontosnak tartották, és az egyéni bűnökre kisebb hangsúlyt fektettek, a fundamentalisták meg nagyon az egyéni bűnt, az egyéni megtérés fontosságát hangsúlyozták, tehát ad abszurdum, én hallottam ilyen prédikációkat amerikaiaktól, hogyha Indiában megtérnének, megszűnne a szegénység. Bangladesben mindenki jómódú lenne, csak a saját bűneiből térjen meg. Tehát, hogy ők vakok a rendszernek a működésére, csak az egyéni felelősség. A másik oldalon, a liberális kereszténységnél meg az egyéni felelősség van időnként a szőnyeg alá söpörve, és azt mondja, hogy javítsuk meg a nagy rendszereket. És valahol azt mondja, hogy az igazság a kettő között van.
9: Abszolút jó. Ennek utóbbinak, vagy az utóbbi tól egyel az előtti kiváló példát szolgáltatott a két csodálatos szellemi, újsütetű szellemi szakértője a jobboldali médiának, Jesse, Jeszenszky Zsolt és Ábrahám Róbert, amikor megfejtették, hogy azért dőlt össze a NER, mert Orbán Viktor Indiában tett látogatást.
10: Indire bálványi
9: mádány. Igen, bement a hindu bálvány templomba. Hát ez egy olyan példátlan szellemi éleslátás. Azt hiszem, hogy ezt szerializálni kell, sorozattá kell tenni, és minden magyar háztartásba el kell juttatni, hogy így kell értelmezni a Bibliát.
10: Ha csak úgy nem. Igen.
9: Szóval, na, ezt csak arra mondom, hogy a fundamentalizmusnak van nem feltétlenül ilyen szólaszkriptúra jellegű mutációja is, hanem ilyen szellemi megszakértő, ilyen hiperspirituális szellemi megszakértő változata is, ami a fundamentalizmus könyörtelenségét egy ilyen kicsit ilyen animisztikus szellemi magyarázatba beleönti, de ugyanazzal a kérlelhetetlenséggel, amivel a kálvinizmus...
10: És ez szerintem nagyon sokan vevők erre, mert ide is vezet a populista politika, hogy ilyen leegyszerűsítő válaszokat akarunk. Ezzel egyrészt meg tudunk szabadulni a személyes felelősségtől, hogy elrontottam valamit, túl sok milliárdot tettem zsebre, vagy költöttem magáncégre, vagy ezzel nem kell szembenéznem, hanem van egy egyszerű külső ok, hogy hát igen, akkor nem kellett volna mezítláb bemennem abba a templomba, vagy enni a bálvány áldozati ételből, vagy akár.
11: Megnézni azt a filmet.
9: De senki se hiszi el, viszont engem nagyon érdekel most, amit mondtam, mert roppant érdekesnek tartom ezt az ellentétpárt, még így nem hallottam megfogalmazni, de telibe találja, vagyis ismétlem, hogy a fundamentalizmusban általában a rendszer hibái vannak kitakarva, az egyéni felelősség irányosan túlnövelve, a liberális keresztény megközelítésben pedig pont fordítva az egyéni felelősség van bagatelizálva, és a rendszer hibái, mind a kettő egy félrecsúszás, de azt akarom kérdezni, hogy...
10: Ne, feltesz egy kérdést.
9: Igen, hogyan lehet megteremteni a kívánt harmóniát, de nem ilyen neutrális térben, ilyen fiktív módon, hogy XY valahol hogy teremti meg, hanem konkrétan annak a hullámmozgásnak a fényében, amit az egyház megtesz, minden felekezet más, hogyan hullámzik ebben, de mondjuk akik évtizedeken keresztül egy olyan szisztémában éltek, amelyben a rendszer hibáinak az említése tilalmas, az egyén hibái folyamatosan és irreálisan pellengére vannak állítva, egy ilyen szereplő mondjuk, nevezzük bármilyen egyháznak és bármilyen szereplőnek, hogyan találja meg egy ennyire kilengett ingánál a középutat, mert az inga az azért lenki mindig a túloldalra, mert az egyik oldalra már kilengett. Hogy lehet középen megállítani, de mivel mindannyian emberek vagyunk, és a lélektani összetétel nagyon bonyolult, ezért állandóan, ha már ide lenget, akkor vissza akar lengeni.
10: Igen. És nem biztos, hogy meg lehet állítani ezt az ingát középen. Tehát azt hiszem, hogy erről szól valahogy a felnőtté válás, mind egyéni szinten, mind pedig társadalmi szinten, hogy tudjam kezelni az életnek a komplexitását. Mert pont egyébként ugyanide tartozik, amit mondtam, hogy ez szimplifikált túlegyszerűsítés, az pont a kiskorúságban tart meg engem, hiszen megelégszem fekete-fehér válaszokkal. Azzal, hogy akkor, nem tudom, ezt így szó szerint kell érteni, hogy egy kék bálna volt, ami benyelte Jónást, és akkor egy kis mécsessel világította a gyomrában, és ott írta meg a saját könyvét, meg nem tudom, tehát ilyen képes biblia vagy gyermekbiblia szinten értelmezem a dolgokat, és arról szól a felnőtté válás, hogy találkozom olyan dolgokkal az életben, amik nem illeszkednek bele ebbe a rendszerbe, hogy van az, hogy a rossz emberekkel történik jó, vagy rossz szándékú emberekkel, és jó emberekkel történnek rosszak, ezt hogy tudom én feldolgozni? Na most, hogyha ezekkel én nem tudok, vagy nem merek, vagy is szembenézni, akkor jönnek a túlegyszerűsítő válaszok, hogy biztos volt az, hogy a 8 generációval ezelőtt a nagypapám egyszer, vagy ükapám rágyújtott egy pipára, emiatt a nikotin démonjai bekerültek a generációs vonalba, és emiatt vannak függőségi problémáim, vagy valami. Na most, amikor fejlődik a személyiség, és erről beszél most, hogyha szabad prédikálni, tehát a János első levele, hogy ki hogyan áll hozzá a hithez, hogy amikor csecsemők, kiskorúak voltatok, akkor örüljetek, ifjak, meggyőztétek a gonoszt. Van ez, hogy na, akkor én mindenkit lenyomok, mert teli vagyok erővel, önbizalommal, stb. És akkor valami olyasmit mond János, hogy írtam nektek, atyák, mert megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. És ez számomra az integrációról szól, arról szól, hogy az egész életemben, és akár a történelemnek a sodrában is, fel tudom fedezni azt, ami összekapcsol, ami összeköt, és el tudom viselni annak a súlyát, hogy nem minden kérdésemre kapok választ, ahogyan Jézus sem kap minden kérdésére választ. Amikor azt mondja a keresztény, hogy atyám, miért hagytál el engem? És ott nem jön hirtelen egy nagy válasz. Tehát együtt tudunk lenni ezekkel a kétségekkel.
11: És tudom bízni. Ez a lényeg, hogy maradjon meg, vagy legyen, nőjön a bizalom.
9: Szerintem most nagyon érdekes ponthoz jutottunk el, mert most arra, legalábbis nekem, de sok bajtársamnak, vagy sorstársamnak, akivel együtt megyünk hosszú ideje, és nagyon mély dolgokról beszélünk évtizedes távlatban. Sokan most jutottunk el egyébként oda, hogy a szimplifikáció lenne a nagy kísértés. Persze évekig, hosszú évekig sok minden tekintetben az volt. Hanem most már inkább az, hogy hogyan kerüljük ki mondjuk egyszerűség kedvére a nihilizmus csapdáit. Tehát nyilván ez se fenyeget úgy, hogy valamikor is az leszek, csak annyira bonyolultá vált a válaszadás, tehát most már nem az a kísértés, hogy túl egyszerű, mert ezek az ostoba és ráadásul általában ezekről kiderül, hogy mindig érdek alapú válaszok, hogy azért kell ezt mondani, hogy, és innen kezdve már nem is érdekel, hogy mit mond, még ha igazat is mond, mert így nem lehet hozzáállni az igazság kereséséhez. De most már leginkább az van, hogy annyira felnőttek lettünk, meg annyira tág a tér, hogy egyszerűen így nehéz kitartani ezt a megválaszolatlanságot, ezt a legnagyobb alapkérdésekre való rákérdezés utáni csendet. Nem tudom, hogy ezt hogy lehet, simán, nyilván te se fogod most megmondani.
10: De szívesen.
9: Akkor tessék.
10: Ez, hogy ezzel a nehézséggel szembenézni, amit mondasz, hogy ez nehéz. És ennek van egy gyász folyamata, amit én az egyszerű válaszokkal lehet, hogy évtizedekig kitakartam az életemből. Vagy elütöttem egy viccel, poénnal, mentem tovább. De hogy az élet fáj. és hogy az élet nem olyan, amilyennek elképzeltem. És csak ha végigmegyek így a halál árnyékának a völgyében, tehát végigmegyek ezen a saját gyász folyamatomon, ami rengeteg illúzióvesztéssel jár, rengeteggel. Nem arról szól az élet, amit én elképzeltem, amit én gondoltam. A végén tud valami újjászületődni, így csúnyán megfogalmazva, amiben lesz egy pici remény. De először végig kell mennem ezen az alagúton, azt hiszem. Abban a reményben, hogy lesz a végén valamiféle fény.
9: Nekem a reményem az egyszerűen töretlen, nem is tudok nem reménykedni, de azt hiszem, hogy néha jogos az élet igazságtalanságával szembeni lázadásom. És akkor én még befoghatom a számat, mert nagyon sok jót kaptam azért, most nem is rólam van szó, hanem elvekről, és viszont valóban azt látni, hogy néha irreálisan szenvednek, de nálam sokkal jobb emberek úgy szenvednek, mint a kutya. És hogy ez miért van? És akkor persze én is kérdezem, hogy ezt vagy azt miért nem, de miért olyan a világ, hogy mintha az igazság is néha a hazugság rendszerét támogatná. Tehát, hogy jól van ez így, vagy ha nincs is jól, ne bolygassuk meg a rendet, mert abból még nagyobb baj lesz. Uh-huh. Én meg nem tudok élni, hogy ne bolygassuk meg a rendet, mert abból még nagyobb baj lesz, mert engem mindig piszkál valami belülről, hogy leromboljuk, dekonstruáljuk legalábbis azt, ami ennyire káros és ennyire hazug, mint amivel naponta szembesülünk.
10: És ez nagyon-nagyon fontos, amit mondasz, és hogy hogyan választom szét, és vagy integrálom magamban ezt a prófétai szerepet a saját egyéniségemmel. És mi az, ami egy autentikus, az a prófétai szerep, látom az igazságtalanságot, felszólalok ellene, és mi az, amire van nekem egy ilyen attitűdöm, vagy egy diszpozícióm, hogy én akkor érzem magam komfortosan, ha egyébként mindig mindenkit konfrontálok valamivel. Mert hogyha ez a második része meggyógyul, akkor az egy nagyon-nagyon-nagyon hiteles prófétai szerep. Ha nem, akkor is tudok nagyon sok jót tenni,
9: csak
10: de abban
9: akkor,
10: lesz valami
9: akkor
10: plusz.
9: Pszichotikus kicsit.
10: És erre én azt szoktam javasolni, tehát, hogy amikor valaki elindul így, és nem rólad van szó, tehát valaki elindul önismeret, önfejlesztés, stb. Útján, fontos, hogy így legyenek kognitív ismeretei arról, hogy mit történik, hogy ő mondjuk egy narcisztikus elnyomás rendszerében volt egy szenvedő alany, hogy Bánki Gyuri szokott fogalmazni. Tehát volt, amiben én áldozat voltam. Ha én ezt meg tudom élni, hogy én áldozat voltam, meg tudom nézni azt is, hogy én hogy voltam elkövető esetleg másokkal szemben. Bizony. Ami nagyon szép, ahogy az unoka Zsolt is írja, hogy hát ő bizony félt posztolni bizonyos dolgokat, mert féltette a pácienseit, meg a nem tudom izét. Tehát, hogy valahogy én is része voltam egy csavar. Tehát akkor már én meg ezzel is szembe tudok nézni. És hogyha megvan ez a kognitív megérkezés, akkor általában az egy terápiás folyamat szokott lenni, hogy az érzelmeimbe is lecsorogjon, tehát, hogy én ezt átérezzem azt, hogy a gyászomat, nem csak tudom, hogy elvesztegettem 16-26-36 évet valami miatt, hanem ezzel tudok belül a belső énem, a sérülékeny énem is tud azonosulni, meggyógyulni, és van olyan fajzat, ami nem megy ki, csak bőtölés és imádkozás, meg szomatodráma által. Tehát ami sejtszinten raktározódott el bennünk, stressz, trauma, akár korai gyerekkorban egyebekből, akkor ott kell pszichodráma, szomatodráma, valamilyen testi dolog, ahol én nem csak értem, érzem, hanem belehelyezkedve felül is írom aktívan azt, ami történt.
11: Pusztítóan tud fájni. Én csináltam ilyet, pusztítóan tud fájni, és nagyon köszönöm ezt a kis terapikus kis sessiont itt az adásban. Köszönöm, ma nehezen állok a szavak magaslatán, szóval
9: Pedig én nem is terepautóval jöttem.
11: Szóval örülök, hogy behoztad ezt a gyászfolyamatok, gyászfeldolgozás témát, Norbi, mert az volt a címe, vagyis azt a címet adtam ennek a beszélgetésnek, hogy az emberséges ember immunitása, és én pont gyászfolyamatok, ezért vagyok zavarban, mert a saját életemről van szó, szóval pont gyászfolyamatok feldolgozásával, lezárásával küzdöttem az elmúlt, nem tudom, kb. Fél évben, és nyilván az érintettségem miatt is nehéz erről beszélni, de arra jöttem rá, hogy emberséges ember, magyarul megbocsátó és irgalmas ember, magamhoz sem tudok lenni, mikrokörnyezetemhez, Az interjú alanyokhoz, senkihez, politikai, egyházi vezetőkhöz sem tudok irgalmas lenni, nem tudok emberséges ember lenni addig, amíg nincsenek lezárva ezek a gyászfolyamatok. Akár legyen ez egy rossz döntés, kimaradt életszakaszok, gyermektelenség, bármi, mert olyan fal van köztem és az Isten között, köztem és az embertársaim között, hogy bármilyen megvallás, bármilyen terápiás beszélgetés segítene, de nem oldaná meg, ha nincs az a tükör. Ezért is hozom fel újra meg újra ezt, hogy tükörbe kell nézni a magyar társadalomnak egyenként, és nem csak a politikának, meg az egyháznak. Szerintem ez most egy nagyon erős, önreflexiós időszak. Önreflektív. Kell, hogy legyen egyénenként, és a magyar társadalomban. Szerinted a gyermeki korban tartás az a fegyvertény az egyházban és a politikában is, amivel mondjuk magyarázhatjuk, hogy például az egyházi emberek teljesen immunisak lettek arra, hogy beszélünk mi is, mások is arról, hogy az a leköszönő kormány a cezaropapizmus fellegvárával, Putyin érával kapcsolódik, illetve az identitárius politikai kereszténységgel, vagy mondhatnám fundamentalista katolicizmussal, hogyha már az amerikai alelnökről beszélek. Tehát hozzá kapcsolódik ez a leköszönő kormány, és az egyháznál nincsenek piros jelzések, lámpák nem villannak fel, hogy ez nem jó, hogy ez nem az igazi erődemonstráció, hanem egy olyan alárendeltség, aminek a kárát elszenvedjük az egyházi szinten is. Mi az oka, hogy nem nyílnak fel a szemek? Még most is gyászolnak.
10: Ez olyan, ha én most megmondom, hogy miért nem nyílnak fel a szemek, olyan, mintha én így föléjük helyezném magam.
11: Nem, csak egy vélemény. Nem a véleményed.
10: A Bob Altemeyernek, egy kanadai pszichológusnak nemrég halt meg, volt egy nagy kutatás, amit elkezdett még a 70-es években, The Authoritarians címmel publikálta. Tekintélyelvűek, de lehet, hogy pontosabb úgy fordítani, tekintélytisztelőek és más pszichológusok munkáira építve, így azt vette észre, hogy elég erős korrelációt mutat a fundamentalista jellegű hit vagy vallásosság a tekintélytisztelettel. Tehát azok, akik úgy értelmezik a Szentírást, a Biblia szövegét, hogy ott van egy isteni, nagyon komoly isteni rend, és azt mindenkinek be kell tartania, nagyon hasonló viselkedési jegyeket mutatnak azokkal, akik a politikában beszélnek a rendről, és a tekintélytiszteletről, és a hivataloknak a fontosságáról, stb. És ez nagyon, nem olyan nagyon vastag könyv, nagyon izgalmas könyv, nem tudom, azt hiszem magyarul még nem jelent meg, de hogy tulajdonképpen arról van szó, hogy bizonyos szempontból az egyházi és a politikai nyelvezet elkezdett összecsúszni. Tehát nagyon hasonló az a nyelvi struktúra, amiben beszélnek arról, hogy kinek hogyan kell engedelmeskedni, ki ellen kell harcolni, itt ilyen spirituális, nem tudom, univerzum szintre helyezve a küzdelmet, a gonoszság erői, a brüsszelita erők, meg a nem tudom, milyen moszkovita erők, akármilyen erők ellen. És ez ad egyfajta azonosulási lehetőséget. Ugye ez történt az Egyesült Államokban az 1960-as, 70-es évek fordulóján, amikor hirtelen felfedezte néhány politikai spindoktor, hogy hát a dél az egy masszívan demokrata bázis, de hogy hát jó lenne itt valahogyan a republikánus párt számára megszólítani ezeket az embereket, mivel lehetne, milyen isjukkal. És így jöttek be azok a morális vagy életvezetési kérdések közül 1-2-3, amire aztán 50 éven keresztül egy nagyon sikeres kampánypolitikát lehetett felfűzni.
12: Ez a mekkártizmus volt az alapja, nem? Részben. Igen. Politikailag, vallásilag, meg a fundamentalizmus, tehát a délbaptista egyháznak a morális világképe.
10: Igen, de meg fogsz lepődni, mert a déli baptisták 1973-ban ők közleményben üdvözölték a Roe kontra Wade törvényt, ami liberalizálta az abortusz törvényt, és azt mondták, hogy tulajdonképpen milyen jó az, hogy a nő rendelkezhet a saját teste fölött, és bizonyos esetekben támogatják az abortuszt, ha valakit megerőszakolnak, nem tudom, volt egy ilyen sorozat. És a 70-es évek végén történt egy őrségváltás, hogy ezeket a mai fogalom, ez is lejáratot, hogy progresszívebb vagy liberálisabb, nem azok voltak, de mindegy, tehát progresszívebb vezetés lecserélték egy konzervatívabbra, sokkal-sokkal konzervatívabbra, akik már elítélték a 73-as megszavazott döntéseket és egyebeket, mert hogy arról sokáig nagyon az egyház történetében vita volt, mondjuk de most nem megyek bele.
12: Nem menjünk bele, nagyon
10: a protestánsok elsősorban azért ellenezték, vagy azért üdvözölték az abortuszt, mert így akartak betartani a katolikusoknak, akik nagyon abortusz ellenesek voltak, és fontos volt ez a megosztottság, és ez galvanizálta a moral majority, a Jerry Falwell, meg nem tudom, ezeknek a mozgalma 70-es évek végére a katolikusokat és a protestánsokat politikai ügyek érdekében, és addig nem voltak fontosak a politikai ügyek, amíg a 60-as években fontos lett volna kiállni az afroamerikaiaknak a jogegyenlőségért, vagy a nőknek a jogegyenlőségért, de sikerült találni egy-két olyan ügyet, mint az abortusz, vagy a meleg propaganda, nem tudom, ilyesmi, ami úgy tűnt, hogy ezt a két tábort összehozhatja.
12: Én sem látszik az őszintetlensége, mert egyébként meg ezek mind külön-külön szétszázandó, nagyon-nagyon bonyolult területek, és nagyon nehéz benne igazi nagy morális igazságot mondani, de itt látjuk, hogy ezeknek a ilyen politikai ihletettségű vallási, vagy politikai, vagy vallási ihletettségű politikai mozgásoknak mindig ilyen.
10: Azt tudod egyébként, hogy melyik elnök alatt csökkent leginkább arányait tekintve az abortuszoknak a száma Amerikában?
12: Gondolom, egy liberális alatt.
10: Bill Clinton. Méghozzá azért, mert ő nem morális kérdésként, hanem szegénységi kérdésként közelítette meg ezt a... Amit Ronald Reagan megígért, majd, hogy korlátozzák, nem lett belőle nyilván...
12: Nagyon nehéz kérdés, mert egyébként én marhára pro-life vagyok ebből a szempontból, tehát hiszen tényleg a baba, azt gondolom, hogy az idővonalon nehéz lenne megjelölni egy olyan... Bár úgy tudom, hogy például Ágostonnak más volt a nézete, de...
10: Egyházatják
12: vitatkoztak ezen. Én nekem valami azt sugalmazza, hogy a keletkezés pillanatában születik meg az a kis magállapot, amiből később aztán nehéz az idővonalon egy későbbi pontot megjelenni, és én ezért pro-life vagyok, de semmilyen szinten nem akarok kapcsolódni az az ökölrázó, fenyegető, szélsőjobboldali attitűdhöz, ami e köré épült. Hanem inkább írtam is egy dalt Amerikába, csak sajnos behalt a produceri folyamat, de majd meg lehet, hogy föl lehet ébreszteni, ami egy ilyen baba perspektívájából könyörök, hogy hadd szülessen meg, nagyon szép kis dal lett. Na de lényeg az, hogy visszatérve azt akartam befejezni a gondolatomat, hogy itt látszik, hogy ezekben mindig a harag és a vasakarat és ez a kegyetlen ilyen államszagú imperatívus dominál, tehát az, hogy hatalmat venni az emberek fölött, és ez az, ami rohadtul szimpatikus, nem maga a mondás, mert ha ezeken a mondásokon el kellnek tudni gondolkodni, és nagyon mély társadalmi vitákat folytatni, de úgy nem lehet társadalmi vitát folytatni, hogy az egyik fél azt mondja, hogy aki nem azt mondja, amit én mondok, az egy szemét, gazember, sátánista, nem tudom én micsoda, mondok, ez már ellehetetlenül a vita, hiszen...
10: És nem a béke pártján van.
12: És nem a béke pártján van, mert egy sátánnal miről vitatkozom, hát azt le kell fejelni.
11: Igen. Az elmúlt negyed órában én azt szűrtem le, hogy a szív elleni harc, nagyon sokszor beszélgetünk ugye egyházi berkekben a szívről, mit mond a Biblia a szívről, erről a nagyon misztikus, megfoghatatlan, több mint érzékszervről, ahonnan ugye minden élet kiindul, és olyan szívbehatások történtek az egyházban ezekkel a manipulációkkal és az erődemonstrációval, ezzel az attitűddel, ahogyan a nyelvet, a magyar, és a, például a politikai életben a nyelvet és a szimbólumaimat is kisajátították, hogy az emberek észre sem vették, hogy megkeményedett a szívük, és tényleg erősebb lett egy hívő embernek a politikai identitása a krisztusi identitásánál, és mi lesz a következmény? Én azt látom, mert olvasom a kommentjeinket, hogy nem csak gyászolnak, hanem bizalomvesztés van az Isten felé, maguk felé, az egyház felé, és ez a legnagyobb felelősség szerintem, hogy mármint, hogy az egyházatyáknak is, és a politikusoknak is, hogy kibe öntik az emberek a bizalmukat. Fukuyama 95-ben írta meg a Trust, a Bizalom című könyvét, és ugye ő úgy fogalmaz, hogy a bizalom az egy nagyon fontos társadalmi tőke, és megnéztem veled egy interjút, csak most úgy szűk 10 percünk van, és mindenképp szeretnék erről egy kicsit beszélgetni. A Vona Gábor készítette veled ezt a beszélgetést, meg voltatok ott még többen beszélgetőtársak, és te bedobtad a Bhután ország Gross National Happiness Indexét a 70-es években, vagyis a bruttó nemzeti boldogság ebben a dél-ázsiai országban fontosabb, mint a bruttó hazai termék, és ez töretlenül 1972 óta így zajlik, amikor az akkor regnáló király azt mondta, hogy de nálunk nem a gazdaság, hanem akkor még nem is lehetett egyébként mérni, azt tudom, el volt zárva ez az ország, az a társadalom, de náluk a boldogság lesz a fontos. Tehát nálam ez úgy kiütötte most a minden mérőt, amikor készültem erre a beszélgetésre, mert a filozófiájuknak az a lényege, hogy a gazdasági fejlődés nem lehet öncélú, egyensúlyt kell teremteni a gazdasági növekedés és a lelki, kulturális és a környezeti jólét között. Van 9 mérési terület, ami alapján megállapítják, hogy akkor most tulajdonképpen hogy is vagyunk. Egészség, oktatás, jólét, pszichológia, időfelhasználás, jó kormányzás. Annyira utópia ez számomra. De azért a keresztényeket üldözik, azért azt elmondom, hogy ott a keresztényekkel nincsenek jóban, házi csoport szinten működhetnek a kis keresztény közösségek, ennyi.
12: És ilyenkor Bhután nézünk tényszerűen, amikor egy buddhista alapú országban ennyire egyébként keresztény értékek preferálódnak, tehát ilyet tényleg nagyon ritkán hallani, és ezek azok a kérdések, amire most létszik egy valamilyen válasz kísérletet, tehát amikre azt mondjuk, hogy így nagyon kicsúszik már a lábunk alatt talaj, nyilván engem fenyeget, hogy most ettől buddhista legyek, vagy bármilyen ista is legyek, mert sokkal mélyebben van belém injektálva az, ami engem összeköt az Úrral, és nem is én döntök felette szinte, de ettől még óriási kérdés az, hogy ateista emberek, buddhista emberek néha brutálisan rácáfolnak arra, hogy mi az úgynevezett keresztények, hogyan is állunk a vallott értékeinkkel, amikor azzal szembesülünk, hogy esetleg nálunk jobban működnek. Most nem tisztelt a kivételnek, vagy hát sokféle van, de ilyen is van.
10: Igen, igen. És szerintem tök jó dolog, hogy van ilyen, pont arról szólna számomra a Bibliának a tanítása, hogy egy nyitott érdeklődéssel forduljunk mindenki felé. És ne gondoljuk magunkat különbnek, senki másnál. Tehát, hogyha Isten ott tud kijelenteni valamit, akkor jelentse ki ott, akkor tanuljunk tőle. Nem hiszem, hogy ez az ördögtől való lenne egyáltalán. És természetesen minden szlogen annyit ér, amennyit megvalósítanak belőle. Tehát, hogyha nekem fontos a bruttó nemzeti boldogság, dolgozzak ki olyan mérőszámokat, ahogy ezt meg is tették a környezetvédelemmel, és nem tudom, mindenféle egyebekkel. Ha nekem fontos az, hogy polgári Magyarország legyen, definiáljam, hogy mitől lesz polgári ez a Magyarország, vagy keresztény Magyarországot szeretnénk építeni, mit jelent az, mik lesznek a mérőszámok, amikkel valahogyan összetudjuk mérni, hogy
12: majd Bajer Zsolt elmagyarázza.
10: Haladunk-e ebbe az irányba, vagy éppen ellenkező irányba haladunk, de hát majdnem azt mondtam, hogy a sors iróniája, de lehet, hogy Istennek a humora, hogy hát így a csendesebb, szemlélődőbb élet az ilyen keleti filozófiákon keresztül találta meg a nyugati társadalmat, amelyik annyira belezöldült már a protestáns munkaetikába, hogy úgy ossza be az idejét, hogy minél hatékonyabb legyen, és akkor jött egy kis mindfulness, jött egy-két guru, aki azt mondta, hogy azért próbálj meg elcsendesedni, meg meditálgatni, meg figyelj a légzésedre, és ez nagyon sok embernek segített lelassulni, mert egész egyszerűen addig az igazságot kognitívan be se tudjuk fogadni, amíg állandóan egy ilyen felspanolt, feszült idegállapotban vagyunk.
12: Ó, persze.
10: És hogyha ez most onnan jött, akkor most persze kiátkozhatjuk az egét, és kitilthatjuk a buddhista szerzeteseket, meg a krisnásokat, meg mindenkit az országból, mert mi egy keresztény Magyarország vagyunk, de ebbe a kereszténységbe bele lehet dögleni, hogyha ez csak ilyen fejbeli, azon fog múlni, hogy most hány napra támad fel Krisztus, és ezzel jó-jó

0: nem tudom, ilyesmi, de mondjuk a protestáns egyházon a lelki gyakorlatnak, vagy a lelki vezetésnek sincs túl sok hagyománya, tehát hogy azért nem ártana így ezt a fél évezredes lemaradást behozni, azt hiszem ott sem.
1: Van egy igevers, nem erővel, nem hatalommal, hanem az én szellememmel. Nagyon szeretem ezt, talán Zakariásban olvasok. Nagyon sokszor előjön ez, hogy az elmúlt években, amit itt én személyes életemben is végigküzdöttem, meg mikro-makro környezetemben is, társadalom szinten is, amit láttam, hogy ez az erődemonstráció lelki síkon katasztrófához vezet. És ezt látjuk most a gyászoló egyházban, ezt látjuk az eufóriában is, hiszen azt gondolják sokan, hogy messiás választódott, nagyon csúnyán fogalmaztam, de nem, mert erről is beszélgetünk itt, hogy nem erre van szükség, mert az már van, az eljött közénk, és itt van, ha szeretnénk hozzá kapcsolódni. A legvégén a beszélgetésnek hadd hozzam már vissza azt, hogy az emberséges embernek az ereje szerintem most, és a színrelépése most igazán szükséges. És hogy ez emberséges ember mit jelent ez számodra? És hogyan tud immunis lenni a manipulációval, akár egyházi, akár világi manipulációval, propagandával szemben, meg ezzel a rohanó idővel szemben is. És akkor így le tudjuk ezt kerekíteni.
0: Engem ez arra hív meg, amit te mondasz, hogy ez az érettségre jutás, a felnőtté válás, szellemi értelemben, érzelmi értelemben, fizikailag azt nehezen tudjuk megakadályozni. És ebben az érettségben én felelősséget vállalok a saját életemért, és beleállok abba, ami az enyém. És erre hadd mondjak egy példát, amikor Jézust keresik halálra a főpapok, és azt mondja Jézus, hogy én vagyok, itt vagyok, akit ti kerestek. És akkor erő van a szavaiban, hogy azok hátrahőkölnek és a földre esnek, valami ilyesmi. Tehát amikor én nem futok el a felelősség alól. És ilyen szempontból szerintem mindegy, hogy most ki hogyan szavaz, mi a politikai meggyőződése. Ha én azt jó lelkiismerettel, összeköttetésben a bennem élő Szentlélek által, saját magammal, a jó Istennel, akkor abban erő van. Én ebbe beleállok, hogy igen, lehet, hogy én most a Mi Hazánkra szavaztam, a Fideszre szavaztam, a nem tudom, kétfarkú kutyákra szavaztam, de ezt Tiszára szavaztam. Én ebben hittem, jó lelkiismerettel. Látom, hogy valamiben tévedtem. Én ezt akkor vállalom. Beleállok ebbe a felelősségbe. És azon szeretnék dolgozni, hogy itt állok, másképp nem tehetek. A lelkiismeretem szerint én azonosan képviseljem azt, amiben hiszek. Ez a legnagyobb erő.
1: És ha ez megvalósul, akkor meg tud valósulni az egészséges párbeszéd is. Családokban, rokonságokban, ahol törések történtek, körülbelül 16 évvel ezelőtt, és ez még mindig ketté tört állapotot jelent nagyon sok családban.
2: Sokkal régebben, de nyilván az elmúlt 16 évben.
1: De meg a média ezt felhangosította természetesen az elmúlt 16 évben, és nem csak párbeszédek indulhatnak, hanem talán eljutunk egyszer oda, hogy kialakulhat egy egészséges vitakultúra Magyarországon, amit én még nem hallottam, nem láttam. Létezése számomra még kérdéses.
0: Igen, amikor az én identitásom nem attól függ, hogy a másik mit gondol. Hogyha ő a másik úgy szavaz, ahogy, akkor én nekem nem kell veszélyben éreznem magam. Nem a másik érzései, gondolatai, identitása határozza meg az enyémet. Hat rám, de attól én tudhatom, hogy ki vagyok.
1: Izsák Norbi, gyere vissza máskor is beszélgetni.
0: Jó, el sem megyek.
1: Köszönjük szépen, Izsák Norbertel beszélgettünk.
2: Én is köszönöm.
1: Nagyon köszönjük a figyelmedet. A Cross GPS podcast adások premierjeivel a YouTube csatornánkon, a Cross Rádió YouTube csatornáján keddenként este 7-kor találkozhatsz, csak úgy, mint a Cross online rádióban és az applikációban is, tehát keddenként este 7-kor, a Manna FM-en pedig Cross GPS-szel szombatonként este 6-tól jelentkezünk, és most jutott eszembe, mert a Máté itt van, és nagyon figyel, hogy el ne felejtsem a Cross YouTube csatornájára, ha még nem tetted meg, kérlek iratkozz fel. Köszönöm a figyelmet, én is, és Pajor Tomival jövünk még. Sziasztok!
3: Cross GPS.
4: Cross GPS a Manna FM-en. Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
3: Cross GPS.
4: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.

0: 18 órától Színem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Színem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Kleptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül. Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
1: Reklám hangzott el.
3: Változékonyra fordul az idő, ezekben a percekben indul a BL döntő. Folytatódtak a harcok Ukrajnában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Ezekben a percekben kezdődik a BL döntő a Puskás Arénában. A miniszterelnök közösségi oldalán arról beszélt, Budapest és Magyarország mindent megtesz, hogy a BL döntő valóban egy sportünnep legyen. Magyar Péter hangsúlyozta, ez a világ egyik legnézettebb sporteseménye, és nagyon büszkék lehetünk rá, hogy Magyarország rendezi. Magyarország abban az esetben tudja támogatni Ukrajna uniós csatlakozási kérelmét, ha helyreállítják a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogait. A magyar diplomácia 11 pontos javaslatot állított össze, és ukrán lapértesülés szerint 9 pontban már sikerült megállapodni. Volodymyr Zelenszky abban bízik, hogy Magyar Péter kormányzásával rendeződik a két ország viszonya. Ismét orosz támadások érték Ukrajna több térségét már a virradóra. A kelet-ukrajnai Harkivi régióban ketten meghaltak és többen megsebesültek. Károk keletkeztek a villamos energiahálózatban. Zaporizsja térségében épületeket, gépjárműveket és az infrastruktúrát is találatok érték. A dél-ukrajnai Herszonban egy több emeletes lakóépületet vettek célba a drónok. Ukrán drónok eközben egy tartályhajót vettek célba az oroszországi Taganrog kikötőjében, valamint egy olajraktárt Armavir város ipari övezetében. A támadásban ketten megsérültek, a városban rendkívüli állapot van érvényben. A nyugállományú katonák támogatásainak és egészségügyi ellátásának felülvizsgálatát ígérte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus a Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének Balatonakaratjai rendezvényén azt mondta, a nyugállományúak számíthatnak a honvédségre. Hozzátette, hogy a veteránok véleményét és javaslatait is figyelembe veszik a döntések előkészítésekor. Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közösségi oldalán azt írta, a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja, ezért különösen fontos, hogy újra rendelkezésre álljanak a források. Hozzátette, a mezőgazdaság és az élelmiszeripar előtt új lehetőségek nyílhatnak meg, a magyar gazdák versenyképessége pedig nemzetgazdasági érdek.
0: Időjárás.
3: A nap folyamán egyre több felé megnövekszik a felhőzet, északnyugat felől záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Holnap napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. A Dunántúl nyugati felén több helyen is lehet zápor, zivatar. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódhat. Éjszaka 10 és 18, napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Manna Hits.
0: Manna Hits.

0: 59:16 says this, but I will sing
1: a Zsoltárok 59:17-ben Dávid ezt mondja. Én pedig hatalmadról éneklek, magasztalom minden reggel hűségedet, mert erős váram vagy, menedékem, mikor bajba jutok. Néha olyan könnyen elhatalmasodnak rajtam a hétköznapok nehézségei, de amikor megállok, hogy átgondoljam, mit tett értem Isten, és milyen hihetetlenül csodálatos az evangélium igazsága, mindig megnyugszom. Jézus az ő kegyelméből és szeretetéből, a halálból az életbe hozott minket. A bűn szolgassága helyett olyan szabadságot kaptunk, amit nem ismerhetnénk Jézus nélkül. A kereszten hozott áldozata miatt az én lelkem szabad. Az Isten él bennem. Erről szól az új dalom.

0: Anna Morzsa.
1: AI a művészetben. Régen csak emberek alkottak, ma már gépek is. A mesterséges intelligencia fest, zenét komponál, sőt regényeket is ír. Ott vannak az AI festmények, amik galériákban lógnak, és a zenék, amiket hallgatunk, anélkül, hogy tudnánk, nem ember írta őket. Persze sokan kérdezik, lehet-e egy gép kreatív? Érezhet-e ihletet? A válasz talán az, hogy az AI nem érzi, csak mintát követ, de néha olyan jól, hogy emberi lesz az eredmény. És bár a gép nem tudja, mi a szerelem vagy a bánat, a mintákból mégis olyan dalokat alkot, amik rólunk szólnak. A művészet így lassan közös játék lesz ember és gép között. Egy új korszak, ahol a kreativitás határai elmosódnak.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Traded all my dark for the light.

Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on. Online. És applikáció.

0: mentő.
1: Fantasztikus slágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit. In the spring of 2020
2: when the COVID pandemic hit. 2020 tavaszán, amikor a világjárvány első napjait éltük, úgy éreztem, hogy a szívem összeszorul a félelemtől és a szorongástól. Én őszintén azt éreztem, mintha egy hajó lennék és ide-oda sodorna a vihar. Emlékszem, hogy néhány nap elteltével picit kitisztult a fejem a félelemből, és megkérdeztem Istent, hogy mi a helyzet, hogy mit mond erre az egészre, mi történik most velünk, és nagyon világosan hallottam az Úr hangját, hogy azt mondja, világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék. Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék. Ha rám támadnak is a gonoszok, szorongató ellenségeim, hogy marcangoljanak engem, majd megbotlanak és elesnek. Ha egy egész tábor is jön ellenem, nem fél a szívem. Ha háború tör is rám, én akkor is bizakodom. Egy dolgot kérek az Úrtól, ezért esedezem, hogy az Úr házában lakhassak egész életemben. Láthassam, milyen jóságos az Úr, és gyönyört köthessem a templomában. Ezután a rész után, Zsoltár rész után azt mutatta Isten, hogy gyűjjünk össze a közösségünkben, és imádkozzunk a világért és a nemzetünkért, és mi ezt is tettük. Összegyűltünk, imádkoztunk, és aztán spontán elkezdtük énekelni ezt a Zsoltárt. Ez egy meghajlás volt Isten előtt, megnőtt a bizalmunk, és megláttuk az Úr jóságát. Következő néhány hónapban természetessé vált számunkra, hogy ezzel a Zsoltárral kell harcolnunk a félelmeink ellen. Azután még néhány hónap eltelt, és Melissa elment Nashville-be, hogy írjon egy dalt egy kedves barátunkkal, és elvitte neki ezt a pici dalrészletet. Én megkértem őket, hogy egy olyan dalt írjunk ebből, ami megmutatja másoknak is azt, hogy mi mivel jutunk át ezen a viharon. Nagyon sok embert láttunk ebben az időben elveszíteni a hitét a félelmei miatt, és megkérdőjelezni olyan dolgokat, amik eddig nem voltak számukra megkérdőjelezhetőek a szorongásaik miatt. Ezért szerettünk volna egy olyan dalt, ami Jézus véréről és az evangéliumról szól, és arról, hogy a bűn átka már megtört. És ezt mindenkinek hallania kell ezt a dalt, és mindenkinek énekelnie kell, lányoknak, fiúknak, időseknek, fiataloknak, mert mindenkinek pontosan kell tudni azt, hogy az Úr itt van, és hogy kegyelmes, és ez lehet egy híd köztünk. És fontos, hogy emlékezzen mindenki azokra a dolgokra, amit Isten mondott és mutatott nekünk. Kisétáltunk a stúdióból, amikor kész lett aztán később ez a dal, és hazavittük. Késő este értünk haza, és a fiam és a lányom ott ültek az asztalnál, és mindig meghallgatják a dalainkat, egészen jó kritikákat szoktak mondani rájuk, és csak betettük ezt a dalt, egyszer csak a 16 éves lányomnak könnyek csordultak ki a szeméből, és akkor én azt éreztem, hogy na igen, ezért írtuk ezt a dalt, hogy minden generáció, aki előttünk van, vagy aki utánunk jön, az tudja azt, hogy Isten szeret, Isten sose hagy el, és hogy a viharok közepette is hinnünk kell benne, és hogy nem szabad, hogy a félelmeink és a kételjeink megbénítsanak minket, és megingassák a hitünket. And that is our dream for this song. That we would remember what the Lord has done and that it would become a sword of faith in the midst of the storms as we declare this is what we believe and this is who our God is.

0: Anna Morzsa.
1: Ha a saját kollagén termelésünket fogjuk megprovokálni a bőrünkbe, az lesz a legtermészetesebb, hiszen visszakapjuk az úgymond régi formánkat, és nem lesznek idegen vonások, vagy nem lesz természetellenes a végeredmény, úgyhogy az esztétikai orvostudomány egyik legfontosabb részét a kollagén indukciós kezelések alkotják. A kálciumhidroxiapatit az egyik legerősebb kollagéninduktor, amit tudunk a bőrbe injektálni. Ezek a kis zselés mikrogömbök fogják stimulálni a bőrünket a kollagén termelésre.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Kleptonnal a Vajdahunyadbárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül. Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
2: Reklám hangzott el.
4: Változékonyra fordul az idő, ősszel megindulhat az uniós pénzek kifizetése, a magyar zászló elégetése miatt tiltakoznak vajdasági magyar szervezetek. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Budapestre figyel a világ, a Puskás Arénában rendezik a Bajnokok Ligája döntőt. A Paris Saint-Germain és az Arsenal is 17-17 ezer jegyet kapott a meccsre, de úgy tudni, hogy Londonból 10 ezrek érkeztek jegy nélkül. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta, Magyarország és Budapest mindent megtesz azért, hogy a Bajnokok Ligája döntője valóban egy sportünnep legyen, és hogy minél több ember vigye jó hírét a magyar fővárosnak és hazánknak. Az utolsó negyed évben, vagyis ősszel már meg is indulhat az uniós pénzek kifizetése itthon, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András a közösségi oldalán arról írt, hogy az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodása született meg az Európai Bizottság és Magyarország között. Elemzők szerint a mintegy 6000 milliárd forint hazahozatala jelentősen hozzájárulhat a GDP növekedéséhez és a forint további erősödéséhez. Ukrán drón csapódott a zaporizsjai atomerőmű egyik épületébe, közölte a Rosatom orosz állami atomenergetikai vállalat vezérigazgatója. A vállalat közlése szerint a drón a 6-os blokk turbina csarnokát érte, a robbanás pedig megrongálta az épület falát, de a főberendezésekben nem tett kárt. Az orosz vezetés célzott támadásról beszél, és figyelmeztetett a nukleáris biztonsági kockázatokra. A magyar zászló elégetése miatt tiltakoznak vajdasági magyar szervezetek. Egy szabadkai középiskolai ballagáson elvették egy magyar diák nemzeti zászlaját, majd felgyújtották azt. A Vajdasági Magyar Szövetség, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége és a Vajdasági Magyar Újrakezdés nevű szervezet is elítélte az esetet és felelősségre vonást követelt. Hangsúlyozták, a nemzeti jelképek meggyalázása sérti a közösség méltóságát és veszélyezteti a békés együttélést. A nyugállományú katonák támogatásainak és egészségügyi ellátásának felülvizsgálatát ígérte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus a Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének Balatonakaratjai rendezvényén azt mondta, a nyugállományúak számíthatnak a honvédségre. Hozzátette, hogy a veteránok véleményét és javaslatait is figyelembe veszik a döntések előkészítésekor.
0: Időjárás.
4: Vasárnap nagyrészt napos idő lesz, de a megnövekvő gomoly felhőkből, főleg a Dunántúlon és északkeleten zápor, zivatar kialakulhat. Az északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. A hajnali 10-18 fokról 24 és 30 fok közé melegszik a levegő.
2: Manna Hits.

0: fantasztikus popslágerek csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
1: Az On and On című dalunk a szívünk egyik legnagyobb vágyát kelti életre, ez pedig az, hogy a szemünket folyamatosan az örökkévaló Istenre szegezzük. Arra a mindenhatóra, aki volt, és van, és újra el fog jönni, ahogyan azt a Jelenések könyvének a negyedik részében olvashatjátok. A hétköznapok forgatagában nagyon könnyű a napi küzdelmeinkre koncentrálni. Egyszerűen elveszítjük a fókuszt, és levesszük a szemünket Jézusról. Régebben írtuk ezt a dalt a barátainkkal, és már csak arra vágytunk, hogy teljesen elkészüljünk vele, és hallhassátok. Azért imádkozom, hogy ez a zene áldjon meg benneteket. Imádkozom, hogy ez az ének a gyülekezetekben, a családotokban elérje, és megdobogtassa mindenki szívét. És emlékeztessen benneteket arra, hogy egy reménységünk van, az örök kivaló Isten, és őre kell fókuszálnunk.

0: Anna Morzsa.
1: AI a munka világában. Sokan félnek tőle, hogy a mesterséges intelligencia elveszi a munkákat, pedig valójában átalakítja őket. Az AI elvégzi a monoton, ismétlődő feladatokat, hogy az ember a kreatívabb, értelmezést igénylő részekre koncentrálhasson. Egy bankban elemezhet adatokat, egy ügyfélszolgálaton válaszolhat egyszerű kérdésekre, vagy segíthet a gyártásban hibákat észrevenni. De közben új munkák is születnek. AI trénerek, adatkutatók, etikával foglalkozó szakértők. A jövő munkahelye nem ember vagy gép, hanem ember és gép együtt. Az AI nem elvesz, hanem hozzáad, ha megtanulunk vele együtt dolgozni.
0: Ez volt a Manna Morzsa.

0: érzése.
1: Manna FM. Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez

0: Ez a Manna Hit, a zenei élet mannasztikus oldala.
1: I've come to the garden alone.
2: What an awesome privilege to come to you to introduce my song Come to the Garden.
3: Nagy megtiszteltetés számomra, hogy bemutathatom nektek a Come to the Garden című dalomat. Ez egy hatalmas inspiráció az életemben. Miközben készítettem, arra gondoltam, hogy milyen lenne Istennel sétálni egy csodálatos kertben. Tisztán hallanám a szavait, és kézzel fogható lenne a jelenléte. Úgy érezném azokban a percekben, hogy csak velem törődik. Amikor meghallod ezt a dalt, emlékeztessen arra, hogy a nehéz időkben is veled van a te Istened, és vezet téged, hogyha megengeded neki. Imádkozom, hogy ez a dal bátorítás legyen az életedben.
2: If you allow him to, he will encourage you. I pray that you will listen to the song and let it be an encouragement to you in your life.

0: Morzsa. AI és etika. A mesterséges intelligencia döntéseket hoz, de nem értékeket. És itt jön a kérdés, mi történik, ha egy algoritmus téved? Kié a felelősség, ha egy önvezető autó rosszul választ? Az AI-t emberek programozzák, ezért minden benne lévő torzítás, előítélet vagy hiba emberi eredetű. Épp ezért az AI etika ma az egyik legfontosabb terület. Hogyan tanítsuk a gépeket igazságosan dönteni? Adatvédelem, átláthatóság, megbízhatóság. Ezek nem technikai, hanem emberi kérdések. A mesterséges intelligencia annyira lesz igazságos, amennyire mi magunk azok vagyunk.
1: Ez volt a Manna Morzsa.
2: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
3: Változékonyra fordul az idő, információkat várnak az NK a támogatásokról a hivatalos vizsgálathoz. Gyermeknapi programokkal várja a családokat a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Budapestre figyelt a világ, a Puskás Arénában rendezték a Bajnokok Ligája döntőt. A Paris Saint-Germain és az Arsenal is 17-17 ezer jegyet kapott a meccsre, de úgy tudni, hogy Londonból 10 000-ek érkeztek jegy nélkül. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta, Magyarország és Budapest mindent megtesz azért, hogy a Bajnokok Ligája döntője valóban egy sportünnep legyen, és hogy minél több ember vigye jó hírét a magyar fővárosnak és hazánknak. A már folyamatban lévő belső vizsgálat segítése érdekében vár információkat a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos támogatásainak felhasználásáról a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt mondta, ha valakinek tudomása van arról, hogyan jutott el a pénz a Fidesz kedvezményezettjeihez, ossza meg az információt. Az ügyben a Nemzeti Adó és Vámhivatal is nyomozást folytat, és több dokumentumot, valamint elektronikus eszközt lefoglalt. Ukrán drón csapódott a zaporizsjai atomerőmű egyik épületébe, közölte a Rosatom orosz állami atomenergetikai vállalat vezérigazgatója. A vállalat közlése szerint a drón a 6-os blokk turbina csarnokát érte, a robbanás pedig megrongálta az épület falát, de a főberendezésekben nem tett kárt. Az orosz vezetés célzott támadásról beszél, és figyelmeztetett a nukleáris biztonsági kockázatokra. A magyar zászló elégetése miatt tiltakoznak vajdasági magyar szervezetek. Egy szabadkai középiskolai ballagáson elvették egy magyar diák nemzeti zászlaját, majd felgyújtották azt. A Vajdasági Magyar Szövetség, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége és a Vajdasági Magyar Újrakezdés nevű szervezet is elítélte az esetet és felelősségre vonást követelt. Hangsúlyozták, a nemzeti jelképek meggyalázása sérti a közösség méltóságát és veszélyezteti a békés együttélést. Gyermeknapi programokkal és sűrített járatokkal várja a családokat vasárnap a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. A hűvösvölgyi végállomáson az érdeklődők hajtányozhatnak, kipróbálhatnak egy vonatszimulátort, illetve egy kerékpárral működő terepasztalt is. Emellett számos műsorral, arcfestéssel és ugrálóvárral készülnek a szervezők 10 és 17 óra között.
2: Időjárás.
3: Vasárnap nagyrészt napos idő lesz, de a megnövekvő gomoly felhőkből, főleg a Dunántúlon és északkeleten zápor, zivatar kialakulhat. Az északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. A hajnali 10-18 fokról 24 és 30 fok közé melegszik a levegő.
2: Manna Hits. Manna Hits.

0: Ez a Manna Hit.
1: I'm Mike from Mercy Me. Our new song, On Our Way, we hope is a huge encouragement.
2: Az On Our Way című dalunkat Sam Wesleyvel közösen készítettük, és azt reméljük, hogy hatalmas bátorítás mindenkinek, aki hallja. Mindannyian fáradtan és összetörten ébredünk az előző napunk terheitől, az elkövetett hibáinktól és a problémáinktól, amelyekkel szembe kell néznünk. Minden nap küzdelem. De szeretnénk, ha ez a dal arra emlékeztetne, hogy nem egyedül mész keresztül a nehézségeiden, és hogy minden nap járhatsz azon az úton, amit Isten kínál neked.

0: Manna Hit.
1: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
2: Hi, I'm Ken Gover, and I'm here to introduce my new song, Either Way. The song was inspired by a good friend of mine.
3: Ezt a dalomat egy nagyon jó barátom ihlette, aki az elmúlt évben rákkal küzdött. Sajnos nem tudtam őt meglátogatni, nem lehetett hozzá bemenni a kórházba, úgyhogy hetente egyszer felhívtam őt telefonon, és nagyon sokat beszélgettünk. Én mindig megkérdeztem tőle, hogy mit szeretne, mit kérjek Istentől vele kapcsolatban. Ő pedig mindig azt felelte, hogy imádkozz azért, hogy Isten erőt adjon nekem, hatalmas erőt addig, amíg itt vagyok a Földön. Azután nagyon vidáman mindig hozzátette azt is, hogy tudod ugye, hogy ha fizikailag nem is én, szellemileg már meggyógyultam Krisztus karjaiban. Szóval jól vagyok, mert tudom, hogy Isten lát engem, és tudja, min megyek keresztül, és én ismerem a megváltómat. A barátom Isten gondjaira volt bízva. Szóval ennek a dalnak az a lényege, hogy akármilyen beteg is a tested, ha ismered Jézust, a lelked már meggyógyult, és Istennél a lehető legjobb helyen vagy.
2: Either way, God loves us. Hope you

0: GPS. Cross GPS, a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Nem hiszem, hogy Isten azt akarná, hogy bármiféle félelem legyen bennünk. Hiszem, hogy ő azt akarja, hogy bátrak, merészek, magabiztosak és hittel teliek legyünk. Bátrak, merészek, magabiztosak és hittel teliek. Azt akarja, hogy emelt fővel járjunk, nem lógó orral. Nos, Isten hitet ad nekünk. A Róma 12.3 azt mondja, minden embernek adatott a hit mértéke. Tehát van hited. Nem kell hitért imádkoznod, nekem sem kell hitért imádkoznom, csak használnom kell azt a hitet, amivel már rendelkezem. És minél inkább használom azt, ami van, az annál erősebbé válik. A hit képes növekedni, de csak úgy növekszik, hogyha használod. A hit egy erő, egy hatalmas erő, ami a szellemünkben lakozik, és amikor felszabadítjuk, hatalmas dolgok történnek az életünkben.
2: Tremendous things can happen in our life.
1: Például azt mondja a Biblia, hogy amikor egy igaz ember imádkozik, akkor óriási erő szabadul fel. Tehát a hit az hatalmas erő. Van hitünk, de én hiszem, hogy létezik egy amolyan törvényszerűség az univerzumban, amit úgy hívok, hogy használd vagy elveszíted. Ha például nem használod az izmodat, akkor az elsorvad, gyenge lesz, és nem leszel képes munkára fogni. Például, ha sokáig gipszben volt a karod vagy a lábad, amikor mire leveszik a gipszet, addigra az izom gyenge lesz, és gyógytornára kell járnod, hogy újra megerősítsd azt. És én hiszem, hogy a hitünkkel is így van ez. Minden ember megkapta az Isten hitének a mértékét. Nem ám akármennyi hitet, hanem az Isten hitének a mértékét. Kell, hogy legyen valamennyi hited, máskülönben ki sem kelnél az ágyból reggelente. Amikor felkelsz reggel, akkor hiszel a lábadban is, meg a padlóban is, és abban, hogy amikor a kettő találkozik, akkor te egyenesen felállsz majd. Tehát egyfolytában használjuk a hitünket, egy természetes hitet. Ahhoz, hogy a forgalomban vezess, kell, hogy legyen hited. Amen. Mindenképpen hitre van szükséged ahhoz is, hogy felnevelje egy gyereket. Sok hit kell ahhoz, hogy megházasodj, és sokáig házas is maradj. Ehhez sok hit kell. Előbb-utóbb megértjük, hogy Krisztusban hívő emberekként Isten szerinti hitünk van, hogy valójában Isten hite van bennünk, nem csak egy emberi hit. Az a fajta, amivel felkelünk reggelente és letesszük a lábunkat a földre, hanem ez egy különleges, Isten szerint való hit, amivel mi rendelkezünk. Pál azt mondta, hogy eljutott arra a pontra, amikor már csak ebből a hitből élt. Azt mondta, többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem, azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Na most már a hit nem olyan dolog, amit feltétlenül érezni vagy látni fogunk. A hit egy döntés, amit meghozunk arról, hogy kibe vetjük a bizalmunkat. Szeretném újra elmondani, a hit az nem egy érzés, amire várnunk kellene. Nem mondok olyat, én egészen hittel telinek érzem magam. Tudjátok, időnként úgy érzem, hogy tele vagyok kenettel, és az Isten szellemével, amikor kiállok ide, és máskor meg egyáltalán nem érzem ezt. De rájöttem, hogy ki kell lépnem hitből. És Isten mindig megsegít minket, amikor hittel kilépünk, és segít nekünk eljutni oda, ahova kell. De ha itt állunk, és arra várunk, hogy érezzünk valamit, akkor örökké várhatunk, mert a hit a nem látható dolgokról és az olyan dolgokról való meggyőződés, amiket nem érzünk. Sőt, a Biblia bizonyosságnak is hívja ezt. Ez egy szellemi bizonyosság, hogy Istenbe vethetjük a hitünket. És tudjátok, nagyon sok ember van, akik minden vasárnap gyülekezetbe mennek, de soha nem tanulják meg, hogyan használják és hogyan szabadítsák fel a hitüket. A hit egy olyan erő, ami a bensőnkben lakozik, és szerintem háromféle módon szabadíthatjuk fel. Az imádkozás, a szavaink és a cselekedeteink által. Ha hit által imádkozunk és hit által beszélünk. Sokszor beszélek arról, hogy mennyire fontos hangosan kimondani az Isten igéjét. Ha nem tanuljuk meg, hogy ne arról beszéljünk, amit érzünk és gondolunk, hanem azt mondjuk, amit Isten mond, akkor mindig bajban leszünk. Azt hiszem, soha sehol nem tartok szemináriumot úgy, hogy valamikor a szeminárium alatt, vagy inkább több alkalommal is ne beszéljek arról, hogy mennyire fontos egyetértésben lenni Istennel a beszédünket tekintve, és milyen fontos hangosan megvallani az Isten igéjét. Be tudom ezt bizonyítani sok-sok különféle helyről a Bibliában. Tehát fel kell szabadítani a hitünket. Amikor azt mondom, hogy hiszem, jó indulatra találok, bármere is megyek. Ez egy igei állítás. És amikor ezt kimondom, az segít megújítani az elmémet abban, hogy bízhatok Istenben. Fel tudom szabadítani a hitemet, amikor elhagyom a házamat, és tudom, hogy Isten jó indulatot támaszt irántam, bármere is megyek, és különleges dolgok történnek majd az életemben. A minap együtt voltam valakivel, aki lemaradt arról a parkolóhelyről, amit szeretett volna, és azt mondta, na tessék, ez az én szerencsém. Én meg arra gondoltam, remélem elég sokat leszel velem, hogy megváltoztassam benned ezt a hozzáállást. Mert tudjátok mit? Ez az a hozzáállás, amivel a világ rendelkezik, és amivel én is sokáig rendelkeztem. De mi felszabadíthatjuk a hitünket. Hogy Isten jó indulatot támaszton irántunk, és olyan dolgokat tegyen, amiktől tátva marad a szánk kis és nagy dolgokban egyaránt. És őszintén szólva, a kis dolgok időnként jobban lázba hoznak, mint a nagyok. Hányan szeretitek megfigyelni, ahogy Isten veletek van a mindennapjaitokban, és megtesz olyan dolgokat, amelyekkel azt mutatja meg nektek, hogy itt vagyok veled. És hogy őszinte legyek, ha visszagondolok azokra az évekre, sok-sok évre, amikor gyülekezetbe jártam, és szerettem Istent, és hallottam, hogy hinni kell Istenben az üdvösségünkért, hittem is ebben, és hiszem, hogy üdvösségem volt, és ha meghaltam volna, akkor a mennybe kerültem volna. De igazából semmit sem tudtam a hitről, az igazi hitről. Úgy értem, ismertem az üdvösséghez szükséges hitet, de nem ismertem a hitet úgy, mint csodálatos ajándékot, amit Isten adott nekünk, hogy meggyógyulhasson az életünk, hogy segítsen szabaddá lenni a bűntudattól és a vádlástól, és képessé tegyen minket nagy dolgokat tenni, olyasmiket, amikre egyébként nem lennénk képesek. Szeretnélek bátorítani, hogy soha ne légy lusta. És ne engedd, hogy a hitnek ez a csodálatos ajándéka kihasználatlan maradjon az életedben, hogy passzívan várj valamilyen érzésre, ami majd motivál téged, miközben valójában hitáltal kéne megtenned azt a dolgot, és ha hitből teszünk valamit, akkor emlékezzetek rá, hogy ez általában azzal jár, hogy érzések hiány cselekszünk. Gyakran anélkül, hogy eredményeket látnánk az adott pillanatban. A Biblia azt mondja, amikor hittel imádkozol, hidd, hogy megkapod azt a dolgod, és a tied lesz. Nem azt mondja, hogy már a tied, hanem azt, amikor imádkozol, hidd, hogy megkapod azt a dolgot, és a tied lesz. Nos, mi történik az ima? A hitünk felszabadítása és az imára érkezett válasz között. Mi történik az ima és a válasz között? Sok türelem. És sok hazugság a sátántól. Erről majd még fogunk beszélni. Most csak érintőlegesen említek sok mindent, amiről még beszélni fogunk ezen a hétvégén. Tehát a hitnek semmi haszna, ha nem szabadított fel. Azáltal szabadított fel, ha imádkozol, és megvallásokat teszel. Egész álló nap dolgozhatsz a hited felszabadításán, ha megtanulod, hogy hogyan vald meg az Isten igéjét hangosan. Felkezd reggel, és azt mondod, Isten szeret engem. Én igaz ember vagyok Krisztusban az Isten előtt. Megbocsájtattak a bűneim. Ez egy nagyszerű nap lesz. Valami jó dolog történik ma velem. És általam is valami jó dolog történik majd. Nos, ez egy másféle módja az imádkozásnak. Emlékszem, Dave azt mondta nekem egyszer, és tudjátok, Isten másként kezeli a különböző embereket, de emlékszem, hogy Dave azt mondta egyszer, az imádság, az hit. És tudtam, hogy mit ért ez alatt. Például, ha egyszerűen annyit mondasz, Istenem, bízom benned, ez egy ima. De mi gyakran olyan nagy dolgot csinálunk az imából, túl komplikáljuk, és törvényeket gyártunk rá olyannyira, hogy már kötelességből végezzük, és nem is igazán élvezzük. Az ima erőteljes. megváltoztatja a dolgokat. De hittel kell imádkoznunk. Nos, úgy hiszem, hogy mindannyiunkban nagyon sok félelem van. Kicsi félelmek, sok kicsi félelem, és néhány nagyobb is. Általában tudunk róla, ha nagyok. De úgy hiszem, hogy a legtöbbünknek sok kicsi félelmei léteznek, amelyekhez annyira hozzászoktunk, hogy már nem is veszük őket észre. Mit gondoltok erről? Lehetséges ez szerintetek? Hányan gondoljátok, hogy ez lehetséges? Azon tűnődöm, hogy vajon hányszor gondoljuk azt, hogy megteszem ezt a dolgot, aztán jön egy félelemmel teli gondolat, és meggondoljuk magunkat. Ó, nem. Nem teszem meg. És még csak meg sem állunk, hogy azt megkérdezzük, Istenem, szeretnéd, hogy megtegyek valamit? Mert amikor a Biblia azt mondja, hogy ne félj, az nem azt jelenti, hogy nem érzel majd félelmet, hanem azt jelenti, hogy amikor félelmet érzel, akkor ne hagyd, hogy ez megállítson. A bátorság az nem a félelem hiánya, hanem az, amikor a félelem ellenére tovább megyünk. Ha meg akarok tenni valamit, és félelmet érzek, akkor végig kell gondolnom, hogy milyen gondolatok vannak bennem, és fel kell ismernem, hogy a gonosz valószínűleg csak megpróbál távol tartani valamitől, amit pedig Isten szeretné, hogy megtegyek. Azonnal kezelhetem a dolgot, és azt mondhatom, nem fogok félelemben élni. Nem fogok félelemben élni. Ilyenkor hangosan kell beszélned. Nem fogok félelemben élni, mert Isten velem van, és csak menj előre, csinálj tovább. Tudjátok, nagyon mérges vagyok a gonoszra, mert a félelem által ellopja az emberektől az Isten tervét az életükre. Ne engedjétek, hogy ellopja az életetekre szóló tervet. Azt akarom, hogy elfoglaljátok az ígéret földjét, és ne csak gyülekezetben járjatok, ne csak halljatok, beszéljetek és imádkozzatok az ígéret földjéről egész életetekben, úgyhogy végül soha nem éltek Isten ígéreteiben. Azt akarom, hogy élvezzétek Isten társaságát, a körülöttetek lévők társaságát, hogy jól érezzétek magatokat, és minden tőletek telhetőt kihozzatok az életetekből az Isten dicsőségére. De a félelem akadályozni fogja mindezeket. Nagyon szomorú látvány lenne, ha képesek lennénk egy halomba összehordani, és látni mindazt, amit az ördög ellopott tőlünk a félelem által. Mindnyájunktól, akik most itt vagyunk. Nagyon elkeserednénk, hogy megengedtük ezt az ellenségnek. Igen, azt mondtam, hogy amiért megengedtük ezt az ellenségnek. Egy kereszténynek egyféle, Isten számára elfogadható hozzáállása lehet a félelemmel szemben, mégpedig az, hogy nem fogok félni. Nem fogok félni. Újra mondom, ez nem azt jelenti, hogy nem fogsz félelmet érezni. Ha nem érted a különbséget, hogy miről is beszélek, akkor legközelebb, amikor félelmet érzel, azt fogod mondani, nos, ez nekem nem működik. Sőt, teszek egy lépést hitben, és azt mondom nektek, hogy szerintem nem is tudjátok majd leimádkozni magatokról a félelmet. Tudjátok, mi történik, amikor imádkoztok? Szerintem azért kellene imádkoznunk, hogy Isten adjon bátorságot szembenézni a félelemmel, amikor az megjelenik. Tudjátok miért? Azért, mert a sátán mindig megpróbál majd visszatartani minket attól, hogy előre haladjunk. Mindig. Mit mondott Pál apostol az 1 Korintus 16:9-ben? Nagy és sokat ígérő kapu nyílt ott előttem, de az ellenfél is sok. Új szint, új jelenség. Ez egyszerűen így működik. Előléptetésért imádkozunk, és elfelejtjük, hogy az előléptetéssel más dolgokat is kapunk. Nagy és sokat ígérő kapu nyílt előttem, de az ellenfél is sok. Ne kérj valamit Istentől, ha nem vagy hajlandó megfizetni annak az árát. Van olyan, hogy kérünk valamit Istentől, ő megpróbálja odaadni nekünk, mi meg... Nem értem, mi folyik itt. Nos, a gonosz megpróbál megijeszteni. Azt kell mondanod, nem fogok félni. Ha tudod a szívedben és hiszed, hogy amit teszel, arra Isten vezetett, ő kérte tőled, hogy megtedd, vagy olyasmiről van szó, ami benne van az igében, akkor neked tovább kell haladnod előre. A félelem azt jelenti, hogy elfutni, elmenekülni valamitől. És olyan sok különféle félelem létezik, úgy értem, Egyszer kikerestem őket egy szótárban, és egy lexikonban is, és van ettől való félelem, meg attól való félelem, ilyen-olyan félelmek, meg fóbia. És tudjátok, most magamnak is prédikálok, nem csak nektek. Mert már nem hiszem, hogy igazán félős ember lennék, mégis tudom, hogy vannak kis félelmeim, amelyeket már régóta megtűrtem az életemben, de nem akarom, hogy így legyen. Nem hiszem, hogy Isten azt akarná, hogy bármiféle félelem legyen bennünk. Hiszem, hogy ő azt akarja, hogy bátrak, merészek, magabiztosak és hittel teliek legyünk. Azt akarja, hogy emelt fejjel járjunk, nem lógó orral. Azt akarja, hogy céltudatosan járjunk, és ne csak lődörögjünk, mint akik. Nem akarja, hogy lógassuk a karjainkat, azt akarja, hogy éberek legyünk. Nem akarja, hogy a félelem miatt passzívak legyünk, azt akarja, hogy aktívak legyünk, és minden nap idegösszeomlást okozunk a gonosznak. Nem fogok félni. Ember mit árthat nekem? Ha Isten velem, ki lehet ellenem? Ha Isten velem van, kitől félnék? Halleluja! De Joyce, nem tudom, mi fog történni. Hát ki tudja? Én sem tudom, és tudod mit? Még ha azt gondolod, hogy tudod, valószínűleg akkor sem tudod. Nos, Isten megmondta nekem. Jó, lehet, hogy megmondta, hogy mi fog történni, de fogadok, azt nem mondta meg, hogy mikor. Szóval átmegyünk a próbán, ahogy mindenki más is. Ó, csak te találtad ki, Isten nem mondott neked ilyet, soha nem fog megtörténni, akár el is felejtheted. Mennyi félelmet engedünk meg az életünkben?
2: In our lives.
1: Atyám, imádkozom Jézus nevében, hogy mindenfajta félelem, amit megengedünk az életünkben a lustaságon keresztül, vagy azért, mert már régóta megtűrtük, hogy már fel sem ismerjük többé, imádkozom, hogy mutasd meg nekünk ezeket. Hogy egyesével ellene tudjunk állni, és megvethessük a lábunkat ellene egészen addig, míg teljesen szabaddá nem válunk a gyötrésétől. Jézus nevében. Amen. Márk 11 lesz az alapigénk ebben a témában. Elég sokszor el akarom mondani nektek ezt, hogy amikor hazamentek, akkor a szívetekben csengjen ez az ige. Márk 11:22. Hát nem nagyszerű, hogy így együtt lehetünk itt? Jézus így válaszolt nekik. Egyfolytában, higgyetek Istenben. Szeretem ezt. Olvassuk tovább. Bizony mondom nektek, hogy aki azt mondja ennek a hegynek, emelkedjél fel, és vesd magadat a tengerbe, látod, mondanod kell valamit, és nem kételkedik szívében, ezzel majd holnap foglalkozunk, hanem hiszi, hogy amit mond, az megtörténik, annak az meg is adatik. Ezért mondom nektek, higgyétek, bízzatok benne, és legyetek biztosak felőle, hogy mindazt, amiért imádkoztok, és amit kértek, megkapjátok, és meg is adatik nektek. És akkor hozzátenném a következő verset is, és... Nos, inkább állj meg itt, Joyce. És amikor megálltok imádkozni, bocsássatok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van. Bocsáss meg, hagyd ott, tedd le, engedd el. Hogy mennyei atyátok is megbocsássa nektek vétkeiteket, és ő is elengedje azokat. Akár a 26. verset is elolvashatnánk, de... Tudjátok, a Bibliában az és a ha meg a de szavak azok, amik hatalmas jelentőséggel bírnak. Ha pedig ti nem bocsátotok meg, mennyei atyátok sem bocsátja meg vétkeiteket. Nos,

0: Mert te ragaszkodsz egy érzéshez. Vagy mert mérges vagy valakire, aki valószínűleg boldogan éli a világát, és nem is érdekli, hogy te mérges vagy rá. Amen. Néhányan olyan emberekre haragszotok, akik már rég halottak. Hát milyen gyagya dolog ez? Ez értelmetlen dolog. Egyfolytában higgyetek Istenben. Szeretem ezt. Nem azt mondja, hogy higgyetek egészen addig, míg váratlanul baj nem adódik. Egy jó nagy baj. Higgyetek egészen addig, amíg nem kell túl sokáig várnotok arra, hogy Isten cselekedjen. Higgyetek egészen addig, amíg az élet igazságtalanná nem válik. Higgyetek addig, míg valaki rosszul nem bánik veletek. Higgyetek addig, amíg az ellenségeitek áldottabbak nem lesznek. Nincs ott az amíg. Szeretem, amit David szokott mondani a hitről. Azt mondja, a hit egyetlen vége, Isten szerinti végkifejlete az kell, hogy legyen, amikor meglátod azt, amiben hittél. Amen. Más szóval, ha hittem, hogy Isten ad nekem egy kocsit, és megkaptam az autót, akkor többé már nem kell hinnem ebben. Most már más dologra használhatom a hitemet. De amíg meg nem történik a dolog, addig csak egy dolog miatt adhatom fel a hitemet, de amiatt nem, hogy meddig kell várnom, hogy milyen nehéz várni, vagy mit hazudik a gonosz. Az egyetlen dolog, ami miatt abba hagyhatom a hitet, az az, hogy megkapom, amiben hittem. És ha úgy halunk meg, hogy valójában soha nem kapjuk meg, amiben hittünk, Istennek akkor is kedves a hitünk. Nos, nem vagytok valami lelkesek emiatt. Azért, mert amikor ezt kimondtam, félni kezdtek. Úgy érted, nem fogom megkapni? Tudjátok, a következő a helyzet. Figyeljetek rám, hadd mondjak valamit. Nem attól leszünk boldogok, ha megkapjuk, amit akarunk. A hittel teli hozzáállás, amiben benne élünk, és az Istenben való bizalom az, ami örömet és békességet ad nekünk. A Róma 15:13 azt mondja, a hitben teljes öröm és békesség van. Nem azt mondja, hogy abban van az öröm és békesség, amikor mindent megkaptok, amit akartok. Ugyanolyan boldog lehetsz hittel teli szívvel, mint akkor lennél, ha meg is kapnád azt a dolgot. És tudom, hogy valószínűleg nem hiszitek el ezt, de attól még igaz. Mi nehezítjük meg magunknak a várakozást. Várakozhatsz kételkedve és hitetlenkedve, vagy várhatsz hittel teli szívvel, miközben azt mondod, Istenem, hiszem, hogy te most is dolgozol, és hiszem, hogy te nem ember vagy, aki hazudna, és hiszem, hogy te soha nem késlekedsz, és hiszem, hogy ha ez az, amivel rendelkeznem kell, akkor te megadod nekem, és senki sem állíthat meg téged. És aztán hozzáteheted ezt is. Istenem, ha te nem akarod, hogy az enyém legyen ez, akkor nem is akarom. Mert a következő a helyzet. Figyeljetek rám. Ha hittel imádkoztál, és hajlandó vagy várni, és amit kértél, az olyasmi, amit Isten neked akar adni, akkor mi miatt aggódnál? Hiszen senki sem tudja őt megállítani. Senki! Sem a gonosz, sem más, senki. Senki.
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna.

0: Pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei.
1: Napos időre számíthatunk, ősszel megindulhat az uniós pénzek kifizetése. Gyermeknapi programokkal várja a családokat a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Megvédte címét a Paris Saint-Germain a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjében, ugyanis egy-egyes döntetlent és hosszabbítást követően 11-esekkel 4-3-ra legyőzte az Arsenalt. Az utolsó negyed évben, vagyis ősszel már meg is indulhat az uniós pénzek kifizetése itthon, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András a közösségi oldalán arról írt, hogy az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodása született meg az Európai Bizottság és Magyarország között. Elemzők szerint a mintegy 6000 milliárd forint hazahozatala jelentősen hozzájárulhat a GDP növekedéséhez és a forint további erősödéséhez. A már folyamatban lévő belső vizsgálat segítése érdekében vár információkat a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos támogatásainak felhasználásáról a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt mondta, ha valakinek tudomása van arról, hogyan jutott el a pénz a Fidesz kedvezményezettjeihez, ossza meg az információt. Az ügyben a Nemzeti Adó és Vámhivatal is nyomozást folytat, és több dokumentumot, valamint elektronikus eszközt lefoglalt. Magyarország abban az esetben tudja támogatni Ukrajna uniós csatlakozási kérelmét, ha helyreállítják a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogait. A magyar diplomácia 11 pontos javaslatot állított össze, és ukrán lapértesülés szerint 9 pontban már sikerült megállapodni. Volodymyr Zelenszky abban bízik, hogy Magyar Péter kormányzásával rendeződik a két ország viszonya. Vezető tanácsadóival egyeztetett az amerikai elnök pénteken, az iráni háborúval kapcsolatban szerettek volna végső álláspontot kialakítani, jelentős előrelépést azonban továbbra sem sikerült elérni. Donald Trump ismét megerősítette, Iránnak bele kell egyeznie abba, hogy sosem lesz atomfegyvere, valamint abba is, hogy újra nyitja a hormuzi szorost. Gyermeknapi programokkal és sűrített járatokkal várja a családokat vasárnap a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. A hűvösvölgyi végállomáson az érdeklődők hajtányozhatnak, kipróbálhatnak egy vonatszimulátort, illetve egy kerékpárral működő terepasztalt is. Emellett számos műsorral, arcfestéssel és ugrálóvárral készülnek a szervezők 10 és 17 óra között.
0: Időjárás.
1: Vasárnap nagyrészt napos idő lesz, de a megnövekvő gomoly felhőkből, főleg a Dunántúlon és északkeleten zápor, zivatar kialakulhat. Az északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. A hajnali 10-18 fokról 24 és 30 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
2: Élet, öröm, zene.
0: Ez a Manna

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a főváros kapcsán a mai reggelen. Hát többek között például arról, hogy július 1-től megszüntetik az összes budapesti parkolóautomatát, a parkolási díjak drágulnak, készpénzes jegyvásárlás nem lesz, az SMS fizetés viszont megmarad. A városvezetés indoklása szerint az automaták üzemeltetése egyszerűen túl sokba kerül. Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója korábban a Népszavának elmondta, volt olyan budapesti kerület, ahol a működtetés évi bruttó 100 millió forintot emésztett fel. Vitézi Dávid közlekedési miniszter még fővárosi képviselőként arról beszélt, hogy a parkolóautomaták üzemeltetése sok esetben többe kerül, mint amennyit bevesznek rajtuk. A váltás a gyakorlatban keveseket érint majd érzékenyen. Az RTL híradónak nyilatkozó járókelők elmondták, hogy már eddig is telefonos alkalmazással intézték a parkolást. A BKK közlése szerint a kártyás fizetések aránya jelenleg is 90% feletti. Budapest a futballtudomány központja is lesz. A magyar fővároson közben a foci világszeme, a május 30-i bajnokok ligája döntő előtt néhány nappal, május 26-án a budapesti Marriott Hotel adott otthont a Corvinus Business and Society Summit 2026 keretében megrendezett The Science of Football konferenciának. A cél, hogy a labdarúgás ne pusztán játékként, hanem gazdasági, technológiai és társadalmi erőként mutassák meg. A The Science of Football a sport, az üzleti élet és a tudomány szereplői azt vizsgálták, hogy miként formálját a futballipart az innováció, az adatvezérelt gondolkodás és a stratégiai döntéshozatal, és hogyan csapódik le mindez a szélesebb gazdasági társadalmi folyamatokban, írja a portfólió összefoglalója. A konferencia tematikája a teljesítményelemzéstől és a mesterséges intelligenciától indult, majd a szurkoló élmény, az üzleti modellek és a vezetői döntések világán keresztül vezetett végig azon, hogyan vált a futball a tudás és az innováció egyik legdinamikusabb terepévé. Brutálisan megdrágul a budapesti taxizás, elérték a taxisok, amit akartak, mégsem boldogok. A megjelent hírek szerint 27%-kal emelkednek majd a díjak. Május végén hosszú idő után újra összeült a fővárosi közgyűlés, ahol megszavazhatják a budapesti taxiárak megemelését. Mint ismert, utoljára 2023. márciusában emeltek a tarifákon, akkor alakult ki a jelenlegi árazás. Az új szabályok értelmében már, ha megszavazzák a képviselők, akkor az 1100 forint alapdíj 1400 forintra, a 440 forint kilométerdíj 560 forintra, a percdíj 110 forintról 140 forintra emelkedik. Ez 27%-os tarifa emelkedést jelent, holott az Országos Taxi Szövetség, a Főtaxi, az Uber és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara ennél alacsonyabb 15%-os lépést indítványozott. Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója egy minapi háttérbeszélgetésen elmondta, már tavaly elkezdődtek a taxiszervezetekkel a tárgyalások, de ezek elsősorban az ellenőrzések hatékonyságának javításáról, valamint a visszaélések kiszűréséről szóltak. Azt elismerte, vannak aggályok az ügyben, hogy egy ilyen drasztikus emelés hatására mennyivel csökkenne a kereslet a taxik iránt. A közgyűlés jóváhagyása esetén júliustól lépnének életbe az új tarifák. Külön érdekesség, hogy reptéri fuvar esetében egy extra 1000 forintos díj kerülne az alapdíjba, ezt azzal indokolják, hogy a repülőtér üzemeltetői drágíthatják a taxi bejárást. Üzent a magyaroknak Brian May, felújítják a Queen legendás budapesti koncertfilmjét. A magyar zenerajongók emlékezetében kiemelt szerepet játszhat ez 1986. július 27-i dátum. Ez volt az a nap, amikor a Queen együttes Magic Tour elnevezésű turnéjának állomásaként koncertet adott a Népstadionban. Az ikonikus pillanat, amikor Freddie Mercury a színpadon énekelte a Tavaszi szél vizet áraszt kezdetű magyar népdalt, még azokban is megvan, akik nem voltak ott a koncerte. Az eseményről készült Hungarian Rhapsody Live in Budapest 1986 című film világsláger lett. Brian May és Roger Taylor jelenleg a koncertfilm digitális restaurálásán dolgoznak. A legendás zeneünnepről egy film is készült. 40 évvel ezelőtt szerveztük a nagy turnénkat, az utolsó Queen turnét, amely Freddie-vel valósult meg. Volt egy megérzésünk, és egy magyar promóter, Hegedűs László is azt javasolta, hogy vállaljuk a kockázatot, és keljünk át a vasfüggönyön, menjünk el Budapestre, mert valami rendkívüli történhet. Most 40 évvel később ismét valami rendkívüli történik Magyarországon. Budapest folyamatosan szerepel a nemzetközi hírekben, és újra meg újra örömteli felemelő képeket látok a városról a televízióban, kezdte a videóüzenetét az élő legenda Brian May, aki kitérte a 40 éves filmre is. Akkoriban 40 évvel ezelőtt csodálatos barátokat szereztünk Budapesten. Az akkori magyar filmművészet legjobbjaival együtt dolgozva készítettünk egy nagyon különleges filmet arról a felejthetetlen Queen koncertről a Népstadionban. Az egész zenekar boldog volt Budapesten, Freddie születésnapját ünnepeltük Johnnal és Roger-rel, a barátainkkal és a családjaikkal, valamint egy hatalmas bulival a stadionban 70 ezer emberrel. Később azok a milliók, akik világszerte moziban látták a filmet, mind osztoztak velünk ebben az érzésben, és még most, 40 évvel később is ez a közös boldogság összeköt minket. Emlékezett vissza Brian May, aki üdvözölte a szolnoki szimfonikus zenekar és a Crazy Little Queen Bond ötletét, hogy a 40. évfordulóra koncertet szerveztek a budai várba, amely során a Queen ünneplik meg. Közben Budapesten bulizott Jason Statham, testőrei alaposan megszenvedték a helyzetet. Az akciósztár Budapesten a bálna környékén engedte el igazán magát, a testőrei pedig megszenvedtek, hogy lépést tudjanak tartani vele. Jason Statham nem aprózta el tehát a kikapcsolódást. A munka sokszor akár szórakozásként is megélhető, ezt már azok is megtapasztalhatták, akik a Kém című film forgatásán Jason Statham mellett dolgoztak. Burai Kálmán most felidézte, hogy mi történt Budapesten, amikor a világhírű akciósztár a következő nagy sikerfilmjén dolgozott náluk. Burai a The Plotcasting vezetőjeként számos világsztárral dolgozhatott együtt pályafutása során. A Borssal nemrég megosztott története pár évvel ezelőtt játszódik, a főszereplőnk pedig az akciófilmek királya Jason Statham. De milyen körülmények között sikerült őt Budapestre csábítani? A Spy, a Kém című film szervezésén dolgoztunk, amelynek főszereplői Jason Statham, Melissa McCarthy, Jude Law, 50 Cent voltak, kezdte Kálmán. Az irodai munkát elkezdtük, az első fennakadás pedig Statham fénydublőrének megtalálása volt. Ilyenkor a megegyező magasság, mell, derék és csípő méret, illetve a bőrszín a lényeges. A fénydublőr feladata, hogy rajta állítsa be a fényeket és a kamerát, így nem a színész terheli ez a feladat a jelenetek előtt. Az adatbázisban nem találtunk igazán megfelelő embert, viszont az én méreteim és magasságom megegyeztek a színészével, aminek örültem, de nyilván nekem a szervezés jutott, nem a szereplés. A fénydublőr kérdése végül megoldódott, nem csak Statham esetében volt nehéz megfelelő ember találni, 50 Cent fénydublőrének megtalálása is nehézkesen ment a szereplő adottságai és méretei miatt, de végül az is sikerült. A két srác pedig a forgatás alatt óriási haverok lettek, nyilatkozta. A végjáték forgatásán a csúcspont kétségkívül az volt, amikor a bálna elé szervezett buri jelenet igazi partiba csapott át Jason Stathammel a főszerepben. A Spy forgatás a dübörgött igazi humoros jókedvű csapat dolgozott együtt. A végjáték hangulata minden pillanatban érezhető volt. A 700 fős jelenetet a Bálna nevű épületnél forgattuk több napon keresztül. Egy koncertet vettek fel, ahol emlékeim szerint egy ukrán euróvíziós helyezett zenekar csinált akkora bulit, hogy a statiszták valódi parti hangulatban csápoltak. Az átállások között Statham mindenkivel haverkodott, nem vonult el sehová, miközben a biztonsági embereket verte a víz, nehogy baja essen a tömegben, emlékezett vissza Burai. Hamarosan programajánlatokkal érkezem itt a Budapest Update-ben.

0: Manna FM, Budapest Update.
1: A Dunakanyar az egyik legnépszerűbb túlacélpont, amit kocsival és tömegközlekedéssel is nagyon egyszerű megközelíteni. A legrejtettebb, kevésbé látogatott utakon keresztül az ismert kedvencektől összegyűjtött néhány destinációt a világ Budapest. Könnyed családias túrát tehetünk például Sződligeten, ahol a Korsók házában látható több mint 1000 darabos söröskorsolt gyűjtemény, illetve egy festői aprócska horgásztó tartozik a legizgalmasabb látványosságok közé. A forgatási helyszínként is ismert település úgy fest a kis horgászkunyhóival, mintha a Grimm mesékből vágták volna ki. Érdemes a környéket a Ligeterdő tanösvény hétállomását bejárva felfedezni. A terület teljesen sík, így kevésbé gyakorlott túrázóknak is ajánlott, a közelben pedig éttermek is vannak, így kifejezetten kellemes családi kirándulást tehetünk itt. A látogatás előtt érdemes a helyszínek nyitvatartásáról tájékozódni a megadott elérhetőségeken. Nyáron semmi esetre se feledkezzünk el a szúnyogok elleni védelemről, mindenképpen kart és lábat fedő öltözetet viseljünk, durva támadásnak leszünk ugyanis kitéve. Sződliget szinte összeír a szomszéd Váccal, ahol a kedves barokk kisváros emlékei mellett egy nagyon szép és rendben tartott dunaparti sétányt is bejárhatunk. Érdemes azonban nem csak itt, hanem a várostól távolabb a Gombáspatak környékén is körbenézni. Errefelé ugyanis olyan hangulat fogad minket, mintha egyenesen a Bridgertonba kerültünk volna. A hatalmas fák árnyékában kis erdei ösvényeken közelíthetjük meg a Liget horgásztavat, ahonnan hamar eljutunk a Hétkápolnához, ahol megtaláljuk a Mária forrást, amelyhez csodás gyógyulások kapcsolódnak. Bár csábító, nem ajánljuk a közelben található ártéri tanösvényt, aminek csak az eleje bíztató, beljebb a pallók nagyon rossz állapotban vannak, így a kelleténél kicsit vadregényesebb az útvonal. A környék biciklivel is csodálatos, a szomszédos településeket ugyanis jól megépített bringa út is összeköti, érdemes tehát két kerékre pattanni. A következő Bertényi Miklós fűvészkert a rejtőzködő, bár Visegrád és a közeli kiránduló helyek hétvégenként nagyon zsúfoltak, van lehetőség a közelben egy kis elvonulásra is. A csendért, nyugalomért, ápolt környezetért érdemes kifizetni a minimális belépőjegyet és ellátogatni a Bertényi Miklós fűvészkertbe. A belépőt az Ördögmalom étteremben tudjuk megváltani, és már indulhat is a kaland. Az arborétumnak két része van, az egyik akár babakocsival is látogatható, kanyargós ösvényekkel, az erdőanyai szurdok környéke ennél jóval vadregény. Ha tehetjük, kalandozzunk keresztül mindkettőt. A következő a Spartacus ösvény, nem maradhat ki a felsorolásból a Dunakanyar kultikus útvonala, az 5 km hosszú Spartacus ösvény. A Pilis-Szentlászló és Visegrád között húzódó túraút természetes bükkerdő, tölgyfaerdő és sziklavonulatok között halad, és csodás kilátást kínál a Börzsönyre. Bár eredetileg vadászoknak alakították ki, ma már könnyűszerrel haladhatunk rajta más túrázókkal együtt. Megfelelő lábbelire azért szükségünk lesz, csapadékos időben pedig nem ez a túra a legjobb választás. Irány a gesztenyi és tanösvény. Csodálatos, ám nagyon érzékeny ez a tanösvény, ezért szinte minden lépésünkre vigyázni kell, mert akár egy ág letörésével vagy a termés lerázásával is károsíthatjuk az itteni fákat. Nagymaroson a védette békhajlat miatt az anzsuk idejében már biztosan termesztettek szelíd gesztenyét, ennek köszönhető, hogy a település közelében számos fa áll ma is. Egészségük egy korábban behurcolt gombabetegség miatt a szokásosnál is törékenyebb, emiatt fontos, hogy még kisebb sebeket se ejtsünk rajtuk. Különleges élővilágot egy 21 állomásos, 6 km hosszú tanösvény mutatja be, amely csodás panorámát pihenésre csábító rétet kínál a feltöltődéshez.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: Sátántangó. Tarbéla 1994-ben készült fekete-fehér filmje a maga 450 percnyi játékidejével minden idők 9. leghosszabb mozifilmje a világon. Miközben a filmhosszához viszonyított vágások számában a legkevesebben rendelkezik, így ebben a tekintetben listavezető. A nemzetközi filmvilágban legtöbbet említett magyar filmalkotás Kraszna Horkai László regénye alapján készült. A 12 epizódra takolt mű kapcsán sokan a lételméleti és metafizikai értelmezéseket tartják fontosnak, míg mások pszichológiai szempontok alapján tartják megkerülhetetlennek, de akad, aki a sajátságos humorát és az önreflexiót értékeli a legjobban, a nézőpontjait önmagába visszatérő módon elbeszélő filmben. Medvigy Gábor retinába égő képei mellett Víg Mihály zenéje teszi markánssá a hipnotikus hatású, bár a mai szemmel már nehezebben befogadható alkotást.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
2: 2026. május 30-a van szombat, 10:30, a Manna FM regionális híreit hallják. Több rendbontás történt a BL-döntő előtt Budapesten. Kamerás rollerekkel ellenőrzik a parkolást Új-Budán. A megszűnt buszmegálló helyére növényeket ültettek a Lónyai utcában. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Több embert is előállítottak, Budapesten a Bajnokok Ligája döntője előtt olvasható a polisz.hu oldalon. Mások mellett két portugál és egy brit férfi verekedett össze, ugyancsak egy brit állampolgárságú férfi egy parkoló autó tetejére mászott fel és megrongálta a járművet. Éjfél után pedig egy szurkolói csoport füstgyertyákat gyújtott meg és dobált, többen összeverekedtek a 7. kerületi Király utcában. Csoportos garázdaság miatt ismeretlen tettesek ellen indult eljárás. A Bajnokok Ligája döntőjére több 10 000 szurkoló érkezett. Kamerás rollerekkel fogják ellenőrizni nyártól Budapest egyik kerületében az autósokat. Azt fogják vizsgálni, hogy rendelkeznek-e érvényes parkolójeggyel. A járművekkel végzett ellenőrzés volt a legfontosabb témája annak a konferenciának, amelyet nemrég rendeztek meg Budapest 11. kerületében. A rendezvényen bejelentették, hogy immáron Új-Buda is szintet lép a parkolóautók ellenőrzésében, ami magában foglalja a kamerával felszerelt mikromobilitási eszközöket, illetve gépjárművek alkalmazását. Kamerás rollereket és autókat elsőként az 5. kerület, Belváros-Lipótváros kezdett el használni. A rendszer az úgynevezett ONPR elven működik, a járműre egy mikromobilitási eszközre szerelt speciális ONPR kameramodul haladás közben automatikusan beolvassa a parkolóautók rendszámait. A nagy sebességű infravörös megvilágításra dolgozó kamera a fedélzeti számítógéppel együtt valós időben felismeri a rendszámot, majd az adatkapcsolati modulon keresztül összeveti azt a központi parkolási adatbázisban található információkkal. Amennyiben a rendszer olyan járművet azonosít, amely nem rendelkezik érvényes parkolójeggyel, akkor értesítést küld az adott zónában dolgozó parkolóőrök készülékeire. A kamerás eszköz tehát nem végez pótdíjazást, hanem gyorsan kiszűri a problémás rendszámokat és jelzi, hogy hol szükséges a helyszíni intézkedés. Az élő munkaerő, tehát a parkoló őr a legdrágább, ha úgy tetszik, egyre nehezebben találnak munkaerőt, a nyáron pedig tervezik, hogy elindítják a rolleres ellenőrzést, hogy adott idő alatt gyorsabban, nagyobb területet tudjanak bejárni a kollégák, hangsúlyozta Lindweyer Bence, az Új-Buda parkolás üzemeltető Nonprofit Kft. Vezetője. Aki hozzátette, hogy az ANPR rendszer egyik előnye, hogy fele annyi parkoló őrre van szükség, mint a hagyományos ellenőrzés során. Ráadásul sokkal rövidebb idő alatt tudják végezni az ellenőrzéseket, illetve jóval nagyobb eséllyel tudják kiszűrni azokat, akik valamilyen okból kifolyólag elmulasztották befizetni a parkolási díjat. Új helyre költözött az E.ON budapesti ügyfélszolgálata, akinek villamos energia ügyet kell intéznie Budapesten, annak mostantól új címet érdemes megjegyeznie. Megújult helyszínen várja ugyanis ügyfeleit az E.ON Hungária budapesti hálózati ügyfélszolgálata. A vállalat a korábbi Váci úti irodából a teljesen felújított Péterfi Sándor utca 21-23 szám alá költözött, a keleti pályaudvar közelébe. Az új ügyféltér modern környezetben biztosít személyes ügyintézést, mind a lakossági, mind a versenypiaci ügyfelek számára. A földszinten az egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó ügyeket lehet intézni, míg az emeleten a vállalati ügyfeleket fogadják. Az ügyfélszolgálaton időpontfoglalással és anélkül is lehet ügyet intézni. Az ügyintézők többek között új csatlakozásokkal, teljesítménybővítéssel, mérőhelyekkel kapcsolatos kérdésekkel és műszaki tájékoztatással foglalkoznak. Az új helyszín egyik különlegessége az úgynevezett videós ügyintézési rendszer. 5 modern ügyfélkiszolgáló fülkét alakítottak ki, ahol az ország más pontjain dolgozó szakértők videó kapcsolaton keresztül segítenek az ügyfeleknek. A rendszer célja, hogy gyorsabb legyen az ügyintézés, különösen azok számára, akik előzetes időpontfoglalás nélkül érkeznek. Az E.ON Hungária ugyanakkor továbbra is arra ösztönzi az ügyfeleket, hogy lehetőség szerint digitális csatornákon intézzék ügyeiket, mert sok folyamat online is gyorsan elérhető. Az új ügyfélszolgálati központ így egyszerre jelent fizikai költözést és technológiai váltást is, a cél pedig egyértelműen a gyorsabb és kényelmesebb ügyfélkiszolgálás. Kiírták a tendert, kezdődhet a Petőfi híd megújulása. Közbeszerzési eljárást indított a Budapesti Közlekedési Központ a Petőfi híd felújításának tervezésére. Ez egyelőre még nem a tényleges kivitelezést jelenti, hanem annak előkészítését, az engedélyezési tervek elkészítését és a szükséges hatósági jóváhagyások megszerzését. A városvezetés csak ezek után dönthet arról, hogy pontosan milyen mértékű lesz a korszerűsítés, és milyen ütemben valósulhat meg a beruházás. A híd állapota miatt azonban a felújítás már nem nagyon halogatható. A teljes körű rekonstrukció több mint 40 éve, 1979 és 1980 között történt, azóta csak részleges javításokat végeztek rajta. A szakemberek szerint már a jelentős korróziós és szerkezeti problémák alakultak ki a hídon. Több helyen átázik a pályaszerkezet, az acélelemek és a vasbeton részek is károsodtak, emellett a korlátok, járdák és hídfő saruk is felújításra szorulnak. A BKK szerint a Dunahidak esetében általában 30-35 évente válik szükségessé egy nagyobb korszerűsítés, így a Petőfi híd mostanra megérett erre a beavatkozásra. A projekt várhatóan több lépcsőben valósulhat meg, Budapest pénzügyi lehetőségeihez igazodva. Az engedélyezési tervek után következik majd a részletes kivitelezési tervezés, később pedig a kivitelezők kiválasztása. A jelenlegi menetrend szerint a kivitelezésre kiírt közbeszerzés 2028 őszén jelenhet meg, a tényleges munkálatok pedig legkorábban 2029-ben kezdődhetnek el, ha addig rendelkezésre állnak a szükséges források. Vagyis a felújítás még odébb van, de most először látszik igazán, hogy a főváros egyik legforgalmasabb hídja valóban elindulhat a megújulás felé. A megszűnt buszmegálló helyére növényeket ültettek a Lónyai utcában. Ferencvárosban a Lónyai utca és a Cuccor utca sarkánál az egykori buszmegállóban zöld felületet alakítottak ki. Így nem a csatornába kerül, hanem hasznosul. Megújult a Lónyai utca egy szakasza, a Lónyai utca 26-os szám előtt a korábbi 15-ös busz Cuccor utca megállója átalakult, tájékoztatnak a Ferencvárosi Önkormányzat Facebook oldalán. Mivel a busz már nem itt közlekedik, a területre csak ideiglenes megállóként van szükség, így lehetőség nyílt arra, hogy minél nagyobb zöld felület jöjjön létre. A bejegyzésből kiderül, hogy az átalakítás során nem csak zöldebb lett a környék, hanem okosabb is. A kialakított zöld felület lehetővé teszi, hogy az esővíz ne a csatornába kerüljön, hanem helyben hasznosuljon. A csapadékvizet a járdáról a zöld felületre vezetik, ahol elszikkad, hasonlóan az úgynevezett esőkertek működéséhez. A területet úgy alakították ki, hogy kissé mélyebben legyen a környező burkolatnál, így az esővíz könnyebben összegyűlik. Közlik azt is, hogy a korábbi buszmegálló teljes alépítményét elbontották, így a fáknak is nagyobb, egészségesebb életteret tudtak biztosítani. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Budapest Update.
1: A Szecesszió Virágnapja programsorozatát a többek között az építészet éjszakáját is jegyző Városi Platform szervezi, országszerte és határon túl is több helyszínen. A Szecesszió Virágnapját hivatalosan június 10-én ünnepeljük, azonban június 6-tól egészen 14-ig részt vehetünk városi sétákon, kiállításokon, épületbejárásokon, valamint szakmai beszélgetéseken is, írja a Világ Budapest. A fővárosi kínálat mellett Szeged és Pécs is több programmal képviselteti magát, de a szabadkai zsinagóga is szerepel a helyszínek között, ahol különleges hangversennyel ünnepelnek. A budapesti programok közül az egyik legizgalmasabbnak a Városligeti fasor épületeit és történeteit bemutató séta ígérkezik, melynek része egy kis kitérő is a Dob utca 85-ös szám alatt található Erzsébet városi magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskola és művészeti szakgimnáziumba, amely a város egyik legszebb iskolaépülete, ráadásul csak ritkán látogatható a nagy közönség számára. Egy ilyen programsorozatból nem maradhat ki a Zeneakadémia sem, amit június 11-én és 12-én is bejárhatunk, de a Fiumei úti sírkert és a Salgó-Tarján utcai zsidó temető szecessziós csodáit is megnézhetjük egy-egy vezetett sétán. Nem maradnak ki a villanegyedek sem. A Mátyásföldi villanegyed és a Diplomata negyed legszebb épületei között is kalandozhatunk, míg az egyik legnagyobb hatású építészünk Lajta Béla nyomába is eredhetünk egy június 12-i sétán. Az Összművészeti Városi Fesztivál keretében számos egyéb programon is részt vehetünk, amelyek között ingyenes és fizetős eseményeket is találunk, azonban valamennyire igaz, hogy érdemes minél előbb regisztrálni a helyek korlátozottsága miatt. Különleges ingyenes zenélő taxit indít a Füles Bagoly Alapítvány Budapesten. Június 9-én tehetségkutató zenészek adnak koncertet utazás közben. Kedden egy olyan különleges kisbusz áll forgalomba Budapesten tehát, amelynek utasterében négy gitáros énekes váltja egymást, élőben előadva saját szerzeményeit, valamint ismert dalok feldolgozásait. A rendkívüli szolgáltatásért az utasoknak egyetlen forintot sem kell fizetniük. A zenélő taxi délután 14 óra és este 20 óra között közlekedik majd Budapest utcáin. A járműben másfél órás turnusokban olyan előadók zenélnek majd, akik az elmúlt időszakban szólóban vagy aktuális zenekarokkal bejutottak a Füles Bagoly tehetségkutató országos döntőjébe. Közönség Hajdu Biankával, Lovas Jucival, Temesi Blankával, valamint az Ék formációból ismert Lee Oliverrel találkozhat a mikrofon mögött. A zeneélményt népszerűsítő akció keretében a kisbusz szinte bármilyen szállítás kérést teljesít, amennyiben az utasok előzetesen regisztráltak a programra. A szervezők tájékoztatása szerint a kapacitások függvényében igyekeznek minden igényhez alkalmazkodni, szívesen visznek várakozni induló baráti társaságokat, piacra igyekvő nagymamát és unokáját, de akár állatorvoshoz igyekvő gazdit is a házi kedvencével együtt. Három héttel tovább, június 14-ig látogatható az Öröklét őrei. Az első kínai császár agyakkatonái című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban látható. Eddig már csaknem 200 000 látták az agyakkatonákat bemutató kiállítást, amelynek nyitvatartását három héttel meghosszabbította a múzeum. A világ leghíresebb régészeti leleteinek egyikét, a kínai terrakotta hadsereget és az első kínai császár korát fókuszba helyező, a kínai történelem több mint egy évezredét átfogó tárlaton több mint 150 ókori műtárgyal, látványos régészeti anyaggal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozhat a közönség. Az első császár agyakhadseregéből 10 eredeti példány bemutató tárlat kísérő kiállítása a Nagy Falon innen is túl. Nagyszabású kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában Freddie Mercury életéről, rajta keresztül a Queenről és a zenekar 40 évvel ezelőtti budapesti koncertjéről. A különlegességekkel teli látványos és minden eddiginél átfogóbb kiállítás közel egy évig, jövő év február 28-áig várja az érdeklődőket. Freddie Mercury a poprock zene egyik legnagyobb legendája, aki 1991 őszén hunyt el, pár évvel előtte 1986-ban jutott el zenekarával az akkor még szocialista Magyarországra. Ennek idén kereken 40 éve, de van egy másik kerek évforduló is. Az énekes dalszerző 2026-ban lenne 80 esztendős, ha annó nem fertőződik meg az AIDS-vírus által, ami aztán a halálát is okozta. A kiállítás apropóját e két kerek évforduló adja, de elsősorban a magyarországi koncert, amihez olyan emlékezetes események is kötődnek, mint Mercury pálinkaivása, gokártozás az akkor felépült Hungaroringen, illetve az, amikor Mercury a koncerttel elénekelte a Tavaszi szélvizet áraz című népdalt, amolyan baráti gesztusként a közönség felé. A koncertre 1986. július 27-én került sor a Népstadionban. A zenekar Bécsből érkezett a magyar fővárosba, szárnyas hajóval jöttek, és 5 egész napot töltöttek el nálunk. A turné, ami érintette Budapestet, a Magic Tour volt, a koncerten pedig 70 ezer ember vett részt. Egy évvel az esemény után mutatták be mozikban Zsombolyai János koncertfilmjét Varázslat a Queen Budapesten címmel. A minden idők egyik legnagyobb rockstárja Freddie Mercury előtt tisztelgő World of Freddie címet viselő időszaki tárlat több száz eredeti személyes tárgy és történet segítségével mesél Mercury-ről, a kiállítás narrátora pedig nem más, mint Peter Freeston, az énekes dalszerző egykori személyi asszisztense és barátja. A kiállítás a Zeneháza és a kiállítás címivel megegyező nevű Mercury emlékét ápoló nemzetközi szervezet közös eseménye. A Freddie kiállítás tényleg kimerítő módon járja körbe a témája, hogy szolgáló egykori Queen énekest. Amikor a végére érünk a tárlatnak, nagyon alaposan el kell kezdeni gondolkozni azon, hogy vajon mi hiányozhat, de aztán rá kell jönnünk, hogy semmi. A 9 tematikus térből álló kiállítás nem csak részletesen kibontja és bemutatja az emberek fejében élő Mercury képet, hanem az ismert kép mögé is benéz, és ezzel Freddie Mercury kevésbé ismert személyes oldalát is érinti. Nyár közepén megnyílik a fővárosi állat és növénykert biodómjának központi csarnoka, ahol egy egész évben látogatható városi oázis várja majd a közönséget. Az 1,7 hektár alapterületű építmény közel 1 hektáros központi részét vehetik birtokba a látogatók. Az új látványosság 4 évszakos, az időjárástól független élményt kínál majd, elsősorban egzotikus növényekkel és különleges állatfajokkal. A biodómba mintegy 13 ezer trópusi és szubtrópusi növényt telepítenek, emellett hulamánokkal, kritikusan veszélyeztetett baliseregélyekkel és sarkantyús teknősökkel is találkozhatunk. A központi csarnok hangulatát a több szinten elhelyezkedő zoológiai és botanikai látnivalók mellett egy 14,5 méter magasról lezúduló vízesés teszi majd teljessé. A városi oázis egy nettó 350 millió forintos projekt részeként jön létre, ebből 300 millió forint az intézmény tavalyi saját működési bevételéből származik, további 50 millió forintot pedig a fővárosi önkormányzat nyújtott támogatásként. A biodóm fejlesztésén már hónapok óta dolgoznak, a csaknem 3000 négyzetméternyi ültető felületen több ezer növény kap helyet, emellett zöld fal, műszikla dekoráció és egyéb látványelemek is készülnek. Máig áll a Bajza utca egy szám alatt egy legendás ház, amelyben olyan hírességek laktak, mint Latinovics Zoltán, Harangozó Teri, Zalatnai Sarolta is, még sokan mások, írja a Világ Budapest. A különleges garzóház város volt a városban, egy önálló köztársaság, ahová kisgyermekes családok nem tették be a lábukat. Semennyire sem illeszkedik a bérházas környezetbe a Bajza utca 1 és a Damjanics utca 24 sarkán álló garzonháznak nevezett 8 emeletes épület, amelyet 1965 és 67 között építetett kísérleti jelleggel 40%-os állami támogatással az OTP. Az idén ősszel az OTP örök lakás építési akciója keretében megkezdik a Gorki Fasor Bajza utca, Damjanics utca által határolt telken egy 8 emeletes garzonház építését. A nagy tömbben 150 egy szoba hallós és egy szoba hall hálófülkés lakást építenek, amelyet örök áron lehet megvásárolni. Az épület földszintjén éttermet rendeznek be, amely külső vendégek számára is nyitva lesz. A Gorki Fasor menti front előtt mintegy 30 méter széles parkot létesítenek. A garzonház építése körülbelül másfél évig tart, az épületet Tóth István és Helyhál Éva építészművészek tervezték, adta hírul az Esti Hírlap 1960 júniusában. A garzonház, amelyet az elit küszöbének is neveztek, az első garzonlakásos társasház, azaz boarding house volt itthon. A lakáspolitikai kísérlet Nyugat-Európából, pontosabban Németországból eredt, ahol panziószerű lakhatási lehetőségekkel váltották ki a szobakonyhás, közös WC-s, munkás és bérlakásokat. A 150 lakásos épület tervezésekor

nagyon nehéz volt itt lakást szerezni, talán ennek is köszönhető, hogy eleinte kizárólag hírességek laktak a Bajza utca egy szám alatt. A Garzonházban minden a kényelmes lakhatást és a pezsgő közösségi életet szolgálta, bár a lakások igen kicsik voltak, az épület szinte minden igényt kielégített, ami abban a korban valóban luxusnak számított. A földszinten helyezkedett el a központi társalgó, de minden emeleten volt egy tévészoba, valamint telefonkészülék, amelyről a ház portáját lehetett felhívni és rendelést leadni az étteremnek, illetve taxit vagy mentőt hívni. Működött a házban zeneszoba és könyvkölcsönző is. Főzésre alika volt gondjuk az itt lakóknak, a földszinten ugyanis egy étterem állt, ahonnan étellifter is fel lehetett hozatni a rendelést. Az étteremhez tartozó kerthelyiségben a ház városligeti fasor felüli oldalán gyakran élőzene kíséretében táncolattak a vendégek, a lakók, a környékbeliek, illetve a diplomaták, akik rendszeresen jártak ide ebédelni. Az étteremnek saját együttese volt, akik hol jazz, hol slágereket játszottak. Mindezek mellett patyolat és egy kis OTP fiók is tartozott a Garzonházhoz. Több híresség is lakta a házat. A ház első lakója Rutkai Éva volt, akkor még Gábor Miklós feleségeként. Később olyan hírességek is beköltöztek, mint a tőzsdegurú és spekuláns André Kostolányi, a zeneszerző Pályer András, Csűrös Karola és Horváth Ádám, Toldi Mária énekes, Szendrő József színész, Pécsi Blanka, Latinovics Zoltán, Harangozó Teri, Zalatnai Sarolta és még sokan mások.

0: 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
3: Manna FM.
2: Magyar zene megszakítás nélkül.

Szemöldököm teli a reggel, szemhét csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeres te is, biztos úr. Tisztas sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult,

0: Ezért lesz, ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van az én világomban, vakot vezet, a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik, élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: Manna FM. Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Színe Manna morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: Fejlővés. Bacsó Péter 1968-ban készült alkotása, valós történeten alapulva fest egy komor színezetű korrajzot a magyar beat nemzedék útkereséséről.

0: A film két főszereplője, Kovács Kati énekesnő és az Olimpia együttes egykori frontembere, Horváth Károly, akit azóta Horváth Charlie néven ismerünk. A történet szerint Klári, Kovács Kati és Laci, Miller József együtt járnak, ám életük kisiklik. Klári kilép munkahelyéről, Lacit pedig feljelenti apja, mert barátjával, Bélával, ő Charlie, kocsifeltörési ügyekbe keveredtek. A fiatalok úgy döntenek, öngyilkosok lesznek, ám csak Laci végez magával. Klári és Béla kilátástalanságukban a disszidálás mellett döntenek, de a határon letartóztatják őket. Bacsó korábbi filmje, a Szerelmes biciklisták is úton zajló történet, ám az első klasszikus értelemben vett hazai road movie-ként a fejlővés apostrofálható. Kovács Kati és Charlie nyers karakterformálása, eszköztelen játéka csak még inkább ráerősített a fiatalok problémáira érzéketlen kádári korszak társadalmi berendezkedésének a sivárságára. A filmben Klári karaktere ruhátlanul is látható, de ezt a jelenetet Bacsó egy főiskolás lányjal utólag vette fel. Az énekesnő pedig a premiéren szembesült mindezzel, és teljesen felháborodva rohant ki a teremből. Kárpótolhatta, hogy alakításáért ettől függetlenül is megkapta a legjobb női alakítás díját az 1969-es filmszemlén.
1: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A történelem nagyjai sorozatunknak mai főszereplője, személyes kedvencem, de szerintem sokunk személyes kedvence, Farkas Bertalan, aki augusztus 2-án ünnepli a születésnapját. Ő az első magyar űrhajós, 1980. május 26-i utazásával Magyarország a nemzetek sorában hetedikként lépett ki a világűrbe. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Gyulaházán született 1949-ben Farkas Bertalan, a középiskolai tanulmányait Kisvárdán folytatta, a Bessenyei György gimnáziumban érettségizett. Zseniális labdarúgó volt, de miután Nyíregyházán megismerkedett a sportrepüléssel, úgy döntött, hogy ő bizony pilóta lesz. 1967 és 69 között elvégezte a Kilián György repülőműszaki főiskolát Szolnokon. 70-től 71-ig a szovjet repülőműszaki főiskola növendéke volt, aztán 1972-ben repülőtiszt, 76-ban első osztályú vadászrepülő lett. A Magyar Légierő pápai alakulatánál szolgált, aztán önként jelentkezett űrhajósnak, és 1978-tól századosi rendfokozattal űrhajós kiképzésen vett részt. A szocialista országok közös űrkutatási programja az Interkozmosz keretében az 1970-es évek második felében vált lehetővé, hogy a szovjet Szojuz űrhajókon a tagországok, köztük Magyarország is, egy-egy képviselője is feljusson a világűrbe. Az űrhajósoknak sokrétű szűrésen, képzésen, kiképzésen átesett vadász repülőgép pilóták jelentkezhettek csak. Az 1977 tavaszán a Kecskeméti Repülőorvosi Vizsgáló és Kutatóintézetben, ami ma a Repülőorvosi Alkalmasság Vizsgáló és Gyógyító Intézet nevét viseli, szóval ott kezdődött folyamat során a jelöltek körét négyre szűkítették, akik közül ketten Farkas Bertalan és Magyari Béla a Moszkva melletti Jurij Gagarin űrhajós kiképző központban, népszerű nevén Csillagvárosban végezték a további felkészülést szovjet kollégáikkal együtt 78 és 80 között. Kettejük közül a választás már 1978-ban Farkas Bertalanra esett, akit szükség esetén Magyari Béla helyettesített volna. A tervek szerint a szovjet-magyar űrutazása 79-ben került volna sor, de áprilisban technikai hiba miatt meg kellett szakítani a szovjet-bolgár űrrepülést, és az a döntés született, hogy amíg nem tisztázzák a probléma valódi okát, a magyar űrhajós és szovjet társa nem szállhatnak fel. Farkas Bertalan kutató űrhajós és Valerij Kubaszov parancsnok 1980. május 26-án moszkvai idő szerint 21 óra 20 perckor, magyar idő szerint 20 óra 20 perckor a Szojusz 36 fedélzetén indult útnak a kazahsztáni Bajkonur űrközpontból. Magyarország ezzel a nemzetek sorában hetedikként lépett ki a világűrbe. Az űrhajó egy nappal később dokkolt a Szaljut 6 űrállomáson, ahol Leonid Popov és Valerij Rjumin szovjet űrhajósok fogadták őket. A nemzetközi személyzet programjában több magyar kutatóintézetek által tervezett orvosbiológiai, fémtechnológiai, fizikai, távérzékelési és erőforrás kutatási kísérlet és megfigyelés is szerepelt. Azt is vizsgálták, hogyan termelődik az emberi szervezetben kozmikus körülmények között az interferon fehérje. A PILLE sugárdózis mérővel, az űrhajósokat érő sugárzást, a Balaton nevű műszerrel pedig szellemi munkavégző képességüket figyelték meg. Farkas Bertalan utóbb aztán elárulta, hogy a maga 68 kilójával asztronautának vékony dongájú volt, úgyhogy a szkafanderébe ólomtéglácskákat kellett beleszerelni, hogy meglegyen az előírt súlya. Farkas Bertalan és Valerij Kubaszov a Szojusz 35 fedélzetén június 3-án értek földet Kazahsztánban. Ők voltak az elsők, akiknek a földre való visszaérkezés alatt 45-50 G-s túlterhelést kellett elviselniük. Az első magyar asztronauta 7 napot, 20 órát és 45 percet töltött a kozmoszban. Visszaemlékezései szerint leírhatatlan érzés volt meglátni Magyarországot a világűrből. Az űrutazásnak hatalmas visszhangja volt, a magyar űrhajóst hősöknek kijáró tiszteletadással fogadták, állami kitüntetéseket kapott, és alezredessé léptették elő.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Beszéljünk egy kicsit a nátrium glutamátról, vagy ahogy szokták volt mondani, kínai étterem szindróma. Tulajdonképpen ez a nátrium glutamát érzékenység. Azért fontos erről beszélni, mert ez egy olyan ételízesítő, vagyis egy természetes ízfokozó, ami sokkal-sokkal több ételben jelen van, mint gondolnánk, és bár nagyon jó ízt ad, egy kicsit rá is tud függni az ember, a szabad így fogalmazni, de közben pedig nem biztos, hogy mindenki bírja. Manapság szinte már mindenki hallott róla, hogy létezik egy ötödik alapíz, ez a bizonyos umami. De az nem biztos, hogy tudjuk, hogy milyen is ez az íz, és miért jó, hogyha belekerül az ételbe. Na hát lássuk akkor, hogy mitől van egy ételnek úgynevezett umami íze. Kicsit beszéljünk a felfedezéséről. Nagyjából 100 évre volt szükség ahhoz, hogy világszerte tudományosan elismerjék az ötödik alapízt, az édes, a savanyos hús és a keserű mellett ezt a bizonyos umami ízt. Nem véletlen, hogy ennyi ideig tartott, mert elég nehéz megfogalmazni, hogy milyen is valójában, és önmagában nem is minden ember érzékeli, de nem annyira egzotikus csoda, mint azt az ember az első pillanatban gondolná. Igaz, hogy kisebb koncentrációban, de nagyon sok olyan alapanyagban jelen van, amiket bárki megtalál a kamrájában, és nem is gondolná, hogy benne van ez a bizonyos anyag. Kikunae Ikeda, japán kémikus németországi tanulmányai alatt vette észre, hogy néhány ételt egy egészen sajátos finom íz jellemez, és fontolóra vette, hogy 4 jó meghatározott ízminőségén túl lehetséges, hogy létezik még egy, ami elég elkülönül az ismert néhány alapíztől. Aztán miután visszatért Japánba, és úrja megkóstolta a szárított tengeri algából készült hagyományos levest, a dashit, rájött, hogy ugyanazt az ízt érzi benne, mint a német ételekben. Tanulmányozni kezdte a leves főalapját képező kombu algát, hogy azonosítsa a kulcsfontosságú kémiai összetevőjét, ami felelős ezért az egyedülálló ízért. Hosszú kémiai folyamat után sikerült neki izolálni a glutamin savat, amit korábban már felfedeztek, ugyan, de nem tanulmányozták az érzékszervi tulajdonságait, mivel egyszerűen savanyú ízűnek tartották. Ikeda viszont rájött, hogy a glutamin savnak sóformájában kell jelen lennie, hogy ezt a keresett, általa keresett egyedi ízhatást váltsa ki, és az érezhető legyen, amit aztán ő maga Ikeda nevezett el umaminak. A tanítványa volt az, aki felfedezte, hogy más anyagok, például az inozinát, vagy a guanilát szintén ugyanezt az umami ízt hozzák, ezt is váltják ki, és glutamin savval kombinálva egymás hatását erősítik, vagyis fokozzák az íz intenzitását. Ma a szinergizmus jelenségeit széles körben elismerik és gyakorolják világszerte, mint például a kombó és a szárított bonito, tengeri hal kombinációja a dashiban, vagy zöldségek és húsok vagy halak keverésével különféle leves alaplevekben. A felfedezése után 1909-ben fejlesztette ki és szabadalmaztatta új fűszerként a mononátrium glutamátot, ugye, és akkor helyben is vagyunk, az MSG-t vagy E621-et, ahogyan jelölni szokták a csomagolásokon, ami már a világszerte elterjedt kínai sónak is nevezik, és nagyon gyakran használják a feldolgozott élelmiszerekben, és bár eredetileg és először algából izolálták, a búzafehérje glutaminsav tartalma jóval magasabb, így aztán a tömegtermelési eljárást kidolgozták erre a bizonyos MSG előállításra hidrolizált búzafehérjéből. A célja az volt, hogy egyszerűen hozzá lehessen adni azt az umami ízt az otthon főzött ételekhez, így javítja az ízüket, akár a sót vagy a cukrot. Ikeda szenvedélye volt a japán lakosság tápláltsági állapotának a javítása, ezért is küzdött ennyire, és ez vezérelte őt az MSG kifejlesztésekor, mert a japán orvos Hizu Miyake elmélete szerint a jó íz elősegíti az ételek emésztését. Hosszasan tanulmányozták ezt, a tudományos világ egy 1979-es kémiai konferencia után Japánon kívül is elkezdte tanulmányozni az umami ízt, és aztán a kutatások során rájöttek, hogy legtöbbször az emberek az umami vegyületek ízét önmagukban nem érzik, míg más összetevőkkel keverve viszont erőteljesen javítják az ételek ízét. Az is kiderült, hogy eltérő kultúrákban másképp érzékelik. Egy vizsgálat során az MSG oldatról a japán alanyok több mint 50%-a, az amerikai alanyoknak meg csak a 10%-a mondta azt, hogy megvan, érzi ezt az umami ízt. A legtöbb amerikai résztvevő inkább sósnak, vagy olyan meghatározhatatlan ízűnek írta le. Mivel az umami ízű dashi a különféle japán ételek főzéséhez használt alapvető leves alaplé, a japánok könnyen összekapcsolhatják az MSG oldat ízét a dashiban lévő umami ízzel. Ezzel szemben a nyugati konyha egészen a közelmúlt eddig nem használt tiszta umamiban gazdag alapanyagokat, így aztán a tiszta umami íz érzékelése nem általános még most sem a nyugati kultúrában. Egészen addig tartottak a viták arról, hogy az alapízek közé tartozik-e, míg aztán 2002-ben fenn fedezték az emberi umami íz receptorokat, mert hogy van ilyen. A mindennapokban állítólag egészségügyi haszna is van, hogyha tudatosan használjuk az umamit az ételeinkben. Az ízfokozó tulajdonsága miatt ugyanis megőrzi az ételek ízét akkor is, hogyha azok kevesebb sót tartalmaznak. Így például segíthet a sófogyasztás visszaszorításában. Bár még nincsenek tudományos adatok róla, de a szakácsokkal szerzett tapasztalatok azt sugallják, hogy ezek a bizonyos umami vegyületek képesek javítani az alacsony zsírtartalmú ételek ízét, hozzáadása egy magas fehérje tartalmú leveshez pedig fokozza a fehérjék jól lakottsági jelét. Viszont létezik ez a bizonyos kínai étterem szindróma, mert hogy nagyon sok olyan tünet van, ami kifejezetten a nátriumglutamát, a kínai só hatásához kötődik, és például van olyan, hogy az embernek elkezd fájni a feje, gyorsabban ver a szíve, megfájdul a nyaka hátul, zsibbad, olyan hidegveríték fut rajta végig, gyengeségi érzést ad, lehangoltságot, növeli az étvágyat, csökkenti a sejtek inzulin érzékenységét, úgyhogy ha túlságosan gyakran fogyasztunk belőle, akkor az elhízás és a cukorbetegség kialakulásához is hozzájárulhat. Úgyhogy természetesen itt is csak azt tudom mondani, hogy mértékkel érdemes fogyasztani.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Öt pilóta és pilóta nő beszélt a Huffington Postnak arról, hogy mi az az öt dolog, amit semmiképpen sem kéne megtenni a repülőn, vagy amire legalábbis oda kéne figyelnie minden utasnak a gépen. Az első az, hogy soha ne menjen ki az ember mosdóba cipő nélkül a repülőn. Sok utas érthető módon leveszi a cipőjét, amikor leül, hogy kényelmesebb legyen a repülés, de én mindig ügyelek arra, hogy legyen rajtam cipő, amikor a mosdót használom, ezt mondta Stefándor Arnason, egy izlandi légitársaság pilótája. Ez persze nem lephet meg senkit, aki látta már egy repülőgép mosdójának a belsejét, a padló a víztől, és még, ha jól tudja, mi mindentől lehet nedves, csúszós, így aztán baleset veszélyes, és akár egészségre ártalmas is. Soha ne állj fel addig, amíg a repülőgép nem parkol be a helyére, és ameddig a biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztetnek, tette hozzá Michel Grois, holland pilóta nő, és bár ez alapnak tűnik, mégis meglepően sokszor történik meg, hogy az utasok nem bírják kivárni, amíg a gép beér a kapuhoz. A biztonsági öv kioldása, miközben a repülőgép még gurul és a jelzés világít, illegális cselekedetnek számít, sőt veszélyes is, előfordulhat ugyanis, hogy a pilótának hirtelen fékeznie kell, ennek következtében pedig a folyosón állók megsérülhetnek. Aztán a következő ezek közül, soha ne borulj ki a turbulencia miatt. A turbulencia sokaknak okoz bosszúságot, de a repülőgép nem fog leesni az égből, mondta Jean Carter, a Wheels Up magáncég pilótája, és általában egyáltalán nem veszélyes, amíg követjük a személyzet utasításait. Azaz, maradjunk ülve, és kapcsoljuk be a biztonsági övet, amikor erre kérnek, így folytatta a pilóta. A beavatatlanok számára a turbulencia aggodalomra adhat, ott van, aki bepánikol, de csak viszonylagosan kell gondolni rá, ezt javasolta Carter. Én a turbulenciát egy hajókázáshoz hasonlítanám. A csónakban látjuk a hullámokat, ahogy pattognak, a levegő ebben az esetben olyan, mint a víz, de ugye odafent nem látjuk a hullámokat. Tökéletesen biztonságos, és a repülőgép elbír vele, mint ahogy a pilóták is. Ne rakd be mindkét csomagodat a fej feletti tárolóba. Pályafutásom elején a kereskedelmi járatokon mindkét táskámat a fej feletti tárolóba dobtam, és nem gondoltam rá. Többi egészen addig, amíg az egyik utolsóként beszálló utas egyszer csak csalódottan nézett rám, amiért már nem volt hely az ő bőröngyének, vallotta be Carter, manapság pedig úgy tűnik, hogy a szabályok megszegése és minél több cucc magunkkal vitele a norma. A legtöbb utas pedig egyenesen a legközelebbi fejfeletti tárolóba pakol, ne tegyük. Azóta hátizsákot mindig az előttem lévő ülés alatt tartom, mondja a pilóta. Ha mindenki megtenné ezt, sokkal könnyebb lenne az utazás, érdemes erre is figyelni, főleg, hogyha egy pilóta utasként ezt teszi. Ha arra kérnek, hogy húzzuk fel az árnyékoló redőnyt, akkor tegyük meg. Soha nem tartom lehúzva az ablakredőnyt felszálláskor vagy leszálláskor, ezt Mindy Lindheim pilóta és blogger mondta a Huffington Postnak. Nem csak jobb így a kilátás, hanem az utasok egy plusz szempárt jelenthetnek. A pilóták a pilóta fülkéből ugyanis nem sokat látnak a szárnyakból, tehát akár egy utas lehet az első például, aki észreveszi, hogyha valami rendellenesség van a szárnyal, és értesítheti erről a személyzetet. Persze nem kell az egész repülést azzal tölteni, hogy katasztrófa bekövetkeztére várva figyeljük a szárnyakat. Mi pilóták felkészülünk a legrosszabbra is, ki is vagyunk képezve, de nem gyakori, hogy ilyesmivel találkozunk. Így biztosított mindenkit a pilótanő. Tehát ezekre a dolgokra érdemes odafigyelni, de amúgy is van egyfajta kultúrája szerintem a repülésnek, és most már, hogy ennyire könnyedén, gyakran és egyszerűen repkedhetünk szerteszét a világban, ugye ennek megvan persze a maga környezeti lábnyoma, ami nehézségeket is károsodást okoz, tehát erre érdemes lenne odafigyelni, zárójel bezárva, de megvan az az etikett, ami szerint viselkednünk kell, és ami szerint utaznunk kell, és ami szerint utaznunk illik a repülőgépeken, úgyhogy érdemes, főleg a hosszabb utazások előtt tájékozódni erről is. Akár úgy, hogy olyan cikkeket elolvasunk, olyan írásokat keresünk az interneten, amiben ezekről a dolgokról pilóták és légiutas kísérők mesélnek.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A történelmi érdekességek sorozatunkban ma az Európai Unió hivatalos zászlójának a történetéről lesz szó. 1985-ben az Európa Tanács jóváhagyásával az EU elődjének számító Európai Gazdasági Közösség is hivatalos jelképének választotta ezt a zászlót, amelyet először 1986. május 29-én vontak fel az Európai Bizottság székháza előtt, és bár az EU-t megreformáló lisszaboni szerződésbe végül nem került be a zászló és az egyéb jelképek, mivel egyes európai politikusok szerint ez a nemzeti öntudat csorbulását okozta volna az uniós országokban, 16 tagállam, köztük Magyarország is, hitet tett a négy szimbólum, a lobogó, a himnusz, vagyis az örömóda, az egyesülve a sokféleségben szlogen, valamint a május 9-én ünnepelt Európa nap mellett. De mi is a zászló története? Alig ha akad olyan Magyarországon, vagy a világon, aki ne tudná álmából felkeltve és maga elé idézni az EU brand vagy márka, mert nevezik így is, legfontosabb elemét, ezt a bizonyos csillagos kék lobogót. Talán kevesen tudják, hogy a közös európai zászló ötlete csak úgy, mint az EU himnuszaként számon tartott örömóda, valójában nem is egy uniós intézménytől indult. Az összeurópai szimbólum iránti igény egy emberi jogi szervezet, az Európa Tanács tagjaiban fogalmazódott meg először 1950-ben, a cél pedig egy olyan jelkép létrehozása volt, amely magába foglalja valamennyi európai ország kultúráját és tradícióit, ezt azonban korántsem volt egyszerű kivitelezni. A lobogónak ugyanis egyszerre kellett szemrevalónak, méltóságteljesnek és a közös civilizációnk szimbólumának, egy európai emblémának lennie, amely hagyományőrző funkciót tölt be, ugyanakkor nem szít viszályt a nemzetek között. Száznál is több ötlet versengett, köztük művészek és teljesen amatőr alkotók munkái, míg végül aztán 5 év elteltével győzött a ma is ismert ikonikus embléma. A pályamunkák között nagy népszerűségnek örvendett egyfelől a vörös kereszt szimbólum, mint ősi európai szimbólum. Ennek egyik fő szószólója, a páneurópai mozgalom elindítója volt. Törökország azonban vallási okokra hivatkozva megvétózta ezt, majd pedig a muszlim hívők kedvéért félholddal is kiegészítették. Készült egy ilyen változat is. Aztán ott volt el, mint Európa, mert hogy több dizájnhoz is mintaként szolgált az európai mozgalom fehér alapon zöld E betűt formázó zászlója, ahol egy magányos E, ahol pedig 4 E-ből álló kereszt formájában, de aztán a fradista színkombó jó pár kereszt és csillag alapú tervet is inspirált aztán később. Végül aztán győzött a csillag, és a választás így két csillagos koncepcióra szűkült. Az egyik döntős Salvador de Madariaga, a reménybeli eurokraták kedvenc elit egyeteme, a College of Europe társalapítójának pályaművelet. Az ő zászlóján a sötétkék háttéren elhelyezkedő 8-ágú csillagok konstellációt alkotnak, amelyek az egykori ET tagállamok fővárosait, valamint Strasbourgot, a szervezet székhelyét jelöli. A miniszteri bizottság azonban végül Arsène Heinz ötletére voksolt, az Európa Tanács postaszolgálatának alkalmazottja volt ő, aki a zászló projekt koordinálásával megbízott Paul Lévy felkérésére 20 tervet is beadott, ezek között volt az is, amelyet ma Európa egyik fő szimbólumaként ismerünk. És akkor térjünk vissza egy kicsit még a már említett Paul Lévyre, egy zsidó származású belga személyre, aki a vérkorszak idején fogadalmat tett, hogy amennyiben túléli a háború borzalmait és a nácik uralmát, akkor áttér a katolikus hitre. Túlélte és megtartotta az ígéretét, a háborút követően az 1949-ben Londonban létrehozott Európa Tanács Kulturális Bizottságának vezetője lett. 6 évvel később felmerült annak az igénye, hogy az Európa Tanács részére egy zászlót tervezzenek, ugyanahogy már korábban mondtam. És akkor itt jött a képbe Paul Lévy, a skandináv nemzeti lobogó mintájára egy a kereszt jelét hordozó zászló tervezetet nyújtott be, ám ezt a túl közvetlen keresztény jellege miatt elvetették. Történt, hogy Paul Lévy ez időtájt egy csillagkoronával díszített Szűz Mária szobor mellett haladt el egyik napján, felpillantott és látta, hogy a csillagok aranyszínben ragyognak a kék ég hátterében. Lévy az ihlettől fellelkesülten azonnal felkereste az Európai Tanács akkori főtitkárát, és a kék háttérből kiemelkedő 12 arancsillag jegyét ajánlotta a tanács Európa zászlaja gyanánt. Ajánlatát mindenki elfogadta, és így, bármennyire is meglepőnek tűnhet, mind a mai napig a szűzanya 12 arancsillagból álló koronája nyomán készült jelkép díszíti az Európai Unió zászlaját. És hogy honnan is ered Máriának ez az aranykoronája, ami aztán megihlette az Európai Unió zászlaját? A Jelenések könyve 12. fejezetében olvashatjuk, az égen nagy jel tűnt föl egy asszony, kinek öltözete a nap volt, lába alatt a hold, fején 12 csillagból álló korona. A csillagok 12-es száma nyilvánvaló utalás Izrael 12 törzsére és ezzel együtt Isten népére. A korona, mint a győzelem szimbóluma, az asszony, a megváltó anyja legyőzhetetlenségét jelképezi. A csillagok képviselte 12-es számnak az egyes kultúrák emberei mindig is különleges jelentőséget tulajdonítottak. Az egyiptomiaknál a túlvilágra nyílt 12 kapu, a görög mitológia nagyhősének Héraklésznek 12 feladattal kellett megbirkóznia, hogy a tökéletességet elnyerhesse, Jézus pedig 12 apostolt választott Izrael 12 törzsének megfelelően. A 12-es szám jelentéséhez hozzátartozik az is, hogy a 3-as és 4-es számok szorzatának eredményeként utalást tartalmaz a Szent Háromságra, az Atya, Fiú és Szentlélek mennyei misztériumára, amelynek nevére az apostol fejedelmek Canterbury Szent Ágoston, Szent Benedek, Szent Bonifác, Szent Cirill és Metód, Szent Adalbert az európai népek közösségét a keresztség szentségéhez kötötték. A 12-es szám bibliai jelképe, hanem is kifejezetten, de felsejlik az Európai Unió arancsillagos, kék hátterű zászlaján, jelezve a keresztény gyökerű Európa szellemi, lelki és kulturális egységét.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A mai műsor vendége Buzás Dóri, business és life coach, az Életérzés Egyesület szakértője, akivel a munkahelyi környezetről beszélgetünk. Milyen a jó munkahelyi környezet? Milyen a toxikus munkahelyi környezet? Hogyan tudjuk ezt felismerni? Nyilván a jót azt könnyebb, mert a magyar ember a rosszat mindig könnyebben elhiszi, és abban könnyebben bele is nyugszik, sajnos, valahogy ez kódolva van bennünk. Illetve hogyan választunk munkahelyet, és hogyan hagyjuk el a munkahelyet, mindenről beszélgetni fogunk. Szia Dóri, köszi, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Kezdjük akkor onnan, hogy hogyan választunk munkahelyet, tehát hogy hogyan tudunk jól választani, mennyire kell tisztában lenni magunkkal, hol kezdődik ennek az önismereti része, vagy az önismereti feltétele, hogy ki tudjam választani azt, ami valóban hozzám illik.
2: Jó helyről közelítesz, Petra, mert hogy igen, az önismeret az nagyon-nagyon fontos ebben a témában, mert munkahelyek közül tudunk válogatni. Nyilván mindenkinek van egy vagy több végzettsége, az alapján úgy nagy ebből megvan a csapás irány, hogy mivel szeretnénk foglalkozni, merre szeretnénk menni, de ahhoz, hogy tudjuk azt, hogy milyen munkahely illik hozzánk, és milyen nem, ahhoz fontos saját magunkat ismerni. Mondok egy példát. Vannak emberek, akik például nem tudnak multi környezetben dolgozni. Nem tudnak azonosulni egy olyan szemlélettel, hogy nekik A-tól B-ig terjed a munkakörük, van egy munka folyamatuk mondjuk, ami egy nagy egész folyamatnak a része, de neki csak arra a részre van rálátása vagy ráhatása, és a többivel nem foglalkozhat. Nekik nem ajánlott egy ilyen helyen dolgozni, ők sokkal jobban tudnak érvényesülni kisebb vállalkozásoknál, ahol bele lehet folyni mindenbe is egy picit, mert hogy inkább értenek ahhoz, hogy mindenhez egy picit, mindenhez hozzáteszünk egy kicsit, vagy látják a nagy egészet, hogy az ő munkájuknak milyen hatása van a nagy egészre. Tehát tök fontos az, hogy erről legyen tudásunk, hogy mi miben érezzük jól magunkat. Például ide tudom még azt sorolni, hogy vannak olyan személyiségtípusok, akik például nem szeretnek és nem tudnak bandázni a többiekkel. És sokkal jobban érzik magukat egy home office-szal körülölelt környezetben, ahol sokat lehet otthon lenni, és akkor nem kell csicsetelgetni, nem megy el arra az idő, hogy el kell menni ebédelni, mert egyszerűen ő abban nem érzi magát komfortosan. Aha. Ha ezt tudod magadról, akkor olyan munkahelyet fogsz keresni, ahol a home office előnyben van a bejárással szemben.
1: Ez most már gyakori, Dóri? Mondhatjuk azt, hogy gyakoribb, mint a Covid előtt? Tehát Magyarországon is benne van ez már a gyakorlatban? Tehát kereshetek úgy, akkor így kérdezem, álláshirdetést is, hogy home office-ból, tehát otthoni megoldással?
2: Igen, abszolút így van. Nyilván a Covid okozta ennek az elterjedését elsősorban, tehát akkor állt át nagyon sok cég home office-ra, de rájöttek ennek a gazdasági előnyeire is, hogy például nem kell akkora irodát fönntartani, mert nem járnak be az emberek dolgozni. A kis vállalkozásoknak ez egy óriási nagy előny, hogy nem kell irodát bérelni, finanszírozni, befűteni, bebútorozni és így tovább, hanem tök jó eszközök vannak arra, hogy online minimális személyes találkozással hogy lehet menedzselni az embereket. Ezt meg kellett mindenkinek tanulnia, hogy én vezetőként hogy tudok ráhatást gyakorolni a másikra. A munkavállalónak meg kellett azt tanulnia, hogy nem biztos, hogy munkaidőben kell mosni, főzni, takarítani attól még, hogy otthon vagy, hanem munkaidőben végezd el a munkádat, és minden más csinálj ugyanúgy a szabadidődben. De igen, abszolút elterjedtebb, és ezt nagyon sokan hirdetik is, és ez munkavállalói szempontból sokaknak egy előny, úgyhogy ezt mindenképp az előnyök között fel szokták tüntetni az álláshirdetésekben, hogy a home office milyen arányban elérhető az adott vállalatnál.
1: Mennyiben könnyíti meg az ember hétköznapjait a home office, vagy mennyiben nehezíti meg? Te mit tapasztaltál a praxisodban?
2: Mint mindennek, ennek is van előnye és hátránya. Az előnye mindenképp az, hogy az utazással nem veszítesz egy csomó időt napközben. Tehát, hogyha van egy 8-5-ig tartó munkaidőd, akkor nincs benne az, hogy neked még reggel egy órát tömegközlekedni kell, dugóba kell ülni, sétálni kell, és így a munkaidő után. Könnyebb a gyerekeket menedzselni, hogyha csak el kell őket dobni az iskolába, óvodába, bárhova, és utána te hazamész és otthon végzed a munkádat, mint hogy még utána időre beérni a munkahelyedre, egy csomó stressztől megkímél például az, hogy nem kell extrán közlekedni. Nyilván az ebédidőben, hogyha nagyon gyorsan be tudod lapátolni az ebédet, akkor van arra lehetőséged, hogy berakd azt a mosást, amit beszerettél volna rakni, és ez is segítség, mert akkor nem délután viszi az időt. A saját környezetében mindenki komfortosabban mozog, de van egy óriási nagy hátránya, és ez illetve több is természetesen, de az, hogy nem tudod szétválasztani a munkahelyi és az otthoni környezetet, az nagyon rossz hatással tud lenni például a családi kapcsolataidra. Gondolok itt arra, hogy nem tudod lerakni a stresszt, tehát hogy például pont az utazás hiányából nincs meg az a 10-20 akárhány perced, amíg hazaérsz, hogy a munkahelyi gondokat, feszültséget lerakd út közben, és kitisztult fejjel érkez haza. A munkahelyi stressz ezáltal elválaszthatatlanná válik az otthoni stressztől, és ez a kettő elkezd oda-vissza hatni egymásra, és az egyik begyűrűzik a másik életébe, a másik pedig az egyikébe. Probléma például a nyári szünet, vagy amikor beteg a gyerek, és neked otthon dolgozni kell, de otthon van veled a beteg gyerek, aki már mondjuk valamennyire önellátó, de bebemászkál a megbeszéléseidre, hogy így hello anyu, akkor én most mégiscsak ezt kérem, vagy azt kérem. Tehát mindennek két oldala van, pszichésen tud nagyon megterhelő, de nagyon felszabadító is lenni egy home office.
1: Buzás Dóri a vendégem a mai műsorban, az Életérzés Egyesület Business és Life Coach szakértője. Vele beszélgetünk munkahelyről, munkahelyi környezetről, munkahelyi választásról, home office-ról és mindenről, ami ehhez kapcsolódik, érdemes lesz a továbbiakban is nagyon figyelni. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendégem a Buzáns Dóri, business és life coach, az Életérzés Egyesület szakértője, akivel a munkahely választásról, munkahelyi környezetről beszélgetünk, a home office-ról is, bár arról már azért jócskán beszélgettünk eddig is. Most beszéljünk arról, Dóri, hogyha egy munkahelyen bejáros, rendes, normál munkahelyi környezetben dolgozunk, hogyan tudjuk felmérni azt, hogy ez nekünk való, hogyan tudjuk felmérni ezt, hogy számunkra ez egészséges vagy toxikus, azaz mérgező környezet?
2: Az első és legfontosabb jelzőfény ebben az esetben, hogy hogy érzed magad, hogy milyen kedvel mész be dolgozni, pont mint a gyerekeknél, hogy amikor elindítod őket útnak, iskolába, óvodába, akárhova, akkor ő milyen kedvel indul el. Abból látod, hogy ő rendben van, jó helyen van, és látod magadon is, hogy jó helyen vagy, hogy motiváltan indulsz el. Emellett fölmérni azt, hogy például munkahelyválasztásnál, ha mondjuk meg fel szeretnéd térképezni, hogy toxikus-e egy adott munkahely, akkor nagyon nagy red flag az, hogyha beülsz egy meetingre, akkor azt látod, hogy a kollégák hallgatnak, mindent elfogadnak, tudomásul veszik a teendőket, de nem kérdeznek, nem ötletelnek, nem jönnek elő javaslatokkal. Ennek az oka az a légkörben fellelhető toxicitás, ami abból ered, hogy a hibát azt büntetik, a kreativitást pedig megölik.
1: Miért fordulhat ez elő 2025-ben bárhol is? Hogyan lehetséges az, hogy ez előfordul, mert bizony van ilyen, és azért, hogyha ezt lecsupasztítjuk, ez mindig a vezetéstől függ.
2: Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, hogy ilyen miért fordulhat elő, pont úgy, mint mondjuk az is, hogy miért fordulhat elő, nem tudom, párkapcsolati erőszak, tehát hogy ezek mind olyan témák, amit így az ember nem tud épésszel értelmezni, hogy ilyen hogy lehet a mai modern világban, hiszen mindenki tudja ezekről,

0: nagyon rossz hatással tud lenni az emberekre, de nem kell messzire menni, az iskolákban is megfelelhető ez a közeg és ez a légkör. Pont most szembesültem egy általános iskolai példával, az iskolában kimondatlan elvárás a nagyon jó és magas teljesítmény, és már a gyerekek egymást szétszikizért, hogyha valaki nem csillagos ötös, csak ötös dolgozatot ír. Iszonyúan mérgező. Iszonyúan. Hogy mekkora megfelelési kényszer dolgozik azokban a gyerekekben, hogy milyen példákat visznek tovább az életben magukkal, onnan, hogy ők azt látják, hogy a 110% az elvárás, és ha te nem csinálod meg a 120-at, akkor te egy senki vagy. És itt is valahol, hogyha most a tantestületet, meg magát az iskolát, mint vezetőséget tekintjük, akkor az ő felelősségük, hogy ez ennek gátat szabjon. És ugyanígy a munkahelyen is a vezetőség feladata hogy ennek gátat szabjon. És az, hogy ilyen miért történhet, arra talán azt tudom még magyarázatként hozni, hogy a társadalmi működés az hat a vállalati működésre, hiszen maga a munkahely az egy mikrotársadalmi környezet, ott tanulunk kommunikálni, szabályrendszerekben működni felnőttként, és így tovább. És hogyha a társadalomban toxicitás létezik, bizonytalanság, manipuláció, akkor ez kivetülhet a munkahelyi környezetre is, és ott is megjelenhetnek ugyanezek a kimondatlan elvárások és defektusok.
1: Ennek az ellenkezőjeként mondhatjuk-e azt, hogy ha én mindig jó kedvem megyek be a munkahelyemre, és jól érzem magam ott, akkor az biztosan nekem való, és jó az a közeg is?
0: Azt gondolom, hogy biztosan jó az a közeg, ahova jó kedven jársz be. Az, hogy neked való-e, az még egy csomó mindenem múlik. Például azon, hogy ha te szeretnél új szakmai kihívásoknak megfelelni, és egy küzdő alkat vagy, akkor kérdés az, hogy ez például megvan-e ott azon a munkahelyen, és hogy tudsz-e előrelépni, tudsz-e fejlődni, jönnek-e új kihívások veled szembe. Attól még érezheted magad jól a munkatársaid körében, meg lehetsz jó kedvű, de mondjuk egy tök nagy igényed, ami a szakmai kiteljesedésedre és fejlődésedre vonatkozó igény, az mondjuk nincs kielégítve, akkor nem biztos, hogy jó helyen vagy. Akkor érdemes tovább menni máshova.
1: De hogyha jól érzem magam egy munkahelyen, akkor vélhetően hozzám hasonló emberek vannak ott, és akkor emeljük is egymást. Hogyan működik ez pozitív irányból? Ezzel fogjuk folytatni, mert ez is nagyon-nagyon fontos, hiszen hogyha ez detektálja az ember, magán érzi, hogy ő oké, és jó abban a közegben lenni, és húzzuk egymást, és meghallgatjuk egymás véleményét, és mondjuk a főnök az nem abszolút ignorálja az ötleteinket, hanem várja is őket, akkor egészen másképp éli meg az ember a mindennapjait azon a helyen, ahol az életének a legnagyobb részét tölti. A munkahelyről, a munkahelyi környezetről, a munkahelyi választásról beszélgetünk ma a műsorban. Szakértő vendégem Buzás Dóri, Business és Life Coach, az Életérzés Egyesület szakértője. Hamarosan folytatjuk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: A varjuhályok igen változatos nemzetség, több mint 300 fajjal. Maga a sedum elnevezés a latin sedeo igéből származik, aminek a jelentése ülni. Ez leginkább az alacsony termetű varjuhályfélék tulajdonságára utal, miszerint ülnek a sziklákon, a talajon. Azonban találhatóak közöttük örökzöldek, félörökzöldek és lombhullatók is. Többségük lágyszárú, pozsgás növény. A touchdown tick körülbelül 50 cm magas, erős növekedésű, az egyik legsötétebb fogazott levélzetű fajta. Leveleinek színe a vöröses barnától a lilás barnáig terjed. Bogernyőzetben nyíló, apró, csillagszerű, rózsaszín virágai egyenes, sötétvörös szárak végén augusztustól novemberig fokozatosan bontják ki szirmaikat. A virágfejek fennhagyva remekül néznek ki télen is, formát és textúrát adva az ilyenkor kopár kertrésznek. Napfénykedvelő lévén tűző nap helyett, talaj tekintetében pedig átlagos, jó vízelvezetésűt válaszunk számára. Szívós, igénytelen, szárazságtűrő, tolerálja a sziklás és rossz talajokat is, gyorsan megtelepszik, viszont a pangó vizet nem bírja. Kártevőkkel és betegségekkel nem igazán kell számolni. Sziklakertek, ágyásszegélyek, sétányok, sekély talajrétegű napos felületek kőedények beültetésére kiválóan alkalmas. Virága és levelei hosszú hónapokon át kedves, üde látványos színfoltot jelentenek.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Hogyan válaszunk munkahelyet? Milyen az egészséges, a hasznosan és jól működő, termékeny, illetve milyen a toxikus munkahelyi környezet? Honnan tudom, hogy egy munka nekem való? És milyen az ideális főnök? Erről is beszélgetni fogunk, ezt meg a Dori nem tudta, hogy én ezt be fogom neki dobni. Buzáns Dori, Business és Life Coach, az Életérzés Egyesület szakértője a vendégem ma, úgyhogy akkor kezdjük ott, hogyha valami pozitív, hogyha valami jól működik, akkor ez azt is jelenti, hogy ez kihat a magánéletemre, hiszen a munkahelyen töltjük a legtöbb időt, és hogyha ez egy termékeny, egészséges, jó hangulatú közeg, normális elvárásokkal, normális határokkal, és azzal, hogy értékelnek, és akkor ezt honorálják is, akkor egy sokkal-sokkal jobb hétköznapja lehet az embernek rendszeresen.
2: Ez így van mindenképp, és már csak azzal, hogy mondjuk nem viszel haza munkahelyi stresszt, és föltöltődve érkezel haza, mert hogy a munkában is lehet töltődni, hogyha ott olyan élmények érnek, amiktől te többnek és jobbnak érzed magad, az hat a párkapcsolatodra, hat a gyerekeddel való viszonyodra, hat a mindennapjaidra, akkor már reggel nem úgy kezdsz fel, hogy úristen, nem akarok munkába menni, fúj, már megint egy nap, hétfő van, és a többi, hanem azt érzed, hogy na akkor gyerünk, pattanjunk ki az ágyból, hú, gyerünk, izé, iskola, akármi, gyerünk, gyerekek, és ami szerintem tök fontos, hogy a gyerekek is ezt a szemléletmódot el tudják sajátítani, és látják, hogy anya meg apa boldogan megy reggel dolgozni, én akkor tudok boldogan menni iskolába, és nem kell alapból utálni az egészet. És hogy már önmagában ez ad egy pozitív szemléletmódot, egy ilyen nagyon jó vibe-ot, amiben könnyebb működni. És hogy az a fajta mókuskerék, amiben sajnos én azt gondolom, hogy a háztartások nagy része az életüket élik, azon pszichésen iszonyú megterhelőek tudnak lenni. Tehát ez a mindennapos mókuskerék, amikor nem szereted azt, amiben vagy, de menni kell, mert nincs más választásod, az kiégéshez és iszonyú rossz közérzethez tud vezetni. És hat a párodra, hat a családodra. Úgyhogy igen, mindenképp, hogyha jó helyen vagy, jó emberekkel dolgozol, és tudsz töltekezni, akkor az az életedre is egy olyan pozitív hatással van, ami segít egy kicsit abban a szemléletmódban élni, hogy én bármit el tudok érni, amit szeretnék.
1: Amikor ilyen munkahelyi élményekkel találkozol, akkor az nyilván egy teljesen másik helyzetet eredményez, hogyha valaki ilyen helyzetben jön, és mégis segítségre szorul például, ott milyen probléma lehet? Nem tudom, hogy érthető, hogy mire akarok kiukadni.
2: Mindjárt kiderül a válaszból, hogy értem-e. Hát figyelj, azt gondolom, hogy így a 30-as generációtól fölfelé nagyon sokrétűen van megpakolva a puttonyunk, amit hozunk a gyerekkorunkból, a mintáinkból, akár hogyha most elmegyünk transzgenerációs irányba, tehát hogy nagyon sok olyan dolog hatott ránk egész életünk során, amit a mi generációnk már elkezdett feldolgozni, és próbál vele haladni, és tök jó az, hogyha valaki a felnőtt életében a helyén van, de lehet, hogy gyerekkorában mondjuk érték olyan hatások, amiket ő szeretne megdolgozni, és szeretne benne fejlődni, és szeretne változtatni. Gondolok itt például arra, hogy hozott magával egy ilyen óriási nagy teljesítménykényszert és maximalizmust, ami társadalmi szinten nagyon díjazott személyiségjegy, mert kine örülne annak, hogyha a munkavállalója nem nap 8 órát, hanem 12-t akarna dolgozni, és nem 100%-ot, hanem 120-at szeretne oda tenni az asztalra, mert az neki nyilván milyen hatékony összvállalati szinten, de hogy egyéni szinten ez nagyon kártékony, mert egy folyamatos megfelelési kényszerrel és folyamatos feszített állapotban tartja az embert. Tehát például ilyenen lehet dolgozni attól még, hogy a munkahelyeden, meg a családodban, meg mindenhol csak egyben vagy.
1: Amikor egyben vagyok a munkahelyemen, akkor azt gondoljuk mondjuk nagyságrendileg, hogy azért ott nincsen probléma, tehát hogy ez az kezelhető még akkor is, hogyha vannak kisebb-nagyobb döccenők. Mi van akkor, hogyha valaki váltani szeretne? Mert ugye erről még nem beszéltünk. Ez egy nagyon nehéz dolog. Nehéz dolog magamban eldönteni, nehéz dolog meglépni, és legnehezebb dolog talán elmondani, hogyha mondjuk felmondok. Nehéz meghozni a döntést akkor, hogyha egy toxikus közegben vagyok, de ugye egy generációs mintának köszönhetően én megszoktam ezt, hogy örülj, hogy ott vagy, örülj, hogy van munkád, csöndbe legyél, szép lezze, okos, nem, stb. Illetve, hogyha egy jó munkahelyen van, de mondjuk egy még jobb helyre hívnak, vagy egy még jobb ajánlatot kapok, és szeretem a helyet, akkor is nehéz megmondani. Na, ezt hogyan tudjuk megugrani úgy, hogy ne betegedjen bele a lelki világunk ebbe?
2: Én megint az önismeretet hoznám be, hogy nagyon fontos az, hogy tisztában legyünk a saját határainkkal és a saját értékeinkkel. És abban az esetben, amikor egy nagyon jó munkahelyen dolgozol, ahol elismernek és jól érzed magad és szeretsz oda tartozni, akkor ez az oda tartozás érzés, ez óriási frusztrációt tud kelteni benned, amikor felmerül az a gondolat, hogy akkor te mégiscsak váltani szeretnél. Tehát kicsit a lojalitás, az összetartozás érzése az visszahúz, míg mondjuk új szakmai kihívások vagy bármi más meg elkezd elhúzni az adott vállalkozástól. Ezek mindig nagyon nehéz kérdések. Ez például coachinggal egy nagyon jól megtámogatható téma. Tök jól végig lehet ezen vezetni az ügyfelet, hogy akkor mi az, amit ő szeretne, mik az ő erőforrásai, mik az ő tulajdonságai, amik akár a maradásra, akár a menésre ösztökélik, akkor mi az egyik vállalat előnye hátránya, mi a másik vállalat előnye hátránya, és végül meg lehet hozni ezt a döntést. Ha ezt egy olyan munkahelyen hozod meg, ahol értékelnek, ahol tiszteletben tartják a határaidat, akkor könnyen el fognak engedni, mert tisztelnek téged, és tiszteletben tartják a te autoritásodat. Ha viszont egy toxikus környezetből szeretnél menekülni, ott sokszor nehezen érkeznek meg az emberek oda, hogy innen el kell menni, váltani kell. Egyrészt azért, amit behoztál a generációs minták miatt, hogy örülj, hogy van munkád, nem váltasz, dolgozzál, egy életet egy munkahelyen kell dolgozni, de maximum hár. Szóval, hogy vannak olyan kimondatlan régi elvárások, amiknek meg akarsz felelni, annak ellenére is, hogy neked rossz. Van egy pszichés mechanizmus az embernek, hogy az ismeretlen helyet inkább a rosszat választja, és csak azért választja a rosszat, mert azt ismeri. Tehát bármennyire is rossz az, amiben vagy, abban maradsz a helyet, hogy lépj az ismeretlen felé, mert abban benne van, hogy ez lehet még rosszabb is akár. Ez nagyon sokszor visszatartja az embereket a váltástól, és sajnos a toxikus munkahelyek egyik sajátossága a kollektív hallgatás, ami annyit takar, hogy kollektív szinten az emberek nem próbálják meg felfejteni a problémákat meg a hibákat, hanem mindenki magában kezd el ezen gondolkodni. Van egy bizonytalanság és bizalmatlanság egymással szemben, nem tudjuk, hogy kivel lehet megbeszélni a problémáinkat, és ez egy idő után oda vezet, hogy elkezd az ember saját magában kételkedni, mivel nincs reális, objektív visszajelzése annak tekintetében, hogy amit ő érez, az csak az ő sajátja-e, vagy a többieké is, ezért elkezd saját magában kételkedni a saját megítélésében, a saját érzéseiben, értékítéleteiben, és úgy gondolja, hogy ő látja rosszul a helyzetet, valamint ez az egész odáig tud eszkalálódni, hogy leképződik az emberbe az a gondolatmenet, hogy de mindenhol máshol is valószínűleg ilyen munkakörnyezet van, minek váltsak, ott se lesz jobb.
1: Uh-huh. És ilyenkor mi a teendő?
2: Fúha, ez kérdés. Most én szakemberként nyilván azt mondanám, hogy ilyenkor fordulj szakemberhez, de hozzá kell ismerni, hogy itt van egy ilyen probléma. De hogyha már azt látod, hogy tényleg rosszul érzed magad, minden nap egy kínszenvedés, nincsenek jó kapcsolódások a munkahelyeden, fáj bemenni minden nap, fizikailag és lelkileg is, ne adj Isten, már fizikai tüneteid vannak, akkor mindenképp fel kell, hogy gyulladjon a piros lámpa, ami azt jelzi, hogy menj el szakemberhez. És akkor nem kell egyedül megfejtened, hogy akkor itt most mi is történik, mert akkor ebben segítséget kapsz.
1: A munkahelyektől beszélgettünk munkahely választásról, bár arról keveset, de majd még a következőkben, a Manna délelőttben erről is szó lesz. Szakértő vendégem volt, aki segítségünkre volt ebben, Buzás Dóri, az Életérzés Egyesület Business és Life Coach szakembere. Köszönjük szépen az idődet!
2: Köszönöm szépen, Petra!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Itt van az a négy étel, ami 50 felett különösen javasolt. 50 pluszosok, tessék figyelni, ezek mind felturbozzák a lelassult anyagcserét a dietetikus szerint. Ugye vannak olyan ételek, amikkel meg tudjuk gyorsítani a metabolikus folyamatokat, az ellustult anyagcserét, úgyhogy nem véletlen, hogy a dietetikusok ezeket javasolják, kifejezetten tanácsosnak tartják fogyasztani 50 éves kor felett, méghozzá rendszeresen, nem csak egyszer-egyszer. 50 éves kor felett számos olyan hormonális változás áll be a szervezetünkben, amik lelassítják az anyagcserét, nehezebbé válik a fogyás, és így ekkor már erősen ajánlott odafigyelni a kiegyensúlyozott étkezésre, és hát nyilván a rendszeres testmozgásra is. A perimenopauza okozta lassú anyagcsere a hölgyeknél fáradékonyságot, gyakori fejfájást, hajhullást, bizony súlygyarapodást is, súnyi lassú, de biztos és maradós súlygyarapodást okoz, főleg hasi hízékonyságról beszélünk ilyenkor, úgyhogy ezért érdemes olyan élelmiszereket beiktatni a mindennapokba, tényleg rendszeresen fogyasztva őket, amik képesek felturbózni a metabolikus folyamatokat, azaz az anyagcserét. A csili az egyik. A csili felgyorsítja konkrétan az anyagcserét, ezt Lauren Maneker dietetikus mondta, a csili paprika kapszaicin tartalma ugyanis így képes hatni a metabolikus folyamatokra, magára a metabolizmusra is. Egy 2020-as kutatás szerint képes emellett még csökkenteni az étvágyat, és megváltoztatja a bélbaktériumok arányait is. Olyanoknak növeli meg a számát, amik rövid szénlátszú zsírsavakat állítanak elő, ezek pedig pozitívan hatnak az elhízás megelőzésére, és gátolják a zsírraktározást is. Aztán ott van a gyömbér, ami szintén híres anyagcsere gyorsító fűszer. Jellegzetes ízét adó sógol és gingerol tartalmának köszönheti ezt, ezek támogatják az anyagcsere folyamatokat, és elősegítik a fogyást is. Korábban azt is felfedezték, hogy a benne lévő vegyületeknek hála gyorsítja a zsírégetést, csökkenti a derékbőséget, sőt, teltségérzetet is okoz. A gumó erősen befolyásolja a testzsíranyagcsere folyamatait, és elhízást gátló fogyókúrás hatással bír, arról nem is beszélve, hogy bármikor bevethető a felső légúti fertőzések ellen. Zapkása a következő csodaszer a sorban, tehát eddig az anyagcsere gyorsító élelmiszerek között itt volt a csili, a gyömbér és most a zapkása, ugye akárcsak a többi teljes kiörlésű gabona ez képes támogatni az egészséges anyagcserét, ez szintén Maneker, a szakértő dietetikus mondta el, egy tanulmányban azt is kimutatták az abban a kapcsolatban, hogy azoknak, akik főleg teljes kiörlésű gabonákat fogyasztanak, felgyorsul egy idő után az anyagcseréjük. A zapfogyasztás a teltségérzetet is fokozza a zsíréketést, és ez köszönhető annak, hogy a zapkás a remek rezisztens keményítő forrás, ami emésztetlenül halad végig. A bélrendszeren át, az emésztőrendszeren át elősegíti így a zsíréketést, és a vastag bélben élő baktériumoknak nyújt táplálékot, az egészséges bélflóra pedig nélkülözhetetlen az anyagcsere rendes működéséhez, és a bélagytengely egészséges működéséhez is. A következő a sorban az anyagcsere gyorsító élelmiszerek között az étcsokoládai, nagyon gazdag flavonoidokban. Az étcsoki és a benne lévő sirtuin aktivátoroknak hála szintén. Egy 2018-ban megjelent tanulmány szerint azok, akik napi 2 g legalább 70%-os kakaótartalmú étcsokoládét fogyasztottak fél éven át, sokkal jobb lett a glükóz anyagcseréjük, fontos viszont mértékkel fogyasztani és csak 70% vagy annál magasabb kakaótartalmút választani. Egy-egy kockányi belőle segíti a sirtuin fehérjék működését és csökkenti a súlynövekedés mértékét. Lehet például olvasztott csekit csinálni gyömbérrel és csilivel, és akkor már hármat be is vetettünk az anyagcsere gyorsító élelmiszerek közül. Aki viszont migrénes, az figyeljen nagyon, mert az ilyen magas kakaótartalmú csokoládé könnyen migrénes rohamot okozhat. Ezekre érdemes odafigyelni, és hát nyilván emellett a változatos rostban és hasznos tápanyagokban gazdag étkezés, illetve a rendszeres legalább 2-3 hetente alkalommal beiktatott 45-60 perces intenzív mozgás, akár csak séta, de az nagyon nagyban tud segíteni megőrizni az alakot és elírni a kívánt testsúlyt.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Ma megtanuljuk elkészíteni azt a japán édességet, amit rendre látni a Pinteresten is, az Instagramon is, nagyon sok helyen a neten, hogy készítik előszeretettel, könnyedén, nagy cukrászatokban is, pékségekben is. Úgy néz ki, mint egy piskóta torta, de valahogy olyan rezgős és olyan láthatóan felhő könnyedségű, buborékos finomság. Nem tudtam, hogy mi ez, elkezdtem rákeresgélni én is a neten, angol nyelvű oldalakon is, és hát kiderült, aztán eljutottam persze a sóborshoz, hogy ez a japánok palacsintája, és valóban nagyon habos, és valóban nagyon könnyű, ahogyan így a Sági Zsófi, mintha felhőbe harapna az ember. Az édességek terén az embert mindig érhetik meglepetések, és az is meglepetés a japán palacsintával kapcsolatban, ahogyan elkészül, azon túl, hogy mennyire elképesztően finom. Nagyon fontos, hogy nem bonyolult elkészíteni, a sütése igényel egy kicsi odafigyelést, mert az a trükkje a dolognak, ugyanis alacsony lángon és lefedve kell sütni. Nagyon fontos, hogy minél alacsonyabb lángon süssük meg ezt a kis puffi palacsintát, a tésztából kis kupacokat kell adagolni egy mérőkanállal vagy fakanál segítségével, mert nem olyan folyósán, mint a mi palacsintatésztán, könnyedén lehet egymásra halmozni a rétegeket, és így lesz csúcsos, igazi dagi palacsinta, ami úgy néz ki, mintha nagyon sok apró, kicsi kerek piskóta tortát sütnénk egyszerre. Ha megvannak ezek a kis kupacok, akkor le kell fedni a serpenyőt, és így kell sütni, és aztán a sütés vége előtt hozzá kell adni egy evőkanál vizet, újra lefedni, és a gőzben emelkedik meg, és lesz ilyen buborékos könnyű, és amikor készen van, akkor ugyanezt kell megtenni a másik felével is, nem annyira bonyolult, mondom, hogy mi kell hozzá, és hogy hogyan készül egészen pontosan. Jó, ha valaki lemaradna, kint van a Facebook oldalunkon, a Manna Facebook oldalán a japán palacsinta receptje is már. 4 darabhoz, mert hogy ezek azért testes, igen, rendes, emberes adagok lesznek. Szóval 4 darabhoz kell 2 darab tojás, szét kell választani sárgáját a fehérjétől, 1 teáskanál vanília kivonat, 1/2 teáskanál sütőpor, 1 evőkanál tej, lehetőség szerint magas zsírtartalmú, tehát 3 és feles legyen. 2 evőkanál liszt, ez nagyjából 33 g, de 2 evőkanál nem maradunk, az a tuti, ez könnyű lemérni, és elő se kell venni a mérleget. És 1,8 evőkanál cukor, ami hát nem is értem, azt szerintem kb. Hogyha 2 evőkanál 33 g, akkor 1,8 evőkanál az mondjuk szerintem 30 g cukor lehet. Na mindegy, 1,8 evőkanál cukor. No, a tojásokat szétválasztjuk, a tojás sárgáját felverjük, hozzáadjuk a tejet a tojás sárgákhoz, ahogy szépen kikevertük halvány színűre, a vanília kivonatot, alaposan összekeverjük újra, hozzáadjuk az átszitált lisztet, fontos ennél a süteménynél tényleg, hogy át legyen szitálva a liszt, bele a sütőpor, habverővel alaposan összekeverjük, és aztán felverjük a tojás fehérjéket egészen kemény habbá, és amikor már majdnem teljesen kemény, akkor adjuk hozzá a cukrot is. Na most ezt a kemény tojáshabot keverjük kisebb adagokban a tojássárgájás keverékhez óvatosan, hogy ne törjük össze benne, ne pukkasszuk ki a buborékokat, ugye azért szokták olyan nagy, íves mozdulatokkal a süteményes lapáttal keverni, és addig adagoljuk hozzá, míg egészen egynemű, sűrű, de könnyű, láthatóan magas, csupa buborék tésztát nem kapunk. Na most ezen a ponton belecseppentünk néhány csepp olajat egy tapadásmentes serpenyőbe, ezt jól felhevítjük, és egy kisebb merő kanállal adagolunk kis tészta kupacokat a serpenyőbe. Minden palacsintára több merőkanállal szedjünk a tésztából, hogy csúcsos, pufi, magas palacsinták szülessenek, és amikor készen vannak a kupacok, akkor fedjük le a serpenyőt, 3 percig sütjük alacsony lángon, utána levesszük a tetejét, ismét adagolunk a habból a kupacokra, tegyünk a palacsinták alá egy evőkanál vizet, majd újból fedjük le őket egy perc, megfordítjuk óvatosan a palacsintákat, mehet alájuk még egy evőkanál víz, lefedjük a serpenyőt, és ezt a felüket is 3-4 percig sütjük, szóval tulajdonképpen itt a rétegezés, az idő, a fedő és a vízgőz a lelke a süteménynek. Úgyhogy hajrá, felhőszerű japán palacsinta sütésre fel, egészségünkre!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

minden pénteken 18 órától Cinemanna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinemanna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műanyag felületeknek a tisztítása mindig bajos dolog, hogy mi az, amivel nem csak szétkenegetjük a koszt, hanem valóban le tudjuk törölni, milyen anyagú legyen a törlőrongy, milyen az a szer, amivel ezt érdemes megpróbálni, amivel érdemes nekiállni ennek, és hát ugye adódik a kérdés azonnal az emberben, hogy rendben van ilyen-olyan műanyag felületek, na de a kerti műanyag székek, főleg a fehérről van szó, azt mivel takarítsuk? Számos előnye van ezeknek a kerti bútoroknak, a műanyag gyakran közel 100%-ban újra hasznosított műanyagból van, a székek könnyűek, egymásra rakhatók, időjárásállók, a fehér műanyag székeknek viszont az a nagy hátránya, hogyha nem tisztítjuk őket rendszeresen, akkor nagyon gyorsan piszkosak, koszosak lesznek, és ráadásul, hogyha rendszeresen ki vannak téve az időjárási hatásoknak, úgy mint naphideg, fagy, eső, stb., akkor szinte beleég a koszt, és olyan csúnya kopott szürkés lesz. De van olyan néhány termék és anyag és háztartásban is fellelhető dolog, amivel mint termék és mint háztartási eszköz nagyon könnyen tisztíthatóak. Na, persze a kérdés, milyen gyakran kell tisztítani a fehér műanyag széket? Hát szerintem egyértelmű a dolog, hogy akkor, amikor koszos. Fűtől, sártól, élelmiszertől, madárpottyintástól eredő foltokat a lehető leggyorsabban kell eltávolítani, mert megmarja a felületét a műanyag széknek, és onnantól kezdve gyakorlatilag beleivódik a kosz. A szabadtéri szezon elején, illetve annak a végén, meg hát azt mondom, hogy közben is, tehát gyakorlatilag végig mondhatjuk azt, hogy érdemes tisztán tartani. Mindig alaposan meg kell tisztítani a fehér műanyag székeket, főleg mielőtt elrakjuk őket össze vagy télen, meg akkor is, amikor elővesszük őket, meg akkor is, amikor használjuk, mert jön az eső, jön a por, és azonnal szürke lesz megint a szék. Amire szükségünk van egy fehér műanyag szék takarításánál, vödör, a kerti locsoló, szivacs, puha sörtéjű kefe, mikroszálas törlőkendő, gumikesztyű, és tulajdonképpen egy ilyen fújós palackennyi az egész. Ami kell hozzá anyagként, a csodálatos barátunk a szódabikarbóna, a mosogatószer, egy univerzális tisztítószer, hidrogénperoxidos fehérítő, ez a nagy trükk egyébként, mert ettől lesz szép fehér, ecet és viaszpaszta. Terítünk szépen a szabadba egy olyan műanyag ponyvát, vagy festőnejlont, egy napos helyre, a kerti locsoló közelébe, oda tesszük a székeket erre a leterített ponyvára, vagy festőnejlonra, és összekeverjük ezt a bizonyos tisztító oldatot, hogy neki tudjunk állni, letakarítani a műanyag székeket. Számos tisztító megoldás létezik, amelyek nagyon jól használhatóak a fehér műanyag székekhez, válasszunk például egyet a takarításhoz. Hogyha átfogó a tisztítás, akkor, és például penészesek a székek, akkor össze kell keverni 25% víz és 75% desztillált fehér ecet oldatát egy spraypalackban, sima fehér ecet is jó. Felvisszük a penészes területre, várunk kb. 10 percet, és utána letöröljük az általános tisztítással. Tisztítási megoldások között itt van például az, hogy beleöntünk 2 liter langyos vizet egy vödörbe, hozzáadunk egy negyed csészényi mosogatószert, jól elkeverjük, hogy ezt a mosogatószert szétoszlassuk, utána összekeverünk 2 liter langyos vizet fél csésze szódabikarbónával, ezt is jól összekeverjük, és negyed csésze univerzális tisztítószert 2 liter langyos vízhez. Ez vagy egymás után is használhatjuk így. Szépen letöröljük ezekkel a tisztítószerekkel a székeket, a szivacsnak nem a dörzs is, hanem a sima felével áttörölgetjük, és aztán, hogy felfogjuk a piszkos víz csöpögését, szivacssal vagy puha sörtéjű kefével érdemes dolgozni, de végül is, hogyha van alatt a takaró fólia, vagy ilyen festőnejlon, vagy ponyva, akkor csöpöghet nyugodtan, és hogyha kész van, akkor szépen le tudjuk locsolni a kerti locsoló segítségével, és hogyha a székek tiszták és fehérek, akkor szárítsuk meg mikroszálas kendővel, vagy kitesszük a napra, és megszárad magától, ennyi az egész. Természetesen, hogyha mondjuk nagy teraszunk van, kertünk nincsen, de ugyanígy van fehér elkoszolódott műanyagszékünk, akkor be kell rakni a kádba, ugyanezzel a módszerrel dolgozunk, csak ott a kádba megy rögtön a koszos lé, és ott le tudjuk zuhanyozni. Ennyi az egész.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A 98.6 Manna FM Manna közének az állatbarát rovata következik. Ma a toklászról beszélünk, mert hogy itt van a toklász szezon. Tulajdonképpen mondhatjuk, hogy májustól egészen, hát nagyjából augusztusig, sőt még szeptemberben is találkozhatunk toklásszal, és a kutyások tudják, de azért a cicáknál is időnként találni a bundában toklászt. De a kutyások jól tudják, hogy ez milyen elképesztő ellenség, én nagyon-nagyon utálom. Na, kevés dologra mondom ezt, de a toklásznak ezek a kis szúros dolgai, ami a fülében, mancsába, bőr alá bemegy, nem lehet kiszedni azonnal, orvos, borzalmas. Úgyhogy nagyon-nagyon érdemes odafigyelni, hogy megelőzzük a toklász bejutását a kutya fülébe, orrába, mancsába, bőr alá. Akinek nem mond semmit a toklász neve, annak vagy nincs kutyája, vagy nagyon szerencsés kutyásként. A toklász nem más, mint az egérárpa nevű gyomnövénynek a kalásza, ami száraz állapotában varázslatos módon találja meg az útját a kutyák belseje felé, bőr alá, mancsba, lábúj közé, fülbe, orrba. A kaszált útszéli parlagok és a kultiválatlan terület gyakori gyomnövényének magjai tulajdonképpen az evolúciós küldetése fittyet hányva csak arra várnak, hogy befúrhassák magukat az arra járó kutyák orrába, fülébe, bőre alá, vagy bárhová. És sajnos innentől kezdve nagyon fájdalmas tud lenni a történet, hogyha szerencsénk van, és gyorsan észreveszünk, hogy a kutya nyalogatja a lábát, rázza a fejét, vakarja a fülét, piszkálja a szemét, hunyorog, prüszköl, váladékozik az orra, sántikán rágja magát, azonnal nézzük át. Minden séta után egyébként ebben a toklás szezonban, tehát mondom gyakorlatilag nyár elejétől végéig, hogyha ilyen helyeken sétálunk, a lábát, a mancsát, a fülét, mindenét, és lehetőség szerint nyírjuk le a bundáját olyan röviden, amennyire csak lehet, hogy ne találjon kapaszkodó felületet a toklász. Minimum egy állatorvosi vizsgálat az, ami dukál ilyenkor, amikor valóban találnak toklászt, akkor bódításban végzett eltávolításra kell számítani. Ha nem vesszük észre gyorsan, a toklász befúródik, és egyre beljebb megy, és hónapokkal később okozhat gyulladásos panaszokat. A toklászmentes életre nincsen garancia, de azért egy kis körültekintéssel csökkenthetjük a valószínűségét, az esélyét annak, hogy a kis kedvencünkbe toklász fúrodjon. Először is ismerjük fel a toklászt. Ha képről magabiztosan fel tudjuk ismerni, akkor látjuk, hogy ez az egérárpa nevű növény, és az életben is lehetőségünk van kikerülni, ki elhívni a kutyát, nem odaengedni. Lehetőség szerint kerüljük a toklászos területet, így minimálisra csökkenthetjük a veszélyt, tehát ez nagyon fontos. Még akkor is, hogyha le van nyírva, bizonyos helyeken kiszáradva, ott hagyva a toklász, akkor is belemegy a kutya lábába, fülébe, bárhova. Nincsen mindig lehetőségünk nyilván erre, hiszen néhány mire észbe kapunk, a kutya már nyakig jár a toklászban, ezért, mint a kullancsok esetében és a séta után, ahogy mondtam az imént is, mindig átnézzük, átfésüljük a kutyát, különösen figyeljünk a fülekre, a popsi környékére, tappancsokra, lábujjak közti területre is, a hosszú szőrzet segíti a toklász megtapadását, befúródását és elbújását, úgyhogy mindenképpen vágjuk rövidre a kutya szőrét, legalább a kényes területeken, a lábujjak között, a fül belső oldalán, a hosszú szőrű és lógófülű kutyák számára kapható speciális hajpánt, amivel nem csak a fülek távalógását, de a toklász bejutását is megakadályozhatjuk. Nagyon fontos, hogy erre odafigyeljünk, nagyon-nagyon fontos. A mi kis kisebbi kutyánknak volt már ilyen problémája, borzasztó, amikor az ember nem tud segíteni rajta, és mondjuk nincsen már állatorvos, csak ügyeletre tudjuk vinni, és csak megy egyre beljebb, mert szegény vakarja a fülét. Úgyhogy mindenki éppen legyünk körültekintőek, legyünk óvatosak, amúgy is már, amikor melegszik az idő, jobb, ha levágjuk a kutya bundáját, legyen rövid a szőre, ezzel már nagyot tettünk annak érdekében, nagyot léptünk annak érdekében, hogy ne fúródhasson be, vagy nehezebben legyen, vagy könnyebben észrevehető legyen, és nehezebben fúródjon be a kutya szőrébe, aztán a bőre alá a toklász. Legyünk óvatosak, figyeljünk nagyon oda, egérárpának hívják a növényt, a toklászt szerintem mindenki ismeri, aki nem, az nézze meg, úgy néz ki, mint egy búzakalász, csúnya szúrós, és még a mi ruhánkba is bele szokott akadni, erre emlékszünk még szerintem gyerekkorból, vagy hogyha valaki rendszeresen kirándul, úgyhogy csak óvatosan a toklásszal.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: Eldorado. Külföldön is gyakorta kapok olyan kérdést, hogy melyik a kedvenc magyar filmem, amely kérdésre nem könnyű a válasz. Így gyakorta visszakérdezek. Művészi szempontból, vagy az alapján, hogy melyik írja le legplasztikusabban a magyar néplélek rezdüléseit. Ha ez utóbbi zsánert kérdezik, akkor Bereményi Géza 1988-ban készült alkotása kihagyhatatlan a felsorolásomból. Ha egy külföldi szeretné megismerni, hogy a hazai viszonyok miért olyanok, amilyenek, akkor az Eldorádót feltétlenül látnia kell. A Teleki tér királya Monori Sándor élettörténetében, amit a II. Világháborútól az 56 utáni terjedő korszakban követhetünk, a magyarság szinte egész jellemtörténete benne foglaltatik. Bereményi Géza, mint mondta is, saját gyermekkori élettapasztalatait sűrítette bele a filmbe, és ha elfogadjuk, hogy a sztori valós eseményeken is alapul, hiszen mi okunk lenne kételkedni, akkor megint kijelenthető a közhely, hogy az élet a legnagyobb történet.

0: történetíró. A film hangulatán, szereplőin, a főszerepben élete alakítását nyújtó Eperjes Károly, a mellékszerepekben is brillírozó Pogány Judit, Eszenyi Enikő, Hauman Péter, Balkai Géza vagy Andorai Péter játékán, valamint Kardos Sándor operatőr folytott hangulatú képein keresztül nem csak az adott korszak szenvedélyessége ég a retinánkba, hanem a piacon és az ott létezők történeten keresztül a család, a bajtársiasság, a becsület és nem utolsó sorban az arany jelentőségéről kapunk elgondolkodtató leckét.
1: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Napos időre számíthatunk, ősszel megindulhat az uniós pénzek kifizetése. Gyermeknapi programokkal várja a családokat a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Megvédte címét a Paris Saint-Germain a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjében, ugyanis egy-egyes döntetlent és hosszabbítást követően 11-esekkel 4-3-ra legyőzte az Arsenalt. Az utolsó negyed évben, vagyis ősszel már meg is indulhat az uniós pénzek kifizetése itthon, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András a közösségi oldalán arról írt, hogy az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodása született meg az Európai Bizottság és Magyarország között. Elemzők szerint a mintegy 6000 milliárd forint hazahozatala jelentősen hozzájárulhat a GDP növekedéséhez és a forint további erősödéséhez. A már folyamatban lévő belső vizsgálat segítése érdekében vár információkat a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos támogatásainak felhasználásáról a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt mondta, ha valakinek tudomása van arról, hogyan jutott el a pénz a Fidesz kedvezményezettjeihez, ossza meg az információt. Az ügyben a Nemzeti Adó és Vámhivatal is nyomozást folytat, és több dokumentumot, valamint elektronikus eszközt lefoglalt. Magyarország abban az esetben tudja támogatni Ukrajna uniós csatlakozási kérelmét, ha helyreállítják a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogait. A magyar diplomácia 11 pontos javaslatot állított össze, és ukrán lapértesülés szerint 9 pontban már sikerült megállapodni. Volodymyr Zelenszky abban bízik, hogy Magyar Péter kormányzásával rendeződik a két ország viszonya. Vezető tanácsadóival egyeztetett az amerikai elnök pénteken, az iráni háborúval kapcsolatban szerettek volna végső álláspontot kialakítani, jelentős előrelépést azonban továbbra sem sikerült elérni. Donald Trump ismét megerősítette, Iránnak bele kell egyeznie abba, hogy sosem lesz atomfegyvere, valamint abba is, hogy újra nyitja a hormuzi szorost. Gyermeknapi programokkal és sűrített járatokkal várja a családokat vasárnap a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. A hűvösvölgyi végállomáson az érdeklődők hajtányozhatnak, kipróbálhatnak egy vonatszimulátort, illetve egy kerékpárral működő terepasztalt is. Emellett számos műsorral, arcfestéssel és ugrálóvárral készülnek a szervezők 10 és 17 óra között.
1: Időjárás.
2: Vasárnap nagyrészt napos idő lesz, de a megnövekvő gomoly felhőkből, főleg a Dunántúlon és északkeleten zápor, zivatar kialakulhat. Az északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. A hajnali 10-18 fokról 24 és 30 fok közé meleg.